Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik, a zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszöntöm Önöket, Lázár Csabát hallják. A mai adásban ellátogatunk a Képzőművészeti Egyetem nemrég nyílt kiállítására, amely a legendás magyar szobrászművész Strobl Alajos életművébe enged betekintést. Ezen felül ismét válogatunk a Barabás Villa nyári színházi kínálatából, amelynek keretében ezúttal egy úgynevezett színházi párbajt ajánlunk figyelmükbe, Láng Anna Mária és Szabados Mihály előadásában. Mindenekelőtt azonban bővebben hallhatnak az immár 5. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Cigánydal napjáról, amelynek kapcsán Csúcs Judit készített interjút Rostás Mihállyal, a rendezvény ötletgazdájával és művészeti vezetőjével.

0: Rostás Mihály Mazsival a Magyar Zeneháza előtt beszélgetünk itt a Városligetben, és ez nem véletlen, hiszen az 5. Nemzetközi Cigánydal napjának volt itt a sajtótájékoztatója, annak apropóján, hogy a budapesti helyszín az a Magyar Zeneháza lesz. És hát egy eseménydús, színes sajtótájékoztatón vagyunk túl zenével. Ha ennyi személyes élményt elmondhatok, azért is szeretek mindig itt lenni, mert mindig más egy kicsit a zene, de lehet rá számítani, hogy már itt a sajtótájékoztatón is zenével hangolódunk rá a Nemzetközi Cigánydal napjára, ami ugye augusztus 8-án lesz idén is, és hát mi más csinálhatna ehhez jobban kedvet, mint a zene?
1: Így van, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is azt gondolom, hogy talán a zene az az egész világon, amely úgy tudja összehozni az embereket, hogy közös érzéseket vált ki az emberekből, és közös emléket is tud nyújtani. Ezért is örülök annak, hogy a Nemzetközi Cigánydal napját egyre több városban és egyre több országban tudjuk megszervezni, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Cigánydal napját, és még az is túl.
0: Tulajdonképpen ez a nemzetközi esemény, ami idén 7 ország, 11 helyszínén 30 zenekarral zajlik majd, ez ugye az ön kezdeményezésére indult el, és augusztus 8-a pedig Esma Redzepova, észak-macedon énekesnőnek a születésnapja, és halálának 10. évfordulója van idén, de azt kiemelte ezen a sajtótájékoztatón is, hogy ez nem egy emléknap, hanem egy ünnep.
1: Így van, most is szeretném hangsúlyozni, hogy ünnepnapot tartunk augusztus 8-án, amikor először eszembe jutott, hogy mennyire jó lenne egy cigány dalnapja is a magyar dalnapja után. Nem titok, nekem Presser Gábor adta az ötletet a cigány dalnapjához, tehát a magyar dalnapja után. És én szerettem volna egy olyan nemzetközileg is elismert személy születésnapjához kötni a cigány dalnapja dátumát, akire méltán büszke az egész világ, így esett a választás Esma Redzepovára.
0: Melyik az a másik 6 ország, amelyik még részt vesz az 5. Nemzetközi Cigánydal napjában, illetve hazánkban pedig 5 helyszínen lesznek programok, méghozzá ezek ingyenes koncertek. Cigányzenekarok és nem cigányzenekarok is fellépnek majd. Ön például vagy a Romengóval, vagy a Majimó Gypsimóval vesz részt rendszeresen ezeken az eseményeken. Idén mire számíthatunk?
1: Több országban is megvalósul a cigánydal napja, többek között Franciaországban, Spanyolországban, Szerbiában, Romániában, Lengyelországban. Én a Romengóval fogok fellépni természetesen a főhelyszínen itt a Magyar Zeneházában. Ugye Magyarországon Budapest, Százhalombattán, Hódmezővásárhely, Oroszlán és Beremend a helyszín. Mindenhol este 7 órakor kezdődnek a koncertek, és mindenhol ingyenes a belépő.
0: Ha már a kezdés szóba került, akkor azt is mondjuk el, hogy minden helyszínen ugyanúgy kezdődik majd a koncert, méghozzá a nemzetközi cigányhimnusszal. Ez az elmúlt években is így volt, például meg lehet nézni egy összefoglalót, mert utána

0: Ezekből a helyszínekből készül egy ilyen összevágott verzió, ahol soronként egy-egy új előadó előadásában lehet hallani ezt a dalt.
1: Így van, én azt gondolom, hogy ez a része talán az egyik megható pillanat, amikor a koncerteket megelőzően minden fellépő, minden helyszínen közösen elénekli a Nemzetközi Cigány Himnuszt, a Gélem-Gélemet, és ahogy mondta, ugye ezekből készül egy vágott videó, meg van adva adott esetben egy hangnem, amiből énekelje mindenki, és ugye ami nagy előny, hogy ritmustalanul van előadva a himnusz, így a vágás is sokkal egyszerűbb, hiszen hogyha ritmusosan lenne játszva, az nagyon nehéz lenne BPM nélkül összevágni, úgyhogy az élvezhető legyen. És a cigányzenén belül ugye a hallgatókra nagyon jellemző ez a balladákra, hogy ritmustalanul hangzanak el. Ilyen a Nemzetközi Cigány Himnusz eleje is egyébként.
0: Ezen az ünnepen cigány és nem cigány előadók együtt vesznek részt, és a nem cigány előadók beépítenek olyan dalokat, olyan cigány dalokat a repertoárjukba, amik lovári cigány nyelven hangzanak el. Ez is egy fontos része vagy üzenete ennek a fesztiválnak, ennek a nyelvnek ez a fajta ápolása is.
1: Pontosan, valójában a saját fiataljainknak, tehát a cigány fiataloknak is szeretnénk ezzel üzenni, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is, hogy mennyire fontos a romani nyelv megőrzése és annak továbbadása, és erre a legmegfelelőbb talán az az, hogy nem csak a cigány zenekarok adnak elő dalokat cigány nyelven, hanem a nem cigány zenekarok is. Én azt gondolom, hogy annak talán nagyobb súlya van, hogy cigányul énekelnek, mint mi, akik beszéljük a nyelvet.
0: Nem csak ez az egyetlen lehetőség van a nyár folyamán. Idén először a Balaton környékén, Balaton-Bogláron is lehet majd találkozni a Balaton Gypsy Festtel, ami 3 napon keresztül várja majd az érdeklődőket, tulajdonképpen közvetlenül, majd hogy nem közvetlenül a Nemzetközi Cigánydal napját megelőzően. Ehhez mi adta az ötletet?
1: A Budapest Gypsy Fest rendezvényünk ugye idén már 3. alkalommal került megrendezésre. Valójában a távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napja bővüljön a helyszíneket illetően, hanem a Gypsy Fest hívószóval a város megelőző nevével, tehát például a Budapest Gypsy Fest, aztán most első alkalommal a Balaton Gypsy Fest. Igyekszünk minél több városban megszervezni a Gypsy Festjeinket is, és ennek égisze, amely már tárgyalások alatt van, ez a Europe Gypsy Fest lesz, amely igazából minden évben más országban kerül majd megrendezésre. Ez egy 4-5 napos összművészeti cigány fesztivál lesz. Én azt gondolom, hogy idővel talán tényleg sikerül így egész Európába elvinni a cigányzene jó hírét.
0: Ezúttal tehát a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, Beremenden, Budapesten és Szászhalombattán lesznek a hazai helyszínek, illetve ahogy elhangzott ezt megelőzően Balaton-Bogláron pedig augusztus 4-e és 6-a között lehet majd részt venni különböző koncerteken. Rengeteg fellépőről beszélünk, amit most nem is tudnánk itt végig sorolni, az már elhangzott, hogy Romengo például biztosan lesz, de a többi, akár balatoni, akár a többi helyszínek a fellépőjét hol tudják átböngészni a hallgatók?
1: Az internetes felületeinken az adott fesztivál hívó szavával minden programunkat részletesen megtalálnak az érdeklődők, de azért a teljesség igénye nélkül megemlítenék párat. A nem cigány zenekarok közül például ott lesz Pálházi Bence és bandája, Szalóki Ági, Bognár Szilvi világzenei koncertje is hallható lesz. A cigány zenekarok között ott lesznek zömében mindazok a zenekarok, akik jelenleg aktívak, ilyen például a K.I.A.G., a Ternipe, a Kamoró Gypsy Band, a Karaván Família, a Kanizsa Csillagai, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok is hallható lesz, a Masimo Gypsy Mo természetesen, és még rengeteg zenekar, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki talál majd kedvére valót.
0: Ez már az 5. alkalom, hogy megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját augusztus 8-án. Az eddigi években sikerült a saját koncerten túl más programokra is ellátogatni?
1: Az a helyzet, hogy szervezőként én vagyok a legjobb helyzetben, hiszen lehetőségem van az általam kedvelt zenekarokat is meghívni. Ugye Balogusti nagyon sokat segít nekem, Vermes Laura is, a munkatársaim. Viszont az a hátrányér, hogy a fellépők egy időben lépnek fel, ugye este 7 óra és 10 óra között, így nem tudok minden helyszínen ott lenni, de a videóknak köszönhetően azért jó párat vissza tudok nézni, és tudom picit élvezni. De hát ezeket a zenekarokat azért zömében ismerem, viszont vannak olyan zenekarok is, akiket a jelentkezések által ismerünk meg, és nagy örömmel léptetjük fel az ilyen zenekarokat is. Bízom abban, hogy egyszer talán sikerül egy olyan cigánydal napját szervezni, ahol 5 napig tart, mint ahogy egy jó cigány lakodalom is néha eltartott a régi szép időkben, és lesz lehetősége minél több zenekart meghallgatni.
0: 5. nemzetközi cigánydal napja tehát augusztus 8-án 7 országban, 11 helyszínen 30 zenekarral, ezek ingyenes koncertek, a budapesti helyszín pedig itt lesz a Magyar Zeneházában, itt a Városligetben, ahol most az eseményt életre hívó Rostás Mihály Mazsival beszélgettünk. Én köszönöm, hogy mindenről hírt adhattunk, és természetesen mi is cigány muzsikával próbálunk kedvet csinálni a hallgatóknak ehhez az eseményhez, és sok sikert kívánunk!

0: Csúcs Judit interjúja után egy különleges színházi program ajánlásával folytatjuk az Akvarelt. A VV, mint veszedelmes viszonyok, már a címével is felkelti az ember kíváncsiságát. Nem véletlenül a történet filmen és színpadon is hatalmas sikert aratott. De vajon mi ragadta meg az alkotókat ebben a klasszikus levélregényben? És mitől lesz más a mostani két szereplős előadás, mint az eddigi színpadi vagy filmes feldolgozások? Ezekre is még sok más izgalmas kérdésre keresi a választ Kovácsiva Rebeka, aki a Baravás villában látható produkció két főszereplőjével, Láng Anna Máriával és Szabados Mihállyal beszélget.
1: Egy kétszereplős verzióját csináljuk meg ennek a történetnek. Egyrészt abban a korba léptünk, amiben a két főszereplőnk van, ami személyesen engem ebben érint nyilván, hogy valami lezárul, és akár, hogyha valaki nem tudja elengedni a korosodást, akkor ez egy elég súlyos beakadás is lehet, és egy ilyen pánik, és valahogy én ebben a történetben ennek a két főszereplőnek, a Valmonnak és a Mertői Márkinénak a viselkedésében ezt a pánikot látom, hogy nem tudják elengedni, hogy valaha nagyon nagy vonzerővel bírtak, és nagy manipulációs készséggel, de ezt az erotikus vonzerőt már nem tudják olyan szinten produkálni, ez elviszi őket egy ilyen manipulációs irányba inkább, és ebben aztán egy ponton megállíthatatlanok lesznek, és teljesen korlátok nélkül kezdenek el pusztítani.
2: A másik dolog még tényleg az volt, hogy kerestünk valami olyat, amit nekünk kettőnknek megfelel, amit soha senki nem osztana ránk. Tehát ez volt a másik olyan dolog, hogy egy olyan kihívást keresni, amivel mi meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tudunk, mint színészek. Filozófia, meg a gondolat szerintem, amit Anna Mari olyan szépen elmondott, az igaz, de az a másik, hogy egy színész vagy, rendező vagy, hogy ki akarod fejezni, meg akarod mutatni magad ebbe a dologba, és a VV azért tettük elé ezt, mert hogy ez nem a darab, ez nem a film, ez nem a regény, hanem ennek az összegyúrt változata lesz. És különböző szerepeket fogunk játszani, beleteszünk kicsit angol szövegeket, német szövegeket, amitől még izgalmasabb, még frissebb lesz, tehát váltunk jeleneten belül is majd a szövegben, tehát ezek mind nagyon izgalmas, nagyon érdekes kihívások.
3: A veszedelmes viszonyok, ahogy te is mondtad az előbb, alapvetően a manipulációról, a hatalomról, a vágyakról szól. Szerintetek melyik témája a legaktuálisabb ma?
1: Számomra mindenképpen a hatalommal való visszaélés. Valamilyen manipulációs során olyan helyzetbe hozni valakit, hogy aztán a végtelenségig vissza lehessen élni a rajta gyakorolt hatalommal. Aztán ez egy ördögi kör, mert minél inkább belekerül valaki ebbe a játékba, annál mélyebbre kerül, annál gyengébb lesz, annál jobban kiadja magát, és a másik, aki ezt a játékot játsza vele, egyre erősebb, egyre jobban fölötte van, és tulajdonképpen megállíthatatlan.
2: Igen, és szerintem ami még ehhez hozzáadhatnék, hogy szerintem, hogy nem veszik észre. Tehát nem veszik észre, hogy ők maguk is már elvesztették ezt a játszmát, és még jobban, még durvábban, még inkább próbálják kihasználni és fölülkerekedni egymáson, és saját magukat is ez alá sodorják, tehát az ő maguk szenvedélye tulajdonképpen teszi tönkre őket, és a nagyra akarás, és a másik, hogy milyen kegyetlenek és milyen durvák a fiatalokkal, az ártatlan szereplőkkel, ez a kivagyiság, ez a harc a fiatalokon csattan a leginkább, és aztán magukat is elpusztítják.
3: Ez egy kétszereplős előadás, ahol nincs hova bújni. A Baravás villának a tere pedig ebből a szempontból is nagyon speciális, mert ott sincsen sehova bújni, ugyanis az egy kert. Mit jelent számotokra ez a fajta színészi kiszolgáltatottság?
1: Számomra ez eléggé természetes, mert a pályám eleje óta nagyon sokszor voltam ilyen helyzetben, nagyon sokszor játszottunk, különösen még a Krétakör színházzal olyan terekben, ahol nem lehetett hova elbújni.
2: Én ezt nem kiszolgáltatottságnak érzem, hanem hihetetlen felszabadítónak. Az, hogy az ember így tud találkozni a nézőkkel, és ilyen közel, ilyen egyszerűen őszintén ott, tehát volt olyan, hogy 12 embernek játszottam az előadást, például a Cyranót. Az, hogy a nézők veled együtt élnek, reagálnak, vagy szeretik, vagy nem szeretik, ezt mind be tudod építeni az előadásba, és szerintem ez fantasztikus. A Barabás villa mellett játszani fogjuk még Mindszent Kálán a Varoda színházban, aztán Pécsen fogjuk játszani, meg egy ilyen Pajta színházban. És nagyon izgalmas lesz, és meghívtak bennünket, amire nagyon büszkék vagyunk, a Ördögkatlan Fesztiválon.
3: Misi, Anna Mária hosszú évek óta nemzetközi produkciókban dolgozik. Éreztél rajta olyan színészi gondolkodást vagy munkamódszert, ami más?
2: Hát én szerintem ő már egész pályáján egy Magyarországtól teljesen különleges munka, mert ugye a krétakör az egy szerintem minden fölött volt, tehát mindenki csak, aki emlékszik, csodálattal emlékszik a krétakörre, hogy milyen fantasztikus előadásokat hoztak. Az, hogy ő mit tanult Bécsben, meg milyen új munkamódszerek lesznek, az majd most fog kiderülni, mert most a szövegen dolgozunk, és utána fogunk egymásnak nekiesni, úgymond, akkor lesz a párbaj. Tehát ez tényleg hihetetlen jó, hogy lesz egy párbaj a darabon belül, a mi párbajunk is, és ezzel sokat húzzuk egymást, meg hülyeskedünk, de szerintem ez nagyon izgalmas lesz, és nagyon érdekes. Mert kint külföldön magyar színész, akik ott élnek, nem találkoztam olyannal, akivel azt gondolom, hogy egy szinten voltam. És a Vajer Tamás, drága díszlettervező barátom, aki már nincs köztünk, ő mindig mondta, hogy mindig magad fölé válasz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha az ember mindig maga fölé válasz, akitől tud tanulni.
1: Én is ezt tanultam, bocsánat, egy zseniális fotóművész barátnőmtől, hogy mindig a leggyengébb legyél a csapatban. Olyan helyre menj, ahol te vagy a leggyengébb. És ez nagyon megmaradt bennem, nagyon tiltakoztam ezzel a gondolat ellen először, és aztán rájöttem, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít. Egyrészt alázatra tanít, másrészt mindig van hová fejlődni, harmadrészt csodálatos olyan környezetben dolgozni, az ember tisztelni tudja a többieket.
3: 2019 óta a Burg Teáterben dolgozol, mint színésznő. Több interjúban is mondtad, hogy szerinted nem a nyelven múlik a színház, hanem a figyelmen és a jelenléten. Ez a gondolat ebben az előadásban is igaz szerinted?
1: Már csak azért is, mert én úgy gondolok erre az előadásra, mintha trapézol lennénk, tehát mint egy cirkuszi szám, ahol egymást kell megtartanunk, és nem csak megtartani, hanem lehetőséget adni a másiknak, hogy megmutassa, hogy milyen truvályokat tud.
3: Misi, én emlékszem, hogy amikor együtt játszottunk a Művész Színházban, ami ma a Thália Színház, nagy reményekkel tanultad az angol nyelvet, mert szerettél volna kimenni, pedig akkor már több film és több színházi előadás hatalmas nagy sikere volt mögötted. De most Kanadában élsz. Mennyire más ott színésznek lenni, mint most itt Magyarországon?
2: Ez inkább ott egy ilyen hobbi, és az ember próbálja megtalálni a saját útját. Tehát így születtek meg az én előadásaim is, hogy próbálom megtalálni a saját utamat. Az, hogy ott milyen színésznek lenni, amit én látok, nagyon nehéz. Sokkal nehezebb, sokkal nagyobb országban vagy, és sokkal kevesebb pénz jut kultúrára, sokkal kevesebb színház van, sokkal kevesebb lehetőség van. Tehát azt mondom, hogy nagyon nehéz. Tehát én rendeztem kisebb darabokat, független produkciókat, játszottam is, forgattam, 40 kisfilmbe játszottam, tehát sok munka van mögötte, de igazán úgymond a bizniszbe bekerülni nagyon nehéz. Ha nem találod meg a te Tarantinódat, mint ahogy a Christoph Waltznak szerencséje volt, hogy el akarta hagyni a pályát, ugye, és megtalálta a Tarantino, és utána fölívelt a karrierje. Tehát nagyon nehéz szerintem ott áttörni azt a falat egyébként, de hát én meg pont olyan, hogy nem tudom föladni, tehát hogy ha 10 ember ha 150-nek, ha egy tornateremben, ha egy-egy teraszon, bárhol az embert hívják, akkor megy és játszik. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy az ember saját maga próbál kreálni dolgokat.
1: Viszont az biztos, hogy gondolom, ott nincsenek társulatok. Eleve nincs ez a társulati létezés, hogy az ember leszerződik egy társulathoz, és onnantól kezdve annyi dolga van, hogy eljátsza rábízott szerepeket, hanem mindent, nulláról, ugye? Ki kell találni, hogyha valamit szeretnél.
2: És te se tudsz egy társulatot létrehozni, mert mindenki mindent egy ugródeszkának használ. Tehát, hogy nem látják azt be, hogy érdekesebb lenne, mondjuk mi 10 évig együtt dolgoznánk, és valamit fölépítenénk, hanem mindenki minden egyes munkát egy ugródeszkának használ, hogy majd oda eljut, aztán abból a 100-ból 2 oda eljut esetleg. Én szerintem izgalmasabb lenne, és jobb lenne, hogyha mi is önerőből, mint hogy mi is ezt csináljuk, összeállna egy kis társulat, és fölépítené magát. De ebbe az emberek nem hisznek. Mindenki sikert akar, és ezért legtöbb ember abba is hagyja 50 éves korára, vagy 40 éves korára azt az egészet.
3: Hazajönni, játszani Magyarországra inkább ünnepet jelent számodra, nosztalgiát, vagy egyszerű munka?
2: Mind a három. Tehát úgy tudom fogni, ez mind a három. Tehát ez nosztalgia is, és nagyon féltem egyébként. Tehát én nagyon féltem, hogy mi lesz ezekkel az én kis, pici előadásaimmal, amiket otthon fabrikáltunk és összeraktunk, hogy mit fog szólni egy magyar közönség, ugye, akik már minden járnak, a katonában járnak mindenhova, tehát ők egy olyan szemmel fogják ezt nézni. És amikor megcsináltam az első kis próbámat itt egy pár sarokkal, arrébb egy kis műfázba, és eljöttek kollégák, meg barátok, hogy ezt ők ilyen szeretettel és nyitottsággal fogadták, az nagyon-nagyon klassz volt. Tehát nekem az, hogy én nekem ennyire hiányzott, és ennyire szenvedélyesen szeretem a színházat, ettől más lett az előadásom, mint másoknak. Tehát azt gondolom, hogy ezt a szenvedét, meg ezt a bohócságot, ami bennem van tényleg, hogy ezt a kettőt tudom keverni, meg az ember tényleg tud szigorú is lenni a színpadon, egy kicsit egy szenvedéllyel tud előadni valamit, szerintem ettől különlegesek az én előadásaim, és hogy nem egy ilyen önéleti kabaré van, hanem egy nagyon komoly művet egyedül próbálok színházba tenni, amit ráadásul mindenki ismer. Ezzel szerintem a nézők is vagy azért jönnek el, mert drukkolnak, vagy azért lássák, hogy fogok ebbe belebukni. Tehát bárki jön, és szeretettel látom mind a kettőt. És valakinek lehet, hogy belebuktam, valaki más meg tényleg azt mondja, hogy klassz volt, amit látott.
3: Van olyan szerep, amiről mindketten azt érzitek, hogy egyszer még szeretnétek eljátszani?
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy most ezt csináljuk, amiről beszéltem, tehát pont ezzel a veszedelmes viszonyokkal ezt csináljuk, és ugye az is izgalmas ebből, hogy én is lehetek a Torvelné, vagy lehetek a Madame de Törvel, tehát hogy mi játszunk ezekkel a szerepekkel, tehát hogy nem minden kőbe van vésve, az, hogy milyen szerep. Én nem mondhatta lenne, és én nem mondanám el babonából biztos, hogy benne.
1: Nekem nincs ilyen.
2: Én most dolgozok egy másik darabon a lányommal. Írok egy darabot kettőnknek, amit jövőre próbálunk majd megcsinálni, az a Dracula lánya, tehát ott én a Draculát fogom játszani, és az sem biztos, hogy rámosztaná bárki is, úgyhogy ez vicces lesz majd.
1: Igen, ez egy nagy csapda, hogy az ember mit adna magának, mert általában az nem annyira fantáziadús, mint amikor valaki más ad neked valamit, ami eszedbe sem jutna.
0: Láng Anna Mária és Szabados Mihály színművészekkel Kovács Éva Rebeka beszélgetett a VV mint veszedelmes viszonyok című különleges kétszemélyes előadásról, amely augusztus 9-én vasárnap 20 órakor várja az érdeklődőket a Barabás villa kertjében.

0: Strobl Alajos a magyar szobrászat meghatározó alakja volt. Nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István lovasszobor, a Mátyás kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű. A Magyar Képzőművészeti Egyetem az Epreskerti várúrként emlegetett szobrászművész gazdag életművét mutatja be, olyan műveket is a nagy közönség elé tárva, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, és akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani. Hogy mi hívta életre a nagyszobású kiállítást, és miért kapta a Halhatatlanság forrása címet, először ezekről kérdezte Szent Imrei Kristóf, Borovi Dániel művészettörténészt, a tárlat egyik kurátorát.
1: A kiállítás egy kettős évfordulóhoz kapcsolódik. Strobl Alajos 170 évvel ezelőtt 1856-ban született, és 100 évvel ezelőtt 1926-ban hunyt el. A címválasztásnak többféle oka is van. Van egy konkrét oka, 1897-ben a Műcsarnokban, tehát a Hősök terén rendezték meg azt a művészestét, amelynek az installációját Strobl Alajos tervezte, tanítványaival, művésztársaival, és ennek a központi eleme volt az Út a halhatatlanság forrásához című kompozíció, ahol azt ábrázolták Strobl és a tanítványai, hogy a Pegazus hátára próbálnak felmászni a magyar művészek, hogy eljussanak ahhoz a forráshoz, amely a művészeknek ihletet ad. Ugye ezt a görög mitológia szerint a Pegazus szárnyas ló rúgta a patájával. Emellett a címadásnak az is az oka, hogy ez az épület, ahol most vagyunk, eredetileg szintén műcsarnokként épült, tehát amíg nem épült meg 1896-ban az új műcsarnok, addig 1877 és 1896 között ez az épület volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat műcsarnoka, tehát azok a magyar művészek, akik szerették volna az alkotásaikat bemutatni, itt jelentkeztek a társulat különböző tavaszi és téli tárlatain, tehát ebben a szűk két évtizedben Strobl Alajos is itt mutatta be az új munkáit a budapesti közönségnek, tehát ilyen módon maga az intézmény vagy az épület, ahol vagyunk is, a halhatatlanság forrása. És nyilván az, hogy ebben az épületben kerül a kiállítás megrendezésre, ami ugye azért is örvendetes, mert Strobl 40 éven keresztül az egyetem elődjének volt a tanára. Szóval mivel itt kerül megrendezésre, ezért igyekeztünk olyan alkotásokat válogatni a rendkívül gazdag életműből, amit Strobl itt mutatott be először, tehát több olyan szobor is szerepel most a Barcsai teremben, amit mondjuk 1886-ban ugyanebben a teremben láthatott először a budapesti közönség. Úgyhogy hát ilyen módon nem egy hagyományos best-of-ot igyekeztünk csinálni, hanem egy olyan kiállítást, ami minél többféle módon reagál az épületre, vagy a mi jelenünkre, vagy az intézmény jelenére és múltjára, és összekapcsolódnak ezek a különböző idő- és térsíkok.
2: Ugye Strobl Alajos úgy is ismert a magyar képzőművészetben, mint az Epreskerti várúr. Avassuk be a hallgatókat szerintem, hogy mit is takar ez a megnevezés.
1: Igen, ugye kezdjük az Epreskerten. Az Epreskert itt az András út közelében volt egy olyan terület, ami a nevét arról kapta, hogy a 18. század végén egy budai selyemgyár itt eperfákat ültetett, abból a célból, hogy itt tenyészték a selyemhernyókat, akiknek ugye az eperfa levél egy kedves eledelük, és aztán a főváros, illetve a magyar állam az 1870-es években döntött arról, hogy ezt a területet felhasználja és felparcellázza. Egyrészt művészeknek ad lehetőséget, hogy itt a saját maguk számára műteremvillákat építsenek, illetve itt tervezték felépíteni a szobrászati és festészeti mesteriskolát is, ami egyébként a mintarajztanodához, tehát a szomszédos épület András út 71-hez kapcsolódtak volna, és egy magasabb szintű művészeti felsőoktatást jelentettek akkor elsőként Magyarországon. Strobl Alajost 1885-ben kérték fel, hogy legyen a mintarajztanodának a szobrásztanára, tehát innentől kezdve volt a szobrászképzésnek a vezetője, majd pedig ezt a szobrászképzést igyekeztek akadémiai képzéssé átminősíteni, tehát így hamarosan létrejött a szobrászmesteriskola. Ennek az iskolának egy önálló épületet is emeltek az Epreskertben, amely egyrészt oktatási célokat szolgált, másrészt pedig ez volt Strobl Alajosnak a saját műterme is, tehát ebben az épületben épületben tanított és dolgozott 1889-től egészen haláláig 1926-ig, és ő ezt a környezetet, az Epres kertet igyekezett minél gazdagabban berendezni, nem csak úgy, hogy egy példatár legyen, vagy egy inspirációs forrás legyen a hallgatók számára, hanem valóban egy rendkívül gazdag szövetet alakított ki különböző szobrokból, szobormásolatokból, kőtöredékekből, egy hunyadikápolnát létesített, mert ugye Mátyás király nagyon fontos az ő életében, és ebbe eredeti töredékeket épített be a Mátyás templomból, amit ugye ekkor építettek át, és cseréltek ki a középkori kövek egy részét, tehát gyakorlatilag egy ilyen saját birodalmat alakított ki a tanítványa is, és saját maga, és most az utókor számára is, és neki a történelmi múlt nagyon fontos, nem csak témaválasztásában, hanem ő is nagyon szeretett személyesen belehelyezkedni ezekbe az időszakokba, tehát gyakran rendezett különböző középkori vagy más korszakokat megidéző jelmezes mulatságokat, amikor maga is jelmezt öltött, úgyhogy az epreskerti várúr gyakorlatilag ezt a téralakítást, illetve ezt a szerepet is idézi, és gyakorlatilag az epreskert a mai napig is őrzi Strobl késznyomát, tehát bár nagyon sokat változott, de nagyon sok olyan fontos monumentum található meg benne, amit még Strobl helyezett itt el, és hát maga egyébként a szobrászati iskola épülete is jelenleg is oktatási célokat szolgál, hiszen a Képzőművészeti Egyetemnek most ebben az épületben működik a szobrász tanszéke.
2: Ha rátérünk a mostani életmű kiállításra, akkor milyen kihívást és érdekességeket tartogatott ennek a tárlatnak a létrehozása, hogy egy ennyire monumentális és sokrétű életművet mutassanak be?
1: Hát ugye az életműkatalógus összeállításakor is szembesültünk azzal, hogy több mint 400 alkotásról van szó, tehát ha akarnánk se, és hogyha ötször ennyi területünk és tízszer ennyi pénzünk lenne, akkor sem lenne elegendő az egész életmű bemutatására, úgyhogy inkább személyesebb közelítéseket alkalmaztunk. Kerestük azért a lehetőséget arra, hogy bemutassunk nagyobb alkotásokat, tehát például itt az intézménynek az aulájában, ami az egykori zárt belső udvar, egy olyan installációt alakítottunk ki, ami gyakorlatilag egy virtuális sétára hívja a látogatókat, és az Andrássy úton kíséri őket végig különböző Strobl alkotások után kutatva, tehát a Bazilikától eljutunk az Operán, a Zeneakadémián, a Régi Zeneakadémián, a Képzőművészeti Egyetemen, az Epreskerten, a Műcsarnokon, a Vajdahunyadvárán, a Városligeti tavon, a Millennium házán, hát egészen a Teleki Blanka gimnáziumig és Szabó József utcában Róna József öntödéig, tehát gyakorlatilag megpróbáltunk egy metszetet bemutatni az ő köztéri munkásságából is. Fókuszban a halászlány szobrával, ami eredetileg az Andrássy út 28 udvarán helyezkedett el kútszoborként, majd később múzeumba került, és gyakorlatilag most ismét visszatérhetett az Andrássy útra egy hasonló neoreneszánsz palotának az udvarára. De ez csak az egyik szegmense a kiállításnak, ugye már a bejáratnál egy elég hangsúlyos elem fogadja a látogatókat, ez pedig a kiállítás másik kurátorának, Erős Apolka szobrászművésznek volt egy nagyon izgalmas projektje. Itt egy konkrét Strobl emlékmű figurát helyeztünk el egy 3D-s print formájában, tehát ez egy olyan nagyon izgalmas alkotás, ez a Mekvárt András emlékműnek az egyetlen megmaradt figurája, ami jelenleg az Öntödei Múzeum, a zárt Öntödei Múzeum kertjében látható, és ezt a szobrot szkennelték be, nyomtatták ki 48 darabból 3D-s nyomtatóval, és ez lett most a bejáratnál elhelyezett tulajdonképpen egy kortárs installáció, amely igyekszik összekapcsolni a kintit a bentivel, a jelent a múlttal, a kiállítást a járókelőknek a hétköznapi életével.
2: Mi mindent tárolnak el az eddig ritkán, vagy akár egyáltalán nem látható, és éppen ezért kuriózumnak számító művek arról az alkotói folyamatról, amelyek Strobl Alajost jellemzik. Mit adnak hozzá a róla alkotott képhez?
1: Nagyon sokat és nagyon sokféle új forrást igyekeztünk bevonni a kiállításba. Ugye Strobl Alajos környezetében sokan fotóztak, ami a századforduló még nem volt egy olyan mindenki számára hozzáférhető és jellemző tevékenység, mint napjainkban. de szerencsére Strobl-nak a bátyja is fényképész volt, illetve a felesége is rendszeresen fotózott, és eznek a hagyatéknak a jelentős része ma is megtalálható a családnál, úgyhogy ezekből is bőségesen igyekeztünk válogatni, hiszen ezek az alkotói folyamatnak olyan aspektusait mutatják be, amit maguk a műtárgyak esetleg nem közvetítenek, vagy a korabeli híradások, leírások nem adnak át. Úgyhogy például így sikerült mondjuk egy példát kideríteni azt, hogy László főhercegnek a mellszobra szolgált mintaként a Bazilika Szent Imre figurájához. Ugye a bazilikában helyeztek el század előn egy Szent Gellért és Szent Imre szoborcsoportot, ami ma is ott látható Carrarai márványból kifaragva a bazilika egyik négyezeti pillérében kialakított fülkében, és Strobl Alajosnének a sztereófotóik között találtunk egy olyat, ahol azt látni, hogy éppen Strobl ezt a szoborcsoportot mintázza az Epreskerti műtermében, és a Szent Imre figura mellé ugyanabban a szögben le van fektetve László főhercegnek a mellszobra, tehát egyértelmű a szituáció, hogy a mellszobor szolgált Szent Imre modelljéül, ami egyébként nem is olyan meglepő, ugyanis László főherceg József Nádor unokája volt, és fiatalon 20 éves korában hunyt el egy vadászbalesetben, tehát valószínűleg ez a vadászbaleset halál téma is inspirálhatta, hogy ő legyen Szent Imrének a modellje, és ez is egy olyan összefüggés, amit összerakhattunk volna a két figura hasonlósága alapján a korábbiakban is, de ez a fotó volt most az, ami megindította a fantáziánkat, és azt mondtuk, hogy ja igen, ezt látni a képen, hogy ez a szobor a modell, akkor nézzük csak meg ezt a két szobrot jobban. Úgyhogy nagyon sok ilyen új összefüggésre segítenek rávilágítani a fotók is, de gyakorlatilag szobrok esetében is volt olyan pont az épület előtt álló installáció kapcsán is, hogy amikor kikerült erről híradás a Facebookra, akkor egy festőművésznő jelentkezett azzal, hogy a szobornak a kis változata nála van otthon, úgyhogy szerencsére ezt is sikerült még az utolsó pillanatban bevonni a kiállításra, és ugye így ennek a szobornak a történetét is sokkal komplexebben látjuk, mert kiderült, hogy ez a kis változat nem egy vázlat, hanem egy utólag készült kis változat, mert ez Strobl fia, Strobl Mihály is leírja a visszaemlékezésében, illetve Strobl Alajosnak egy fotóján is látjuk, és a korabeli sajtó is leírja, hogy a Ganszt gyár, amelynek a vezetője volt korábban Mechvárt András, megbízta Stroblt azzal, hogy a Mechvárt emlékmű figuráit kis méretben is készítse el, hogy ezzel aztán a gyárnak különböző helyiségeit, irodáit díszítsék, és Strobl ezzel tanítványát, Faki Csernőt bízta meg, hogy az elkészült nagyméretű plasztikáknak készítse el a kis változatát, és egy Strobl Alajosné fotón is látjuk azt, hogy Faki Csernő mintázza Poszpisül Mihály öntőmunkásnak a kisméretű szobrát, és ez az, ami egyszer csak egy Facebook kommentből itt volt előttünk, és kikerülhetett a kiállításra is.
2: Hogyan látja, mi az a legfontosabb dolog Strobl Alajos örökségében, amelyből a mai művész generáció is inspirálódhat?
1: Az nagyon fontos kiemelni, hogy egy szobrászati alkotómunka, különösen, hogyha ilyen léptékű és ilyen nagyságrendű alkotásokról van szó, mint amilyeneket Strobl készített, sosem egy magányos tevékenység. Ezt a kiállításon is igyekeztünk bemutatni, hogy egy ilyen jellegű szobrászati munka mindig egy nagyobb alkotócsapat, egy közösség összehangolt munkájával jár, tehát igyekeztünk felhívni a kiállításon is a figyelmet arra, hogy itt nagyon sok tanítvány, munkatárs, gipszöntő, bronzöntő, modell, családtag, fotós is ugyanúgy részese volt ennek a munkának, és ez a közösségben való létezés például egy olyan dolog, ami egy nagyon fontos tanulságú szolgálhat, akár egy mai alkotó számára is.
0: Borovi Dániel művészettörténésszel, a Strobl Alajos életművét bemutató kiállítás egyik kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Halhatatlanság forrása című tárlatot szeptember 19-ig tekinthetik meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületében, azon belül is a Barcsai teremben és az aulában.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is. Köszönöm figyelmüket. Lázár Csabát hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tételét Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum előadásában.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tétele Anda Géza és a Camerata Akadémika Mozarteum előadásában. A magyar

0: legnépszerűbb úti céljaik. Esetleg nyaralt valaki a fővárosban is? Köszöntöm Önöket, Hámori Kinga vagyok. Ezekre a kérdésekre a választ abból a magánirati iratgyűjteményből, fotókból és levelekből kaphatjuk meg, amelyet a levéltár az utóbbi évtizedekben budapesti családoktól vett át, s most egy kiállításban közkincsé tett. Budapest főváros levéltárában dr. Nagy Ágnes főlevéltárossal, a magánirati font főcsoportok referensével tekintettük meg a Budapest nyaral című tárlatot.
1: A fővárosi levéltár lényegében 15-20 éve gyűjt intenzíven magánirat hagyatékokat. A ide történő költözésünk után vált intenzívé ez a munka, addig csak úgy szorványosan érkeztek be ilyen anyagok, úgyhogy lényegében már második generációs levéltárosként csináljuk ezt a munkát nagy erővel. És jó pár évvel ezelőttől kezdve már a fotóhagyatékok is nagyon nagy szerepet kaptak ebben, mert korábban inkább iratokra koncentráltunk, illetve még az előző kollégám Horváthy András, és utána úgy egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a fotóhagyatékok is. És hát az ötlet az a kolléganőmnek volt az ötlete, Lukács Anikói, ketten vagyunk a kurátorai a kiállításnak, hogy akkor egy ilyen nyári könnyed kiállítás legyen nyaralás témában, aztán ebből lett egy nagyobb kiállítás, és tulajdonképpen akkor megszülettek a tematikus taglók, és az egésznek ez volt az elgondolása, hogy a személyi családi irat együtteseinkre, amik ide hagyatékként, vagy még élő személyek irat együtteseiként bekerülnek, hogy ezekre alapozzunk, és főleg képekre, hogy ez ne a szokásos levéltári irattömeg legyen. És igazából azt kiderült a gyűjtés során, hogy rengeteg téma, illetve az iratokon keresztül megfogható egyköri szokások, gyakorlatok, nyaralási divatok, az milyen tömegesen vannak jelen a magánirati fondjainkban, és hihetetlen sok ilyen átfedés, ismétlődés, hasonlóság vált megfoghatóvá, és lényegében egy nagyon nagy hozadéka számomra legalábbis a kiállításnak, hogy ilyen kutatási terepek nyílnak, hogy hol vannak azok a tendenciák, divatok, szokások, amik nagyon jól megfoghatóvá váltak az összegyűjtött iratoknak és fényképeknek köszönhetően.
0: Milyen merítésből látunk rá a korabeli társadalomra, budapesti polgárokról van szó, illetve pesti és budai polgárok különböző nyaralási szokásairól, de a címből talán arra is gondolhatnánk, hogy Budapesten is nyaraltak családok, akár Budán vagy Pesten a budaiak.
1: Igen, két irányba megy a dolog pont, ahogy így mondta. Az egyik az, hogy mivel fővárosi levéltár vagyunk, így amilyen irat, magánirat hagyatékbe kerül ide, muszáj, hogy a családnak legyen budapesti kapcsolódása. A másik, hogy akik nagyobb, komolyabb irathagyatékukat hagynak maguk után, azok egy bizonyos ponton már középosztálybeliek voltak, és annak akár az alsó, középső vagy legfelső rétege. Igazából felső középosztály nagypolgárság nem igazán jelenik meg a fondjainkban. Az alsó középosztály itt van olyan téma, ahol megjelenik, hogy ők bekapcsolódnak a két háború között a nyaralási szokásokba, de alapvetően, ahogy mi így időben végig lefedi az egészet, az inkább a középosztály középső vagy a felső része, akik tudtak nyaralni, és akik egyáltalán irathagyatékokat hagynak maguk után, és amik bekerülnek hozzánk. Tehát igazából az, amit itt látunk, az lényegében a fővárosi lakosságnak csak ez a szelete, és ez az a szelet az, ami leginkább a magánirati fondjainkban is megjelenik, és az ő szokásaikra látunk rá. Viszont valóban Budapesten is nyaraltak, és van olyan tablónk, ami kimondottan erről szól, hogy hogy nézett ki a budapesti nyaralás. És igazából így a tematikus felépítésre a kiállításnak az a forrásainkból, a fondjaink átnézése során előkerültek témák, onnan adták ki magukat azok az egy-egy bemutatott szokás vagy jelenség, ami nyaralás kapcsán előkerült, és így jött elő, hogy van olyan levelezésünk, amiben a budai nyaralóbérlés jelenik meg, akkor ezt be tudjuk életközelien mutatni.
0: A korszakot tekintve, hová repülhetünk vissza az időben?
1: 1867-ben kezdődik a legelső ilyen történetünk, ami azért érdekes, mert ott az egyik illető, aki utazik, még esztergomi, viszont a családja utána már Budapesten él. Tehát az, hogy budapesti családok, az azt jelenti, hogy mindenki ide került valahonnan egyszer. Tehát itt a több generációs családi hagyatékoknál arról van szó, hogy egy ponton kapcsolódnak be a budapesti életbe. Tehát időben 1867-ben kezdődik, és ott elmegy a szocialista korszak Kádár rendszerig 1960-70-es évekig, talán 80-as évek már nincsen benne. Tehát, hogy markánsan megjelenik az is, hogy nézett ki a nyaralás a szocialista Magyarországon, és hogy lehetett utazni egyáltalán.
0: A akkor utazzunk vissza az időbe. Megkérem, hogy

0: Oda ahhoz a tablóhoz, abba a korszakba, ahová önnek szimpatikus, hiszen aki ide látogat, bárhol kezdheti az utazást.
1: Igen. A kezdet az biztos, hogy az a legkorábbi, 1867, onnantól kezdve viszont a tematikus felépítésnek, illetve a utazási célirányok, országonkénti célirányoknak köszönhetően az időrend az felbomlik, tehát hogy nincs ilyen időrendi kronológikus rendje a kiállításnak, bárhonnan kezdhető.
0: Jó, hát mi most itt megálltunk akkor éppen egy családnál, itt három tablót is kaptak, gerendaiék nyaralnak. Mi volt az ő nyaralási szokásuk?
1: A gerendai család lett itt a kiállításon az a család, ami családként lett bemutatva, hogy az ő nyaralási szokásaik milyenek. Ők a középosztálynak a felső részét mutatják. A társadalmi státusukkal függ össze, hogy nagyon komoly hagyatékuk van, több generációs családi hagyatékuk, és a tablók is lényegében a 20. század elejétől hát a két háború közöttig biztos bemutatja, több generáció nyaralási szokásai jelennek meg. Felső középosztálybeli státusuk alapja az volt, hogy ők sírkőkészítők voltak, tehát vállalkozók, és egyébként utazási szokásaik ezzel össze is függtek, mert sírkőkészítőként utaztak Olaszországba, a Carrarai márványbányákhoz, és valószínűtől kezdve eleve meg a sírkőkészítés miatt is eleve tágabb volt a horizontjuk, plusz felső középosztálybeli család voltak. Ami nagyon szerencsés, hogy rengeteg mindent megőriztek maguk után, nagyon komoly fotógyűjteményük van, egyéb forrásaik, levelezésük, illetve naplóik is vannak, volt saját nyaralójuk is Piszkén, és mindez a gazdag irathagyaték és fotóhagyaték az elég jól feltérképezhető és kitapogathatóvá tette, hogy ők hol és miként nyaraltak, illetve hogy változtak a szokásaik időben. Ami nagyon érdekes, hogy itt is megjelenik, és más forrásainkban is, ami már egy szokásra utal, itt valamelyik idézetben olvasható is talán, hogy a generációknál ismétlődnek az utazási szokások, már amíg ezt a politikai körülmények lehetővé tették, és mindig visszaemlékeznek arra, és le is írják levelekben vagy naplókban, hogy ahol vannak, ott a mama vagy a papa volt egykor, fiatalkorában, és hogy ezt felidézik, hogy az előző generáció hogyan nyaralt ott. És ez egy fontos támpont, hogy akkor ők is elmennek ugyanoda.
0: Tehát fontos volt így a kapcsolódás a generációk között, és ha jól látom, akkor fénykép is készült róluk, ezt gondolom ők készítették, tehát a fotózási szokásokról is akkor kapunk egy kis betekintést, illetve levelezésüket látjuk, napló részleteket, vagy mi ez a hagyaték tulajdonképpen, amiből önök kiindultak?
1: Ez egy nagyon komoly többgenerációs hagyaték. Ők maguk fényképeztek, tehát itt nem arról van szó, hogy ők fényképeztettek, azt is csinálták, mert vannak olyan képeik, amik ott a nyaralóhelyeken a szokásos módon ott volt a fotográfus, a műterem, és akkor oda elmentek, vagy nem tudom, kint a szabad téren is a fotográfusok felálltak és gyártották a ilyen értelemben tömegfotót. De ők maguk is fotóztak, 1890-es évek végétől már biztosan, és az akkori családapa lehetett az, aki gazdag városi polgárként ebbe az új szokásba beletanult, akkor már a technika lehetővé tette, hogy amatőrök is tudjanak jól, könnyen fényképezni, és ennek köszönhetően nagyon komoly fotóalbumaik vannak, illetve negatív gyűjteményük, amiben a nyaralási fényképeik is benne vannak, vagy a gyerekük élete dokumentálva van, a piszkei nyaralójukban töltött életüknek a fotódokumentációja, a nyaraló belső, lakásbelső is nagyon jól látszik benne, és a családtagok is megjelennek. Tehát itt egyértelműen arcot kapnak az emberek.
0: Akkor mentünk tovább egy másik tablóhoz. Itt most nem családot látunk, hanem szokást. Ugye? Egy utazási szokást.
1: Igen, ez a két világháború között robbant be, azért is használtuk ezt a címet, hogy az automobilizmus berobbanása autós és motoros utazás szokássá válik, ami nyilván a technika, illetve az autó elterjedésének köszönhető, és ami ezen a tablón igazán érdekes, nem is az autós utazás, hanem a motoros utazás, mert ezen keresztül válik láthatóvá egy olyan társadalmi réteg itt, akik a kispolgár alsó középosztály réteget képviselik, akik egyébként nem feltétlenül jelennek meg abban, hogy akkor elutaznak a mabáziai fürdőhelyre és a egyéb drága helyekre, ami akkor annak számított, hanem itt egy másik társadalmi réteg jelenik meg, akik viszont szintén fényképezkedtek, és feltétlenül ők maguk készítették a képeiket, mert a motoros utazásaikat végigkísérik albumokon és egyéb albumokon kívüli fényképeken. Ami a motoros utazásaikban még érdekes, hogy ez viszont teljesen beágyazódott a hagyományos útirányokba, mert Ausztria volt az egyik fő terepe, És azok a túrák, amiket egyébként a korabeli autós újságok is reklámoztak, illetve motoros túrákat is szerveztek, nyilván akkor, akinek volt motorja, saját maga is meg tudta csinálni, anélkül, hogy egy ilyen csoportos van, amihez csatlakozott volna, és jellegzetesen ezeket az utakat járták be, ami a fényképeken látszik is, mert ezek a képek mind hozzájuk tartoznak. Tehát ez a tipikus alpesi utazás.
0: És akkor egy egész család motorra pattant?
1: Nem. Itt szerintem egy házaspárról van szó, én úgy emlékszem, az illető adóhivatali tisztviselő volt, és szerintem barátaival utazott, mert sohasem egyedül van a képen, az látszik is, hogy csoportosan utaztak, és több motorral keltek útra.
0: Tehát akkor itt a kiállításban nem csak családokról van szó, hanem akár egyéni vagy baráti társaságokról, magáról a kiruccanásról, a nyaralásról, ahogy budapestiek től a hagyatékuk alapján tulajdonképpen következtetni lehet.
1: Igen, sőt, az, hogy baráti társaságuk az úgy is megjelenik, hogy nem feltétlenül utaztak együtt, de az is nagyon jellemző volt, hogy mivel itt a középosztály felső rétegeiről volt szó, mindenki utazott, és a nyaraló helyeken, ami lehet akár Balatonfüred, de lehet akár egy külföldi ausztriai divatos üdülőhely, ott tulajdonképp újra összetalálkoztak, mert elmentek, tudták, hogy ott vannak, vagy nem is tudták, és amikor megérkeztek, rögtön fölmérték a terepet, hogy na hát ők is itt vannak, mivel nagyon gyakori volt, szokás volt, hogy utinaplókat vezettek, ami lehet akár egy tenyérnyi notesz, de lehet akár egy komolyabb füzet, akár lehet elbeszélő jellegű, de csak információfeljegyzés, ott visszaköszönnek a nevek. És ebből akár össze lehetne rakni egy kapcsolathálót, hogy akkor, amikor ők elutaztak valahová, milyen ismerőseikkel találkoztak. És lényegében ott élték a Budapesten megszokott társas életüket az ismerőseikkel együtt, anélkül, hogy ez meg lett volna beszélve feltétlenül.
0: Kisgyerekekkel Karintiában 1930-ban itt álltunk meg most egy ilyen tabló előtt.
1: Ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes téma volt végignézni, hogy hogyan működött. Tehát tipikus úti célpont Ausztria, két világháború között, középosztály, a családapa egy építész, és elmennek egy egész hónapra. Tehát akkor az utazás nem feltétlen arról szólt, hogy akkor nem tudom, egy hét szabadságot kiveszünk, és elmegyünk egy városba, és akkor ott körbenézünk, hanem arról szólt, hogy akár ahogy Magyarországon is megcsinálták, arról is szólt tablónk, hogy a vidéki nyaralás hogy nézett ki, vagy ahogy a Budapesten belüli nyaralás, hogy hónapokra kivettek egy budai villát bérbe, és akkor májustól szeptemberig ott voltak. Ugyanezt Ausztriában is meg tudták csinálni, hogy elmentek egy hónapra, vagy két hónapra. Ennél a családnál ez látszik, hogy két évről is tudunk, hogy ez volt a gyakorlatuk. A családapa itthon maradt, mert közben kereste a pénzt, a családanya elment a gyerekekkel, és ebben az esetben konkrétan tudjuk, itt a nagy csoportképen látszik is, hogy két család utazott együtt, mindkét esetben a család fő nélkül, de gyerekekkel. És vitték a cselédet, és az itt fennmaradt levelezésből, ami annak köszönhető, hogy az apa nincs velük, a feleség Ausztriában van, leveleznek, mert abban az időben nagyon komoly volt a levelezés, mert így lehetett kapcsolatot tartani, és ez a szerencsé a történésznek. Megmaradt a levelezés, és ebből kiderül, hogy a családanyának Ausztriában a cselédjével együtt lényegében az otthoni háztartást kellett újra legyártania, és leírja a panaszkodó leveleiben, hogy neki ez egyáltalán nem nyaralás, hanem hihetetlen erőfeszítés és fáradtság, mert három kisgyerekkel van ott, amiből az egyik még egy éves sincsen, és hogy neki naponta 6-kor föl kell kelni, és végigcsinálni az egész napot, hogy itt mindenkinek legyen mit enni, és hogy a gyerekek rendben legyenek, hogyan szereznek be babakocsit, hogy tudjanak közlekedni a kisgyerekekkel, és lényegében itt teljesen jól rekonstruálható és átélhető a feleség keserű leveleinek köszönhetően, hogy hogy nézett ki egy ilyen nyaralás. És ez az a típus, amikor két család kapcsolódik így össze egymással.
0: Igen, tehát akkor csak a helyszín változott, Budapest helyett Ausztriában élték meg a nyarat.
1: Ez lényegében igen, ez nagyon nagy hozadék a kiállításnak, hogy átláthatóvá vált, hogy mik a célpontok, és hogy tulajdonképpen a különböző célpontokon ugyanazt a szokásrendszert hozzák létre, hogy budai nyaraló, Ausztria, ahová több hétre el tudtak utazni, ez a kettő ugrik be, hogy ez nagyon tipikus, de fürdőhelyekre is így jártak, ott még ráadásul a téli, télvégi kúra is fontos volt, hogy hetekre elmennek mondjuk egy idős nagyszülőházas pár, és akkor ott vannak hetekig a Báziában vagy a Isztriában, hogy kúrálják a nagyapa rossz légzőszervi problémáit, tehát ugyanez a több hetes nyaralás, és akkor ott legyártják az itthoni életformájukat.
0: És akkor nekik fix nyaraló házuk volt ezeken a helyszíneken, vagy pedig mindig egy ilyen időszaki, szezonális kiruccanás volt?
1: Arról, hogy nyaralójuk lett volna külföldön, sehol sem tudunk, ezek szállodák voltak, Azt, hogy külföldön házat béreltek volna, én ilyennel nem találkoztam, mert ugye ez ma egy bevett szokás, hogy lakást bérelnének, de a szálloda vagy lakásbérlés az volt. És az, hogy fix helyre mentek, szerintem igen, tehát igazából egy ismétlődés van, hogy minthogyha lenne egy nagy zsákunk, amiben benne vannak a megszokott célpontjaink, és akkor adott évben ebből valahogy összerakjuk. De hogy akkor megvan, hogy Karintiába megyünk, megvan, hogy nem tudom, Stájerországba megyünk, megvan, hogy hegyet mászunk, megvan, hogy a tengerparti fürdőhelyre megyünk, és ezek szerintem ismétlődnek. De van olyan házaspár, ahol tökéletesen látszik, hogy minden évben megvan, hogy akkor elmennek tavasszal ide, nyáron oda, kora ősszel amoda, de egy évben legalább kétszer elutaznak több hétre.
0: Van egy nagyon jó honlapja a kiállításnak, ott böngésztem én is, és ott például egy családnak a levelezésére bukkantam. Ők éppen egy nyaralót fixen meg szeretnének vásárolni Budán, mondjuk itt akkor arra reflektálva, hogy Budapesten belül is igényük volt egy jó levegő nyaraló házra.
1: Igen, hát itt igazából két tablót szenteltünk a budapesti nyaralóvezeteknek, amiből az egyik egy konkrét családi eset, a nyaraló keresésnek az esete. Erről az egész történetről megint annak köszönhetően tudunk, hogy távol vannak egymástól a családtagok, mert itt utaztak el a nagyszülők tél végén valamilyen dalmáciai helyre, púrára. És a fiatal generáció a kisgyerekekkel viszont itthon van, és ők kezdik el már tél végén, ami a sajtóban is visszaköszön, hogy így működött a budapesti szokás, hogy tavasszal elkezdik a nyaralókeresést. A középosztálybeliek Budán, kiderül, hogy voltak ingatlan közvetítők, akik kimondottan ezzel foglalkoztak is, vagy ismerősöktől beérkezett információkra támaszkodtak, vagy egyszerűen elmentek arra a helyre, ami másik tablón be van mutatva, hogy mik a nyaralóvezetek, a budai nyaralóvezetek, sétáltak, kinéztek valamit, utána jártak, és akkor eldöntötték, hogy mit szeretnének. Tehát ennek köszönhetően, hogy a nagyszülők nincsenek itthon, ez a téma megjelenik a levelezésben. És nagyon részletesen lehet tudni, hogy akkor melyik vidékeken kerestek nyaralókat, milyen házcímeket kaptak az ingatlan közvetítőtől, melyik mennyibe került volna, és hogy mik az ő keresési szempontjaik, mert az ő esetükben a feleség éppen kisbabát várt, és készültek arra, hogy augusztusban lesz a szülés, és nem lehetnek túl messze a várostól, illetve szempont volt az is pont emiatt, hogy amikor majd a nagyszülők hazajönnek, és nyáron ők is itt lesznek Budapesten, mert ők is budapestiek voltak, akkor ne legyenek egymástól távol, hanem ők is benne legyenek a nyaralóban, tehát elég nagyot találjanak ahhoz, hogy beférjenek. Viszont ne legyen túl drága, mert az meg kiderült, hogy nagyon komoly probléma volt, hogy drága volt a nyaralóbérlés. És ezekre a szempontokra ez a levelezés így mind rámutat, amit levelezés nélkül soha nem tudnánk, hogy ez hogyan történt.
0: Érdemes tehát megtartani a leveleket,
1: igen,
0: igaz?
1: Ez nagyon fontos. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy magánirattgyűjtés kapcsán, hogy a családi levelezéshez való viszonya az embereknek, hogy a legelső reakció az, hogy ó, hát ez úgysem érdekel senkit, hiszen csak azt mondják el, hogy mit tettek, mit csináltak tegnap, de pont ez az érdekes, mert ez így sehol máshol nincsen leírva, és ebből rakható össze, hogy hogy működött egy korábbi világban a hétköznapi gyakorlat az embereknek. Pont az elképesztő hétköznapiságuk és mindennapiságuk az, ami nagyon informatív.
0: Üzenet a múltból.
1: Igen. Ez, amit sehon máshonnan nem tudunk, és ami nagyon nagy szerencsénk, és hát a mai világban, ahol írásban nem levelezünk ilyen formában, ez nem hagy nyomot. Az, hogy amint eltávolodtak egymástól a családtagok, a kapcsolatot akarták tartani, úgy barátokkal is, és ennek köszönhetően keletkezett a rendkívüli mennyiségű levelezés, ami lehet írott levél, vagy pedig képeslap is, hihetetlen információgazdag, mert kapcsolatrendszereket is ki tud rajzolni. Tehát igazából a boríték is fontos, amit szintén nagy erőszeretettel dobnak ki a levelek mellől, mert hogy a borítékon van a címzés, és hogyha ezt nem látjuk, akkor ott lehet, hogy a megszorításban van egy becenév, az aláírásban egy másik becenév, és soha nem fogjuk tudni, hogy kik azok, ha esetleg még dátumot sem írtak rá, akkor a boríték viszont tele van információ, mert ott a postabélyegző, ott van a címzés, feladó a hátoldalán, tehát hogy ez mind olyan információ, ami elveszett, ha ezeket kihaigálják azzal, hogy ó, hát ez úgysem érdekes.
0: Most egy fotótabló előtt álltunk meg, ezek is árulkodnak ugyanolyan sok információról, mint a levelek?
1: Igen, és itt az a borzasztóan érdekes, hogy itt két időszak van, egy 1930-as évek, amikor tudjuk a noteszeknek, útinaplóknak köszönhetően, hogy egy házaspár évente hogyan utazott, de ugyanakkor mellette van egy 1958-as utazás, tehát lényegében a Kádár rendszer legeleje, És hogy hallatlan érdekes a kettő, bár a tabló csak félig van, meddig van erre kiegyezve, hogy itt egész más politikai társadalmi közökben látjuk, hogy a mediterrán utak azok hogyan néznek ki. És ami borzasztóan érdekes, hogyha mind a kettő utazás után maradtak fotóalbumok, hogyha ezeket egymás mellé tesszük, a hihetetlen párhuzamok vannak, hogy mennyire nem változik, hogy az emberek mit fényképeznek. És igazából a két fotós tablónk, ami két külön tabló, azról pedig egyértelműen visszaköszön, és borzasztóan érdekes lenne ezzel is foglalkozni, hogy a amatőr fotózás, vagy úgymond privát fotó, vagy más kategóriákat is lehet erre használni, ott mennyire meghatározóak ezek a képi sémák, vagy toposzok, amiket az emberek újra és újra megcsinálnak, és biztos, hogy ma is ugyanígy fényképezünk.
0: Igen, tehát ugyanaz érdekes most is a 21. Igen. Században, igaz?
1: Igen, és ugyanazok a beállítások, tehát ahogy az ember nagyon sok képet átnéz a kiállítás kapcsán, akkor látja, hogy a képkomponálás szokása semmit sem változik, tehát hogy kell kinézni egy hegyi képnek, hogy kell kinézni egy tengerparti képnek, ez így évtizedek semmit nem változtatnak rajta.
0: Mert sokat mesélt arról, hogy mi az ön számára érdekes levéltárosként, meg hát is izgalmas is tulajdonképpen az ön munkája, meg az önök munkái. De mi az, ami ennek a kiállításnak a kapcsán azért önt is meglepte?
1: Számomra a legnagyobb hozadéka, mert amellett, hogy levéltáros vagyok, társadalomtörténészként kutató munkát is végzek, bár eddig más irányú kutatásaim voltak, hogy ezeknek a forrásoknak köszönhetően, amik egy magánirat hagyatékban megmaradnak, hihetetlenül jól össze lehet rakni a hétköznapi szokásokat, és bár itt a hozzánk beérkező iratok mindig egy-egy családhoz vagy egy-egy személyhez tartoznak, de ha ezt a nagyon sokat, ami most már van, mert most már több száz magánirati fondunk van, most ha ezeket egymás mellé tesszük, ezek a elképesztő ismétlődések, amik megjelennek. És hogyha ezeket elkezdjük összekapcsolni, akkor lényegében egy budapesti társadalmi képet tudunk megrajzolni, ami egyébként egy-egy család emlékhagyatékaként és ilyen értelemben a saját múltjának az emlékeként és értékeként elkezd működni egy olyan kontextusban, amit anélkül, hogy ezeket tömegesen átne néznénk, ez nem fog kirajzolódni. Tehát igazából számomra ez volt a legnagyobb élmény, hogy ezek az egyedi esetek, hogy kezdenek el kontextusba illesztődni, és mindegy az, hogy ez egy utazási napló, egy fénykép vagy egy levél, onnantól kezdve sok van belőle, és különböző családoknál ismétlődik, ez egy nagyon tág terepet kezd kirajzolni, hogy hogy működött ez a nyaralási rendszer, akár az úti céljaikkal, akár a bérléssel, vagy hová utazunk, hol szállunk meg, mit csinálunk, mit fényképezünk, kivel megyünk, kivel találkozunk, milyen az időjárás, hogyan reagálunk rá, milyen érzéseket fejezünk ki, az is több-két helyen is visszatérő elem, hogy a hegyek láttán sírnak, amit ma nem biztos, hogy megteszünk, mert ugye egész más a érzelem kifejezésünk, de hát hogy ilyen nagyon-nagyon apró dolgok megjelenhetnek, amik nagyon sokat elmondanak egy adott korszakról.
0: Kedves hallgatóink, a Budapest nyaral című kiállításon dr. Nagy Ágnes főlevéltárossal, a magánirati font főcsoportok referensével beszélgettem. Az ingyenes tárlat hétköznaponként 8 és 18 óra között 2027 május közepéig várja a téma és a múltidézés iránt érdeklődőket Budapest főváros levéltára aulájában. A kiállításhoz honlap is készült korabeli fotókkal és levélrészletekkel, melyet a budapestnyaral.bparchiv.hu oldalon tekinthetnek meg. Köszönöm figyelmüket! 4 hét múlva egy újabb pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3:30. Kedves hallgatóink, a Dallamív mai adásában az augusztus 7-én 106 éve született Kossuth Díjas érdemes és kiváló operaénekesre, Radnai Györgyre emlékezünk Verdi ária felvételeivel. Hallgassák először a Rigoletto részleteit a második felvonásból.

0: A Rigoletto második felvonásának részletei után az Állarcos bálból következik Röni áriája a harmadik felvonásból.
1: Menj oda, ott van a fiad, nem tiltom azt, hogy őt meglásd.

Az Állarcos Bál harmadik felvonásából elhangzott René áriája után Radnai György az Otelló híres részletét, Iago krédóját énekli a második felvonásból.

Verdi Otellójának részletét befejezésül a szerző utolsó dalműve, a Falstaff részlete követi, Ford áriája és jelenet a második felvonásból.

Mr. Ford! Mr. Ford! Alszol! Ébredj fel, ele, légy résen! Elhágy az fasz, és szégyen készül hozni! Tereld, meg kell ásni!

0: szörnyű csúfság, milyen földelmes szó kering az agyamban, az a kancs.
1: Ököl, vagy kecske, az lesz.

A Falstaff részletével véget ért a dallamív. Verdi áriákat hallottak a 106 esztendeje született Radnai György archív Verdi felvételeiből. Szerkesztette Magyar Kornél.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal dr.

0: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Csókai András idegsebész agykutatóval beszélgetek.
2: Annak idején tudatosan választottam ezt a pályát, vagy ahogy sokan szoktak fogalmazni, véletlenül került erre a pályára, bár jól tudjuk mi istenhívők, hogy az ember életében nincsenek véletlenek.
3: Igen, nincsenek véletlenek, de hogyha az ember elfordulva él Istentől, akkor bizony ki van téve a véletlen játékának. Megmondom őszintén, olyan 16 éves koromra tehető, amikor jött a tinédzser vagy fiatalkori gőg, és bizony elfordultam a katolikus neveltetésemtől, így elfordultam a jó Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy valami átkozott rossz dologba kezdtem, de azért azt jelenti, hogy elkezdtem öntörvényűen gondolkodni. Sok jó dolog kijött ebből, de aztán egyre több rossz, és végül mindent elborított a rossz. Például emlékszem, hogy nem gondoltam át, hogy a pályaválasztás egy komoly dolog. Nem hallgattam meg a szüleim vagy idősebbek tanácsát, mert hogy mihoz van kedvem, melyik egy jó pofa egyetem. Na, én a Műszaki Egyetemre kerültem el. Hát elvégeztem, nem volt ebben probléma, de azért nagyon kedveltem azt a könnyed egyetemista életmódot, a lazaságot. És mire elvégeztem a Műszaki Egyetemet, hát bizony azt vettem észre, hogy olyan különösebb jó mérnök nem lettem, és nem éreztem valóban egy hivatást. Nem éreztem egy hivatást. De az úgy bennem volt, hogy én közvetlenebbül szeretnék emberekkel foglalkozni, mert most már tudom, a mérnök ugyanúgy emberekkel foglalkozik, mint az orvos vagy a óvónő, szóval semmi különbség nincs, csak még nem találtam meg a hivatásomat a szakmámba. Akkor ennyit éreztem, hogy közvetlenebbül szeretnék emberekkel foglalkozni, és ugye tanár vagy orvos szerettem volna lenni. És addig-addig erősödött bennem ez a tudat, lévén műegyetemet végeztem, megpróbáltam műszaki tanárként elhelyezkedni, az nem sikerült, de ugyanakkor jelentkeztem az orvosi egyetemre, ami nem kis kávária volt akkoriban, kellett hozzá egy külön miniszteri engedélyt, amit megszereztem. A lényeg, hogy már egy teljes családdal és két gyermekkel, kisgyermekünk volt a feleségemmel, felvettek az orvosi egyetemre, hát bizony nem volt könnyű elvégezni az orvosi egyetemet. De így utólag visszagondolva azt kell mondanom, még ez is csak egy romantikus életérzésből született, hogy orvosi egyetemet végeztem, és ezt onnan tudom retrospektíve igazolni, hogy amikor mire már elvégeztem az egyetemet, persze azt már azért jócskán erősebb hozzáállással csináltam és sok szenvedéssel, de mire elvégeztem az akkori egészségügyi viszonyok, amik nem sokat javultak azóta, bizony a rossz helyzet az orvoslásban, az egészségügyben elkedvetlenített, és nagyon hamar kiégetté váltam az orvosi pályámon is. Tehát nem jutottam lényegesen messzebbre a nagy romantikus életérzésemmel, mint korábban a mérnöki pályán. Bizony ez egy érdekes dolog, és akkor jött meg az igazi hivatástudat, és most már akkor nyilván én már egy orvosi munkába voltam, tehát bolond dolog lett volna visszamenni a mérnökséghez. Amikor visszafordultam és újra megtaláltam 42 éves koromba a gyermekkoromnak a én saját hibámból elvesztett hitét.
2: Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a pont, mi volt az az élethelyzet, életszituáció, ami kiváltotta önből ezt a felismerést, ezt a ráismerést?
3: Az Istentől elforduló, önmagát istenítő ember egyre nagyobb bajba keveredik. Ez nem csak egy emberre igaz, hanem egy közösségre, egy falura, egy városra, sőt egy országra, sajnos jelen pillanatban egészébe véve, hát nem tudom, hogy Magyarország igazán Isten felé fordul-e. Mert ha nem, akkor nem lesz jó a további sorsunk se. Az Isten felé fordulás az hozza meg az átütő sikert az életünkben is. Na, tekintettel arra, hogy én egy Istentől elforduló ember lettem szépen, annak ellenére, hogy nevelgettük úgy a gyerekeinket, meg úgy szép házasságban éltünk egy darabig, de végül én minden ilyen evangéliumi kérést, irányulást fölrúgtam, mint a magánéletembe, mint a munkámba, ezért egyre boldogtalanabbá és boldogtalanabbá váltam, és egy nagyon boldogtalan, nagyon-nagyon sikertelen, vergődő ember voltam, teli bűnökkel, súlyokkal a nyakamba, nagyon rosszul éreztem magam.

0: Szerencsére mindenkibe bele van ültetve a lelki ismeret, Isten ezen keresztül próbál beszélgetni a halálos bűnben élő emberrel. Az embereknek az a feladata, hogy ezt a gyönyörű isteni adományt, ami mindenkibe benne van, a legnagyobb gonosztevőbe is a lelki ismeret, az a feladata, hogy élezgesse. És bennem is élezgették, bizony rossz úton jártam a házasságomban, rossz úton jártam, mint családapa, rossz úton jártam, és említem, hogy a szakmámba se tettem le különösen komoly dolgokat az asztalra. És ez a helyzet elvitt újra vissza a gyermekkoromnak a templomaiba, újra elkezdtem visszafordulni a gyermekkor hit felé, és ez a pici kellett, hogy oda másszak, csúszszak ahhoz az ajtóhoz, ahol az Úr Jézus kopogtat, de a kilincs csak belül van. Kívül nincs, nem töri rám az ajtót, nem tudja, mert szabadságot adott. És végül oda kúsztam, másztam és kinyitottam ezt az ajtót, és onnantól fogva egy csapásra megváltozott az életem. Ez 42 éves koromban történt, pillanat alatt rendbe jött a házasságom, született még egy negyedik, ötödik gyermekünk, visszaérkeztünk a feleségemmel abba a diák szerelembe, abba a csodálatosba, amit mindig vágy az ember, hogy egész életébe kitartson. Munkámba sikereket értem el, új eljárásokat dolgoztam ki szakmámba az idegsebészetbe. Tehát közvetlenül láttam, hogy micsoda hatással van az ember életére az, hogy újra fölveszi a kapcsolatot az Istennel. És ez azért van így, hát részben nyilván ad egy erkölcsi magatartást, hogy én visszatérek az evangéliumhoz, de van ennek egy tudományosabb magyarázata is, ami nem baj, mert a tudományt is a Jóisten teremtette, az is egy megismerési rend az emberek számára. Az a gazdag belső világ, ami feltétlen kell a kreatív ötletekhez, hogy ne csak okos legyek, sok-sok könyvet megtanulok, okos lehetek, de bölcs nem. És a kreativitáshoz bölcsesség kell, új ötletekhöz bölcsesség kell, emléknyomok kellenek, amelyeket fel kell idézni. Na most az agykutatók ezt kimutatták, hogy ez egy gazdag belső világ nélkül nem megy. Egy gazdag belső világ nélkül egysikúak vagyunk, ötleteink sincsenek, ötlettelenül éljük az életünket, a magánéletünket, meg a szakmai életünket, mindenünket. Ez nagyon sok esetben meglátszik. De hogyha gazdagodik a belső világunk, akkor a kreatív ötletek tárháza jön. És én is ezt megtapasztaltam. És mitől gazdagodik legjobban a belső világunk? Napi beszélgetés a szűzanyával, az Úr Jézussal és a Szent Háromsággal, benne élni. Ugye az oltári szentség vétele, egy vallásos, mély, keresztény, katolikus élet, igenis ez úgy gazdagítja a belső világot, hogy valóban az ötletek tárháza jön elő, a jó megoldások tárháza, és ez az egyedüli lehetősége az országunknak is, mert ha sok embernek sok jó ötlete van, azt az Isten úgy rendezi, hogy azok egymásba illenek, mint a puzzle, és létrejön a szép kirakó. Hát ezt éreztem meg, és bizony ezt aztán sok siker, külföldi sikerek fémjelzik, és mindenféle. Egy dolog viszont igaz. Erről ma beszélni Magyarországon, a tudományos világban, hát hogy mondjam, nem népszerű. És ezért látom azt, hogy külföldön jóval nagyobb sikereket érek el. Na, nem azért nem beszélek ott, mert nem akarok tanúságot tenni, hanem egyszerűen a, úgymond a teológiai angolom nem olyan erős, hogy én egy külföldi kongresszuson ebbe vitaképes legyek. De Magyarországon vitaképes vagyok, és itt is azért is mondom el, tehát nincs tudomány mélységes vallásosság istenhit nélkül. Ezért mondja Einstein azt, hogy a tudomány vallás nélkül sánta.
1: És akkor legyen olyan kedves, beszéljen nekem arról, hogy szakmájában, hivatásában, az idegsebészetben hogyan éli meg ön a vallásosságát, a Jóisten hitét.
0: Nyilvánvaló, próbál az ember a betegekkel, akik nagyon szorongatott helyzetben vannak, tehát próbálja az ember a kínokat csökkenteni. Erre ugye az a legjobb példa, a példakép, Krisztus vagy az apostolok, vagy a szentek, akik bizony mind képesek voltak lemondani, és mindig csak annyit használni, amire szükség van, nem annyira, amennyire vágyakozik az ember. Tehát ez az attitűddel kell hozzáállni. Persze ez nehéz, ehhez erő kell, mindig föl kell nézni a keresztre, mindig a példaképre kell nézni. Ez az egyik. A másik, ahogy az előbb itt kifejtettem, hogy a kreativitást hogy növeli az imádság, hogy erősíti az imádság, bizony én megtapasztaltam azt, hogy nekem az olyan tudományos ötletek, amelyek külföldön nagy sikert arattak. Például nemrég egy új mikrosebészeti módszert, melyet kifejlesztettem, amelyen robotpontossággal tudunk operálni, 3 nap alatt fogadta el egy komoly nagy amerikai szaklap. Hát ez egy borzasztó nagy siker. De azt meg kell mondjam, hogy ennek a sikernek jó lehet, hogy részese vagyok, mint kivitelező. Na de ez Isten segítségével történt, konkrétan a rózsafüzér imádság közben találtam ki az ötletet. Tehát azt is el kell mondanom, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy mi bárgyú szolgalelkűen mindig csak azt mondjuk, hogy én semmire nem vagyok képes, csak Isten, csak Isten, csak Isten. Nem, ő azt kéri, hogy társak vagyunk a teremtésben, ő örül a mi sikerünknek, de azért az illendő dolog, hogy én elmondjam, hogy ezt neki köszönhetem. És olyan irgalmas, hogy akkor se haragszik, ha nem mondom el. Tehát, ha én nem teszek tanúságot, avval ő nem fog engem meginteni, nem fog nekem rosszat akarni, ennyire irgalmas, türelmesen vár. Én avval kizárólag magamnak teszek rosszat. És megmondom, hogy hogy. Ugye Szent Pál azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nagyon idejön, ha szüntelenül imádkozok, jönnek a jó ötletek, amit a gyógyításba megvalósítok. Ha szüntelenül imádkozok, nyilvánvalóan ezt el fogom mondani. Hogyha nem verbalizálom ezt, hogy bizony mennyit számít az imádság a gyógyításban, a tudományos ötletekben, a tudományos munkában, akkor előbb-utóbb elfelejtem, és az ember ilyen, ha nem mondja, akkor elfelejti, és azt hiszem, hogy az az én érdemem, és itt jön már a probléma. És abban a pillanatban, hogy azt hittem, hogy az én érdemem, magyarul abban a pillanatban, hogy elhittem azt, hogy egy tudományos igazságot én kinyilatkoztatok, nem pedig csak feltárom azt a tudományos törvényt, amit a Jóisten beleteremtett a világ mindenségbe, a világ folyásába, és lehet ez egy erkölcsi törvény, de lehet egy tudományos törvény, tehát ha én azt úgy kezelem, mint az én kinyilatkoztatásomat, abban a pillanatban hatástalanítom, előbb-utóbb elveszik a gőgöm miatt. Tehát illik tanúságot tenni arról, amit a Jóistennek köszönhetünk az életünkbe. És a másik példa, amit még szeretnék elmondani, hogy hogyan lesz az ember, hogyan válik jó orvossá? Hát úgy válok jó orvossá, ha mélyen megélem a beteg szenvedését. Hogy élhetem meg mélyen a beteg szenvedését, ha nem élhetem meg? Hát ha én annyi beteg szenvedését megélem, hát belehalok. Vagy úgy adom ki magamból a stresszt, hogy összeveszek a családommal, iszom, egyéb testi élvezetekbe rohanok bele, hogy oldjam ezt a feszültséget. Akkor ez hogy vezet előre? A másik, nem élem át a beteg szenvedését. Hideg maradok, kőszívű maradok, azt mondom, ez egy tárgy, ez egy munkaeszköz, kész. Akkor meg rossz orvos leszek. Mi oldja fel ezt a kettős ellentétet? Hát az, hogy megélem a szenvedést, együtt szenvedek vele, de ezt a szenvedést nem mások emberekre nyomom rá, hogy megszabaduljak tőle, hanem fölajánlom az Úr Jézusnak, még oda teszem a kereszt lábához, úgy, ahogy azon a képen van, ott kúszik az az alak, tetszik látni itt az ajtón fölött, egy kereszt felé, és a felhőből szemléli a mennyei atyánk. Így föl tudom vállalni, melyen meg tud érinteni a betegnek a szenvedése, ami sarkal engem újabb és újabb gyógyító ötletek, tudományos ötletek, sebészeti technikák kidolgozására. Ezt megtapasztaltam. Ugyanakkor nem gebedek bele, és másokat se gebeztek bele, mert ezt is oda teszem a keresztlábához. Tehát ezért van egy óriási helyzeti előnye annak az orvosnak, aki mélyen elmélyül a vallásosságába.

0: önnek a személyes megpróbáltatásokban, nehézségekben hogyan sikerült megbékélni a Jóisten akaratával?
1: Hát ugye az embert érik elszenvedések, betegségek, bajok. Hogy maradjunk a tudománynál, én két részre osztom a bajok eredetét. Az egyik az jó definiált, amit mi magunk hozzunk össze. Ebből ugyanolyan szenvedés lesz, mint a sorscsapás-szerű szenvedésből, de azért valahogy az ember ezt érzi, hogy én ezt magam csináltam meg. Tehát igazán szerintem az alkoholista, aki már leszokott az alkoholról, de bizony 65 évesen rájön, hogy májcirrózisa van, és be fogja fejezni földi életét, igazán meg kell békülnie az Istennel, de nem haragszik a jó Istenre, mert tudja, hogy Istenem, ezt én magam csináltam, örülök, hogy egyáltalán leszoktam. A másik viszont, amikor olyan sorscsapás szenvedésérel, amiről nem tehetünk, amiről vagy az emberek tehetnek, vagy egyszerűen jön természeti katasztrófa, így is hívjuk. Ebben az esetben viszont ugyanúgy ki kell tartani, tehát ki kell tartani az Istenben, és be fogja bizonyítani, és nem is hosszú ideig tart, hogy Isten szeretőknek, de tényleg az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az Isten nem szeretőknek nem válik minden a javukra. De az Isten szeretőknek igen, és én ezt megtapasztaltam, nem panaszképpen mondom, mert közelebb kerültem Istenhez a saját kisgyermekem nagyon tragikus elvesztése által. Tehát nem távol kerültem tőle, sokkal mélyebben hiszek, mivel mélyebben hiszek Istenben, empatikusabb orvos vagyok, tehát jobb orvos vagyok, azáltal több emberen tudok segíteni, hogy a kisfiam ilyen tragikusan elment az Úrhoz, de jó helyen van. Tehát tudom, hogy jó helyen van.
0: Kulcs gondolatokat is megemlítettünk, lelkiismeret és lélek jelenlét. Ezek a gondolatok is nagyon fontosak, és nagyon találóak a magyar nyelvünkben. Sok mindent kifejeznek.
1: Csodálatos nyelv a magyar. Én most a lélek jelenlétben szerettem bele, mert ahhoz, hogy neked lélek jelenléted legyen egy kritikus pillanatban, legyen ez egy nagyon kemény üzleti tárgyalás, egy nagyon nehéz műtéti helyzet, egy nagyon nehéz párkapcsolati probléma, egy nagyon nehéz gyereknevelési probléma, ahhoz az kell, hogy állandóan jelen legyen benned a lélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy legyen egy napi párbeszédes megragadottság a benned lévő Úr Jézussal. Mert az a lélek, az maga az Úr Jézus, illetve az ő lelke, ami bennünk van, csak nem akarjuk felfedezni. De attól még ott van. És ugye ezért szükséges a mély imádság, és az azt megsegítő, ezt a kiüresedési folyamatot, hogy lejussunk az önmagunk legmélyére. A böjt, az is jó. Tehát ott van a megoldás. Nagyon sokan vagyunk hívő emberek, azt mondjuk, hogy sokat imádkozunk, rengeteg rózsafűzért, mindent. De próbáljunk nem a felületen maradni, hanem elindulni önmagunkba, vállaljuk azt, hogy frontálisan ütközünk önmagunkkal, ne térjünk ki, ki kell bírni. És akkor oda lejutunk, és ott megtapasztalod a teljes békét, teljes szeretetet és teljes irgalmat.
0: Fontos a mindennapi imádság, de ezzel kapcsolatosan milyen jó tanácsot tudunk adni a minket hallgatóknak? Hogyan találjanak a mai rohanó világban egyfajta minőségi időt, olyan időt, amelyet a jó Istennel együtt kettesben tölthetnek el?
1: Igen, erre két módot tudok, ez személyes tapasztalat. Az egyik az a reggeli órák, ott azért ki lehet szorítani, semmi korábban kell felkelni. A másik az, azt úgy megtapasztaltam, ha állandóan imádkozom, állandóan, és egy egyszerű imát mondok, lehet az, hogy Isten jó, ezt ismételgetem, vagy Jézus Krisztus, Uram Jézus, könyörülj rajtam, a keleti imádság, de azt is lehet, hogy szűzanya, vagy szóval ezeket így egyszer csak mondjuk így, hogy beesik a minőségi idő. Tehát sokáig úgy érzettem, csak úgy mondom, de egyszer csak hopp, és azt hiszem, a kutya fáját, most ez egy minőségi két perc volt. És akkor szeded össze azt az érzelmi megerősítést, megtapasztalást, ami stabilizálja a hitedet, mert az a lényeg, hogy ne vicsorgó, lebigyeztett szájú keresztények legyünk, mert az elérhető ésszel és akarattal, tényleg elérhető, nagyszerű teljesítményeket lehet nyújtani, de nem vonzó. Az a vonzó, akinek megvan az érzelmi stabilitása, az tud a legnagyobb szenvedések közepette is örömmel hívni a másikat, és akkor már azt mondják, hogy a kutya fáját, azért ez már így nem stimmel. Tehát itt valami van. Na, szóval így gondoltam valahogy.
0: És legyenek olyan pillanatok, amikor csendben tudunk maradni, és a csendben el tudunk mélyülni a gondolatainkkal.
1: Igen, ehhez szükséges a csend. Itt nem feltétlenül fizikális csendre gondolok, mert nagy igazságtalanság lenne, hogy az a munkás, aki egy zakatoló gépgyárba dolgozik, utána hazamegy, és az öt gyerek ott ordít mellette, ő neki nem lehetne tapasztalása. Nem olyan az Isten. Tehát inkább itt egy lelki csend, attól még zúghatnak melletted a kamionok, mert egy olyan utcába laksz.
0: Béküljünk ki Istennel. Milyen útravalót próbált itt megfogalmazni nekünk?
1: Igen, mivel sok a stressz a mai világunkban, ezt, amit egy kicsit itt előbb már tárgyaltunk, hogy a lélek jelen léte, a Krisztus, a szűzanya jelen léte benned, az adja meg neked a félelem nélküli életet, a lélek jelenlétet.
0: Dr. Csókai András, idegsebész, agykutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Gyulafehérvárra és Temesvárra látogatunk, és megnézzük, hogyan működik ott a családpasztoráció.
3: Kertész Marika vagyok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyének vagyunk a férjemmel együtt a családreferens házas párja Szénégető István atya mellett. És én most rövid 3-4 percben azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan indult úgymond a semmiből nálunk az Egyházmegyében a családpasztoráció. Igazából talán azzal kezdeném, hogy az ifjúsági pasztorációból nőtt ki, ott fogalmazódott meg bennünk az a vágy néhányunk szívében, hogy de jó lenne, hogyha nem csak az ifjúságnak lenne pasztorációs vonala, vagy nem csak rájuk figyelnénk, hanem tudatosabban, szervezettebb formában a családokra is. Így hát 2003 tavaszán sor került az első kis, mondjam úgy, magcsoportos találkozónkra, amit még akkor nem neveztünk tudatosan magcsoportos találkozónak. Igazából arról volt szó, hogy néhány házaspár és Szénégető István atya összeültünk, imádkoztunk, együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot, és hát álmodtunk, terveztünk. Innen egy mozdulatot szeretnék kiemelni, ami nagyon szép volt számomra. Emlékszem, hogy teleírtunk egy nagy lapot, és amikor a végére értünk, István az egyet fordított, és azt mondta, hogy ha ebből nem lesz semmi jövő ilyenkorra, nem baj. Ha Szentlélek másképp indít, akkor azt tesszük. És ez adott egyfajta szabadságot is, hogy lépjünk, hogy álmodjunk, figyeljünk a lélek indítatására, hogy merre vezet bennünket. Hát ez volt a kezdet. 2003 őszén sor került az első rendezvényünkre. Ez egy családkonferencia volt házaspárok számára megrendezve. Következő évben folytattuk a munkánkat, és rákövetkező évben újabb programokkal, rendezvényekkel gazdagodtunk Istennek a kegyelméből. Jegyes oktatóképzőt tartottunk, hisz nagyon sok helyen, Gyergyóban, Kézdivásárhelyen és más helyiségekben is működtek jegyes kurzusok, ahol házaspárok, papok hol együtt, hol külön-külön próbáltak a jegyesekhez szólni. Ezt próbáltuk összefogni, őket próbáltuk lelkesíteni ezeken a jegyes oktatóképzőkön, amint említettem, 2005-ben indult el. Ugyancsak ebben az évben sor került az első családos tábor megrendezésére. Hát ez abból az igényből nőtt ki, hogy ne csak házaspárok lássuk egymást, hanem a gyerekeinket is vigyük, és a családok együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, együtt vegyünk részt imádságban, közös beszélgetésben, meg hát egyáltalán, hogy együtt legyünk. Aztán 4 évvel ezelőtt ismét nagy örömünkre Istennek a kegyelméből bővült ez a sorozat, hisz megrendezésre került az első női hétvégem. Ez abból az igényből született meg, hogy néhány feleség és édesanyja összefogtunk, és azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk erősödni felvállalt hivatásunkban, szerepünkben, Isten akarata szerint megélni a feleség és anya szerepünket. Így jött létre ez a rendezvény. Aztán a férfiak azt mondták, hogy ők sem maradnának lejjebb, hát akkor már legyen férjek, édesapák lelki hétvégéje is, így hát lett. Ugyanebben az évben indult az elváltak hétvégéje, hisz erre is rájöttünk, hogy ők sem maradhatnak a periférián, velük is foglalkozni kell, hozzuk is szólni kell. Ezek a rendezvények mennek mind a mai napig. Az idén bővül ismét ez a repertoár az özvegyek hétvégéjével. Amire törekszünk, vagy ami a célunk, az az, hogy az evangélium igazságukba belegyökerezzünk, hogy abból táplálkozzunk. Hát ez nem ilyen sima út, nem így kell elképzelni, nekünk ez mindig olyan jól ment, mert sokszor letértünk erről az útról. De mindig volt közöttünk valaki, aki azt mondta, hogy stopp, nem jó irányba megyünk, vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az imádsághoz, bőthöz, fogjunk össze, és újuljunk meg, és kezdjük újra más alapokon. Hát így törekszünk mind a mai napig folyton újból és újból megújulni, együtt lenni, szeretett közösségé alakulni.
4: Évente 3 jegyes kurzus van, 10 találkozó egy-egy jegyes kurzus, tehát a házasságkötések száma a két plébánián az 50 fölötti, most nem is tudom, de olyan 70 körül van, és így érthető, hogy szükséges 3, ennyi fér bele az évbe. Azt mondtam vasárnap a gyerek ifjúsági mise után pár házas párral találkoztam, hogy nézzétek, megszorult Magyarország, kell valamit írjatok, estére legyen meg, mit csináltok ti családosok. És akkor ezt írták, úgyhogy olvasom, rövidebb lesz. Gyergyői fiatal családosok közössége 2007. októberben jött létre. Nekem nem volt időm, akkor kerültem oda, annyi munkám volt, és az egyik munkatársamnak azt mondtam, elosztottuk a munkát, te fiatal házasokkal foglalkozz, csinálj valamit. Összehívta őket, egy pár családot, és így született meg a családos találkozó közösség. A közösség megalakulását követően közvetlen időszakban hetente találkoztunk a plébánián, amelyen részt vettek gyermekek is. Később a családoknál kezdtünk találkozni, mert a gyerekeket, foglalkozásait könnyebben meg tudtuk oldani, és kényelmesebbnek tűnt családi szempontból is. Mindmáig ebben a formában találkozzunk, sorrendben más-más családnál, hogy lelki napon külön részt vettek, amelynek következtében új alapokra helyeztük a közösséget. Sikerült egy új struktúrát felállítani, 2 hetente teljes családos alkalom van, és a közbelső heteken felváltva csak nők, női est, vagy csak férfiak, férfi est találkoznak egyelőre megbeszélt helyszínen. Ezeken a speciális alkalmakon megfelelő témák kerülnek megbeszélésre. Feleség, anya, férj, apa szerepek, jobb vállalása Istenben és Istennel, illetve egyes alkalmak a közösségépítést segítik elő, filmnézés, sportolás, teázás, vacsora, csaták. Teljes családi részvétel, a különböző témákat tárgyaljuk meg, különbözőségek, szexualitás, gyermeknevelési feladatok, családi konfliktus kezelés, házastársi kapcsolat, fejlesztés, stb., amelyek segítenek a családi problémák megoldásában, illetve gyermeknevelésben nyújtanak támpontot számunkra. Az estéket többnyire imával kezdjük és zárjuk, a téma felvezetése és megosztása alatt a gyermekek játékkal töltik az időt. Úgy gondoljuk, hogy a közösséget Isten formálta, amelynek következtében már 9 család tartozik a családos közösséghez. Istenhez fohászkodva lassan céljaink is megfogalmazhatóvá válnak számunkra. Talán az egyik legnagyobb célunk, hogy a mai erkölcstelen világ viszontagságai mellett olyan életet éljünk meg házastársi viszonyban, családi, baráti és munkaközösségben, hogy a gyermekeink számára példaértékű legyen, amelyet méltóképpen tudjanak az ők életükbe beépíteni, megélni és továbbadni, majd saját gyermekeik számára. Ezáltal is megpróbáljuk fenntartani a helyes Istentől megáldott szent családi életformát. Jövőre nézve célunk, hogy Istenhez közelebb vigyük gyermekeinket különböző játékos módszerekkel. Mit jelent számunkra a családos közösség? És akkor itt egy pár család röviden ír egy-egy megjegyzést. Az I és család, 2 gyerekes család, ezek mind fiatal gyerekek. Úgy számunkra a családos közösség egy építő kocka, úgy a házastársi életünkben, mint a gyermeknevelésben. Közösségnek köszönhetően úgy érezzük, hogy közelebb kerültünk Istenhez, és megtapasztaltuk a házasság szentségének a megtartó erejét, amely által gyermekeink is fejlődni tudnak a hitéletben. Bernát család, 2 gyerek szintén. Mi voltunk az utolsó láncem ebben a közösségben, az utolsóként csatlakozó család, egy Istent életünk központjába helyező közösséghez való tartozás által nagyobb biztonságot érzünk a világban. közösségnek köszönhetően megújulhattunk, és továbbra is megújulhatunk, imár családként keresve az életet Istenben és Istennel. Gyermekeink számára úgy szintén alapközösség, ez a családos gyermekközösség, ahol felszabadultan játszhatnak és imádkozhatnak velünk. Szegletkő karizmatikus közösségen belül is megérett az igény a családokkal való külön találkozókra. Így 2010 májusától két heti rendszerességgel szervezzük családos összejöveteleket. Öt család részvételével szervezzük ezt. Minden alkalmat egy-egy családnál tartunk, ahol a családot érintő kérdések, problémák, helyzetek kerülnek megbeszélésre. Találkozások célja az, hogy a Szent Család példájából kiindulva Jézus tanítását beépítsük önmagunk és családjaink életébe, valamint egymást hitben, lelkileg, szellemileg, és akár anyagilag is támogassuk. Tehát ez a második családos közösség, amely frissen született, és innen két családnak a rövid összefoglalója, Erdős család, két gyerekes, hétköznapokban megtartó erőt képez, eligazítást ad a házasság, illetve a gyermeknevelés útvesztőiben. Egy olyan közösség, ahol számunkra kedves emberekkel együtt tudunk Isten felé közeledni. Fontosnak tartjuk Isten bevonni családi és közösségi életükben, hiszen ő általa maradhatunk meg azon az úton, amelyet Isten megálmodott az emberről. Balázs Kercsó család, valaki számára különösen ismerős jelenlevő magyarországiak közül, mert nevelgette az egyik felet itt Magyarországon. Számunkra a családos közösség erős kapocs, amely családias légkörben összeköt más keresztény családokkal, segít minket a kommunikációs hitbeli növekedésben, felelősségteljes életvitelben, iránytű ahhoz, hogy családi életünk Istenre találjon, és Istenre tájoljuk be, és ügyes-bajos dolgainkban helyes látást, jó tanácsokat kapjunk.
5: Szilvágyi Zsoltnak hívnak, Temesvár, józsefvárosi plébános vagyok. Ma is hallottunk a kisebbségről, és hogy milyen fontos a kisebbségnek a szerepe. Hát mi ezt sokszorosan megéljük. Temesvár, a bánságnak a központja, közel 400 ezer lakósa van, és ebből körülbelül 15-16 ezer katolikus él 7 plébánián. Mindenféle szempontból szorvány, vallási és annál inkább nemzeti szempontból. Több mint 7 évet ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgoztam, egyházmegye ifjúsági lelkészként, egyetemi lelkészként, és 5 évig voltam főállásba iskola lelkész. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem a fiatalok területén. Még működésem első éveiben elsősorban azt kötötte el a figyelmemet, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, egy közösségbe vonni és megtartani őket. Amint telt az idő, egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi lesz a fiataljainkkal, kiknek adjuk át igazán őket, és arra a következtetésre jutottam, hogy családpasztoráció nélkül semmiféle ifjúsági pasztoráció igazából nem éri el a célját, és nem túlzok, azt mondom, hogy a lelki pásztorkodásban igazából minden a családpasztoráció körül forog. A gyermekek, fiatalok, idősek pasztorációja, előbb-utóbb oda jutunk vissza. Hogyan kaptam én ajándékba a családokat? Hát úgy, hogy lassan kezdtek nőni a fiataljaink, házasságra készültek az egyetemistáink, egyre gyakrabban tartottam jegyesoktatást, tartottunk együttjáróknak hétvégét, ahol családok készültek és tettek tanúságot, majd az egyik ifjúsági csoportunk átalakult családos csoporttá. Mivel akkor elég sok munkám volt az ifjúság területén, igazából meg sem mertek szólítani, hogy valaki figyeljen már rájuk, hanem úgy kezdődött, hogy 2-3 család vasárnap esténként egymásnál találkoztak, kerestek maguknak egy-egy beszélgetési témát, először a Schönstatti mozgalom családos témáit beszélték el át, és körülbelül másfél évig ők így a maguk módján próbáltak közösséget tartani, ameddig egyszer végül is kimondták, hogy egy kis időd nem lenne nekünk is. És rájöttem, hogy még akkor is, hogyha mást elhanyagolok, nagyon fontos, hogy rájuk legyen időm. Így alakult ki a magyar családos csoportunk, a román családos csoport, akik a kármelita lelkiségben éltek, ők a román családos csoportunknak a kezdete. Úgy érzem, a gyermekcipőben járunk, de fő, hogy járunk. És ezen tapasztalatok szerint néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani. És elsősorban tényleg mindenkit bátorítani. Nagyon jó, ha fiatalok mernek kezdeményezni. Családosoknak azt szeretném mondani, hogy merjenek kezdeményezni. Hiszen vannak barátaik, vannak ismerős családjaik. Két-három család elég ahhoz, hogy egy családos közösség szülessen. Paptestvéreimnek és a szerzetes testvéreknek azt mondanám, hogy legyen fülünk meghallani a családoknak a kérését, amit néha kimondanak, néha nem mondanak ki. És ha nem mondanak ki, akkor merjük mi meghívni őket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok a magányos család. Még fiatal korban a fiatalok jelen vannak az ifjúsági közösségben, házasságkötés után annyira leköti őket a munkahely, majd a gyermek születése után a gyermek nevelése, hogy a családok nagyon könnyen elmagányosodnak. Merjük meghívni őket. Persze vannak negatív tapasztalatok is, hogy egyedül vannak, de mégis azt mondják, nincs időm. Sok-sok türelemre és szeretetre van szükség. A tapasztalatom az, hogy a közösség megtartja az embert. Főleg a kisebbségi létben, de most már azt mondjuk, hogy ha kereszténységet nézzük, mindenhol kisebbségben vagyunk. Isten működésének a jele és a közösség ereje nálunk a gyermekvállalás. Hát ez nálunk sincs másként, mint Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz, hogy a családok átlépjék azt a bűvös küszöböt, hogy két gyermeknél többet vállalnak. Főleg a magyar családos csoportunkban az idén több helyen megszületett a harmadik gyermek. Ez nekem annak a jele, hogy a közösség bátorítja, megtartja az embereket, és van egy 6 gyermekes családunk, az apa filozófia tanár, egyetemen is tanított, most jelenleg a felnőtt katekézist vezeti a plébániánkon. Fontos, hogyha családos csoportok között kapcsolatok alakulnak ki. Nem lehetünk szigetek, és egy nagy veszélyt látok abban, hogyha egy családos közösség csupán egy baráti közösség marad. Egy olyan haveri közösség. Annál több kell legyen. Mi 2 évente szervezünk lelki gyakorlatot Adventben és Nagybőtben. Meghívtunk 2 aradi családot, ők hoztak még egyet, és jelezték, hogy ők is elkezdtek Aradon találkozni. Egy közös lelki napot szervezünk, és ezek a lelki hétvégéken 3 fő előadás zajlik le, hangzik el. Egyet a lelki pásztor vállal, egyet, hogyha van szerzetes nővér, a Schönstatti nővérekkel dolgozunk együtt, és egyet kötelező módon az egyik családosunk. Még egy gondolat, a liturgikus ünneplésnek a fontossága. A családos szentmiség, ahol a közösség előtt tanúságot tudnak tenni, már azzal a ténnyel, hogy ott vannak. Gyerekek minisztrálnak, ők az első sorba kapnak helyet, és például amikor ők tettek tanúságot, én 2 percig prédikáltam, és a 10 percet átadtam nekik, biztos hatásosabb volt, mint az én prédikációm. Így beszélt a 6 gyermekes család, legutoljára azonban beszélt az a családunk, akiknél a 2. gyermek fogyatékos. Mit jelent úgy családosként élni és Istenben gyökerezni? És utolsó gondolat a személyes törődés. Nem lehet névtelenül pasztorálni. Nem lehet csak összehívni, és utána megint 1 hónap múlva találkozunk, hanem úgy lelki pásztorok és családok, fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ami számunkra kihívás a nagy szorványban, házasságaink 80%-a vegyes házasság. Ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Például az egyik családos közösségünkben van egy család, akik járnak, és nagyon aranyosak, sőt azt mondhatnám, hogy igazi vallásos emberek. És a gyermek 1,5 éves, de még nem keresztelték meg, mert nem tudtak megegyezni, hogy katolikus vagy ortodox legyen. és ez nem az egyetlen család. Ez egy egyedi helyzet. A vegyes házasságok azok segítenek ugyan az egységbe, de egy új kihívás elé helyeznek bennünket. Nagy-nagy tapintatra és nagy-nagy szeretetre van szükség, és a másik, ami nagyon próbára teszi a családjainkat, az a külföldön vállalt munka. Fiataljaink nagy része külföldön dolgozik, a mi egyházközségünkben is kétharmad az egyházközségünknek idős ember, de ami sokkal fájóbb, amikor csupán az egyik családtag megy el külföldre. Röviden ezt szerettem volna megosztani, és annyit, hogy valóban mi egyáltalán nem a számokban gondolkozunk. Nem tudunk felmutatni nagy tömeget, és nem tudunk felmutatni óriás és nagyon sok családos, ifjúsági közösséget. Hat első áldozónk lesz az egyik csoportba, másik csoportba, 12 magyar és román gyermekek, 4 bérmálkozónk lesz, kicsik a számok, de valójában ez a mustármagnak a reménye, és igazán bátorság, mert 2-3 család által is születhet valami szép dolog. Meg kell próbáljunk egy kreatív kisebbség lenni, mert Európában keresztényként mindenhol kisebbségben vagyunk.

0: A nap imája.
1: Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság, nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönt belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papi Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Országszerte így Békés megye piacain, zöldségesein és termelői standjain is egyre több helyen kapható a frissen szedett magyar őszi barack. Az illatos, zamatos gyümölcs ráadásul idén is igazi kincsnek számít, hiszen a tavasz időjárás alaposan próbára tette a termelőket. Több gazdaságban idén is lesz szedd magad lehetőség, így a családok saját kezűleg válogathatják össze a legszebb szemeket. A Békés megyei szakemberek elmondták, az idei tavasz nem kedvezett a gyümölcsösnek. A virágzás idején több hideg hullám is végig söpört, ami sok helyen megtisztelt.

alakulnak benne azok az aromák és természetes cukrok, amelyek igazán különlegessé teszik az ízét. A távoli országból érkező őszi barackot viszont sokszor még éretlenül születelik, hogy kibírja a hosszú szállítást. Bár később beírik, az igazi zamatot már nem tudja teljes mértékben visszanyerni. A magyar éghajlat ráadásul kiváló savcukorarányt biztosít a gyümölcsnek, ezért sokak szerint nincs finomabb a frissen szedett hazai őszi baracknál. Bár a legnagyobb őszi barack termőterületek Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megyében találhatók, Békés megye piacaira is naponta érkezik friss magyar gyümölcs. A helyi árusoknál és termelőknél vásárolva nem csak kiváló minőséget kapnak, hanem a hazai kertészeteket is támogatják. A szakemberek szerint a szezon egészen szeptember elejéig, kedvező időjárás esetén akár szeptember közepéig is eltarthat, így még hetekig élvezhetik a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcsét. Gazdag A és C vitaminban, rostokban és antioxidánsokban, miközben alacsony a kalóriatartalma. Kiváló választás a nagy melegben, hiszen magas víztartalma miatt frissít és segít a folyadékpótlásban is. Nem csak frissen érdemes fogyasztani. Készülhet belőle lekvár, dzsem, kompót vagy befőtt, a kemény húsú fajták pedig hőkezelés után is szépen egyben maradnak. Záró szakaszához ért a Népművészeti Alkotótábor Békés Csabán a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Az 5 hetes időszak alatt összesen több mint 500 alkotó fordult meg a Tégla Alkotóházban, és mintegy 30 szakág népi iparművészei készítettek különféle alkotásokat. Észtországból érkezett vendégoktatóval dolgoztak a szövőmunka iránt érdeklődők, és az ilyen irányú tudásukat bővíteni kívánok a 37. alkalommal megrendezett nyári népművészeti táborban. A bőrmunkakészítőket egy kanadai-norvég fiatal hölgy segítette. A magyar és a norvég bőrmunka technikái eltérőek ugyan, de csak a kulturális különbségből fakadóan. Többen kisebb táskákat, varótűtartótokokat készítettek a heti foglalkozások során. A több száz éves hagyományra épülő nemezelés technikáit egy török vendégoktató ismertette. Rövid idő alatt sikeresen végig lehetett vinni a képzési tervet a jelenlevőkkel, akik a török kulturális elemeket vették górcső alá. Egy Erasmus programnak köszönhetően nemzetközivé vált a táborozás utolsó hete. Mintegy 40 csoport volt 30 szakággal, több mint 500 résztvevővel az 5 hét alatt. Ez eddig a legmagasabb részvételi arányú nyári programja volt az Egyesületnek, további különlegesség még az is, hogy idén több fiatalt is be tudtak vonni az eseménybe, ami mindig a sikeres jövő záloga. Sok gyermek is részt vett a táborokban, valaki a nagymamát, valaki édesanyját kísérte el. A tábor során kicsit visszaidézték azt a paraszti társadalmat, amikor az idősek továbbadták tudásukat a fiatalabbaknak, és a megszerzett tudás valóban generációról generációra öröklődött, fogalmazta meg Pál Miklós egyesületi elnök, a Békés Megyei Népművészeti Egyesületek által szervezett nyári népművészeti táborok jelentőségét. Orosháza díszpolgára, a fiatalok mecénása, a tehetségek támogatója, a világhírű orvosprofesszor munkásságáról nem csak helyben, hanem mostantól a Magyar Nemzeti Múzeumban is lehet újabb és érdekesebb információkhoz jutni. Különleges tárlat nyílt július 30-án, ami az amerikai magyarok csak nem 250 éves történetét mutatja be. Káli Nagy Géza is szereplője, az amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című nagyszabású időszaki kiállításnak. Az amerikai álom című időszaki tárlat az amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg úgy, hogy a tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel. Káli Nagy Géza professzor és számos más magyar származású tudós, feltaláló, művész, vállalkozó és közéleti személyiség amerikai sikertörténete kínál izgalmas időutazást. Megmutatják, hogy a munkásságokkal miként gazdagították az Egyesült Államokat, miközben megőrizték kötődésüket Magyarországhoz. A kiállítás egyik kiemelt szereplője Káli Nagy Géza professzor, aki 1969-ben emigrált az Egyesült Államokba, ahol világszerte elismert orvosként, kutatóként, feltalálóként és vállalkozóként építette fel életművét. A professzor első jelentős magyarországi beruházását a rendszerváltást követően valósította meg, a Káli Intézet megalapításával.
Az intézet működésének időszakában mintegy 30 000 gyermek

megszületéséhez járult hozzá, meghatározó szerepet vállalva a magyarországi reprodukciós medicina fejlődésében. A tárlat különleges egysége bemutatja Káli professzor autóipari szenvedélyét és műszaki érdeklődését is. A professzor által alapított Káli Automotor Múzeum a Balatonfelvidéki Dörgicsén az elmúlt években több mint 100 000 látogatót fogadott. A múzeumból érkezik a kiállítás egyik ikonikus műtárgya, a Ford Mustang vágtázó lovát megjelenítő szobor. Az eredeti Mustang emblémát a magyar származású amerikai formatervező és szobráz Keresztes Károly alkotta meg. A kiállításon bemutatták a professzor George Washington díját, amelyet 2005-ben New Yorkban vehetett át az egyetemes és a magyar demográfia érdekében végzett, kiemelkedő munkásságának elismeréseként. A díjátadó ünnepség emlékezetes mozzanata volt, hogy tiszteletére egyaránt felcsendült a magyar és az amerikai himnusz. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Fél milliárd forintos beruházás indul Debrecen belvárosában, a forgalmi rend is változhat, olvasható a HAON-on. Eredményesen zárult a debreceni hőszolgáltató ZRT nyílt közbeszerzési eljárása, amelyet a távhőrendszer rekonstrukciójának első ütemére írt ki a szolgáltató. Ez derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A projekt célja a Szent Anna utcai és Monti Ezredes utcai lakótelepek távhőrendszerének megújítása. A kivitelező feladata a két területen összesen 21 darab okos eszközzel felszerelt hőközpont létesítése és a meglévő távfelügyeleti rendszer bekötése, valamint összesen 736 nyomvonalméter hosszú előre szigetelt távhővezeték építése. A Szent Anna utcán 14, míg a Monti Ezredes utcán 7 berendezést kell telepíteni. Az eljárásra 3 ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő a debreceni székhelyű DH Service Kft. Lett, amely 502.363.000 forint értékben vállalta a munkálatokat. A felek a szerződést július 6-án kötötték meg, a munkaterület átadását követően a kivitelezőnek 182 nap áll rendelkezésre a befejezésig. A munkálatok megkezdése után a Szent Anna és a Monti Ezredes utcákon várhatóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra számíthatunk. Jövő évben is indít járatokat Debrecenből a ciprusi Larnakára, a Wizz Air vette észre a Dehira légitársaság menetrendjében. Az első gép március 28-án száll fel, az utolsó október 27-én. Heti 2 járat lesz szerdán és vasárnap. Ciprus szigetére 2018-ban indított először járatot Debrecenből a Wizz Air, akkor még szezonálisan tavasztól őszig repültek a gépek, később ez egész éves járat lett, de 2025 óta újra csak tavasztól őszig érhető el. Idén október 21-éig közlekedik a járat. Cipruson nyáron nagyon kevés csapadék esik, és persze nagyon meleg van. Emiatt a sziget tavasszal mutatja legszebb arcát, akkor még minden zölddel, mindenhol virágok nyílnak. Jelenleg Debrecenből Wizz Airrel Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára és Larnakára lehet repülni, a Lufthansával pedig Münchenbe, emellett közlekednek chartergépek is. Az izraeli járat újraindítása egyelőre bizonytalan. Nemrégiben megkérdezték a légitársaságot arról, hogy tervezik-e még újraindítani a debreceni járatot Tel Avivba. A válaszban azt írták, a járat felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor továbbra is zajlik az újraindításhoz szükséges feltételek felülvizsgálata. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és busz állomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat az MT-vel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztásra az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten, a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá vidéken, a többi között Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden és Szolnokon is tették hozzá. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbusz állomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz állomásokon, így a Civisvárosban is 10 és 17 óra között. Az országos tisztifőorvos a harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére rendelt el július 30-a és augusztus 4-e között. Idén egy tucatnyi kocsi fog felvonulni a debreceni virágkarneválon augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. A 12 kompozícióból 6 Gulyás Tamás csapatának műhelyéből gördül majd ki. Ezekről és a szakma kihívásairól beszélt a HAON-nak a virágkocsi készítő július 29-én szerdán délelőtt a Medikor telephelyén lévő hangárban. Gulyás Tamás a teljes munkafolyamatban részt vesz a tervezéstől a megvalósításig. Mint virágkötő, alapvetően a díszítés a fő profilja. Úgy véli, ideális esetben már ősszel el kellene kezdeni a tervezést. Az előkészületek során ugyanis a legnagyobb kihívást az alapanyagok beszerzése jelenti, mivel Magyarországon nincs meg az a mennyiség,
mennyiségű és minőségű virág, ami az elmúlt 10-15 évben adott volt. Régebben 15-20 évvel ezelőtt büdöskét, őszi rózsát is be lehetett szerezni különböző kertészetekből, ezek a termelők azonban sajnos megfogyatkoztak. Ráadásul 100 000-es nagyságrendről van szó 4-5 kocsi esetében, ahol élő virágokat használunk. Mondta hozzátéve, mind a 12 kocsinál ez az 1 000 000 szál virágot is elérni. Volt olyan év, ahol 500 000 dáliát használtak fel, az ideire azonban 150 000 virágot rendeltek. 54 diák és 4 kísérő pedagógus tölthetett el egy igazán különleges hetet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye támogatásának köszönhetően a Bátor István Katolikus Óvoda két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumból. A lelki gyakorlat során rengeteg élményben volt részük, írja a dnm.hu. Minden reggel közös imádsággal kezdték a napot. A lelki feltöltődés mellett felfedezték a poroszlói ökocentrum lenyűgöző élővilágát, megismerkedtek a tiszavirágzás csodáival, a tiszafüredi kérész központban és a tiszaderzsi kengurupark különleges állatai is nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. A mozgalmas programok mellett természetesen a közös játék és a sok nevetés sem maradhatott el. Hajdú Szoboszló Mária az érdeklődőket, Szász Endre világa, olvasható a Civis Híren. A modern magyar képzőművészet egyik legkülönlegesebb alkotója előtt tiszteleg a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, ahol szeptember 26-áig látogatható a Szász Endre 100 emlékkiállítás. A tárlat a 100 éve született művész gazdag életművéből kínál válogatást, így a látogatók átfogó képet kaphatnak egy olyan alkotóról, aki nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is maradandót alkotott. A hajdúszoboszlói kiállítás egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy a legismertebb alkotások mellett ritkán látható színes porcelánokat is bemutat, amelyek igazi kuriózumnak számítanak. A tálaton festmények, grafikák, falikárpitok és illusztrációk egyaránt helyet kaptak. A szervezők célja, hogy a látogatók ne csupán a legismertebb művekkel találkozzanak, hanem megismerjék Szász Endre rendkívüli technikai sokszínűségét és egyedülálló vizuális világát is. Különleges vendéget köszönhettek az érdeklődők a mindig nagy népszerűségnek örvendő Mélius Helytöri Klub legutóbbi rendezvényén, a Mélius Juhász Péter könyvtárban, írja a Dehír. Vas Attila Tamás házigazda ezúttal Pásti Csaba pedagógus faggatta a Civisváros madárvilágáról és helytörténeti titkairól. A július 28-ai beszélgetés során a meghívott elárulta, hogy a természetjárást és a madárfotózást nagybátyja Kovács Gábor iránymutatásának köszönhetően kedvelte meg. Bár végül nem lett belőle hivatásos ornitológus vagy természetvédő, a madarászat végig kísérte az életét. Kezdetben a Nagy Sándor telepen, a téglavetőben, valamint a Tócópatak menti Köntösgáti kiserdőben kezdte megfigyeléseit. A nyári szünet ellenére Pásti Csaba jelenleg is aktívan dolgozik. Készülő könyvének egyik fejezete kifejezetten Debrecen madártani múltját, jelenét és várható jövőjét, valamint az élőhelyek változásait tárja fel. A debreceni Agóra augusztusban is változatos programokkal várja a látogatókat, tudta meg a Hajdú Press. A többi között virágos napokat tartanak augusztus 18-a és 23-a között, ahol szó lesz arról, hogy hogyan védekezik az év vadvirága, a homoki árvalányhaj az erős szél ellen, melyik virágot lehet palacsintatésztába keverni, vagy éppen kirántani. Ezen a héten a virágos programok mellett a többi között látványos kísérleti bemutatókkal, planetáriumi vetítésekkel és rendhagyó nyitvatartás várják az érdeklődőket az élményközpontban. A virágkarneváli héten, augusztus 18-a és 23-a között minden nap 10-től 18 óráig várja a látogatókat az Agóra. Az élményközpont szeptember 2-től 13-áig karbantartási munkálatok miatt nem fogad látogatókat. 2026. szeptember 16-án lesz a nyitás 13 órától. Deacos főszereplők kellett világbajnok a női kart csapat adta hírről az egyetem. A Dávid László irányította Battai Sugárral a soraiban felálló magyar női kardozók aranyérmesként zárták a hongkongi VB-t. A Hongkongban zajló vívó világbajnokságon a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar rekreáció és életmód szakos hallgatója Battai Sugár révén egy fantasztikus történelmi bronzérmet sikerült szereznünk, majd a Battai Sugár, Szűcs Luca, Katona Renáta, Spiesz Anna összeállítású válogatott szereplése a mi szempontunkból nem csak Sugi révén volt különös jelentőségű, ugyanis ezen a viadalon a csapatot a Deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította, írja a Deac. A lányok a döntőig jutottak, és Kína ellen küzdöttek az aranyért, a magyar lányok végül 45-41-re nyertek. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A hagyományoknak megfelelően július 26-án Mária Pócson tartotta meg egyházmegyei búcsúját a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye. A búcsúra idén is több ezren érkeztek az egyházmegye különböző településeiről, hogy közösen imádkozzanak, ünnepeljenek, és a szűzanyag közbenjárását kérjék egyházmegyénkért, közösségeinkért és szeretteikért. Palánki Ferenc megyés püspök az egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevőivel zarándokolt el levelekről Mária Pócsra. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor tábori püspök mutatta be, aki homiliájában a boldogságos Szűz Mária életének és hitének példájára irányította a jelenlévők figyelmét.
1: A pünkösdi lélekáradáskor az apostolok között álló Mária arra hív bennünket, hogy Krisztus dicsőségére egyre inkább átalakuljunk, fejlődjünk és megerősödjünk a hitünkben, reményünkben és szeretetünkben, hogy életünk minden körülményében föl tudjuk ismerni Isten akaratát, aszerint igyekezzünk élni és cselekedni. Az egyház tagjaiként részesei kell, hogy legyünk annak a nagy apostoli munkának és hathatós tevékenységnek, melynek révén egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel. Ezért imádkoztuk a Szent Mise első könyörgésében a mennyei atyához, hogy a szűzanya szerető közbenjárására az egyház napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. Pünköst hét ajándékú szent lelke az apostolokkal együtt urunk édesanyját is eltöltötte, aki ugyanakkor sajátságos módon valamiképpen már hordozta ezeket a názáreti angyali jelenés óta. Lelkében és egész lényében ott volt a bölcsesség nemes adománya, melynek révén életének különböző helyzeteiben, különösen a megpróbáló és nehéz körülményekben fölismerte az igazságot, fölismerte a valóságot. Erről a bölcsességről hallottunk az imént a királyok első könyvéből, ahol Salamon király azt a szellemi és erkölcsi tulajdonságot, olyan éber szívet kért Istentől, mely meg tudta különböztetni a jót meg a rosszat, mely éleslátóan képes arra, hogy minden helyzetben föl tudja ismerni az igazságot és az igazságosságot. Mária egész valójában hordozta az értelem ajándékát, mely által nyitott és készséges tudott lenni, és így föl tudta fogni a dolgok lényegét, és nem csak hallgatta és meghallotta, de teljes szívvel átölelve és lelkébe engedelmesen befogadva meg is értette az Isten szavát, és mindig aszerint tudott cselekedni. Ezért mondja róla Szent Iréneusz nyomán a II. Vatikáni zsinat engedelmességével önmaga, és az egész emberiség üdvösségének oka lett, mert az első asszony Éva engedetlenségének csomóját Mária engedelmessége bontotta ki, vagyis amit Éva megkötözött a hitetlenségével, Mária azt föloldotta a hitével. Hordozta a jó tanács ajándékát, amely elősegíti a jó kibontakozását a másik emberben, amely mindig a felebarát javát akarja, és egyre tökéletesebbet szeretné megadni a másik embernek. Így volt meg benne az Isten országa befogadására alkalmassá tevő szegénység, az osztatlan szívvel való Isten szeretet, a szűzi tisztaság és az Istenért való jó cselekedetekben gazdag, gyümölcseit megtermő engedelmesség. Ezért nevezi a boldogságos szüzet a II. Vatikáni zsinat szószólónak, segítőnek, közvetítőnek, mert határozottan megjelenik már a kezdetekben Jézus nyilvános életében, amikor a galileai Kánában együttérzéstől késztetve közbenjárásával elindította Krisztus Urunk csodatetteinek a sorát. Vele volt a legyőzhetetlen erősség, mely Isten iránti szeretetből nem csak távol tudta tartani a rosszat, de el tudta viselni annak közelségét és támadását is, vagyis mindent egészen odáig menően, hogy ott tudott állni a Golgotán fiának keresztjénél a tehetetlenné tevő halál megízlelésekor.
0: Az ünnepi alkalmon idén is átadták a Pro Communitate Christiana díjakat. A főpásztor az elismerést olyan személyeknek adományozza, akik kiemelkedő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel, szolgálatukkal vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. A díjazottakról és az egyházmegyei búcsúról egy beszámolót olvashat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Pálinkás Gergely felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Duna House hétfőn az MT-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és az eladók nagy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett. Az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-ától elsőfokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén, a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsoló rendszereket működtetni. Péterfi Attila, a város polgármestere, a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású személyt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható kedden kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományait? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket, vaklétükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Ezek az evangélium igé.

Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből az első, a második és a 10-től a 14. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi G-dur koncertójának harmadik tételét Duilio Galfetti, Wolfgang Pohl és az Il Giardino Armonico zenekar előadásában hallották. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Virtesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét, és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
2: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
1: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
2: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
1: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
2: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
1: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
2: Le case bruciate di chi non ha pace.
1: Emelte ki a Szent Atya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldás mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
2: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
1: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepide Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
1: Az úrangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
2: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
1: Ma sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim, továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szizanyja közbenjárására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzon továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
2: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
1: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
2: Ricorre il perdono di Assisi,
1: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása is lette, akiket angyalok vettek körül, miközben a Porciunkol a kápolnájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kie Transitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el Porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
2: Saluto tutti voi, romani pellegrini.
1: Különösen a szakkolongói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
2: A tutti auguro una buona domenica.
1: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladi Fest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza ad fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szent Élek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-ig az ekvadori Ibarra városában a 7. ekvadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ekvadori fiatalok!
2: Queridos jóvenes ecuatorianos!
1: Szeretettel köszöntelek benneteket! A 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
2: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
1: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ekpadó összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizanya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szentejétek magatokat.
2: Al proyecto de Dios para su vida.
1: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ekvadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétes Ajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam, a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszüreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam, aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becizgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni főség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbs felett a szőregi rózsákat is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztalt terítek, édesanyámnak 2 frissen meccelt rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán

el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Duna House hétfőn az MTI-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és az eladók nagy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett. Az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-ától elsőfokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén, a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsolórendszereket működtetni. Péterfi Attila, a város polgármestere, a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású személyt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható kedden kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hat óra 5 perc. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Ludwig van Beethoven 5. c-moll szimfóniájának 2. tételét a Cleveland Orchestra előadásában, vezényel Szél György.

Ludwig van Beethoven 5. c-moll szimfóniájának 2. tételét a Cleveland Orchestra előadásában hallották, vezényelt Szél György. 6:15. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

mondja a mi atyánk. A bűnön csak az Istennel való szeretett szövetségben lehet erőt venni. Ha tehát bűnöddel Istenhez térsz, legyen rá gondod, hogy a szeretetben állj. Ezzel persze nem lehetsz olyan formán tisztában, mint ahogyan azt tudni lehet, hogy valaki helyesen öltözötte föl, vagy hogy egy adósságot kiegyenlítettünk-e. Mert a szeretet olyan valami, amit az embernek hinnie kell. Hogy Isten szeretet, meg hogy kegyelme segítségével én is szeretem őt, az nem e világi dolog, hanem titok. Tehát olyan, amit csak hittel remélhetek. De hogy hihessem és remélhessem, hogy megvan a szeretetem, arra zálok, ha őszintén megbocsátom másnak a bűnét. A sértést, a megbántást, a károsítást, a rossz szót, a rágalmazó beszédet, a szívtelen ítéletet, a bántó magaviseletet, mindent, ami jogtalansággal illet engem. Annyira bizakodhatom, hogy megmaradtam a szeretetben, amennyire becsületes az én megbocsátásom. Minél őszintébben túlteszem magam a belső ellenkezésen, minél igazabban igyekszem legyűrni a gyűlöletet és az ellenérzést, minél mélyebbre bocsátom a valóságos, őszinte feloldó megbocsátást a jogtalanság aknáiban, annál inkább remélhetem, hogy megvan az a szeretetem, amely meghallgattatja bocsánat kérésemet. Szeretned kell az Istent és vele barátodat, mint önmagadat. Az itt annyit jelent, úgy kell megbocsátanod embertársaidnak, ahogyan akarod, hogy az Isten neked megbocsásson. Azt kell neked is cselekedned, amit a magad részére kérsz, hogy meg ne szakadjon a szeretet vérkeringése, amelyben egyedül lehetséges a megbocsátás. De természetesen egyről még megfeledkeztünk. Az első föltétel ahhoz, hogy ezt a kérést egyáltalán ki lehessen mondani, a következő. Ismerjük el, hogy valóban bűnösök vagyunk Isten szemében, és ez tényleg nem magától értetődik. Annak, aki nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan vétett, első feladata, hogy bűnében valóban vétkesnek érezze magát. Hogy hagyja a mentegetőzést, amely igazolni akarja magát, a gyávaságot, amely hallani sem akar a felelősségről, az öncsalást, amely a kényes pontok mellett eloldalog. Annak részére pedig, aki helyes életet él, azt jelenti, hogy lássa be, mennyire törékeny a jósága, mennyi benne az önkeresés és a szűkösség, mennyi a fönntartás és a melléktekintet. Hogy döbbenje rá, hányszor csak a kedvező körülményeknek köszönhető jósága, mert azok őrizték meg, véletlennek, amely fönntartotta, kivételezésnek, amely megóvta. És mindezeknél mélyebben értse meg és ismerje el, hogy minden jósága mellett is bűnös az emberek egyetemes bűnének egységében. Hogy minden jó és rossz tette végső értelemben csak speciális eset annak a nagy bűnösségnek keretén belül, amelyben mindahányan állunk, és megigazultság nélkül szűkölködünk Isten szín előtt, és megváltásra szorulunk, és megbocsátásra van szükségünk. Íme, mire tanít bennünket a mi atyánk? Hogy vállaljuk a világosan elkövetett bűnök terhét. Hogy ismerjük el, mekkora jogtalanság az, amit gyakran csak csekkészségnek tekintünk. Hogy lássuk meg a bűnöket, amelyek igaz voltunk és erényeink alján meghúzódnak. S mindezen túl ismerjük el, hogy nem csak bűnöket követtünk el, hanem bűnösök is vagyunk, és mindenestől bűnnel terhelten állunk az Isten előtt. Figyelmeztet, hogy ne emeljük ki magunkat valami lelkiismereti arisztokratizmussal a tömegből, hanem álljunk be őszintén az emberek általános felelősségébe. Figyelmeztet, hogy ne csak az egyes bűnök bocsánatáért könyörögjünk, hanem azért is, amely mindnyájunkat körül áraszt. Hogy Isten nyissa rá szemünket, hogy szabadítson ki bilincseiből, és segítsen, hogy ebből a bűnösségből mindig újra hozzátérjünk. Mert kereszténynek lenni annyi, mint mindig Istenhez térni a bűnből, az egyetlenből és nagyból, amely minden egyes bűnt magába foglal, és kérni megbocsátását, és ebben a mindig új megbocsátásban lassan átalakulni.

0: Jean-Ferry Röbel D-dur trió szonátáját a Röbel Kamara együttes előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Sándor palotában a Hőség és a Paksi atomerőmű helyzete miatt. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a baptista szeretett szolgálat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában is. Bátor és hiteles tanúságtételre buzdította a fiatalokat 14. Leó pápa a perui katolikus ifjúsági találkozóra küldött videóüzenetében, írja a Magyar Kurír. A Szentatya arra kérte őket, hogy lépjenek ki az individualizmus komfortzónájából, és erősítsék a barátság, valamint a közösség kötelékeit. Hangsúlyozta, élményeiket ne csak fényképeken és videókon őrizzék meg, hanem életükkel is tanúsítsák Krisztus örömét, és élesszék újra a reményt a szenvedőkben. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások, az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Energiatakarékosság miatt a home office bővítését javasolja az IVS. A Digitális Vállalkozások Szövetsége hétfői MT-hez eljuttatott közlése szerint a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt arra kéri a vállalatokat, hogy minél több dolgozó számára tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. A szervezet szerint az irodák légkondicionálása, világítása és eszközei jelentős energiát fogyasztanak. Becslésük alapján az intézkedéssel naponta akár egy paksi blokk termelésének 10-15%-a is megtakarítható lenne. A rendkívüli hőséghelyzet miatti egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a Sándor palotába. A meghívást az ellenzéki pártok is elfogadták, írja az MTI. Az elhangzottakat Szávó Mária foglalta össze.
3: Magyar Péter miniszterelnök szerint válsághelyzetben félre kell tenni a pártpolitikai vitákat, és nemzeti összefogásra, szakmai alapú döntésekre van szükség. A kormányfő arra kérte a politikai szereplőket, hogy ne terjesszenek dezinformációkat, mert az pánikot kelthet és akadályozhatja a védekezést. Frosthoffer Ágnes hangsúlyozta, a hőség és az aszály mindenkit érint, ezért közös felelősség a nyugalom megőrzése és az együttműködés. A kormány szerint az előttünk álló 5 nap lesz a legkritikusabb, az abszolút melegrekord újra megdőlhet. A paksi atomerőmű 8 turbinájából jelenleg egy működik, amely egyelőre biztosítja a paksi lakosság melegvízellátását. Ha ezt is le kell állítani, a melegvízellátást akkor is megoldják. A miniszterelnök azért is jó hírnek nevezte, hogy működik még egy turbina Pakson, mert az az ideális, ha minél rövidebb idő telik el az atomerőmű leállítása és újraindítása között, mert ha teljesen kihűlnek a reaktorok, nehezebb az újraindítás. A nukleáris biztonság nincs veszélyben, a mérnökök urai a helyzetnek, a biztonsági hűtéshez szükséges víz rendelkezésre áll. A kormány felkészítette a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkját, amelyek szükség esetén azonnal indíthatók. Több száz vállalat vállalt önkéntes áramfogyasztás csökkentést, amely akár 500 megawatt megtakarítást is jelenthet. Ha ez nem elegendő, kötelező korlátozások is jöhetnek az ipari fogyasztóknál. A kabinet szerint lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Magyar Péter közölte, a paksi leállás költsége előzetes becslés szerint akár 50 milliárd forint is lehet, de ezt nem a lakossággal akarják megfizettetni. A kormány hosszú távon energiatárolók, szélerőművek és új vízstratégia megvalósítását sürgeti uniós források bevonásával. A miniszterelnök szerint a jövőben olyan műszaki megoldásokra van szükség, amelyek egy hasonló rendkívüli helyzetben nagyobb üzembiztonságot biztosítanak Paks számára.
0: Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Dunahouse hétfőn az MTI-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlan piacon, a vevők és eladók egy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretett Szolgálat. A szervezet hétfői közlése szerint ismét elindították a Sulipak kampányt, amelynek keretében iskola szerekkel megtöltött csomagokat osztanak ki hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. Azt írták, szeptember 6-áig várják támogatóik segítségét a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában a Hungária körút 69-es szám alatt, illetve az adományok a segélyszervezet Pákozdi logisztikai központjában is átadhatók. Hozzátették, hogy a honlapjukon a www.sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Országos vizsgálatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idős korúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. Az ellenőrzések a termékbemutatókra, házkörüli javításokra, egészségügyi szolgáltatásokra és az online értékesítésre is kiterjednek. Emellett országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak, hogy segítsék az idősek tájékozódását és megelőzzék a visszaéléseket. Az ukrán elnök szerint a légvédelem az ország egyik legnagyobb sikertörténete a háborúban. Volodymyr Zelenszkij úgy véli, Oroszországnak nem sikerült megszereznie a légifölényt Ukrajna felett. Nyíri Kata jelenti.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán légierő és a légvédelem az egyik legfontosabb tényezővé vált a háborúban. Az államfő úgy fogalmazott, hogy Ukrajna megakadályozta, hogy Oroszország megszerezze az uralmat a légtere felett, miközben a nyugati légvédelmi rendszereknek és a katonák munkájának köszönhetően a cirkáló rakéták jelentős részét, valamint a támadó drónok több mint 90%-át is sikerült elfogni. Az ukránok nem adták át és nem is fogják átadni légterüket Oroszországnak. Ez nemzetünk egyik legnagyobb eredménye ebben a háborúban. Nem engedtük, hogy légierünket megsemmisítsék, és olyan szintre fejlesztettük, hogy Oroszország rendszeresen veszíti el a repülőgépeit. És most, amikor Putyinnak már csak egyetlen dologra maradt reménye, nevezetesen az Ukrajna elleni hatalmas támadásokra, a légierő, a harci repülésünk megsemmisíti az orosz cirkáló rakétákat, és megpróbálja a ballisztikus rakétákat is megsemmisíteni. És amikor a Patriot rakétarendszereink nem merülnek ki, ez sikerrel is jár, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök kiemelte, hogy az európai együttműködésnek köszönhetően az IRIST, a HAVK és a NASAMS légvédelmi rendszerek is szolgálatban állnak Ukrajnában, illetve folyamatos erőfeszítéseket tesznek a szükséges rakétakészletek biztosítására. Az ukrán elnök elismerte, hogy a ballisztikus rakéták komoly kihívást jelentenek, de hangsúlyozta, hogy a cirkáló rakéták jelentős részét sikerül megsemmisíteni. A támadó drónok elleni elfogási arányunk is meghaladja a 90%-ot, és ez valóban jelentős eredmény Ukrajna számára, mondta Volodymyr Zelenszkij.
0: Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatornarendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti, írja az MTI. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Korlátozhatják a szlovéniai Kriskói atomerőmű termelését is a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt, közölte az üzemeltető. A folyó napi felmelegedése már megközelíti a környezetvédelmi határértéket. Az erőmű hétfőn még teljes teljesítménnyel működött, de a hűtőtornyok használata növeli az energiafogyasztást és rontja a hatékonyságot. A legkedvezőtlenebb esetben a blokk fokozatos leállítására is szükség lehet. Felrobbantottak egy sziklát az öreg Duna medrében, hogy a csernavodai atomerőműhöz terelhessék a vizet a másik Duna ágból, hogy ne kelljen leállítani mindkét reaktort, és ezzel előkészítették a hajózás feltételeinek a javítását is, nyilatkozta a román védelmi miniszter. Gáspár Sándor tudósít.
5: 180 kg robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé a Pürzsaja szikla felrobbantásával, hogy a Bülle ágból vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tábláló öreg Duna medrébe. Jelentette be hétfőn Rádu Miruca védelmi miniszter, aki 100 katonát és buvárokat is mozgósított az akcióhoz. Elmagyarázta, hogy a két Duna ág között 4 méter a szintkülönbség, amit civil ésszel elég nehéz megérteni. De az meggyőző adat, hogy a Bülle ágban folyik a vízhozam 85%-a, az öreg Duna csak 15% vizet vezet, ami nem elég viszont az atomreaktor hűtővízének biztosításához, sőt jelenleg a hajózás is akadozik. A jelenlegi vízhozam az 1985-ből ismert történelmi minimummal, az 1400 másodpercenkénti köbméterrel majdnem azonos. Tehát, ha a hétfő reggeli robbantás nem lett volna sikeres, legkésőbb csütörtökön le kellett volna állítani a második reaktort is. Előbb 30 kg robbanóanyaggal próbálkoztak, majd 180 kg-ra emelték az adagot, ami a vártnál nagyobb, 4 méter magas sziklát repesztett le a tömbről. Most az elágazásnál ideiglenes víz alatti torlaszt alakítanak ki a Bülle ág vízhozamának csökkentésére. Ehhez előbb el kell távolítani a sziklát, illetve a törmeléket, ami amúgy is nehezítette az öreg Duna kotrását. Ezután várhatóan szerda reggel 500 tonna kővel rakott 3 uszályt süllyesztenek el a Bülle ág nyílásánál. Így terelik a vizet Csernavoda felé. A miniszter elmondta, hogy a beavatkozás az atomerőmű helyzetétől függetlenül is időszerű volt, hiszen javítja a hajózási feltételeket, és megkönnyíti az öreg Duna későbbi kotrását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy versenyt futnak az idővel. A beavatkozás nélkül a csernavodai erőművet a legkedvezőbb forgatókönyv szerint is már szerdán vagy csütörtökön le kellett volna állítani a kritikus vízhiány miatt. Hadd tegyük hozzá, hogy a Duna használhatóvá, elsősorban hajózhatóvá tételét robbantásokkal Széchenyi István kezdte 1834-ben, tehát 192 évvel ezelőtt.
0: Teljes körű vizsgálatot követel Marokkótól Spanyolországa a Ceutában történt tömeges határsértés miatt. Margarita Robles, spanyol védelmi miniszter humanitárius, tragédiának nevezte a történteket, bírálta azokat, akik a közösségi médiában azt terjesztették, hogy a tengeren érkezőket nem küldhetik vissza azonnal Marokkóba, ezzel veszélyes átkelésre ösztönözve őket. Többen megfulladtak, másokat a tömeg nyomott össze. Robles szerint a felelősöket el kell számoltatni. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten, Mátala József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a vasúti közlekedés ma reggel, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét, mint az a vonatinfó térképen is látható. A Lajos-Mizsei vonalon Kőbánya-Kispest és Dabas között tegnap óta pótlóbuszok járnak 19-ig pályakarbantartás miatt. Háromféle útvonalon járnak a buszok, a Z21-esek Kőbánya-Kispest és Dabas között gyorsjáratként, csak Ócsán és Inácskakucson állnak meg. Az S21-es mindenhol megálló MÁV buszok reggeltől estig Kőbánya-Kispest és Ócsa között közlekednek, viszont hajnalban és késő este a Kőbánya-Kispest és Dabas szakaszon. Kőbánya-Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, a Z50-es, az S21-es járatokat, valamint a Nyírség Intercity-ket. Pótlóbuszok járnak ma az Esztergom-Almás-Füzítő-Komárom vonalon. Ezen kívül tegnap óta a decemberi menetrendváltásig buszok pótolják a vonatokat Kiskunfélegyháza és Szentes között. Pótlóbuszok közlekednek augusztus végéig Gyöngyös és Vámosgyörg, Gyékényes és Vízvár, valamint Szerencs és Nyíregyháza, illetve Vaja és Bátaszék között is, ugyancsak pályakarbantartások miatt. Pótlóbuszok járnak a H5-ös hév vonalán Batthyány tér és Kaszásdúló között is. A hőség miatt kérjük, hogy mindenki elegendő ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal utazzon, a saját kulacsokat pedig több mint 300 állomáson lévő ivókutaknál is meg lehet tölteni. Pejper Károly, MÁV Inform, viszonthallásra!
0: A várható időjárásról. Nagyrészt derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 37 és 41 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Sándor palotában a hőség és a paksi atomerőmű helyzete miatt. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a baptista szeretetszolgálat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző. Hámori Kingát hallják.
8: 2026. augusztus 4-e, kedd van. Isten éltesse Domonkos, Dominik és Dominika nevű kedves hallgatóinkat. E rokon eredetű nevek mind a latin Dominicus férfi név magyar változatai. Jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert a vasárnap neve az Úr napja, latinul Dies Dominica volt. Egyházunkban ma, liturgikus emléknapján az Arszi plébánosra, a plébánosok védőszentjére, Viannei Szent Jánosra emlékezünk, aki 1859-ben ezen a napon hunyt el. 29 éves korában szentelték pappá. Káplán lett, majd Arsz plébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta. A környező falvakban gyors kocsi szolgálatot szerveztek, hogy minél előbb eljuthassanak hozzá az emberek, akik gyónni akartak. Ő pedig napi 18 órát töltött gyóntatószékben. Emberszeretete és szociális érzéke legendás volt. Az évenként Arzba zarándokló emberek száma megközelítette a 100 000-et. Szent II. János Pál pápa így vallott róla. Személyét megismerve meggyőződésemmé vált, hogy a lelkipásztor küldetésének jelentős részét éppen a gyóntatáson keresztül valósítja meg, vállalva a gyóntatószék önkéntes rabságát. 10. Pius pápa avatta boldoggá 1905-ben, 11. Pius pápa 1925-ben pedig szentté. Éppen maradt teste egykori plébánia templomának oltárában nyugszik. Alapjában véve mindnyájan karanténban élünk ezen a világon, amíg engedélyt nem kapunk a nagy égi utazásra. Állapította meg Hans Christian Andersen, dán költő és meseíró, aki 1875-ben ezen a napon hunyt el. Mindössze 11 éves volt, amikor apja, aki szegény cipész volt, elhunyt. Ekkor abbahagyta az iskolát, és otthon az összes beszerezhető színdarabot elolvasta, köztük Ludwig Holberg és Shakespeare műveit. Utóbbi összes színművét megtanulta kívülről, és fabábúival a maga készítette játékszínházban el is játszotta őket. 14 éves korában Koppenhágába ment, hogy ott a királyi színháznál dolgozhasson. A színház igazgatósága és 6. Frigyes király támogatásával latin iskolába, majd egyetemre járt. Sokat utazott Európában. 1841-ben Magyarországon is járt, ahol többek között bejárta Pestet, Budát és Mohácsot. Dán, német és görög legendákra, történelmi tényekre, a néphitre, valamint kora irodalmi mozgalmaira támaszkodott. Történetei, a kis gyufahárus lány, a császár új ruhája, a tűzszerszám, a rút kiskacsa, a kis hableány, a rendíthetetlen ólomkatona és a hókirálynő ma szinte a világ minden országában ismertek. 30 évvel ezelőtt, 1996-ban ezen a napon fejeződött be a 26. újkori nyári olimpia Atlantában. Elsősorban arról nevezetes ez a sportesemény, hogy a NOB mind a 197 tagországa részt vett a játékokon. Hazánkat 24 sportágban 212 sportoló képviselte, akik összesen 21 érmet szereztek, 7 arany, 4 ezüst és 10 bronzérmet. A 7 aranyból 3-at úszók szereztek. Egerszegi Krisztina újra nyert 200 méteres hátúszásban, Rózsa Norbert a 200 méteres mellúszószámban, Cene Attila pedig a 200 méteres vegyes úszószámban. 2 további aranyat a hajósok szereztek, Kőbán Rita kajakozó az 500 méteres számban egyéniben, ugyanezen a távon a kenus Horváth Csaba és Kolonics György párosban lett bajnok. Kovács Kokó István itt szerezte meg olimpiai bajnoki címét, Kis Balázs pedig kalapácsvetésben lett bajnok.
0: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
9: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, büntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagy. Védelmező őrangyalom, kérlek, ma is légy velem, védj meg engem kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek, ma is égj velem, szeretedet szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus hívőket, ezt a mai Szent Misét élő János, Margit és családjuk és családjáért ajánlom fel. Ma a viennai Szent János áldozó pap emléknapja van. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzad nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: örök dicsőségbe, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz. Így szól az Úr, a választott népistene, írd le hozzám intézett igéimet egy könyvbe. Ezt mondja az Úr, bizony gyógyíthatatlan sebet, halálos a sérülésed. Nincs, aki bekötözne és gyógyulást hozna neked. Szeretőid nem gondolnak rád, feléd sem néznek most, hogy elborít a sok csapás. Fenyítésem nagy és kegyetlen, mert oly súlyosak bűneid, sújtottalak, mert nagyok volt a gonoszságaid. Miért kiáltozol romlásod miatt? Bizony, gyógyíthatatlan a fájdalmad, így kellett megtorolnom bűneidet, gonoszságodat. Majd így folytatta az Úr, én helyreállítom Jákob sátrait, megkönnyülök házain és újjáépítek romjaiból a várost, és a palota is maga helyén áll majd. Dicséret hangzik onnan, örvendezők dal a zeng, már nem kevésbé, inkább nagyobbá teszem. Nem megalázom, inkább fölemelem népemet. Fiai dicsőik lesznek, mint egykoron, gyülekezetük szilárdan fennmaradt színem előtt, zsanyargatóikat pedig megfenyítem. Vezér származik majd belőlük és fejedelmű közülük. Színem elé engedem, úgyhogy elém járulhat. Mert ki merné életét kockáztatni, hogy elém járuljon, mondja az Úr. Itt ti az én népemmé lesztek, és én a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje. Istenem.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsájtja a tömeget. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól, hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta: jöjj.

0: Péter kiszállt a csónakból, elindult a vízen és ment Jézus felé, de az erős szél láttán megijedt és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék, és akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi. De az evangéliumban azt látjuk, hogy Jézus egy jelet ad a tanítványoknak, hogy ne féljenek tőle, hogy ne ijedjenek meg, és nekünk is szükségünk lehetnek ilyen jelekre. A mi életünkben is vágyhatunk arra, hogy Jézus nekünk is jelet adjon, jelét mutassa az ő szeretetének, jelét adja az ő létezésének, jelét adja annak, hogy egyáltalán a mi személyes életünkben jelen van. Ilyen jeleket kérhetünk, és ezek tudnak részben biztosítani minket afelől, hogy a hitünk az nem csak hit, hanem valóság is. Hogy Jézus a mi életünkben is jelenlévő személy, nem csak egy mesefigura, vagy ilyesmi. Amikor elbizonytalanodunk, vagy kétségeink támadnak, mi is kérhetünk jelet, ami fontos, hogy nekünk is el kell indulnunk Jézus felé. Nem elég az, hogy az Isten küzd értem, hanem nekem is küzdenem kell ezért a kapcsolatért. És ez valahol pont olyan, mint vízre lépni. Már persze vízre lépés az olyan szempontból, hogy ijesztő, meg félelmetes, de vízre lépünk, akkor lesüllyed a lábunk. De hogyha hiszünk Jézusban, hogyha ráhagyatkozunk, hogyha hozzáfordulunk, akkor nem fog lesüllyedni a lábunk, hanem akkor ő megtart. Nem a semmibe fogunk belehullani, hanem az Isten tenyerébe. Meg fog minket tartani. Kérhetünk jelet, és lehet, vagy hát általában szoktunk is jelet kapni az Istentől, mert az a szeretet, aminek nincs jele, az igazából nem is létezik. Szóval kérhetünk jelet, de nekünk is meg kell tennünk azt, amit tőlünk ér az Isten. Nekünk is el kell indulni ő felé, rá kell lépnünk a vízre, ahol úgy tűnik, hogy nem fog megtartani semmi, és oda kell lépnünk elé. És végül az Isten meg fog tartani minket. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egy házadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk! Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki ismertjeidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre élő János, Margit és családját. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Védelmezd, Urunk, azokat a férfiakat, akiket a háborúban katonának visznek, te védd meg testük és lelkük épségét, és vezérd haza őket családjukhoz. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent János ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsájtó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelked!
0: Emeljük föl szívünket!
1: Felemeltük az Úrhoz!
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
1: Méltó és igazságos!
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent János ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk minden.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése
2: válik. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyjál, hanem csak egy szóval, és mondjuk Jézus. Krisztus testőrizzen meg a rakját.

0: Imádkozzunk azokkal, akik nem tudnak most szent áldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Boldog a szolga, akit az Úr, amikor megérkezik, ébren talál. Bizony mondom nektek, rábízza mindenét. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik Szent János ünnepét megüljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Duna House hétfőn az MT-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és az eladók nagy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett. Az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-ától elsőfokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén, a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsolórendszereket működtetni. Péterfi Attila, a város polgármestere, a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású szemét gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható kedden kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt. A belső sáv nem járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Rétkerülő utcában a Nevegy utca és a Rétalja lejtő utca között mától egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra számítsanak, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a vasúti közlekedés ma reggel, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét, mint az a Vonatinfo térképen is látható. A Lajos-Mizsei vonalon Kőbánya, Kispest és Dabas között tegnap óta pótlóbuszok járnak 19-ig pályakarbantartás miatt. Háromféle útvonalon járnak a buszok, a Z21-esek Kőbánya, Kispest és Dabas között gyorsjáratként, csak Ócsán és Inácskakucson állnak meg. Az S21-es mindenhol megálló MÁV buszok reggeltől estig Kőbánya, Kispest és Ócsa között közlekednek, viszont hajnalban és késő este a Kőbánya, Kispest és Dabas szakaszon. Kőbánya, Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest Cegléd Szolnok Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, a Z50-es, az S21-es járatokat, valamint a Nyírség Intercity-ket. Pótlóbuszok járnak ma az Esztergom Almás Fűzítő Komárom vonalon. Ezen kívül tegnap óta a decemberi menetrendváltásig buszok pótolják a vonatokat Kiskunfélegyháza és Szentes között. Pótlóbuszok közlekednek augusztus végéig Gyöngyös és Vámosgyörg, Gyékényes és Vízvár, valamint Szerencs és Nyíregyháza, illetve Vaja és Bátaszék között is, ugyancsak pályakarbantartások miatt. Pótlóbuszok járnak a H5-ös hévvonalán Batthyány tér és Kaszásdúló között is. A hőség miatt kérjük, hogy mindenki elegendő ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal utazzon, a saját kulacsokat pedig több mint 300 állomáson lévő ivókutaknál is meg lehet tölteni. Pejper Károly, MÁV Inform, viszonthallásra!
0: Lapszemle következik. Krisztushoz vezető útként mutatta be a minisztránsi szolgálatot a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egyhetes sólyomkővári tábora, írja a Magyar Kurír. A fiatalok Blaga Antoniu minisztráns, referens és ifjúsági lelkész vezetésével az egyházhoz tartozásról, az oltár és a liturgia szerepéről, valamint a Jézussal kialakítható személyes kapcsolatról tanultak. Az előadások mellett csoportmunkák, játékos feladatok és közös beszélgetések is színesítették a programot. A tábor egyik legfontosabb eseménye a lelki nap volt, amikor a résztvevők félretették mobiltelefonjaikat, hogy a csend, az elmélkedés és az ima segítségével nagyobb figyelmet fordítsanak Istenre és egymásra. Az OMV Hungária határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését az országot érintő rendkívüli energia- és vízügyi helyzet miatt, írja a Telex az MTI nyomán. A döntés 130 autómosót, 73 gépi és 57 kézi mosót érint, közölte a budapesti székhelyű OMV Hungária Ásványolaj Kft. Korábban a MOL is bejelentett hasonló lépést. Az OMV arra kérte a szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, írták. A szolgáltatás szüneteltetése határozatlan ideig marad érvényben. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és amint a körülmények lehetővé teszik, tájékoztatást ad az autómosók újraindításáról. Az OMV Hungária Kft. 203 töltőállomást üzemeltet, és 15%-os piaci részesedéssel rendelkezik Magyarországon, írja a lap. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. augusztus 4-e kedd van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől reggeli riportunkban a Promúzika Fúvós Ötösről hallhatnak beszélgetést. Az együttes két tagját, Kerényi Judit oboaművészt és Székely Edit fuvolaművészt Szikora József kérdezte. Ebből a beszélgetésből következik most egy részlet.
6: Kamara zenélés, az tulajdonképpen egy csodálatos dolog, hiszen az öt fúvós hangszer, illetve az ötödik az egy részfúvós hangszer, így a fuvola, oboa, klarinét, fagott és a kürt együtt zenél. Ez egy csodálatos dolog, hiszen azt tudniuk kell a rádió hallgatóknak, hogy gyakorlatilag, aki elkezd zenét tanulni, és utána hivatásos művész lesz, nagyon csekély azoknak a száma, akik szólisták lesznek. A legtöbb vagy zenekari művész lesz, vagy kamaraművész, vagy zenetanár. Mind a három pálya csodálatos, de talán a legérdekesebb ennek a kamarazenélésnek az, hogy meg kell tanulniuk a fiataloknak úgy együtt zenélni, hogy egymásra figyelnek.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perckor Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe, 8 óra 45 perckor pedig az Agrárvilág jelentkezik. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Közzétették Leó pápa augusztus 6-ai Assisi lelkipásztori látogatásának részletes programját, amely a ferences jubileumi év kiemelt eseménye lesz. A pápa reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra 30 perckor érkezik Assisibe, ahol egyházi és világi vezetők fogadják. A Santa Maria dei Angeli bazilikánál találkozik a ferences rend főgenerálisával, majd a téren 3 kérdésre válaszol a fiataloknak. Ezt követően 10 óra 30 perckor szentmisét mutat be a bazilikában, amelynek végén egy fiatal köszönti. A pápa 12 óra 45 perckor tér vissza a Vatikánba. Én veletek vagyok minden nap, ezzel a mottóval tartotta a Betánia napokat a Veszprémi érseki főiskolán a 8 boldogság közösség július 31-e és augusztus 2-a között. A résztvevők szentmisén, szentségimádáson, dicséretben és különféle műhelyfoglalkozásokon mélyülhettek el a közösség lelkiségében. Versegi Beáta Mária nővér előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy le kell venni magunkról a szenvedés mítoszát, és meg kell tanulni örömmel élni. A programokon mintegy 140-en vettek részt az ország különböző részeiből. Ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra sem szükséges szigorúbb beavatkozás. Budapesten megállt a Duna apadása, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn este a Mavir vezénylő központjában. A Facebook oldalára feltöltött videóban ismertette, a hálózat terhelés 6300 megawatt környékén jár, jóval lejjebb a tervezetnél, az eltérés meghaladja az 500 megawattot. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte kicsit később a miniszterelnök, szintén a közösségi oldalán. Szünetelteti a járművek külső mosását és átütemezte a flotta elektromos tagjainak töltési időszakát az energiatakarékosság jegyében a pécsi buszvállalat, közölte a társaság hétfőn az MTI-vel. Hasonló energiatakarékos működésre állt át a Debreceni Közlekedési ZRT is. Korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Kriskó atomerőmű termelését, mert a Száva alacsony vízhozama és emelkedő vízhőmérséklete közelíti a környezetvédelmi határértékeket. A folyó napi átlag

0: 200 megawatttal csökkenti az ország áramigényét. A kormányfő az ország 80 legnagyobb ipari fogyasztójával egyeztetett a helyzetről. Ilie Bolozsán a lakosság megértését kérte, mert egyes épületek díszkivilágítását lekapcsolják, és a közvilágításban is takarékoskodni fognak. Végül az időjárásról. Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz. Legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

8 óra 8 perc. A Promúzika fúvós ötössel találkozott a közelmúltban Szikora József egy balatonparti koncerten. Pár nappal ezután az együttes két tagját, Kerényi Judit obalművészt és Székely Edit fuvolaművészt rádiónk stúdiójában is köszönthettük. A velük készült beszélgetés következik, egyrészt a Tarhoson már hagyományos kamarazene

0: Gáborról, valamint a Promuzika következő Balatonszepezden sorra kerülő koncertjéről.
1: Kamarazenélés az tulajdonképpen egy csodálatos dolog, hiszen az öt fúvós hangszer, illetve az ötödik az egy részfúvós hangszer, így a fuvola, oboa, klarinét, fagott és a kürt együtt zenél. Ez egy csodálatos dolog, hiszen azt tudniuk kell a rádióhallgatóknak, hogy gyakorlatilag, aki elkezd zenét tanulni, és utána hivatásos művész lesz, nagyon csekély azoknak a száma, akik szólisták lesznek. A legtöbb vagy zenekari művész lesz, vagy kamaraművész, vagy zenetanár. Mind a három pálya csodálatos, de talán a legérdekesebb ennek a kamarazenélésnek az, hogy meg kell tanulniuk a fiataloknak úgy együtt zenélni, hogy egymásra figyelnek. És ez a mai világban nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy nagyon arra fókuszálunk, hogy én és én. Na most egy kamara együttesbe nagyon fontos figyelni a másikra. Az intonációra, az együtt zenélésre, a dinamikára, tehát hogy milyen hangosan játszik ki, mikor kinél van a fontos szólam, és ebben a táborban ezt próbáljuk a gyerekeknek megtanítani, és idén 10. alkalommal leszünk együtt augusztus 1-től 8-áig Tarhoson, ahol egykor az énekiskola működött.
2: Akkor még Békéstarhosnak
1: hívták.
2: És például Szokolai Sándor oda vezeti vissza a gyökereit.
1: Bizony, nagyon sok híres zenész származik onnan, Tarjáni Ferenc, Kürt, Szokolai Sándor, ami érdekesség Csukás István,
2: író.
1: A Süsűnek az írója, igen, és édesapám Kerényi Sándor, akinek köszönhetjük azt a sok-sok csodálatos átiratot, amit például ön is hallott Balatonudvariban, amikor találkoztunk a strandkoncerten, ahol a filmslágerek, slágerfilmek műsorunkat játszottuk.
2: És nagyon élveztem, nagyon, mondom a hallgatóknak, hogyha találkoznak a Promuzika fúvósötössel, vagy filmzene átiratokkal, akkor mindenképpen hallgassák meg, nagyon jó.
1: Akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy a rádió hallgatókat meghívjam augusztus 8-án Balatonszepezden 20 órától játsszuk ugyanezt a műsorunkat, ezt a film, slágerfilmek, filmslágerek.
2: A Balatonudvariban hallott program az elsősorban gyerekeknek volt címezve. Tehát Óza csodák csodája például.
1: Így van. Van egy Walt Disney filmzenés műsorunk, amiben bemutatjuk az öt fúvós hangszert, és drága barátnőm, kolléganőm Székely Edit zseniálisan vezeti ezt a műsort, de most, amikor udvariba voltunk, akkor arra gondoltunk, hogy miután ez egy nyári strandkoncert, ne csak a gyerekek kapjanak zenét, és akkor a két tulajdonképpen a Walt Disney projektből és a filmslágereset összevontuk, és így lett, hogy egy-két felnőtteknek való zeneszámot is hallott tőlünk.
2: Mondta, hogy nem minden hangszeres művész lesz szólista, hát sőt, inkább kevesebb. De frontemberré mégiscsak válik valaki, mint például Székely Edit fuvola művész, aki ennek a fúvós ötösnek a frontembere. Furcsa ez a szó, kegyednek?
3: Furcsa, mert a kamarazenébe nincs is ilyen, hogy frontember, hiszen mindenki egyenrangú. De ebben igaza van, hogy valakinek magára kell vállalnia a műsorvezetést, és én amellett, hogy tanítok a Weiner Konziban, a MÁV szimfonikus zenekarban fuvolázom. És a MÁV zenekar mindenféle gyerekkoncertjeinek 20 éve a műsorvezetője vagyok. Úgyhogy ebben már szereztem egy gyakorlatot, hogy milyen kiállni 30-50, 200, 500 gyerek elé. Úgyhogy mikor a fúvós ötösbe bekerültem, ez nem volt olyan nagyon régen, én 5-6 éve vagyok ennek az együttesnek a tagja, akkor lecsaptak rám a kollégák, hogy akkor megvan a műsorvezetőnk, nekem ez a feladatom. Judit a nagy szervező, neki köszönhetjük a sok-sok fellépésünket, a fiúk, így hívjuk az együttesünk férfi tagjait, ők vezetik az autót.
2: Tehát azt hittem, a fiúk a bányába dolgoznak, nem, hogy egy Walt Disney filmre utaljak.
3: Nálunk ők a sofőrök. Tehát mindenkinek tényleg megvan az, hogy miben tud legjobban segíteni a többieknek.
2: Bemutatták a hangszereket, ez is a műsorvezetés része volt, és találós kérdéseket is tettek föl. Mi a tapasztalata, hogy főleg a fiatalok vagy a gyerekek szívesen belemennek ebbe a játékba? Azért is kérdezem ezt, mert őket nagyon elárasztja a popzene, az ipari termelésben előállított popzene, amit pedig kegyedék mutatnak, az nem egészen az.
3: Mi maradunk a klasszikus értékeknél. A gyerekek nagyon aktívak. Szerencsére, és bárhová megyünk az országba, mert nagyon sokat megyünk vidékre, több száz kilométert utazunk egy órás koncertért is, általános iskolákban, művelődési házakba szívesen megyünk. A kérdéseimre mindig millió kéz van a levegőbe, vagy bekiabálnak, alig várják, hogy ők is szerepelhessenek. Sokat tudnak a mai gyerekek is, és érdeklődőek.
2: És tudják akkor azt is, hogy a fuvola, ami ugye fémből van, különleges esetekben, éppen a múlt héten láttam egy arany fuvolát, de mégis milyen hangszer, ugye?
3: Nem mindig tudják, de hát azért vagyunk ott, hogy erre felhívjam.
2: Ugye a fafúvós.
3: Hogy felhívjam a figyelmet, hogy bármennyire is nem annak látszik, ez egy fafúvós hangszer.
2: Tarhos. Visszatérünk akkor Tarhosra, és ha jól emlékszem, Kerényi Judit édesapja, akinek a keresztneve?
1: Sándor.
2: Kerényi Sándor. Mi a szerepe neki Tarhos összefüggésében? Azon túl, hogy ezeket a fuvósötös átiratokat ő készíti.
1: Ahogy említettem, az 50-es években itt volt egy énekes iskola, amit Gulyás György alapított, és édesapám itt tanult. Bácskából származik, egy kis faluban született, és amikor ez az iskola elindult, akkor Gulyás György volt az igazgató, és az ő kollégái tulajdonképpen gyerekeket gyűjtöttek ebbe az iskolába, tehetséges gyerekeket, és apukám elmesélése szerint, ő most már 94. évében van.
2: Isten éltesse.
1: Egyszer csak a tanyán, mert hogy ő egy tanyasi parasz gyerek, amire egyébként nagyon büszke, 9 testvére volt, és egyszer csak a tanyán megállt egy fekete autó. Na most ez az 50-es években nem volt egy jó dolog, és a anyukája édesapámnak azt mondta, hogy te jó Isten, János, mit műveltél, hogy itt ez a fekete autó megjelent, és a fekete autóból kiszállt Gulyás György, két másik ember, és oda jöttek, hogy hát Sándor énekeljen nekik valamit. És apukámnak fantasztikus, szép, tiszta hangja volt, és gyakorlatilag elhívták ebbe az iskolába, hogy ott tanuljon. Ő először hegedülni tanult, és utána az ottani tanára mondta, hogy hát Sándor, nem jó ez a kéztartás, váltani kéne egy hangszerre. És hát apukám ott állt 16 évesen, hogy hát most ő mit csináljon, hát ő hegedűsnek készül, amikor is a rádióba hallotta a Krámás Zsoboa versenyt, és annyira megtetszett a hangja, hogy ő bement és elmondta az igazgató úrnak, Gulyás Györgynek, hogy ő oboázni fog tanulni. És akkor Budapestről lejárt valaki két hetente oboaórát tartani, onnan elkerült a szegedi tanárképzőre, és utána fölkerült a fővárosba a Zeneakadémiára, és az érdekesség, hogy ő is a MÁV szimfonikus zenekarba került, mint első oboista, és talán Edittel még egy koncerten játszottak közösen, mert utána ő elment nyugdíjba.
2: Edit ugye Székely Edit,
1: most igen. És a Zeneakadémia Tanárképző Intézetének volt az oboa tanára, ez pár éve még két külön intézmény volt, ma már csak a Zeneakadémia létezik, de összevonták a két intézményt, és onnan ment nyugdíjba. És azóta is rendkívül aktív, még a következő heti 10. promuzika tarhosi táborunkban még eljön, és még egy kamaracsoporttal foglalkozik, mert hogy neki az élete a zene, a kamarazene és a közösségformálás.
2: A tarhosi tábort kell-e, hogy mondjam, a rádión keresztül is hirdetni, vagy oda úgyis jönnek elegen?
1: Hát hál' Istennek az a tapasztalat, hogy 40-42 fővel működik most már 10. éve ez a tábor. Ennek a szervezése az úgy kezdődik, hogy januárban meghirdetjük a Facebookon, a zeneiskolákba küldünk e-maileket, és a gyerekek, akik már ott voltak ebben a táborban, ők mesélnek az iskolatársaknak, és ezáltal körülbelül egy olyan 1-2 hónapon belül telt házunk van. És ami nekünk még nagyon nagy öröm, hogy ugye mindig nyitó koncerttel nyitjuk meg a tábort, és idén már nem mi játszunk, hanem azok az idősebb táborozók, akik valamikor voltak nálunk a táborba, és már vagy végzett művészek, vagy zeneakadémián tanulnak, vagy a hazai, vagy budapesti zeneakadémián, vagy vidéki főiskolákon, vagy pedig külföldön. Úgyhogy mi most majd csak gyönyörködünk abba, hogy mit alkottunk.
2: De hát kurzusokat, kurzus tartanak, vagy hogy mondjam, órákat,
1: persze. Persze, minden nap van egy kamarazeneóra. Amikor beérkeznek a jelentkezési lapok, akkor összeválogatjuk korosztály szerint, hogy körülbelül kinek milyen szinten vannak a gyerekek, összeállítunk a kisebbeknél duót, triót, kvártettet, és aki régebben tanul zenét, fúvós hangszereket, és már Konz is, ők fúvós ötösöznek.
2: Kerényi Judit után Székely Edit fuvolaművészhez fordulunk. Milyen szerepe lesz a Tarhosi táborban a promúzika fúvós ötösnek, és konkrétan Editnek azon túl, hogy a fuvoláját nyilván fújni fogja, lesz-e műsorvezetői szerepe?
3: Műsorvezetésre ott nincsen szükség. Én is, mint kamara tanár szerepelek egész héten. Kisebb együttesek is vannak, nem csak fúvós ötöst rakunk össze, hiszen azok a gyerekek, akik még csak egy-két éve tanulnak a hangszerükön, jobb, hogyha csak duóba vagy trióba próbálják ki a kamarazenei élményt, mert nagyon nagy figyelmet igényel. Meg kell tanulnia a saját szólamát, azt tisztán kifejezően eljátszani, és úgy összeállni a többiekkel, akiknek ugyanez a egyéni feladata van, hogy saját maga is jól el tudja játszani. Mikor ez megvan, akkor ketten-hárman játszanak egy művet. Tehát tanítani fogok, illetve lesz 7 vagy 8 fuvolista, és azt már kitaláltam, hogy belőlük egy fuvola együttest is összeállítok, úgyhogy az még egy plusz feladat lesz, hogy csak fuvolások fogunk együtt muzsikálni. És van egy ilyen mondás, ugye, hogy mi hamisabb egy fuvolánál.
2: Én furujáról tudtam ezt, de ott lehet, hogy még furulja, nagyobb igazságot, igen, hogy kettő. Barnabás Zoltán tanár urat ismerte esetleg?
3: Nem találkoztam vele, nem dolgoztam vele, természetesen.
2: Hát ő is alapított a tanítványaiból fuvola együttest, akkor most, ami aztán egy darabig meg is maradt, és az ő nevét vették föl ezek a lányok, akik hát Barnabás fuvola kvintet, majd kvartettként működtek. Lesz-e neve a Tarhosi fuvola együttesnek?
3: Majd fogok rajta gondolkodni.
2: Lehet, hogy a tanáruk nevét ők is fölveszik. Olyanra tud példát, hogy egy ilyen alkalmi együttes aztán együtt marad?
3: Tulajdonképpen, ha így gondolkodom ezen, még akár a mi együttesünkre is lehetne ezt mondani, hiszen mi egy korosztály vagyunk nagyjából.
2: Ez a promúzika fúvós ötös.
3: A promúzika ötös. És Judittal már 12 éves korunk óta ismerjük egymást, mert egy zeneiskolába jártunk. Aztán Konziba szétváltak útjaink, én Győrbe mentem, ő Budapestre, a Zeneakadémián újra találkoztunk. De a többiek is, az akkori bajai táborlakók, illetve főiskolán együtt tanulók, tehát hogy ismerjük egymást 20-30 éve.
2: Hozzuk össze a két szálat, az egyik ugye a promúzika fúvós ötös, a másik pedig a Tarhosi tábor. Mikor van a Tarhosi tábor?
1: Augusztus 1-től 8-áig.
2: És a promúzika meg éppen augusztus valamikor fel is lép? Augusztus...
1: Igen, igen. Az a 8-ai nap az izgalmas lesz, mert reggel
2: Tarhosról
1: várjuk...
2: Tarhosról el kell menni Szepezdre?
1: Így van, reggel várjuk a szülőket, hogy... Hát igen, de hát a zené ér mi mindent.
2: Ott vannak a fiúk a volánnál, akik vezetnek.
3: Így van, akik nélkül ez nem valósulna meg.
2: Tarhosra akkor nem kell invitálni, mert ott teltház van, és aztán Szepezdre viszont igen, tehát akkor kéretik invitáció, hangozzék el.
1: Szeretettel várjuk a kedves hallgatókat augusztus 8-án, este 8 órától Balatonszepezden, a Közösségi Ház udvarán lesz ez a koncert, műsorunk címe Filmslágerek, slágerfilmek.
0: A promúzika fúvós ötös két tagjával, Kerényi Judit oboalművésszel és Székely Edit fuvolaművésszel Szikora József beszélgetett. Az együttes további tagjaival, Ré György klarinétművésszel, Nagy Zoltán kürtművésszel és Csatos Zoltán fagotművésszel együtt szeretettel várja a hallgatókat augusztus 8-án este 8-kor Balaton-Szepezdre a Közösségi Ház udvarán rendezendő koncertjükre.

0: 8 óra 23 perc. A 9 óra 4 perckor kezdődő házunk táján műsorunkat ajánljuk szíves figyelmükbe.
1: A házunk táján ajtó nyitója, a kapu megnyitója, Császár Angela, érdemes és kiváló művész, Jászai Mari díjas művész, tanár.
2: Színészek vagyunk és szórakoztatunk, tehát valóban ez a dolgunk, és hát csináltuk. Délelőtt volt egy mózes, délután egy verses műsor, este egy konyha, és éjszaka egy oltalom. És túléltük, és nagyon jó volt.
1: És hogy tanult?
2: Könnyen? Menet közben. Igen. Főzés közben, autóvezetés közben, út közben. Uh-huh. De hogyha fölveszem a ruhámat, kifestem magam, és bemegyek a színpadra, akkor bizony minden eszembe jut. Hála jó Istennek, még így vagyok.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: idő. Hol van az idő?
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Nyolc óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Közzétették Leó pápa augusztus 6-ai Assisi lelkipásztori látogatásának részletes programját, amely a ferences jubileumi év kiemelt eseménye lesz. A pápa reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra 30 perckor érkezik Assisibe, ahol egyházi és világi vezetők fogadják. A Santa Maria dei Angeli bazilikánál találkozik a ferences rend főgenerálisával, majd a téren 3 kérdésre válaszol a fiataloknak. Ezt követően 10 óra 30 perckor szent misét mutat be a bazilikában, amelynek végén egy fiatal köszönti. A pápa 12 óra 45 perckor tér vissza a Vatikánba. Én veletek vagyok minden nap, ezzel a mottóval tartotta a Betánia napokat a Veszprémi érseki főiskolán a 8 boldogság közösség, július 31-e és augusztus 2-a között. A résztvevők szentmisén, szentségimádáson, dicséretben és különféle műhely foglalkozásokon mélyülhettek el a közösség lelkiségében. Versegi Beáta Mária nővér előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy le kell venni magunkról a szenvedés mítoszát, és meg kell tanulni örömmel élni. A programokon mintegy 140-en vettek részt az ország különböző részeiből. Ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra sem szükséges szigorúbb beavatkozás. Budapesten megállt a Duna apadása, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn este a Mavir vezénylő központjában. A Facebook oldalára feltöltött videóban ismertette, a hálózat terhelés 6300 megawatt környékén jár, jóval lejjebb a tervezetnél. Az eltérés meghaladja az 500 megawattot. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte kicsit később a miniszterelnök, szintén a közösségi oldalán. Szünetelteti a járművek külső mosását és átütemezte a flotta elektromos tagjainak töltési időszakát az energiatakarékosság érdekében a pécsi buszvállalat, közölte a társaság hétfőn az MTI-vel. Hasonló energiatakarékos működésre állt át a Debreceni Közlekedési ZRT is. Végül az időjárásról. Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Forgalomkorlátozásra kell számítani a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezeték javítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Lapszemle következik. Krisztushoz vezető útként mutatta be a minisztránsi szolgálatot a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egyhetes sólyomkővári tábora, írja a Magyar Kurír. A fiatalok Blaga Antoniu minisztráns, referens és ifjúsági lelkész vezetésével az egyházhoz tartozásról, az oltár és a liturgia szerepéről, valamint a Jézussal kialakítható személyes kapcsolatról tanultak. Az előadások mellett csoportmunkák, játékos feladatok és közös beszélgetések is színesítették a programot. A tábor egyik legfontosabb eseménye a lelki nap volt, amikor a résztvevők félretették mobiltelefonjaikat, hogy a csend, az elmélkedés és az ima segítségével nagyobb figyelmet fordítsanak Istenre és egymásra. Az OMV Hungária határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését az országot érintő rendkívüli energia- és vízügyi helyzet miatt, írja a Telex az MTI nyomán. A döntés 130 autómosót, 73 gépi és 57 kézi mosót érint, közölte a budapesti székhelyű OMV Hungária Ásványolaj Kft. Korábban a MOL is bejelentett hasonló lépést. Az OMV arra kérte a szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, írták. A szolgáltatás szüneteltetése határozatlan ideig marad érvényben. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és amint a körülmények lehetővé teszik, tájékoztatást ad az autómosók újraindításáról. Az OMV Hungária Kft. 203 töltőállomást üzemeltet, és 15%-os piaci részesedéssel rendelkezik Magyarországon, írja a lap. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 40 perc. Kedves hallgatóink, most kulturális palettánkat, az akvarelt ajánljuk figyelmükbe. Mai műsorunkban a most csütörtökön induló Kőfesztre hívjuk fel figyelmüket egy izgalmas tavalyi lapát kiállítással. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális programkínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig a Magyar Nemzeti Galériába invitáljuk Önöket, a kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetség munkásságát bemutató, a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállításra. A tárlaton a szerkesztőt az alkotó unokahúga, Gruber Ildi, a Gruber Művészeti Alapítvány egyik tagja vezette végig. Elöljáróban itt ebből a felvételünkből adunk egy rövid részletet.
1: Harmadik és utolsó mestere Bernát Aurel, aki ha nem is volt felhőtlen a kapcsolatuk és viszonyuk, az évfolyam társak elmondása szerint Bernát, ha bejött korrigálni a rajzterembe, akkor Béla kiment, mert eléggé öntörvényű volt. Nem szerette, ha megmondják neki, hogy mit csináljon, mert a főiskolára ő már majdnem kész művészként érkezett, és nagyon komoly elképzelései voltak. Például a kollázs műfajában Bernát lebeszélte volna róla, de Béla annál többet készített ezekből, és ennek a kiállításnak is a meghívóján az egyik ilyen ikonikus kollázs szerepel, fecske cigarettával, korabeli csoki papírokkal, és az festékkezelése roppanós, alma vastagon traktálva szinte háromdimenziós a kép, törekedett a teljességre.
0: Gruber Ildit, a Gruber Művészeti Alapítvány egyik tagját hallották. A vele rögzített teljes riportunkat a Nemzeti Galéria Gruber Béla tárlatáról, valamint Martus Éva képzőművésszel a festett lapátokról készített beszélgetésünket és kultúrmorzsák rovatunkat tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarelben. Számít megtisztelő figyelmükre a 15 órai hírek után is a szerkesztő Tóth János András.

0: Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg az első szüret a Dél-Balatonon. Ordacsehiben a legkorábbi érésű szőlőfajtát, a csaba gyöngyét takarítják be. Az ebből készült borokat egy hónap múlva már palackozzák is, mondja a Balaton Agrár ZRT elnök igazgatója Tavaszi József.
2: Csaba gyöngye ültetvényünket 4 hektár. Most már szinte azért tartjuk meg, hogy a Varga borászatnak az év első borát el lehessen készíteni ebből a szőlőből. Pont a koraiságából adódóan, mert ilyenkor még mások a szüret idejével nem is nagyon foglalkoznak, én nálunk meg már a kombájnok bent állnak a szőlőbe is szedik. Most érdekes, mert pont néztük a napokban, hogy dátumban ez hogy illik bele, és volt olyan év, amikor néhány nappal előbb volt, volt, amikor néhány nappal később, de való legkörül idő szakba történt a szüret, és látjuk, hogy megint több valószínű, hogy elsők leszünk az országban, és így az év első bora is nagyon hamar a pultokra fog kerülni. Tapasztaljuk a szőlőn is ezt az aszályos klímaváltozást, meg vannak sajnos olyan plusz betegségek, amikkel ezelőtt még nem kellett számolnunk, tehát az is még egy plusz feladatot rót a szőlőtermelőknek. Ami fontos, hogy alkalmazkodnunk kell ehhez. Tehát a több mint valószínű idén is egybe fognak érni a szőlők, tehát előfordul az is, hogy 2-3 fajtát fogunk egyszerre szedni, és a szélrózsa minden irányába fogjuk vinni szőlőként, musként, vagy éppen más feldolgozó termékként a produktumot. És a szüretnek a logisztikája is egyre inkább áttolódik az éjszakai szüretre. Tehát mi már tavaly is, idén meg egyértelmű, hogy többnyire az, hogy éjszaka fognak a kollégáinként a szőlőbe tevékenykedni, hogy minél hűvösebb legyen az a szőlő, amit leszedünk, és minél hamarabb a garatba kerüljön még az óriási kánikula előtt. És ami még fontos dolog, de ezt már ugye hallani jó néhány év óta, hogy most nem is az a lényeg, hogy minél cukrosabb legyen a szőlő, hanem megmenteni azt a gyönyörű, csodás savharmóniát, ami arra a fajtára jellemző.
1: Ezután az írsai betakarítása következik. Ezt az extrém hőség miatt nagy valószínűséggel éjszakánként szedik majd. A felvásárlási árak ugyanakkor még kérdésesek.
2: Utána írsai, az egy nagyobb falat lesz. Azóta 400 tonnát szoktunk minden évben betermelni, annak egy jó részét a saját feldolgozóba fogjuk majd bevinni, ami azért jó a mi feldolgozónk, hogy az ültetvény 150 hektáros tömb közepén van egyébként ez a borászati üzem, meg a felvásárolt szőlők is közvetlenül közel vannak, hogy negyed órán belül a garatba kerül a szőlő, és a garat után is még előhűtjük a szőlőt, hogy a présbe is már egy előhűtött, teljesen savharmonikus, minden veszteségtől mentes alapanyag készüljön. Rengeteg szőlőtermelő, meg rengeteg borászat is nagy dilemában van, hogy most mi legyen a szőlőnek az ára. Mert azt látjuk, hogy nagyon komoly terméskieséseket tapasztalunk az Alföldön, amit ugye én is elég gyakran járok le, és látom, hogy ott azért elég komoly ültetvények ki fognak esni az idei szüretből, és azoknak a borászatoknak is ugye valahogy az alapanyagot elő kell teremteniük, és az egy örvendetes dolog, az igaz, hogy kitettséggel is jár, hogy a borászatok egy jelentős része már külpiacra is nyitott. És a külpiacon se egyértelmű, hogy milyen lesz a szőlőtermés. Mert vannak olyan országok, ahol elég komoly jégkárak voltak, és azok is majd meg fognak jelenni a piacon vevőként. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy 20%-a olcsóbb lesz, mint a tavalyi, van, aki meg azt mondja, hogy legalább 30%-a drágább, mint a tavalyi. Tehát ez között, a kettő között azért nem egyszerű.
1: A Varga Pincészet Kft. Pincevezetője Nagy Márk pedig az aszály hatásairól, az aranyszínű sárgaságról és a szinte naponta változó üzemanyagárakról nyilatkozott az ordacsehi dűlőkön.
3: Azt látjuk, hogy a korai érésű fajtáknál az aszály egyelőre nem okoz problémát, tehát a vegetáció első szakaszában azért megvolt az a csapadékmennyiség, amit föl tudtak venni. A közép- és késő érésű fajtáknál egy kicsit le van maradva a bogyónövekedés az átlaghoz képest, tehát ott még egyelőre nem látjuk, hogy mekkora a terméskiesésre, vagy egyáltalán számíthatunk-e terméskiesésre. Ezt majd az augusztus meg fogja mondani. Hát az aranyszínű sárgaság, az ugye vannak olyan borvidékek, például ugye a badacsonyi borvidék is azért vastagon érintett ebben a problémában. Ugye egyelőre még nem tudjuk megmondani a végét, hogy mekkora szőlőterület fog kiesni emiatt a betegség miatt. azt már látjuk, hogy évről évre ugye folyamatosan növekszik a mennyisége a beteg tőkéknek, úgyhogy még egyelőre semmi jót, biztatót nem tudunk mondani, még küzdünk. Minden kombájn és beszállító jármű ugye üzemanyaggal működik, ezért nyilván valamilyen szinten befolyásolja a mi életünket is. Azt lehet mondani, hogy ezek a napi üzemanyag ingadozások azért azt észrevesszük, hogy nem feltétlen napi szintű árakkal kell nekünk foglalkozni, hanem egy ilyen átlagos, globális időszakhoz kell nézni, tehát nyomon követjük nyilván az árakat, de minket ez nagyban egyelőre még nem befolyásol, aztán meglátjuk, hogy mennyire fognak esetleg még emelkedni. Most még nem kell, hál' Istennek, belenyúlnunk semmilyen módon a szüretnek az alakulásába.
1: A pincevezető szerint ráadásul a szűkülő piacnak és a változó fogyasztói szokásoknak is meg kell felelniük, ha versenyképesek akarnak maradni.
3: Szűkülő piac van Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen egész Európában egy szűkülő borpiacon kell megküzdeni a pincészeteknek, hol jobban, hol kisebb mennyiségben csökken a borfogyasztás. Mi egyelőre úgy tervezünk nagyjából, hogy egy ilyen 10-12 millió palackot szeretnénk értékesíteni ebben az évben. Egyelőre jól állunk, hál' Istennek, úgyhogy próbáljuk tartani a terveinket, de ugye csökkenés van sajnos nálunk is a palackos értékesítésben, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mire fogunk tudni menni. Hát nagyjából egy ilyen 8-9%-os csökkenéssel lehet számolni. Ugye a piac az ennél vannak olyan területek, például a vörösbor értékesítés, ami ugye ettől jóval magasabb, de azt látjuk, hogy a fehér borok és főleg a friss fehér borok irányába, tehát a gyirsai olivér egy könnyen fogyasztható, alacsonyabb alkoholtartalmú fehér borok irányába kicsit elkezd elbillenni a fogyasztás, meg ugye bejöttek ezek az új termékek, ugye a boralapú koktélok is nagy divatja van, főleg a nyári időszakban. Úgyhogy mi is kijöttünk három ilyen termékkel, próbálkozunk mi is új szegmenseket találni a piacon. A következő nagy ilyen belépési pont esetleg az alkoholmentes borok piaca lehet, ugye az is folyamatosan nő a kereslet az alkoholmentes borok iránt, úgyhogy mi is léptünk ebbe az irányban, beszereztünk egy alkoholmentesítő berendezést, amivel mi is fogunk tudni alkoholmentes bort készíteni, és meglátjuk, hogy fog muzsikálni a piacon.
1: A Varga pincészet egyébként tavaly 151 ezer mázsa szőlőt dolgozott fel, több mint 40 szőlőfajtából. 12,2 millió palack bort értékesítettek, 96%-ban a belföldi piacon.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Zászlóbontással indult el a hivatalos visszaszámlálás. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó előtt. A vatikáni média beszámolója szerint a szervezők bemutatták a találkozó hivatalos himnuszát is, amelyet 434 pályamű közül választottak ki. Elindult továbbá az Élet lehelete elnevezésű globális faültetési kampány, amelyhez a világ fiataljait hívják csatlakozni. A világtalálkozót 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendezik meg Szőulban több százezer résztvevővel. Papszentelést ünnepeltek a görög katolikusok Hajdúdorogon augusztus 1-én, a Szent Kereszt körül hordozásának emléknapján. Kocsis Fülöp érsek metropolita Tóth Lórántot szentelte áldozópappá a zsúfolásig megtelt székesegyházban. Prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a papnak Isten igéjéhez kell igazítania életét, mert csak így tudja Krisztus gondolatait továbbadni. Az ünnepi liturgia Tóth Lóránt atya első áldásával zárult. Szükség van arra, hogy megemlékezzünk a roma holokauszt és a roma gyilkosságok áldozatairól, hogy olyan országban élhessünk, ahol mindenki testvére a másik embernek, hangsúlyozta Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke augusztus 2-án a budapesti Avilai Nagy Szent Terész templomban tartott ökumenikus imádságon, ahol a roma holokauszt és a kislétai gyilkosság évfordulójára emlékeztek. A Magyar Kurír cikke szerint az imádságos alkalmon Szőke Péter, a szervező Sant'Egidio közösség regionális felelőse felidézte 14. Leó pápa a szeretet civilizációjának építésére hív, amely szavaink lefegyverzésével kezdődik. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek a magyarországi romák országos önkormányzatának budapesti Dohány utcai székházában hétfőn. Farkas Mihály, az országos roma kulturális és média centrum vezetője arról beszélt, a roma holokauszt emlékezete nem csak a múltról szól, hanem arra is figyelmeztet, hogy az emberi méltóságot nem csak az élet elvételével lehet megsemmisíteni, hanem a hit, az önbecsülés, a lehetőségek és a jövő elvételével is. A paneleknél és a téglalakásoknál is veszített lendületéből a budapesti használt lakáspiac áremelkedése az első fél évben, közölte az Otthoncentrum hétfőn az MT-vel. A fővárosi használt lakóingatlanok négyzetméter ára mintegy 10%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A panellakások 9,6%-kal, a téglalakások ára 11,3%-kal emelkedett egy év alatt. Minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek az MVM elosztó társaságai a rendkívüli hőség miatt, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális tájékoztatások a munkálatokról. Végül az időjárásról. Napos

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, mindazon hallgatókat, akik egészen bizonyos vagyok benne, hogy a következő, ha majd egy órában végig irigykedve, végig egy kicsit velem együtt érezve, azon a helyszínen szeretnének lenni, ahol én tartózkodom. Ez itt a házunk táján, és a házunk táján ajtó nyitója, a kapu megnyitója, Császár Angela, érdemes és kiváló művész, Jászai Mari díjas művész, tanár, és még mielőtt ő megszólalna, egy kicsit engedjék meg, hogy körülnézzek. Én szeretek úgy belépni egy családi otthonba, hogy nem beszélek a házigazdával, nem kérdezem meg a házigazdát, hogy hogy van, hanem megnézem, hogy van-e könyv. És végig tekintek a könyvespolcon, végig veszem, hogy mik vannak előtérbe sorolva, és mik vannak háttérbe sorolva. És kedves hallgatók, ebben a háztartásban, szerény polgári millióban a könyvek áradata fogadott. Nagyon szép rendben, drága művésznő. Jó ilyen könyvek között leülni, beszélgetni, mert a könyvek szinte folyamatosan üzennek is nekünk, jelenből, múltból, és talán a jövőnek is.
1: Sok könyv van itt előttünk. Többszöröse van abban a szobában, többszöröse van a felső szobában, és többszöröse van az alsó részen is, amit már nem tudunk hova tenni. De valamikor régen, bár kicsi volt a fizetésünk, de lemezt és könyvet tudtunk venni. Nem volt drága. A költészet, a regények, az életrajzok, a sorozatok, a magyar irodalomnak a csodálatos kis sorozatai, azok mind megfizethető áron kaphatóak voltak, és nagyon-nagyon szerettem őket, és költöztettük őket egyik helyről a másikra. És a mai napig nem tudok tőlük megszabadulni. És azon gondolkozom, hogy a gyerekek vajon mit fognak csinálni, ha mi már nem leszünk. Mit csinálnak ezzel a rengeteg könyvvel? És lehetséges, hogy egy olyan dolog fog bekövetkezni, mint amit amikor elvittünk kacatokat egy ilyen hulladéklerakodó helyre, ahova megérkezett két fiatal, óriási nagy pakkal, és kiderült, hogy lexikonok vannak náluk, és bedobálták oda a gyűjtőhelyre, akkor úgy elcsodálkoztunk, és egymásra néztünk a fővérnál, hogy Atya Úristen, hogy ennyire eluralkodott rajtunk az újfajta megoldás, hogy előveszik a telefon. A Google-be beütjük, hogy mit szeretnénk tudni, és akkor az megmondja nekünk. És nincs szükség már Brémre, meg különböző csodálatos könyvekre, hanem csak a telefonunkra. És ez egy szíven ütött. Komolyan mondom, hogy mi lesz ezzel a sok könyvvel, lemezzel, kazettával, videóval, amit ugye már nem is használom, mert nincsen mivel.
0: Mondhatjuk, hogy a könyvek által biztosul ment előbb a világ.
1: Hát remélem, és még mehetne, hogyha egy kicsit kézbe vennék az emberek, és csodálatos dolgokat, csak történeteket olvasnának, életrajzokat olvasnának, amikből kiderülne, hogy az emberek hogyan jöttek rá olyan csodálatos találmányokra, amik előrébb ütték a világot, és milyen véletleneken múlik sok minden.
0: Számon tartja egyébként, magamból indulok ki, számon tartja, hogy mennyit olvasott el azon könyvekből, amelyek itt vannak, és hogy mi alapján van rangsorolva, hogy mi van a padláson, mi van a felső szobában, vagy mi van itt az alcsorban.
1: Tulajdonképpen elég sok mindent elolvastam, nem. De meg kell mondanom, hogy ezt a, nem tudom, több ezer közül, de van, de azt hiszem, hogy mindegyikben belealakoztam. Tehát vagy találtam benne valami olyat, egyet vagy kettőt. Van olyan költő, akinek csak egy-két versét ismerem, mert ismeretlen volt számomra,

0: de mégis érdekelt, hogy mit írt, és akkor beleolvastam a kis kötetbe. Valamikor 20-30 forintért nagyon jó kis verses könyveket lehetett kapni, és akkor még az ismeretleneket is megvettük, mert kíváncsiak voltunk, hogy mit írnak. És azok közül nagyon sok gyönyörűségesen szép pályát befutott, és van, amelyik kihullott. De azért én még mindig nem dobtam ki azokat a kis könyveket sem.
1: Hol kezdi el lapozni a könyvet? Tehát hol nyitja ki? Mert ugye a tudósok általában egy könyvet mindig a végén néznek meg, hogy vajon mi az irodalom, nem, hogy mi a citáció, tehát hogy mennyi olyan citátum van benne, amely által mondjuk relevanciája van annak a könyvnek, hogy ők elolvassák. Művésznő esetében?
0: Nem. Engem nem érdekel, hogy miből válogatott, és milyen gondolatokat fogalmazott meg, hanem másoktól, vagy esetleg honnan vette az inspirációt, hanem engem az érdekel valóban, hogy a szavakat olvasom el, a mondatokat, és a gondolatokat próbálom belőle kihámozni.
1: Volt olyan személy, akiben... Hát ilyen fálél láv, tehát amikor az ember elolvas tőle valamit, és utána elindul, és addig megy, amíg az utolsó utáni, legutolsó betűt is meg nem találja tőle. Én személyes érintettség végén emlékszem, amikor ifjúkoromban Karinthy Frigyes került a kezembe. Elolvastam egy vagy két könyvet, és olyan szomjúságom lett Karinthy Frigyes irodalmát illetően, hogy megkerestem Karinthy Marcit, ugye Marci lányával, Verával egyébként nagyon jóban is voltam. Elmentem még a Ménesi Mányoti út magasságába is, felkutatni Karinthy azon műveit, amelyeket még a nyugat sem hozott le. És emlékszem, hogy Balatonpart körülbelül, hát nem ennyi fok, mint most 40, de mondjuk 35 fok. Ott ültem másfél hónapon keresztül kint a parton, és faltam Karinthyt, mert meg akartam érteni azt az agyzsenit, akit ugye Kosztolányi jellemzett művésznőnek volt ilyen, akibe ennyire belezuhant.
0: Ennyire nem, talán ennyire nem zuhantam vele, hogy egész nyáron csak őt olvassam. Csak őt olvassam, de azért voltak regények is, és voltak életrajzok is, és voltak tanulmányok is, amelyek nagyon-nagyon hatott rám, és utána néztem annak is, amiről szólt a dolog. Aha. Úgyhogy valóban, de már annyi minden történt az életemben, és olyan sok mindent elfelejtettem, meg kell mondanom, nem is tudom, szabad-e. De egy csomó dolog már, nevek, címek szordinó jutnak eszembe, úgyhogy én is öregszem.
1: De úgy olvas, mint mondjuk Latinovics olvasott, hogy folyamatosan jegyzettel belerajzol, vagy pedig nem.
0: De van olyan könyv valóban, amiben én is aláhúztam egy-két dolgot, és azt, ha csak föllapozzuk, akkor látjuk, hogy hol volt az az izgalmas és érdekes téma, ami érdekelt, és amit megjegyzendő.
1: Hullámosabb a lap, mert hogy izzadt a tenyér ott, tovább tartózkodott.
0: Igen, alá van húzva.
1: Nem bűn aláhúzni akkor?
0: Nem, miért? Szerintem miért sem. Lenne? Hát sokan... miért lenne bűn? Hát az adja az értékét szerintem, hogy elolvasták, és hogy érdekelte az embert, aki aláhúzta, vagy aki egy kicsit jegyzetelt bele, és saját gondolatot is hozzájött. Szerintem azoknak sokkal magasabb árat kell adni antikváriumokban.
1: Sőt, hát azoknak van értéke, mert lehet, hogy egy olyan plusz szellemi horizont van.
0: Pontosan.
1: Mögétével. Én elárulom, én úgy olvasok könyvet, hogyha látok benne egy jó gondolatot, aláhúzom, teszek rá ilyen fület, visszatalált, és utána kézzel vagy géppel ki is írom, hogy meglegyen, mint egy ilyen kartoték adat, hogy teszem azt, most hirtelen szembe jut, Tisza Kata, filter vagyok, akin a világ átszűrődik. Ez a mondat úgy tetszett, mert hogy ez így jó. De ha most megkérdeznék tőlem, hogy én ezt kitől hol olvastam, ha nem lenne meg ez egy ilyen táblázatban nekem,
0: akkor biztos, nem tudom, persze elfelejtenem.
1: Biztos, hogy
0: persze, így van. Nekem is rengeteg olyan jegyzetem van, az életem folyamán, amikbe belekerültem, helyzetek, esetek, darabok, megnézett előadások, színházi vonatkozások, amiket érdemes lenne egy kicsit átvésülni, és a gyerekeknek, talán a családnak. Mert annyi, mindenki ír könyvet magáról, meg a gondolatairól, egy csomó mindent. Én nagyon szeretem a Husztinak a könyveit. Óriási dolog. De én csak azt szeretném, hogyha mivel keveset vagyunk együtt, hogy többet tudjanak rólam, többet tudjanak, hogy én hogy gondolkoztam a világról. És ezekben az írásokban ezt meg lehet találni. Kezdetlegesek meg, nem tudom micsoda. De azért jó lenne összeszedni, hogy ez még terv.
1: Ez még egy nagy muníció akkor.
0: Igen. Most is belenéztem, és hát óriási. Jó kis gondolatok vannak benne.
1: Te szeretett írni, vagy pedig lehet szerintem, mondjuk megnézett
0: csak
1: egy
0: előadást? Csak akkor írtam, amikor nagyon valami, igen, valami nagyon megmozgatott, és valami nagyon megütött, vagy elszomorított, vagy felháborított, csak akkor írtam. Soha azért, hogy csak írjak, annak nincs semmi értelme. Nem lehet, nem lettem jó újságíró, akinek kötelező minden héten leadni egy tárcát, és az borzasztó.
1: Viszont lehet, hogy egy hét alatt egy könyvet megírt, utána meg egy évig pihent.
0: Így van. Fontosan.
1: Érdekes lenne belelapozni. Nagyon érdekes.
0: Majd egyszer megcsinálom, és megmutatom.
1: Adja Isten, hogy ez így legyen. Bevallom őszintén, terveztem egy nagyon rövid kis játékot. Én arra kérném, hogy ha lehet, akkor rögtön válaszoljon. Én fölteszek egy kérdést, és érkezzen a válasz. Kedvenc étel.
0: Több kedvenc ételem van. Mákos nudli. Uh-huh. Édesanyám nagyon jól főzte a káposztát, a töltött káposztát, ami nagyon finom. De a mákos nudli talán a legfontosabb. Gyerekkoromból ez maradt.
1: Töltött káposztában ott a káposztába becsomagolva van a...
0: Káposztába becsomagolva, igen, a darált hús és a fűszerek és a rizs.
1: Nagyon fontos, ugye még egy konyhában beszélgetünk.
0: Na most én csináltam olyan töltött káposztát, mert most ugyebár már nem viszünk rizst, krumplit, édességet, most már semmit sem eszünk, most már nagyon egészségesen étkezünk, úgyhogy a töltött káposztába és a répát reszeltem, és krumplit reszeltem vele, és nagyon jó lett. Végül is jó lesz.
1: Hús
0: nem,
1: van benne.
0: Hús fűszerek, és a répa reszelve, és krumpli reszelve az adta. És tojást se tettünk benne. Ilyen jó lett.
1: Szeret egyébként
0: fűszerek? Szeretek.
1: Kikapcsolás, vagy pedig kötelezettség, ugye?
0: Nem. Természetes dolog, mint ahogy reggelire megcsinálom a kávét, megcsinálom a tojást a férjemnek, vagy magamnak egy kását, vagy nem tudom, micsoda. Ezek természetes dolgok. Az ebédet is ránézek az órára, 12-n, a gyermek csináljunk valamit, és akkor ami van itthon.
1: Ami van itthon. Tehát nem úgy van, hogy itt a mai...
0: Most van is.
1: Láttam egy Facebook vagy bármilyen posztot.
0: Van is ilyen fogadalmam, hogy kifőzöm a lenti hűtőt, mert ott rengeteg gyümölcs, meg zöldség, meg nem tudom, miért van mélyhűtőre. Azokat most kifőzöm.
1: Ez már két terv.
0: Na például, ez már két terv. Lehet, hogy tényleg
1: nagy a forróság, vagy már két terv.
0: Igen.
1: És egyébként a konyhában kreatív?
0: Abszolút, hát nem. A répa meg a krumpli.
1: Hát az modernizmus.
0: Igen, de hogy kipróbálja az ember, az már kreativizmus.
1: És kétszer ugyanazt megcsinálja, vagy pedig nem mindig változik?
0: Nem, férjem mindig mondja, hogy két olyan jó volt, miért változtattál rajta, hogy kétszer ugyan nem csinálom.
1: Tehát nincs az meg, hogy ez 10 dek a só kell, meg ennyi majoranna, vagy ennyi bazsalikon, hanem érzés.
0: De szeretem megnézni mások recepteit. Sőt, gyűjtem is a recepteket, meg a szakácskönyveket, és megnézem a Bözsit is. Nagyon jókat csinálnak. És lopok. Tehát, ha eszembe jut, akkor lopok tőlük ötleteket. Nagyon jó dolog a főzés.
1: De ha már ennyire ragadtunk a káposztánál,
0: igen.
1: Azért az édes szájúság az nincs jelen.
0: De. Igen? De.
1: De nem látszik. Nagyon nem látszik.
0: Nem, de például most is csináltam egy nagyon finom tiramisút csináltam, de nem tejjel, hanem limonádéval, tehát citromos szódavízzel főztem meg a nem mondom, mert receptet nem adok. De a tiramisút is. Szóval nagyon jól összeraktam, és olyan finom, üde, savanykás lett az egész, rengeteg citromlé van benne, nagyon jó lett.
1: Kóstol közben? Hát, ha mondjuk rotyog a... Most egy pörköltről
0: beszélünk. Kinyalom. Amiben volt, azt mindig ugyanban szépen.
1: De ez már
0: körbe tekerem és kinyalom. Igen.
1: De amikor készül?
0: Amikor készül, hát nagyjából tudom, hogy mit rakok bele, tehát nem kell külön megkóstolni, de azért megszoktam.
1: Van kérés is? Hogy szóval ezt csináld, ezt már...
0: Nem, rám van bízva.
1: Eztek, amit
0: igen,
1: kaptok.
0: Ez a bizalom felé.
1: Kedvenc olyan szabadidős tevékenység, ami mondjuk fizikai aktivitás?
0: Tulajdonképpen most minden nap megyünk úszni.
1: Ó.
0: Nagyon jó. Én nagyon percre pontosan fél órát úszom. mellen és háton. És nagyon-nagyon-nagyon kellemes dolog, és nagyon hiányzik, hogyha már nem megyünk el. És nehezen szántam rá magam, hogy ezt megtegyem, mert Jóska mindig szeretett menni, ő úszó volt hajdan-dan-dan-dan-dan régen, és azóta is a víz az vonza őt, és szeret, nem hiszem, hogy szeret úszni, de úszik.
1: Hát otthon van a vízben.
0: Neki is, hát igen, mert neki is szüksége van, mindegyikben. Mivel most már egyre nehezebb összeszedni magunkat, ezért aztán az úszás, ahol könnyű a testünk, nem nehéz, tehát könnyebben elvégezzük a napi sportot. Úgyhogy elmegyünk úszni, most reggel voltunk.
1: Na.
0: Mert sokkal jobb reggel. Általában délután 5 óra, 6 óra körül szoktunk elmenni, de most reggel voltunk, és szerintem ezt jobban fogjuk kultiválni, és reggel megyünk legközelebb már holnap is.
1: Mi volt a gyújtópont, hogy akkor úszodába lemegyünk?
0: Az kellett, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ez jó, hogy ez szükséges, hogy az embernek nem szabad elengedni magát, és nem szabad otthon ülni csak, ha nem járunk sétálni, mert fáj a lábunk, meg nem tudom micsoda, akkor valami mást kell csinálni. Ehelyett én szoktam csinálni a biciklizést, de az olyan meleg van, olyankor nem szeretünk biciklizni, meg már egy kicsit félek is tőle. Szóval valamikor óriási biciklitúrákat csináltunk mindenfelé, most már csak a Belencei tóhoz szoktunk lemenni, és akkor körbe tekerjük a tavat, és kész. Az is 30 kilométer, az tökéletes, és elég is.
1: De nem elektromos kerékpár, ugye? Tehát ez rendes hajtásos.
0: Ez hajtásos, de rá segítéses.
1: Rá, tehát, hogyha van emelkedő, akkor azért van egy
0: igen, akkor van segítség, igen. Mert miért vegye el az ember az élvezetet? Azzal, hogy csak mint a gűzű teker. Élvezni kell. És élvezni kell, hogy fölfelé megyünk, és egész jól tudunk menni fölfelé, ugyanakkor hajtani kell, és rendesen megdolgoztatja az embert. Tehát a biciklizés nagyon jó, az úszás nagyon jó. Sétálni, kevesebbet sétálunk, de azt is ma. Most nem fáj a térdem, tehát most el tudunk menni.
1: Csendolni walking?
0: Azt Jóska szokta, ő a gyalogló, úgyhogy ő viszi a két botot, és akkor fölmegy a hegyre, és ahol az öttusázunk. Szoktak körbe menni, hármas határhegynél, ott ő is körbejárja azt a 8-10 kilométer, attól függ. Az az ő heti, vagy havi, attól függ.
1: Film, vagy egy jó könyv?
0: Én szeretem nézni a filmeket,
1: Maiakat látni. Is?
0: Hát például, igen, szóval... A sok mocskot nem szeretem. Tehát, ami nagyon rossz környezetben játszódik, nagyon rossz emberek, nagyon rosszakat csinálnak, azt nem szeretem nézni. De a tudományos fantasztikusokat szeretem, a jövőről szóló különböző érdekességeket, azokat szeretem, szeretem a szép kosztümös filmeket. Hmm. Úgyhogy ilyeneket szeretek nézni.
1: Netflix van?
0: Nincs.
1: Nincs?
0: Nincsen.
1: Lehet nélküle ilyen?
0: Lehet. Nem. Lehet, lehet. Tulajdonképpen a lányom az adott nekünk egy csatornát, Netflixet, aha, de nem nagyon szoktunk bekapcsolni, nincs.
1: Nagy baráti társaság?
0: Az jó, az
1: vagy
0: van.
1: Vagy szerény pár fő, akivel hosszan lehet beszélni?
0: A nagy társaság az a család. Tehát egy évben egyszer szoktunk nagy család összejövetel csinálni, akkor az 68-ban. Attól függ,
1: 60-80 fő.
0: 80, igen, itt van egy
1: jó
0: jegyzetem, hogy nem tudom hányban, hányan voltunk. Tavaly is volt. Az idén nem lesz, mert átalakítják, megcsinálják, tehát felújítás lesz, és nem tudjuk megtartani. De jövőre megint lesz, vagy ha még a jó Isten megengedi, hogy éljünk. Akkor jönnek a család különböző tagjai, különböző akár országokból is, tehát Bécsből is jönnek, meg Amerikából is jönhetnek, meg Vásárhelyről, meg mindenfelől jönnek. És nagyon nagy dolog, amikor kiderül, hogy mennyi új fiatal gyerek van. Mindig van új baba, mindig vannak fiatalok, akik már érettségiznek, meg végeznek, akik itt szaladgáltak, meg csúsztak, másztak csecsemőkorukban. Szóval ez egy csodálatos dolog. Olyankor főzünk egy nagy hibrid bográcsba körköltet.
1: Hát az mondjuk előétel.
0: A sütünk húst, attól függ, mert mindenkinek vannak már gyenge gyomrúak is vannak, de azért szóval mindenkinek van, és mindenki hozza süteményt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom, hogy csodát, úgyhogy ez a 60-80 ember itt van bent a házban, és kint az útban.
1: Ezt művésznő szervezni?
0: Azt mi szervezzük, igen.
1: Ketten akkor?
0: Igen, igen.
1: Az nagy meló?
0: Nagy meló. Nagy meló. Angicán besegít, mert ő fölteszi a levelező listát. Neki van, igen, ott a Szabó csoport, a Szabó család, és akkor ezt fölteszi, és akkor megpályáztatja a dátumot, hogy mikor legyen, hogy legyen, mint legyen, és akkor véglegesítünk, és akkor jön.
1: És akkor a menüt is megpályáztatja, vagy
0: nem,
1: itt is
0: nem,
1: érvényes,
0: nem,
1: hogy azt tesztek, amit én adok?
0: Estek, amit hoztok.
1: Aha.
0: Igen, de én nagyon sokat készülök el. Megveszük azt a 8-10 kiló húst, és akkor megcsináljuk.
1: Színház, vagy mondjuk egy jó kiállítás?
0: A kiállítás az érdekel, bár általában csalódni szoktam. Szóval voltam olyan kiállításon, ahol semmit nem kaptam. Újat, érdekeset, szépet, pedig vártam. Nagyon jó lett volna, hogy semmit kaptam volna. Vagy olyan nagyon mai, modern, általam kevésbé ismert dolgot, ha megnézünk, akkor nem mindig értem. Tehát nem azt mondom, hogy nem jó, hanem én nekem nem jó. Vagy én nem értem. Én ezt bevallom. Férfiasan bevallom.
1: A színház már nem?
0: De minden, általában meg szoktunk nézni minden olyan előadást, ahova elhívnak. Hát szoktak jönni meghívók. De egyre kevesebbet. Egyre kevesebbet. És kevés az olyan, amelyik majd 20 év múlva is eszembe fog jutni, hogy hú, de jó volt.
1: Császár Angala művésznővel beszélgetek az otthonában. Egy nagyon rövid szünet után a beszélgetést innen folytatjuk.

0: Ez itt továbbra is a házunk táján, és továbbra is Császár Angela művésznő vendég szeretetét élvezem. Nagyon finom, egyébként citrommal átitatott víz van előttem, de ez köszönhető annak is, hogy az év egyik legmelegebb napján tudtunk beszélgetni. Hogy bírnak ilyenkor túlélni, mert most mindenkinek ilyen praktikái vannak, hogy reggel már lesötétítek, elzárom a csapot, lekapcsolom a lámpát, csendben vagyok, olvasok. Mi a megoldás? Korán megfőzni,
1: ez a
0: úszni.
1: Megoldás, ez a megoldás. Reggel elmentünk úszni, utána besötétítettünk, és aránylag bírható ide. Ki meg nem megyünk. Ha nem muszáj, akkor nem megyünk sehol. Olyan jó itthon, annyi minden van körülöttük. Még ahogy elmondtuk már az első végre is, a rengeteg könyv, sok minden. Látni, nézni, olvasni, látni való, és hát mindig van valami, amit csinálni kell, akár mosni, akár főzni, akár, tehát mindig van dolgom.
0: De ez soha nem volt nem probléma, de mondjuk egy kicsit olyan gond, hogy hát, de nyörgöm, hát én egész nap próbáltam, este játszottam, meg mentem ide, mentem oda, és akkor még a háztartást is én vigyem, hát ezért, na, kérem. Soha nem volt ez így?
1: Nem. Pedig hát nagyon munkás időszakok voltak az életemben, amikor tényleg, és régen szombat-vasárnap is próbáltunk, karácsonykor is
0: dupla
1: játszottunk. Volt olyan karácsony, amikor 4 előadás volt egy nap, 26-án.
0: 4 előadás egy nap.
1: Például.
0: Ezt hogy lehetett bírni?
1: Hát jól. Jó, hát ez volt a dolgunk.
0: Na jó, de négyszer
1: és, hát és erre szerződtünk, mi színészek vagyunk, és szórakoztatunk. Tehát valóban ez a dolgunk, és hát csináltuk. Délelőtt volt egy Mózes, délután egy verses műsor, este egy konyha, és éjszaka egy oltalunk.
0: Puff.
1: És túléltük, és nagyon jó volt.
0: És hogy tanult? Könnyen?
1: Menet közben. Igen. Főzés közben, autóvezetés közben, út közben, így.
0: Sokszín.
1: Az, hogy leüljek, és akkor...
0: Magolás.
1: Ilyen nincs. Ilyen nincs. Az menet közben az ember. Csak előveszem egy kicsit, belenézek, és akkor már csináltam olyan játékot, hogy fölvettem a végszavakat, hagytam az én szövegemet, és akkor ment a magnón, kis magnóval. És akkor autóvezetés közben mondtam a szöveget, kész. És belement a fejembe pillanatokat.
0: Majdnem megértem, és belement, majdnem megértem, hogy máshol
1: nem mentem bele senkibe.
0: És ez előfordult, mert én azt tapasztalom, hogy sok művésznél vagy az van, hogy tényleg rögzítik a szöveget, és bárhol felütöm, akkor ő folytatni tudja, vagy a másik verzió, semmit nem tud a szövegből, de ha beleteszem abba a díszletbe, amiben ő bepróbálta, akkor hirtelen minden eszébe.
1: Valahogy így vagyok én is.
0: Az utóbbi?
1: Utóbbi. Igen, az utóbbi. Soha nem tudom hirtelen felidézni, ami nagyon adekvát. Pontos lenne arra, amiről éppen beszélünk, de nekem nem jut eszembe, hogy ott kezdődik. De hogyha fölveszem a ruhámat, kifestem magam, és bemegyek a színpadra, akkor bizony minden eszembe. Hála jó Istennek, még így vagyok.
0: Tehát, ha most itt berendeznénk, és adottak lennének a körülmények, akkor én itt rendelhetném, hogy akkor első 10 percben ezt szeretném látni, következő 10 percben azt szeretném látni?
1: Hát, ha nagyon régi előadásról van szó, akkor már nem biztos, hogy az ember jutna a szöveg. De ha átolvasom, utána már lehet.
0: Volt olyan, ami nagy kedvenc előadás? Tehát, amiben...
1: Volt, nem is egy volt. Nagyon jó kis előadása, így voltak valamit. Itt néztem, hogy a 2012-ben hagytam ott a Pesti Magyar Színházat. Akkor,
0: Már Pesti Magyar Színház
1: volt. Az Pesti Magyar, igen. 2000-ben lett az Pesti Magyar. 12, még akkor 12 évet lehúztam ott, de aztán a körülmények úgy alakultak, hogy muszáj volt elhagyni, de akkor 2-4 nagyon jó szerepem volt. Akkor is nem adhatja fel az ember az értékeit és az értékrendjét.
0: Tehát az a művész akkor, aki ha és amennyiben feláll a díszlet, jelmez,
1: ja, igen.
0: Akkor minden bekapcsol.
1: Akkor
0: mindig bekapcsol. Izgatott. És szerintem a hallgatókat is nagyon izgatja, hogy, és mondok egy személyes példát. Én nem tudtam úgy menni Szakcsilakatos Bélával fellépni, hogy a fellépésig tartó útidőben, ez lehet akár 2 óra, egy másodpercet is beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, mert mindig arról volt szó, hogy mit főzött, hol volt éppen jó hús, melyik vásárcsarnokban, egyébként, hogy akkor most ez a kolbász kalocsai, vagy éppen milyen éppen, mindig a témától teljesen távol eső dolgokról beszélgettünk. Na és a kérdés, a színészek öltözőjében, amikor pihenő van, nincs jelenet, az ügyelő még nem szólni, akkor ilyen diskuráció van, vagy pedig mindenki koncentrál, már előadás van, tehát akkor vagy szöveget tanulok, vagy hagyjatok egy kicsit pihenni, mert nem sokára jelenés van.
1: Mivel nem vagyunk egyformák,
0: mindenki
1: más. Mindenki más. Van, aki teljesen másról beszél, és ugyanakkor van olyan az öltözőben, hogy most például a forgószínpadban 4-en öltözünk egy öltözőben, és valóban mások vagyunk. Az egyik utál összeszöveg összemondani, tehát nem is vesz részt benne. A másik azt mondja, hogy nézzük csak meg, hogy mi a múltkor ott valami probléma volt, nézzük, mondjuk össze a szöveget. A harmadik egészen mással van elfoglalva, festi magát, és dudorászik, úgyhogy mások vagyunk. Tehát van olyan ember, aki nagyon szeret koncentrálni, és ül magában, és akkor van olyan, aki lapozgat. Én például kiírtam magamnak a jeleneteket, és akkor különböző oldalakat. Tehát szoktam nézni a legelején, tehát mikor beérek a színházba, és jókor korán szoktam bemenni egy órával, másfél órával korábban, akkor gyorsan átlapozom, hogy eszembe jusson egy hónappal ezelőtt játszottuk, mégiscsak jó azt megnézni, hogy miről is fogunk játszani. Végig lapozom is kész, utána már mindenről lehet beszélni.
0: Mennyire bosszús, amikor téveszt? És itt most a tévesztés alatt én hadd tegyek két kitérőt, vagy két utat. Szerintem egy színdarabban, egy jelenetben téveszteni, az a legcsodálatosabb dolog, mert egy újabb játéknak a lehetősége. Vajon a partner észreveszi-e, lehet, hogy jól reagál, születik egy olyan poén, amit utána már rendező belekönyörök, hogy mindig legyen így, mindig így kell előadni. De ha mondjuk az ember úgy, mint művésznő kiáll és elmond egy verset, ott már lehet, hogy ugye Mensárosról volt ez a híres mondás, hogy ha ő egy szót is csak felcserélt a előadó estjén, akkor már haragudott magára.
1: Voltak makiaim, voltak felejtéseim, igen, előfordultak. De nem a világ végét jelenti.
0: Nem.
1: Mert a néző lent nem tudja, hogy pontosan mi a szöveg. Úgyhogy, ha az ember egy kicsit egy-egy szót mást mond, vagy kisegítik a másik, a többiek, akkor azt teljesen természetes játéknak veszik. Az, hogy én bennem utána mi van, az meg az én elintézni valóm, hogy jobban kellett volna figyelni, hogy egy kicsit át kellett volna nézni, vagy más vitt el a figyelmemet, vagy nem volt valami ebben a napban olyan, ami simává tette volna az estémet. Úgyhogy amikor jár valami az ember feje, az agya, és akkor nem tud igazán jól koncentrálni. De általában volt olyan, hogy bemondtam a vers színét, és nem jutott eszembe az első sor. A második sorral kezdtem, mert és úgy is végigment az egész. És a közönség nem tudta, hogy egy egész sort kihagytam azon dologból, de nem jutott eszembe. Jó Isten áldja meg, ott álltam, és Farkas Árpád, avarom. És tudod, mi az első sora? Orra bukva az avaron. És ez nem jutott eszembe. És a forogva mentőves határon az ember mondja a magáét, mint akit nem vertek még szájon. Szóval szépen mondtam tovább, de az első sort nem mondtam.
0: De nem az a legfontosabb ilyenkor, hogy akkor is ott a nézővel egy olyan interakció alakuljon ki, amely által vagy kedvet kap a versolvasáshoz,
1: de ez a lényeg.
0: A színházhoz, nevet egy jót.
1: Ez a lényeg.
0: Na, hát akkor lehet bakizni.
1: Lehet bakizni.
0: Na,
1: sőt, nagyon sokszor, amikor ilyen baki van, és az embernek nem jut eszébe valami, akkor nagyon szokták szeretni a nézőt, hogyha az ember ezt bevallja. És az ő segítségükkel átlendül ezen a nehézségen. Akkor hát így lettem színész. Debrecenben mentünk el, talán harmadikos voltam, gimnazista, harmadikos voltam az irodalmi színpaddal, az ottani irodalmi színpadi gálára, és nekem énekelni kellett két számot. A Mendelssohn dalnak Leng a szárnyán, és egy másik. És egy zongora volt a színpad előtt, és akkor kimentem, elindult a zongora, előjáték, én elkezdtem énekelni, de a lentülő zongorista a másik számot kezdte, én pedig a általam gondolt számot kezdtem énekelni, és akkor nem jöttünk össze, és sikítottam egyet, és kirohantam. És akkor úgy könyörögtek ki a WC-ből, és aztán kilöktek újra a színpadra, és akkor már a közönség viszont óriási szeretettel fogadott, amikor túllendültem ezen az egész dolgon, és megcsináltam. És ha ez nem történik, akkor biztos nem leszek színész.
0: Mi lett volna akkor?
1: Tanár.
0: Igen?
1: Igen, a magyar népművelő szakra jelentkeztem az egyetemre. Úgyhogy az, hát így is tanár lettem. Csak más volt.
0: Rengeteg embernek a példaképeként tanár.
1: Igen, tulajdonképpen.
0: Mert hogy
1: bár
0: azért...
1: én nem vagyok tanár.
0: Na jó, de hát...
1: Amikor tanítottam, akkor is inkább azt néztem, hogy mi van benne, és azt tápláltam, és azt erősítettem, ami a gyerekben volt.
0: De a tanár az szerintem, aki jó mintát ad. Tehát, ha teszem azt valaki tud tökéletesen beszélni, akkor a hallgatóságban felkelti az igényt, hogy megtanuljon
1: nem
0: valamilyen szintű.
1: Már nem kelti fel. Már nem kelti fel. Nem. Nem. Már mindenki olyan pongyolán beszélünk, hogy az elmondani nem lehet. El vagyok keseredben. És ez nem csak a civil életben van így. És nem csak a fiataloknál már. Hanem a színpadon is. Úgy szoknak el az emberek a színháztól, hogy úgy jönnek a színház, meg nem értettem, hogy mit mondok. Mondok.
0: Vagy mikroporttal játszanak.
1: És mikroporttal játszom.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem. És én szerintem nem... hogy mondják ezt, aktivizálják magukat arra, hogy szépen beszéljenek.
0: Hát én kimerem mondani. Lustaság.
1: Renyhesség. Renyhesség a beszéd. Motyognak.
0: Mert ugye ez egy izommunka, tehát az a reggeli úszás.
1: Én hogy egymást hogy értik. Azért ülnek, hogy egy padon ülnek, és jaj, utaztam a metrón, és mellettem ült egy nagyon helyes, gyönyörű szépen kisminkelt kislány telefonjával. És így SMS-ezett. És vele szemben is ült egy másik lány, aki, mintha nem is ismernék egymást, gondoltam, nem is ismerik egymást, de az is SMS-ezett. És kiderült, hogy egymással SMS-eztek. Így ültek egymással szemben. És nem beszélgettek, hanem írtak, hogy te hogy vagy? Én fájt a fejem délelőtt. De lehet, hogy ilyen hosszút már nem ért, hogy jó.
0: Ja, nem, csak már egy hangulatjelet.
1: Igen, hangulatjelet küldenek
0: el. Emoji.
1: Emoji.
0: De mi menjünk vissza egy pillanatra, mert a jó széke ugye mit mond, hogyha mindenki krumplit vett, akkor ne kezdjünk krumplit vetni, mert mindenkinek van krumplia. Viszont ha senki nem vett krumplit, akkor nagyon gyorsan kezdjünk el, mert mi leszünk akkor a gazdaságban a vezetők. Kialakult a színházakban. Egyébként én hozzáteszem, a médiában, a közéletben egy renyhébb beszédmód, Akkor most érdemes lenne krumplit venni, nem?
1: Hát igen, igen, de hogyan? Hogyan? Hogyan, amikor mindenki a saját kis gépével van elfoglalva? Nem látsz olyat, most már gyalogosan is mennek az emberek, és csak, tehát azt látom, hogy mindenkinek van a füliben egy valamilyen kis hallgató, és menet közben bárhova megy, ez történik vele. Ilyenkor nem lehet a beszéd, szép beszédre oktatni valakit.
0: De az igaz, hogy az egész izommunka.
1: Hát persze.
0: Tehát én emlékszem arra, hogy a Mécs Károly, vagy a Szakácsi Sándor...
1: Bebeszélték magukat előadás
0: Bebeszélték, és ha a legtávolabbi pontján álltak a színpadon, tehát a nézőktől legtávolabbi pont,
1: akkor is.
0: És háttal, és suttóval kellett beszélni,
1: akkor is érthető, akkor is érthetőek voltak. Azért kell olyan színház, nem hatalmas nagy színházakat tervezni, hanem olyan családi színházat, hogy az utolsó sorban is a mimikát is lehessen látni. Ne csak a kukkeron keresztül, és a
0: műsorporton
1: keresztül. Az opera, operett színház, mindegyik, de a nemzetiben is állandó.
0: Van olyan színpad, amely ilyen szívesen állt volna is, nem teljesül?
1: Nem vágyakozom. Nem, lebeszélem magam a vágyakozásról.
0: Jó.
1: Nem vágyakozom. Ami elmúlt, ami megtörtént, az megtörtént, és azzal én nem azt mondom, hogy elégedett vagyok, mert nem vagyok elégedett semmivel, de elfogadom. Elfogadom, és ezzel nem idegesítem magam.
0: Végignéz az ember az a kegyelem igazából, amit végigélhetett. Hát még ha küzdelmes kegyelem.
1: Hogyne, persze, és nagyon jó. Én boldog vagyok az életemmel. Boldog vagyok az életemmel. Végül is az eleje elég nehézkesen indult, és nem volt könnyű. Ígéretes volt, de nem volt könnyű. Aztán jöttek a hullámhegyek, hullámvölgyek, de én úgy éreztem, megpróbálnak engem egy olyan útra segíteni, amin én végig tudok menni. Végül is minden Grábicsot végigjárt. És visszatekintve mindegyikre szükség volt. A rosszra is. Amikor eltiltottak, vagy amikor nem hívtak, nem sikerült valami. Ezre mind szükségem volt ahhoz, hogy tartalmas életet értem. Élek.
0: Éneklés?
1: Hát az éneklés az csodálatos dolog volt, amit volt. Nagyszerű tanárom volt, és ettől csak szomorú lesz a szívem, mert már nincs kapcsolat közöttünk. De valami egészen különleges dolgot kaptam tőle. Valami olyan testvéri, tanári szeretetet és odafigyelést, ami engem rökíteni tudott. És nagyon-nagyon hálás vagyok neki. És hálás leszek egész életemben. Hónadok is már.
0: De mégis azt mondta, hogy már nem akar többet énekelni.
1: Azért nem, mert nem sikerült már. Végül is elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy a hangszalagaimnak a fele már nem működik.
0: De hallotta, akkor saját magán hallotta.
1: Abszolút, abszolút. Jóska vette észre, tulajdonképpen egy-egy előadáson azt mondta, hogy ezek nem sikerültek jól. Ezek,
0: ilyen jó füle van neki?
1: Igen, jó füle van neki. Éreztem,
0: hogy
1: valami olyasmit hallott meg, amit én megpróbáltam túllépni, amit megoldani, de rá kellett jönnem, hogy nem tudok rajta segíteni. És akkor fel kellett adni. Bizonyos dolgokat fel kell adni, ahhoz, hogy ne essen össze az ember, és ne halljon bele.
0: De a verseket nem?
1: Hát még beszélni tudok. Beszélni tudok, úgyhogy a verseket nem adom. Azok nekem nagyon fontosak, és nagyon jó. Nagyon sok mindent el tudok velük mondani másoknak. Amit én gondolok a világról, és olyan verseket választok, ami ezeket alátámasztja. És jó újra mondani a régieket. Ezek olyanok, mint az énekes számára a dal, amit megtanult a főiskolán, vagy az egyetemen, vagy a nem tudom hol, és mindig elénekli, és a közönség szereti is ezeket a slágereket. A verseknél is vannak ilyen slágerek, amiket mondani kell, mit szeretik.
0: vers az, amit
1: igen,
0: mondani kell.
1: Amit mondani kell, igen. Most mennél voltunk egy 90 éves drága doktor bácsi születésnapján, aki 80 éves koráig még operált, és nagyon-nagyon jó neves tanár volt, mármint orvostanár. Vörös Martinak a Merengőhöz című versét gondoltam, hogy elmondom neki, és végig mondta velem. Hát nem gyönyörű dolog, hogy ő ugyanakkor ugyanúgy, és tudta, és végig mondta velem a verset. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog. És nem fordul elő fiatalokkal. Csak idősekkel.
0: Nem, a fiatalokkal is előfordul.
1: Igen.
0: Hát a mondta is egy versetnek ez a célkitűzése, hogy a fiatalokat is valahogy rávegye arra. Méghozzá nagyon egyszerű mondattal. Nem kell hosszú orosz irodalmat olvasni, nem kell semmit, ami hosszú, de minden nap egy verset, mert az csak 2-3 perc. Igen ám, de ha 2-3 perccel az ember elkezd foglalkozni, akkor előbb-utóbb kíváncsivá válik. Ugye, hogy miért írta ezt a költő? Ha jó a költő, akkor elméletileg a világirodalommal áll ugye kapcsolatban.
1: De most, hogy a gyerekeknek az megértéssel problémájuk van. Hát hogy tudják? Sokszor én is, például a modern verseket, a mai verseket, nem mindig. Többször kell elolvasnom ahhoz, hogy igazán kihámozzam, hogy miről is van szó. Hát hogy értik meg a fiatalok ezt? Neked van erről valami elképzelésed?
0: Olyan modern változatokat kell nekik adni. Gyorsat, villogót, könnyen értelmezhetőt, amely által...
1: Na jó, de hát, hogyha találkoznak egy olyannal, ami vers, úgy néz ki, mint egy vers, de nem tudják, hogy miről szól végül is.
0: Lacfit eléggé szeretik is.
1: Igen, hát én is szeretem, nem véletlenül.
0: A könyvet is mindig temettük, és még mindig itt van a könyves.
1: Igen, és a színházat is temettük már százszor, a színház is él, tovább él, mert a körülöttünk lévő körülmények változnak, a világ változik, mi változunk, de a színház az ugyanaz. És arra kíváncsi lesz az ember mindig.
0: Még hadd hozzam be itt a házunk tájánba a legfontosabbat. Mit nyugodtan tudtunk beszélgetni. Mert hogy a párja, férje mindig a csendben, ahogy mondta az éneklésnél, valahogy ott van, de megtámasztja.
1: Így van, abszolút. Abszolút. Ezt érzi? Egymásnak támaszolva.
0: Igen. Oda-vissza?
1: Oda-vissza. Ez a gyönyörű benne, és ez a jó benne. És ez a biztonság, ami nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen világban, amiben most élünk.
0: Drága művésznő, köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Bátran tegyetek tanúságot az élő Krisztusról, ezt üzente spanyol nyelvű videóüzenetében Leó pápa a július 30-a és augusztus 2-a közötti perui Chulucanászban tartott katolikus ifjúsági találkozó résztvevőinek. A vatikáni média beszámolója szerint 14. Leó pápa a Krisztusról szóló hiteles, bátor tanúságtételre hívta a fiatalokat, arra buzdítva őket, ne féljenek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszék a reményt a sok szenvedő szívben. Idén Sólyomkőváron szervezte meg egyhetes ministráns táborát a nagyváradi római katolikus egyházmegye, írja a Magyar Kurír. A fiatalok minden nap egy-egy lelki témát dolgoztak fel, az egyházhoz tartozástól az oltár szolgálatának jelentőségéig. A programban közösségi játék, kirándulás, sport és egy különleges lelki nap is szerepelt, amikor a résztvevők félretették telefonjaikat. A tábor minden napját közös szentmise zárta. A szervezők szerint a minisztránsok nyitottsága és elköteleződése reményt ad az élő Krisztus központú közösségek építésére. Büszkék lehetünk arra, hogy megmentünk egy templomot, hangsúlyozta Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök az Ungvári Skanzenben. Július 28-án a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban ünnepélyesen megnyitották a vezérszállásról átszállított Szent Mária Magdolna fakápolnát, számolt be a Magyar Kurír. A szabadtéri múzeumban tartott ünnepi szentmisén a főpásztor kiemelte, ez a kápolna túlélte a két világháborút, túlélte a különböző rezsimek váltakozását, ugyanakkor tanulja az egységnek és az erőnek, amelyet Istentől merítünk. Bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány a hétfőn lejáró személyi igazolványok helyett, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel jelezve, egy parlamenti módosítás után az év végéig bizonyos ügyekben még használhatók lesznek ezek az okmányok. Ilyen a nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése is. Az országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, de a soron következő ülésen elfogadhatják az erről szóló javaslatot. A Ceutában történt tömeges határsértés teljes körű kivizsgálására szólította fel Marokkót a spanyol védelmi miniszter hétfőn. Sem Spanyolország, sem Marokkó nem hunyhat szemet e humanitárius tragédia láttán, fogalmazott Margarita Robles, és bírálta azokat, akik halálba küldtek embereket a közösségi médiában terjesztett megtévesztésekkel. Bárki is állt emögött, a maffia, vagy aki jóvá hagyta, vagy eltűrte, felelősséget kell vállalnia, jelentette ki a tárcavezető. Margarita Robles hangsúlyozta, mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy Spanyolország területi integritása és szuverenitása sérthetetlen. Végül az időjárásról. Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz. Legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül. Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

Korlátozások nem egységesen, hanem szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve lesznek megvalósítva, illetve bevezetve, a vállalati szférával egyeztetve. Ennek érdekében a kormány és a nagyfogyasztók által megfogalmazott ajánlásokat üdvözölve és a felajánlásokat összesítve, a Kamara a vállalkozói szférától érkezett javaslatokkal együtt összesített javaslatokat tesz az energiaválság lehetséges enyhítésére, kiemelve a következő elvek betartását. Fokozatosság elve. A beavatkozások mindig a legkevésbé korlátozó eszköztől haladjanak a szigorúbbak felé, csak a szükséges mértékben és időtartamban. Elsőként önkéntes, piaci alapú fogyasztás csökkentés alkalmazandó. Kötelező korlátozás csak végső eszközként kerüljön bevezetésre. A szabályok legyenek előre ismertek, időben jelzettek és arányosak. A korlátozásokkal érintett vállalkozások számára legyen lehetőleg gyors kompenzáció. A gazdaság három nagy szektorában, kereskedelem, ipar, szolgáltatás, a kormány és a vállalkozói szféra által megfogalmazott javaslatokat differenciáltan szükséges alkalmazni. A kereskedelmi szektorban fontos a nyitvatartási rend rugalmas alakítása, csúcsidőn kívüli működés ösztönzése, szükség esetén rövidített nyitvatartás csak a legnagyobb energiafogyasztó egységeknél. Klímarendszerek időzítés alapú használata nem korlátozás vagy tiltás, hanem a hűtés-fűtés időzítésének a napelemes termeléshez igazítása. Reklám és díszvilágítás korlátozása, kirakatvilágítás mérséklése, nem létfontosságú berendezések lekapcsolása, mozgó lépcsők, dekorációs eszközök, felesleges világítás és egyéb kényelmi fogyasztók korlátozása, valamint energiahatékonysági akciók, hőmérséklet szabályozás, ajtó nyitvatartás megszüntetése, automatikus világítás vezérlés. A szolgáltató szektorban az MKIK ajánlja az irodai fogyasztás csökkentését, a fűtési és hűtési hőmérséklet, a világítás időzítés és lift használat vonatkozásában. Az ügyfélfogadási rend módosítását időpontfoglalás, rövidített nyitvatartás vagy csúcsidőn kívüli kiszolgálás révén. Energiatakarékos üzemmód kötelező alkalmazását, a belső világítás, klímaberendezések és felesleges gépek visszafogása, valamint nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítása által. Emellett ösztönzi home office alkalmazását nem ügyfélkiszolgáló munkakörökbe, kivéve ahol hőszivattyú és napelem kombinációval alapvetően a használatban lévő irodák hűtése történik, valamint példamutatást a közszolgáltatások terén, azaz az állami és önkormányzati intézmények elsőként vezessenek be fogyasztáscsökkentést. Az ipari szektorban az MKIK javasolja műszakrend átszervezését, a termelés csúcsidőn kívülre helyezését, megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását, energiaintenzív technológiák célzott kezelését, azaz az alumínium, acél, cement, üveg és vegyipari üzemek számára vészhelyzeti protokoll alkalmazását, saját tartalékok és helyi energiatermelés bevonása, aggregátorok, akkumulátoros tárolók, saját erőművi kapacitások alkalmazását, valamint újraindítási terv kötelező elkészítését. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetést kezdeményezett a fentiek szerint vele együttműködni kívánó szervezetekkel. A kamara jelenlegi kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve, a teljesség igénye nélkül a következő ágazatokon átívelő javaslatokat tartja fontosnak megvalósítani. Országos energiavészhelyzeti protokoll bevezetése. Kritikus ágazati sorrend rögzítése. Gyors kompenzációs alap létrehozása. Rugalmas fogyasztás piacának fejlesztése. Regionális import és hálózati együttműködés erősítése. Energiaközösségek jogszabályi támogatása a fogyasztás optimalizálása érdekében. Kötelező adatszolgáltatás a nagyfogyasztók számára vészhelyzetben. Megfontolni augusztus 8-a szombati munkanapnak az áthelyezést egy szeptemberi szombati napra.
az esetleges áramtermelési kapacitás kiesésből

0: eredő ellátási kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részére is elküldte. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: 10 óra 10 perc. Következik a ténykérdés. A riporter Takács Bence.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon jó dolgom van, amellett, hogy pazar az időjárás. Egy reggeli órában ülök Csömörön, Csömör egyik legnagyobb lovardájában. Majdnem 9 hektáron terül el ez a lovarda, és több mint 40 lónak vannak itt tartói, gazdái és természetesen lovasai. Vendégem Hajdú Zsolt, lovas edző, lovas oktató, aki nagyon régóta, talán kimondani is nehéz, mióta foglalkozik gyermekekkel. Össze tudod adni még, hogy hány gyermek nőtt ki a kezeid közül?
3: 100 fölött van már. Jóval.
2: Mi jellemző a lovasportra? Mikor kezdik el leginkább? Mert számos sportágnak megvan a specifikációja. Úszni ugye már 4 évesen érdemes elkezdeni, de például evezni csak 12-13 évesen lehet.
3: 6-8 éves sporttól célszerű a gyerekeket elkezdeni lovagoltatni. Tudatosan, tehát most nem arra értem, hogy elmennek egy lovardába és sétál 10 percet póni hátán, hanem amikor tudatosan elkezd lovagolni a gyermek, hiszen addigra ér fel fizikálisan és pszichésen is arra, hogy megértse, hogy a lovasoktató mit kér tőle.
2: Akkor segítsünk a szülőknek. Ebben az életkorban mi szükségeltetik a gyerek részéről és a szülő részéről, hogy elkezdődjön a lovaglás? Tehát mikortól mondható az, hogy igen, ez a gyermek egy lóháton, nem póniháton, egy lóháton biztonsággal tud majd közlekedni.
3: Először mindig kíváncsiság hajtja a gyermekeket, illetve a szülőket, és hogyha ez a kíváncsiság átmegy egy alázatba, és egy nagy akarat erővel párosul, és heti 3-4 alkalommal is a szülők megtehetik, hogy ki tudják vinni a gyereket a lovardába, és a gyermek kitart akkor is, hogyha hideg van, ha hétvége van, illetve az osztálytársak kirándulnak, hogy ne adj Isten, bármi más van, de ő inkább a lovaglást választja. Sok-sok mondással jár a gyerekek részéről, illetve a szülők részéről is, ugye még a gyerekek kicsik, ugye a szülőknek hordani kell őket, ha esik, ha fúj, ha reggel van edzés, ha késő délután, ugye ezt fel kell vállalni. Ugye ez a sporthoz kitartás és alázat kell, és sok-sok idő és türelem.
2: Ez egyébként majd minden sportágra igaz, hogy a szülői motiváció és a alázat, szorgalom, kitartás mindegyik sportágnak a jellemzője, de nem feltétlenül kell természetesen élsportolókat képezni. Nekem az a tapasztalatom, hogy a lovaglás az egy ilyen szabadidős tevékenység. Szinte kevesebbet van a gyermek lóháton, mint amennyit a lóháton kívül tölt, mert ugye a lovat fürdetni kell, tisztába kell tenni, a karámnak rendbe kell lenni, enni kell neki adni, tehát számos olyan tényező van, amiről nem biztos, hogy tudunk.
3: A lovaglás veszi ki talán a legkevesebb időt, ugye a többi járulékos munka, ahogy te is említetted, ugye ezek mindennapok része, és ez akkor jó, ha ez a gyermek részéről már teljesen természetes, és nem kell kérni, hanem magától csinálja. Ez kialakít egy belső rendet, egy belső értéket, és én szoktam mondani a szülőknek, hogy akkor látszik a gyerekem már tényleg, hogy szereti ezt csinálni, amikor szombat reggel sürgetteti a szülőket, hogy menjünk már, és este meg a szülőnek kell sürgettetni a gyermeket, hogy menjünk már hazafele, mert itt vagyunk egész nap.
2: Egyébként ez megdöbbentő, hogy még a gyermek otthon lehet, hogy a piszkos tányérra se viszik ki a mosogatóig. Addig itt azt látom, hogy mindenki még a lócitromokat, hogy fogalmazzunk ilyen finoman, ezeket is összeszedik maguktól.
3: Ez így van valóban, hiszen a ló egy élőlény, ugye annak úgy produktumai, és ezeket rendbe kell tartani, és ez egy teljesen természetes dolog kell lenni a lovas részéről, hogy a saját maga és a lova körül rendet rak, és ez igen hozzájárul az is, hogy ahogy elmondod, a lócitromot össze kell takarítani, mint ahogy a kutyások is összetakarítják a kutyájuk utána a piszkot.
2: Szülőként, amikor belépek egy új lovardába, mi az, amit érdemes szemügyre venni? Hogy néz ki a lovarda, mennyire csili-vili, milyenek a karámok, mennyire minőségi a tápanyag, amit adnak a lovaknak, vagy mik azok a tényezők, amiket javasolsz?
3: Hát nyilván ugye, amikor az ember lovardát választ, ugye kell, hogy megfogja a lovardát. Az első a szakmaiság, tehát nem feltétlenül jár azzal, hogy egy csodálatosan felépített lovardába egy komoly színvonal a szakmai munka van, illetve az is előfordul, hogy egy kevésbé látványos, szépen felépített lovaddába nagyon komoly szakmai munka folyik. Ugye ez sajnos egy olyan sportág, ami ez iszonyatos tőke kell, és ugye nem mindenki engedheti meg magának. Én azt gondolom, hogy nyilván azon felül, hogy legyen egy lovarda jól felszerelt, tehát meglegyenek az infrastruktúrális feltételek, az első annak kell lenni, hogy egy megfelelő minőségi lóállomány, amin tanulhat a gyermek, illetve egy megfelelő szakmai stáb, akitől tanulhat. Tehát nagyon-nagyon fontos, főleg a kezdetekkor, hogy megfelelő oktató mellé és megfelelő lóhátára kerüljön az ember. Régi alapszabály, ahogy nekem is a régi öregek tanították, mondták, hogy egy jól belovagolt, kiképzett lónál jobb lovagló tanár nem létezik. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a kezdetekkor a megfelelő jó alapot tanulják meg a gyerekek, mert hogyha az nincs meg, és megtanulják a rosszat, ugye beidőződnek ezek a különböző rossz szokások, későbbiekben már nagyon-nagyon nehéz ezeket levetkőzni, és hogyha a gyermekben esetleg van több, esetleg sportolni is vágyik, megtehetik azt, hogy esetleg saját lovat vásároljanak, menedzseljék a gyermek versenyeztetését, az nagyon fontos, hogy a megfelelő alapok meglegyenek, hiszen utána később, ha elkerül egy sportedző kezei közé, akkor már az alapok megvannak, és nem az alapokat kell újra felépíteni.
2: Honnan tudható, hogy egy gyermek megbízható alapokkal bír? Én most itt számos gyermeket látok, szépen ülnek a lovon, nekem kívülállóként úgy tűnik, hogy mindenki rendben van, a ló alattuk nem nyerít, nem ugrik meg, de lehet, hogy te azt mondod szakmai szemmel, hogy nem jól léptetik a lovat.
3: Nem biztos, hogy abból lesz a jó lovas, aki nagyon látványosan fejlődik. Lehet, hogy aki kevésbé fejlődik, de sok alázat van benne, kitartás van benne, esetleg a későbbiekben majd ő lesz esetleg tapasztaltabb, képzettebb lovas. Ahogy Dallos Gyula egyetlen örökös magyar bajnokunk, illetve mesteredzőnk mondta egyszer, hogy ez egy olyan sport, amit még rosszul csinálni is nehéz, nem még jól. Ugye, hogy miből lesz a jó lovas? Ugye, hát ugye kell a lóhátán egyfajta egészséges karakánság, bátorság, tehát ezt tegyük tisztába, hogy azért ez a bátrabb emberek sportja, tehát ide kell egy egészséges vagányság, de egészséges vagányságról, és nem egy esztelenségről beszélek, mert ugye azért ez egy olyan sport, amiben azért leesett az ember, megsérülhet, tehát felelőtlen dolgokat nem kell csinálni. Aztán nagyon fontos ugye az ütemérzék, az egyensúlyérzék, hogy mennyire van jó ritmus érzéke a lovasnak. Ugye ezek mind-mind fejleszthető dolgok, illetve sok-sok kitartással és gyakorlással ezek mind-mind jönnek majd, illetve javulnak maguktól. Ezt a sportot csinálni kell, csinálni, ha esik, ha fúj. Ha az ember úgy érzi magát, hogy padlón van, akkor is meg kell várni ezt az esőcseppet, ami talpra állítja őt, és nem feladni, csak csinálni, hogyha az ember tényleg szeretne ebben a sportban érvényesülni.
2: Jól érzékelem, hogy olyan ez, mint régen a magyar úszósportban, ugye volt egy mondás, hogy azért kell nagyon sok időt a vízben tölteni, hogy az ember akklimatizálódjon teljesen a vízbe, szinte delfinné váljon. Itt a lóval azért kell nagyon sok időt tölteni, meg kell érteni egy másik élőlényt.
3: Így van, hiszen ezek ugye felnőtt lovak esetében 5-600 kilós ösztönlényekről beszélünk, akiknek olvasni kell a jelbeszédeit, ugye menekülő állatról beszélünk, ugye ez annyit jelent, hogy magyarra lefordítva, hogy a ló egy ijedős állat, hiszen ugye a természetben annak idején ugye a ragadozó vadászokra préda állat volt, és ugye ebből kifolyólag a ló egy ijedős állatnak számít, és nekünk érezni kell minden egyes rezdülését. Ezért kell minden egyes nap fölülni a lóra, csinálni, megérezni a lovat, hogy megértsem a lovamnak a testbeszéd, és minden egyes rezdülését érezzem, és akkor talán van esély arra, hogy egy jó és szép tartalmas sportpályafutást tudjunk együtt átélni, és természetesen a sérülés veszélyeket elkerülve, mert ugye versenysportról beszélünk, ugye, amiben az egyik vele járója sajnos a sérülés.
2: Mondhatnám, hogy a Lovaglás alapjainak című könyvnek az első oldalát lapoztuk föl. Zsolt, zárásként csak egy gyors, személyes kérdés. Mire vagy a legbüszkébb?
3: Talán sportedzőként Ausztriában voltunk egy ifjúsági nemzetközi lovasversenyen, és Kelemen Kristóf nevű tanítványom Panama nevű lovával egy 4 hiba pontos, tehát egy egyverő hibás teljesítmény nyújtott, de egy rendkívül nehéz versenyen, és akkor odajött hozzám gratulálni a Ludo Philipp Várc, illetve a Markus Fuchs. Ők két nemzetközileg rangsorolt lovas versenyző, illetve lovas edző. Talán úgy tudnám ezt érzékeltetni, hogyha valaki teniszezik, és oda menne hozzá egy Nadal vagy egy Federer, és azt mondaná, hogy Zsolt, ez rendben volt.
2: Ebből a rendben voltból fogjuk folytatni, csak hogy értsem a neveket is, meg azt is, hogy mi számít a lovaglásban mondjuk ennyi hibapontnak, és mi nem annak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Hajdú Zsolt lovasoktatóval Takács Bence beszélgetett.

Kedves hallgatóink, műsorajánlónk következik. A 17 óra után kezdődő közéleti beszélgetésekben ma egy nagyon aktuális témáról lesz szó, a mesterséges intelligenciáról és annak az eddig csak sci-fikben látható öntudatra ébredéséről. Vajon válhat-e intelligensebbé az embernél a mesterséges intelligencia? Erről is beszélget majd Sáy András szerkesztő, Szatmári Őrs evolúcióbiológussal, akadémikussal. Hallgassanak minket 17 óra után a Kerengőben.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Kilencedik rész. A második estén, mikor gazdijéknál bezáródott az ajtó, Füstös semmi szorongást sem érzett. Olyan természetesnek találta, hogy nem hívták be az előszobába, mintha soha nem is aludt volna másutt, mint idekünn a házában. Asszonyka, mint előző este, berakta a házába, s búcsúzóul megsimogatta, megvakargatta, és hosszasan duruzsolt a fülébe. Mikor azonban elment és magára hagyta, még nem volt kedve aludni. Olyan szép, langyos éjszaka volt, hogy kicsalogatta a házából még egy kis sétára. Ide-oda témfergett, felkereste Bundást is, és kissé eljátszadozott vele. Mikor Bundás végül lerázta magáról, továbbállt, és ugyanott, ahol a múlt éjszaka találkoztak, felfedezte a varangyos békát is. De az annyira el volt foglalva a vadászatával, hogy szólni sem lehetett hozzá. A sziporkázó csillagfényben szeme egyre jobban látott, már nem félt a bokrok sötétebb árnyékaitól sem. Bátran sétált ide-oda, sőt, mikor a szomszéd Cézi megugatott valakit, ő is csatlakozott hozzá vészesen szirénázó vonítással, ugatással. Abba sem akarta hagyni, annyira megtetszett neki a saját hangja, és annyira büszke volt rá, hogy őrizheti a házat. Minden kis neszre újból és újból riadót tutult. Gazdiék eleinte nevettek rajta bent a lakásban, de a végén bosszankodva rászóltak, hogy most már elég, minden semmiségért nem kell az embert felriasztani álmából. Füstös kicsit elszégyelte magát, és elcammogott a házához. Amint átvágott a pázsiton, beleütközött valami nagy labdába, de olyan hevesen, hogy felbukfencezett. Ennyi, mi ez? Gondolta magában, hiszen az előbb még nem volt itt semmi. Sietve talpra ugrott, és körülszimatolta a mozdulatlan gömbölyű dombocskát. Orrával meg is bögdöste, előbb gyengéden, de aztán egyre hevesebben, és egyszerre úgy érezte, mintha éles tüskék szaladtak volna az orrába. Fájdalmában feljajdult, és nyűszítve ugrott el onnan. Mi ez? Mi ez? Ki dobta ide ezt a tüskecsomót? Kérdezte magában. Újból közelebb ment hozzá, és lehasalt mellette. Égő orrát a harmatos fűbe dugta, hogy hűsítse. Mozdulatlanul feküdt, és figyelte a tüskecsomót. Gyanakodott rá, hiszen volt már némi tapasztalata abban, hogy élettelen tárgyak egyszerre megelevenednek. Türelmesen várt, hát ha ez is ilyes valami. Várakozása meg is hozta az eredményt. Füstös úgy látta, mintha a dombocska megmozdult volna. A tüskék lassan lesimultak, a gombóc apránként hosszúkás alakot vett fel, mintha nyújtózkodnék. Addig-addig nyújtózkodott, míg a gombolyakból kibukkant egy hosszúkás orr. Ez az orr lassan fölemelkedett, a tüskék hátra simultak, és egyszerre csak előtűnt egy olyan fej, amelyből jóindulatú, apró szemecskék csillantak elő. Most már tisztán látszott az egész állat. Akkora volt, mint Füstös, amikor ide érkezett. Szőr helyett azonban szürkés tüskék borították a hátát, melyek most már nem meredtek olyan harciasan az ég felé, hanem szépen lesimultak. Füstös még most sem mert mozdulni, nehogy elriassza a furcsa állatot, de egyszer csak észrevette, hogy a kis jószág apró lábaival lassan megindult. Most már félt, hogy elmegy az orra elől, és ezért halkan, óvatosan megszólalt. Hová mégy? Ne hagyj itt! Szeretnék beszélgetni veled! Ekkor hihetetlen dolog történt. A kis állat egy szempillantás alatt eltűnt, és helyette megint csak az előbbi tüskés labdaszerűség hevert a pázsiton, dermedten, mozdulatlanul. Mi ez? Az előbb álmodott talán, hogy eleven állatot lát maga előtt? Most mit csináljon? Hozzányúlni nem tanácsos, mert szúr. Füstös kérlelni kezdte a tüskés gombolyagot. Ne bolondozz már! Ne tettesd magad! Hiszen én nem bántlak, hiszen én csak egy fiatal kiskutya vagyok, nem ismerek hozzád nyúlni. Mutasd már magad, és beszélgess velem. Semmi válasz. A gombolyag mozdulatlanul hevert továbbra is, aztán egyszerre megszólalt egy vékony kis hang. Majd bolond leszek mutogatni magam, hogy aztán belém harapj. Ismerem már a fajtádat, volt veletek néhányszor dolgom. Hát azok bizonyára nagyon neveletlen kutyák voltak, akikről beszélsz. Én még soha senkit sem bántottam. Ezt mindenki mondhatja, válaszolta gombolyag.
Hát, ha nem hiszel nekem, akkor maradj csak gombolyakban. De azért beszélgethetnél velem. Tudod, én még nagyon fiatal vagyok, most ismerkedem a világgal. A kert lakói közül már sokkal találkoztam, és jó barátságot is kötöttünk. Ha nem hiszed, kérdezd meg a Cinegét, vagy a Fekete Rigót. Azokkal én nem találkozom, mert nappal alszom. Hát akkor kérdezd meg a Varangyos Békát, ott áll a ház sarkánál és vadászik. Bár ő elég mogorva és goromba, de azt nem mondhatja, hogy bántottam. De hogy kérdezem, ha megkérdezném, nekem ugrasz, amíg beszélek vele. Hát ha ennyire bizalmatlan vagy, maradj gombolyakban. Én addig úgysem megyek el innen, amíg el nem mondod, hogy ki vagy, mit csinálsz, hogyan élsz. Az alakodat futólag már amúgy is láttam, de gondoltam, kényelmesebb lenne neked is úgy beszélgetni, ha rendes alakodban állsz ide, és nem kell összegömbölyödve kuporognod. Csak nem akarsz reggelig feltartóztatni? Aggodalmaskodott a gombolyag. Hogyan fogok akkor vacsorázni? Eredj innen, hadd menjek utamra, éhes vagyok, és meg kell keresnem a vacsorámat. Csak nem kívánod, hogy éhen halljak? Dehogy kívánom. Sőt, talán segíthetek is, hogy hamarosan találj vacsorára valót. Csak mondd meg, mit szoktál enni. Légy nyugodt, nem veszem el tőled, mert én már vacsoráztam és jól laktam. Hát, azt teszem, amit találok. Most még nem olyan változatos az étlapom, mert még csak tavasz van. Nincs gyümölcs, nincsenek magvak, mert azt is szeretem ám. Mostanában csak bogarakat, gilisztákat keresek, meg édes gyökereket rágok. Néha madártojásra is bukkanok, azt is szeretem, de most még nincsenek a fészkekben tojások. Hát te mit eszel? Én azt is megeszem, amit az emberek esznek. Ismerem a tejet és a kenyeret is. Csettintett a nyelvével. A tejet különösen szeretem, de már nagyon régen nem ettem. De jaj, minek is beszélek ennivalókról? Már olyan éhes vagyok amúgy is. Minek gyötröd magadat? Igazán több eszed lehetne, mondta Füstös. Vesd már le ezt a gombolyag alakodat, és akkor megkínálok egy kis tejben áztatott kenyérrel. Asszonykám ide készített nekem éjszakára, de én nem vagyok éhes, sokat vacsoráztam este. Igazán megkínálsz tejben áztatott kenyérrel? Hát egy életem, egy halálom, mormogta a gombolyag. Elfogadom a meghívásodat. Ha nem csapsz be, akkor hűséges barátod leszek. De ha hazudsz, akkor úgy megbögdöslek a tüskéimmel, hogy soha életedben nem felejted el. Miközben ezt mondta, már kezdett átalakulni, s mire az utolsó szavai elhangzottak, Füstös előtt állt az előbbi hosszú orrú állatka. Én vagyok a sündisznó, mutatkozott be, és gyanakodva nézett Füstösre, minden mozdulatát lesve. Itt vagyok, ahogy kívántad. Most hadd nézzelek meg én is téged. És mutasd meg, hol van az a vacsora, amivel meg akarsz kínálni. Na látod, válaszolt Füstös, hamarabb is rászánhattad volna magad. Gyere utánam, itt van a házam mellett. Elindult, s utána baktatott a sündisznó. Látszott rajta, alig várja, hogy kedvenc csemegéjéből lehessen. Mikor meglátta Füstös tányérján a tejben áztatott kenyeret, és orrába szippantotta a szagát, nekirontott, és kínálást sem várva csámcsogva falatozni kezdett. Füstös csak nézte, és addig nem szólt hozzá, amíg első éhségét el nem verte. Addig hiába is szólt volna, mert éhes állatnak első az evés, és csak azután következik minden más. Az adag túl nagy volt a kis állatnak, még a fele sem hiányzott a tányérról, és már úgy érezte, nem tud egy falatot sem lenyelni. Egyél csak, kínálgatta Füstös. Én nem vagyok éhes, szívesen adom. Reggel úgyis kapok az asszonykámtól friss tejet. Nem tudok többet enni, nyögte sajnálkozva a sündisznó. Milyen jó dolgod van neked. Eléd teszik készen, s csak meg kell enned. Én mennyit szaladgálok, amíg összehozom a vacsorámat, és közben mindig vigyáznom kell, hogy meg ne támadjanak, és valami nagyobb állatnak nehogy én legyek a vacsorája. Köszönöm, hogy ilyen pompásan megvendégeltél. Sajnos nem tudom ezt viszonozni, de sohasem lehet tudni, mikor lehetek szolgálatodra, és talán egyszer meghálálhatom neked.

Máskor is szívesen látlak, ha erre jársz, csak térj be hozzám, mondta Füstös. De miért járkálsz te éjszaka? Hát én már így születtem. Engem nappal fog el az álmosság, és éjszaka járok eleség után. Én télen is alszom, csak akkor ébredek fel, amikor elmúltak a fagyos éjszakák, ilyenkor tavasszal. Hát ez érdekes. A múltkor a méhecske megmagyarázta nekem, hogy mi a tél, mert én még egy telet sem értem meg, és nem tudom milyen. Tőle hallottam, hogy télen nagyon hideg van, nincs fű, nincs zöldellő kert, bogarak sincsenek, virágok sem, és sok madár sincs ilyenkor itt. Igaz? Igen, így van. Mondd meg nekem, hol tudsz akkor meghúzódni, és nem fázol, amikor alszol? Dehogy fázom, hiszen nem is tudok róla, hogy tél van, mert ha alszom, semmiről sem tudok. Mikor elmúlik a nyár, és kezd hideg lenni, elszáradnak a falevelek, és lehullanak. Ilyenkor keresek egy olyan helyet, ahová a szél sok száraz falevelet összehordott, belehempergek, és tüskéjében sok-sok száraz levél fennakad. Ezeket elszállítom a lakásomra, ami ott fenn a dombon van, a bozótosban. Annyi száraz lombot hordok haza, hogy jó nagy kupac legyen. Mikor már elég sokat összegyűjtöttem, akkor beleásom magam a közepébe, összegömbölyödöm, és elalszom. A száraz lombok jó vastagon betakarnak, és ha télen hó esik, az is vastagabbá teszi a takarómat, és a szél nem tudja lefújni rólam. Pompás meleg helyen van, és fel sem ébredek tavaszig. És nem ébredsz föl arra, hogy éhes vagy? Kérdezte Füstös. Ha alszom, nem vagyok éhes, nem kívánok enni. Persze, amikor tavasszal felébredek, olyan éhség fog el, hogy felfalnám az egész világot. Kell is ilyenkor ennem, mert télen nagyon lefogyok. Nemrég bújtam csak elő téli szállásomról, azért vagyok most mindig éhes. Igen, mondta Füstös, a varangyos béka is említett ilyesmit. Ő is alszik télen. Na, még csak azt akarom mondani, miért eszel madártojást? Hiszen a madaraknak fáj az, ha elhordod a tojásaikat. Azért eszem, mert nagyon ízletes a madártojás, mondta a sűn. Miért fáj az a madaraknak, hiszen a tojás nem élő lény? De az lesz, ha a madarak kiköltik, és ha te ellopod tőlük, akkor nem lesznek fiókáik. Neked nem voltak még gyerekeid? Dehogy nem, minden évben szoktam nevelni néhányat. Hát akkor biztosan neked is fájna, ha elrabolnák tőled a gyerekeidet, nem? Persze, hogy fájna. De a madarak újra tojnak, és nem hiányzik nekik az, amit én elveszek tőlük. Nem mindig tudnak másikat tojni, mondta komolyan Füstös. Ide figyelj, mondok neked valamit. Legyünk ezentúl jó barátok. Szívesen megvendégellek bármikor, ha éhes vagy, akár minden este, mert nekem bőségesen adnak ennivalót. De arra kérlek, hogy ezentúl ne bántsd a madártojásokat, a cinkéjét, a fekete rigóét és a többiét sem, mert ők is jó barátaim, és kötelességem az ő érdekeiket is megvédeni. A sündisznó elámult, és egy ideig nem tudott szóhoz jutni. Hát ilyet még sohasem hallottam, mondta végül, hogy valaki így szeresse a barátait. Eddig nekem még sohasem volt ilyen jó barátom. Te vagy az első, aki nem bántott, hanem inkább jó volt hozzám. Ezért megígérem neked, hogy ezentúl én sem akarom megszomorítani a te jó barátaidat, sőt, ha lehet, szeretnék megismerkedni velük. Szívesen megismertetnélek velük, de ők éjjel alszanak, te pedig olyankor vagy ébren. De ha nem is találkozhat velük, majd elviszem nekik a híredet, és azt az ígéretedet, hogy nem bántod többé a tojásaikat. Jó lesz? Nagyon jó lesz. Köszönök neked mindent, és igyekszem megszolgálni mindazt, amit tettél velem. De most megyek, mert neked aludnod kell, hiszen te nappal vagy ébren. Minden jót. Majd meglátogatlak. Gyere csak, gyere minél gyakrabban! A sűn elkocogott, Füstös pedig még egy darabig hallgatta elhaló lépteit, aztán elálmosodott, és bebújt a házába.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 9. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és El Román Kata készítette.
1: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A Makám felvételeit hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A július 22-én 91 éves korában elhunyt Pályi Gyula tudománytörténészre emlékezett a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége július 26-ai adásában, olvasható a Magyar Kurírban. Pályi Gyula a modenai és Reggio Emiliai Egyetem professzora volt, valamint az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia a 40-ek tagja. Több mint 20 éven át rendszeres szakértője volt a magyar adásnak, különösen a torinói Lepel és aquinói Szent Tamás kutatásai révén. Tudományos életművét 174 publikáció, 6 szabadalom és 7 szakkönyv fémjelezte. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle Debrecen, közölte a vállalat hétfőn az MTI-vel. A cég közleményében azt írták, a hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni gyár napi energiafelhasználása, de a vállalat szakemberei még dolgoznak további lépések bevezetésén annak érdekében, hogy 30%-ra nőjön a megtakarítás. Több intézkedéssel próbálja csökkenteni a víz- és energiafelhasználást Békéscsabán az önkormányzat, közölte a helyhatóság hétfőn az MTI-vel. Azt írták, a város közterületein a zöld felületek öntözése, valamint az útfelületek locsolása csak az élővíz csatornából nyert vízzel lehetséges. Leállítják a totemoszlop jellegű hirdető felületeket, a szökőkutak működési idejét naponta 10 és 17 óra közé korlátozzák, a közvilágítást a jogszabály szerinti minimális értéken működtetik. Emellett írásban kérték a villamosenergia szolgáltatót a díszkivilágítás lekapcsolására. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhének jövő díját, amelyet a társadalmi folyamatok alakításán innovatív színházi gondolkodással elkötelezetten dolgozó alkotók kaphatnak meg. A szervezet MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint a 2022-ben alapított díjat szeptember 20-án adják át a 47. Színi Kritikus díját adó gálán az 5-ös 10-ben. A laudációban kiemelik, a Baltazár társulatában 28 éve folyik a következetes munka, amelyben a fogyatékossággal élő résztvevők alkotóművészként lépnek színpadra. A Nagykörút teljes megújulásáig sem maradnak el az ottani fejlesztések, több hely jut a gyalogosoknak, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, miközben új parkoló és rakodóhelyek is létesülnek a József körút egy-egy szakaszán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfőn az MTI-vel. A bruttó 30 millió forint összköltségű beruházás finanszírozása 100%-ban uniós forrásból valósul meg. Növelni a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatásokat az Európai Bizottság elnöke, hogy elejét vehessék a múlt heti tömeges illegális határátlépéshez hasonló eseményeknek a Spanyolországhoz tartozó Ceutába. Ursula von der Leyen a spanyol kormányfőnek címzett hétfői válaszában azt írta, a spanyol és a marokkói hatóságok hatékony és eredményes irányításának köszönhetően sikeresen megakadályozták a jogosulatlanok illegális továbbutazását. Végül az időjárásról. Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A hangulóban most az ő felvételeiből válogat a szerkesztő, Bögös Henrietta.

És aztán megkaptad, valahogy kikaptad, amit te egyébként képzeltél kislányként. Furcsán eltérő, picit eltérő, de itt az ő, a majdnem.

Egyik a pénzért élt, másik meg csak Istenért. Sándor azt mondta, az élet, túlélés, Róza meg mást.

Itt van a perc, most vagy soha, nem leszek többé már ostoba. Megmondom azt, hogy képzeled, csak képzeled, hogy játszhatsz velem.

Kedves hallgatóink, Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját köszöntöttük születésnapján. 125 éve ezen a napon született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. A hangulóban most az ő felvételeit hallják.

drifters off to see the world. There's such

Kedves hallgatóink, a 125 éve ezen a napon született Louis Armstrong felvételeiből válogatotta hanguló szerkesztője Bögös Henrietta. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Energetikai és klímavészhelyzetre vonatkozó locsolási protokollt határozott meg a Főkert, tudatta a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala közleményben az MTI-vel. Azt írták, úgy kell csökkenteni a vízfelhasználást, hogy közben a lehető legkevesebb ökológiai kár keletkezzen. A Főkert 185 fővárosi kiemelt közpark, közkert és zöld felület közül 16 olyan helyszínt jelölt ki, ahol locsolnak, és a növényi kultúrák szerint is priorizálták a zöld felületi hálózatot. A Margit-szigeti zenélő szökőkutat szombat este 22 óra után az utolsók között állítják le. Mérsékli a villamosenergia felhasználását a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Közölte a pécsi cég az MTI-vel. A társaság évi 2 gigawattóránál nagyobb energiafogyasztó, a pécsi hangversenytermet és kulturális negyedet, valamint a világörökségi helyszíneket, a kortárs kiállítóhelyeket tartja fenn. A cég 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását és a munkavégzés menetét a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A társaság az MTI-vel közölte, a fűnyírási munkálatokat felfüggesztik, a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken szünetel, ahol vezetékes vízről történik az üzemeltetés, a furtkútról működő helyszíneken zavartalanul folytatódik az öntözés. Az önkormányzati dolgozók otthoni munkavégzését, emellett a szökőkutak leállítását és a víztorony ideiglenes bezárását rendelte el Siófokon a város polgármestere hétfőn. Lengyel Róbert a Facebook oldalán azt írta, a home office-ban dolgozók megüresedő helyiségeinek hűtése szüneteltethető. A légkondicionálás leállítása nem érinti az idős otthonokat és az óvodákat, valamint a kórházat, tette hozzá a polgármester. Emlékévet indít Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából a budavári önkormányzat, ide Buda 1686 elnevezéssel. A jubileumi programsorozat szeptember 2-án kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely többek között koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A budavári önkormányzat hét

Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék az ország döntő részén már nem lesz. Legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül. Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományait? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket, vaklétükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Ezek az evangélium igény.

0: Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből az első, a második és a 10-től a 14. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal. A Szent Atya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szent Atya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szent Atya arra emlékeztette,

0: híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét, és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szent Atya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
1: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
0: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
1: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
0: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
1: E che la sua provvidenza per noi non viene mai meno.
0: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Emelte ki a Szent Atya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldás mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
0: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: Az urangyala imád követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
0: Majd sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim! Továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szizanyja közbenjárására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzunk továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
0: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
1: Ricorre il perdono di Assisi,
0: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása ihlette, akiket angyalok vettek körül, miközben a Porciunkol a kápolnájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kie tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el Porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
1: Saluto tutti voi, romani pellegrini.
0: Különösen a szakkolongói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladi Fest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza Ad Fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása, és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videóüzenete az ecuadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-ig az ecuadori Ibarra városában a 7. ecuadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetét küldött. Kedves ecuadori fiatalok!
3: Queridos jóvenes ecuatorianos!
0: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
3: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
0: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecpado összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizanya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szentejétek magatokat.
3: Al proyecto de Dios para su vida.
0: Teljes szívemből megáldalak benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ecuadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétesajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágukat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk. De a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam, a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszöreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becézgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignác mondta volt mindig, az isteni főség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen, a teraszunkon az urbs felett a szőregi rózsákot is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztal terítek, édesanyámnak 2 frissen meccet rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban az Erdőfű Népi Kamara Zenekar muzsikál.

0: Az Erdőfű népi kamarazenekar muzsikált mai guzsajasunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Reagált a Facebookon Magyar Péter arra, hogy kedreggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó még termelő turbinát. Elmondta, hajnali 1:30-kor az atomerőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a vízszint pár milliméterre van attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. Egyre népszerűbb a szegedi Gál Ferenc Egyetem, ahol 3 év alatt 3000 fő fölé nőtt a hallgatók száma, olvasható a Magyar Kurírban. Az idei általános felvételin csak nem 1000 új diák jutott be, és a pótfelvételi még tovább emelheti a létszámot. A legnépszerűbb továbbra is a szarvasi pedagógiai kar, ahová mintegy 500-an kerültek be, de erős az érdeklődés a gazdasági és egészségügyi képzések iránt is. Az egyetem mára kinőtte a kis egyetem kategóriát, és a hazai középkategóriás intézmények közé lépett. A pótfelvételire augusztus 7-ig lehet jelentkezni egyetlen szak megjelölésével. Megjelent a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium új kötete, a Lehetőség 2026/2, amely a szakkollégisták tavaszi fél évben készült kutató munkáiból válogat, írta a Magyar Kurér. A tanulmányok központi kérdése az volt, hogy hogyan látják a roma fiatalok saját közösségüket és jövőbeli lehetőségeiket. A kötet 10 hallgató írását tartalmazza, akik személyes tapasztalataikra építve tudományos igényességgel dolgozták fel témáikat. A kiadvány célja, hogy erősítse a párbeszédet a roma identitásról és a fiatalok társadalmi szerepéről. Elindult Budapesten a megújult MOL Bubi közbringa szolgáltatása augusztus 3-án, tudatta a BKK. A társaság közölte, a fejlesztés részeként bővült a gyűjtőállomások hálózata, és egyszerűbbé vált a regisztráció és a használat. Megújult az alkalmazás felülete is, így gyorsabban és átláthatóbban lehet biciklit bérelni. A BKK célja, hogy még több budapesti válassza a fenntartható közlekedést. A tervek szerint a kezdeti időszak után összesen 3300, ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű jármű érhető el. A kapacitás pedig a későbbiekben tovább nő majd. 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető bővített területen. 3 intézmény energetikai korszerűsítése készült el Salgó-Tarjánban. Erről a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának pályázati referense tájékoztatta az MT-t. Szarka Balog Enikő közlése szerint a pénzt a Nógrádi Vármegyeszékhely önkormányzata uniós és állami forrásokból kapta. Ennek köszönhetően 658 millió forintból megújult az egészségügyi szociális központ, a sportcsarnok és a táncház épület együttese. Végül az időjárásról. Napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadéka az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet napközben egy-egy jelentéktelen futózápor. Napközben a déli szél a Dunántúlon megélénkül. Sopron térségében olykor erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között valószínű. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéhez című műsorunkat hallják, melyben Bárdos Istvánnal a Miskolci Airpartner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével többek között az idei nyaralási lehetőségekről és a magyarok utazási kedvéről is beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Jó vételt, hasznos időtöltést kívánanak nek a műsorvezető Molnár András.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Bárdos Istvánnal, a Miskolci Airpartner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetek. Nyári időszakban találkoztunk, természetesen ha nyár, akkor utazás. Idén mit is mondhatunk el először általánosságban az utazási kedvel, a nyaralásokkal kapcsolatosan?
7: Hát az látszik, hogy az emberek ki szerettek volna szabadulni, és el is indultak különböző égtájak felé, akár belföldön, akár külföldön. Azt lehet mondani, hogy az idei év ez meg még érdekesebb, mert úgy tűnik, hogy még többen szeretnének kimozdulni.
6: Nagy az utazási kedv? Ezt kijelenthetjük?
7: Igen. Azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest is emelkedett az utazási igény. Sokkal többen indulnak el, akár belföldre, akár külföldre, de inkább a külföldi területeket vették célba, és azok közül is azokat, amik árérték arányban nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy látszik, rászoktak a magyarok arra, hogyha elmennek nyaralni, akkor ott nem filéreskednek, és a hűtőtáskából viszik magukkal a dolgokat, hanem szeretik, ha valóban kiszolgálják őket, és ez szerintem

0: több főzök és nem pihenek, hanem elsősorban a pihenésre koncentrálnak, és ennek megfelelően keresnek helyeket.
1: Igen, a feleségek és az édesanyák se dolgozzanak, nyaraljanak ők is, akkor erre is törekednek.
0: Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha egy család elmegy nyaralni, akkor ott mindenkinek egyenrangúan jár a pihenés, nem pedig az egyik része kiszolgálja a másikat, az egyik pihen, a másik pedig dolgozik. Ezek a úgynevezett all-inclusive nyaralási formulák, ezek a nyugati társadalomban évekkel ezelőtt kialakultak. Nálunk az utóbbi 5-6-8 évben kezdtek rádöbbenni az emberek arra, hogy egy picit többe kerül, ez kétségtelen, de ugyanakkor egy tényleg felelőtlen nyaralást és pihenést ígér, és én úgy látom, hogy az emberek most már tudják, hogy mit, miért vásárolnak és hova szeretnének menni, és hát nagyon sokan döntenek emellett a szolgáltatás mellett, mert ez valóban az egész család részére egy pihenés.
1: Beszéljünk a szakszavakról, all inclusive, és minden mellett még, hát ön a szakember, majd segít nekem, milyen lehetőségek közül lehet választani idén?
0: Hát a legegyszerűbb nyaralási forma az, ha valamilyen utazási eszközzel apartmanba megy el az ember, és most mindegy, hogy ez autóval, vagy busszal, vagy esetleg repülővel megy. Ennek az a lényege, hogy az apartmanban az önellátásos ellátásra kell berendezkedni, tehát ott nem kapnak a szálláson kívül semmi más szolgáltatást. Ez követi az a fajta szolgáltatási forma, ami csak reggelivel jár. Tehát szállást és reggelit kínálnak, az további étkezéseket magának kell megoldani az utasoknak. Ettől már egy picit kényelmesebb forma, amikor félpanziót kínálnak, ami azt jelenti, hogy reggelit és vacsorát adnak a szállás mellé, és hát a csúcs az az úgynevezett all-inclusive ellátás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itthon hagyhatja az ember a pénztárcáját, mert ott reggeltől 0-tól 24 óráig gyakorlatilag olyan szolgáltatásokat kapnak, 5 alkalommali étkezést, tehát főétkezéseket és közbe étkezéseket, az italok ingyen vannak, a gyerekek, ha 100 fagylaltot szeretnének, akkor 100 fagylaltot kapnak, tehát gyakorlatilag az árban benne van ez a teljes ellátás. Annyi talán a kivétel, hogy a minden ország a saját országában jellegzetes italokat adja, tehát például ezeket a drágább nyugati alkoholokat, azokat nyilván külön pénzért adják, de a saját italokat, tehát a borokat, a söröket, az üdítőket, a fagylaltot, ezek mind ingyen vannak az egész idő alatt, tehát ezért nevezik all inclusive-nak, hogy egy mindent magában foglal.
1: És gondolom a szállodában fogyaszthatja mindezt el a kedves vendég, valamint a szálloda szolgáltatásai közül is válogathat.
0: Hát nem csak a szállodában, hanem a szállodához például tartozik egy tengerparti rész, akkor a tengerparton ugyanúgy van lent büfé, ott is lehet esetleg snacket kapni, ott is az italokat elfogyaszthatja, tehát nem kell visszamenni a szállodába, még akkor se, ha közvetlenül a parton helyezkedik el a szálloda, akkor meg végképp nem, ha egy-200 méterrel odébb van. Tehát a szálloda a szolgáltatásaiban ezeket a plusz dolgokat is nyújtja. Többek között benne van az, hogy akár a medencénél, akár a tengerparton napozóágyak tartoznak díjmentesen a szolgáltatáshoz. Tehát ezért mondjuk azt, hogy szinte minden olyan dolog benne van, amire az ember kényelemre vágyik, és ezért mondtam azt, hogy otthon lehet hagyni a pénztárcát, mert ezekre ott nem kell költeni. Költeni arra kell, hogyha esetleg betévednek az asszonyok a piacra, mert azért bizonyos területeken, akár a görögországi területeken, a török rivieráról nem is beszélve, nagyon sok vásárlási lehetőség kínálkozik, de hát ez már egy más történet, ez már nem a nyaralás kategória, hanem inkább a egyéb felkészülés a család részére vásárlás területén.
1: Törekednek arra is a hotelek és a szállodák, hogy különböző szolgáltatásokkal színesítsék a programkínálatukat? Gondolok itt városnézésre, különböző olyan ismertető programokra, amelyek valóban megismertetik a nyaralóval és a pihenni vágyóval azt a várost és azt a környezetet.
0: Hát ezt szét kell választanunk, mert a szállodai szolgáltatások az egy kategória. De az előbb említetteken kívül például a szállodákban mindenütt vannak színpadok, mindenütt vannak esti programok, szórakoztató programok, filmvetítések, és minden egyéb olyan, például gyerekklub olyan helyeken, ahol ez esetleg várható, hogy több családos vagy gyerekes család érkezik. És a megismerés programjai, azok viszont úgynevezett fakultatív programok, ezek nincsenek benne a szállodárba. Tehát amikor megérkezik egy utas egy illető helyre, akkor az idegenvezető tart egy eligazítást,

és megmondja, hogy egyrészt ő milyen napokon érhető el ott a szállodában, hogyha bárkinek bármi óhaja, sóhaja van, akkor el tudja írni. Másrészt milyen napokon vannak különböző kirándulások, amiket magyar idegenvezetők kísérnek a ismert helyekre. És ezeket ott pluszba kell rendezni, és a megadott napokon úgynevezett fakultatív programok keretén belül kapják meg az utasok. Tehát megvan a kellemes dolog is, és megvan a látnivaló is.

0: Beszéljünk a konkrétumokról, először a külföldi úti célokról. Melyek azok az országok, amelyek a top 5-ben benne vannak érdeklődés szintjén?
1: Hát azt kell mondanom, hogy az első helyen mindenképpen a török riviéra áll. Tehát olyan minőségű szállodák tömkelege épült, és tucatjával, nem egy-két szálloda, hanem szó szerint százával épülnek a 4-5 csillagos szállodák a tengerparton, amik pontosan az all-inclusive szolgáltatások miatt egyszerűen árérték arányban utolérhetetlenek. Talán a görög területek a következő, ami nagyon népszerű, de az nagyon érdekes, hogy Görögország egy picit megtartotta, egy kicsit konzervatív, megtartotta a régi szokásokat, ott például rengeteg apartmant kínálnak most is önállátással, de a szállodák egy része az most már kezdett is átállni all inclusive ellátásra, vagy minimum fél panzióra, tehát reggeli vacsorára, hogy ne kelljen az utasnak olyan sokat törődnie vele. Árérték arányban változatlanul ott van az elsők között például Bulgária, ami ugyan az utóbbi 2-3 évben, tehát picit mintha lecsendesült volna, most ismételten visszajött. Nagyon jó minőségű, nagyon sok szálloda van, és az árak is nagyon jók, és hát árarányban még mindig verhetetlenek az egyiptomi és a tunéziai nyaralások. Én például a szezon előtt kint jártam Tunéziában, mert ugye évekkel ezelőtt, a Covid előtt voltunk itt, és nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy bizony nagyon jók a szállodák. Vannak gyengébbek is, azok olcsóbb áruak, de ezeknek a látogatásoknak pont az a célja, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Tehát ha egy olcsóbb szállodát keres valaki, akkor megmondjuk, hogy az attól olcsóbb, és akkor el tudja fogadni, vagy nem tudja elfogadni, és más választ. De gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az egy hét alatt 40 szállodát látogattunk végig, és a 40 szálloda nagy része olyan, ami javasolható a magyaroknak. Sokat felújítottak a Covid ideje alatt, épültek újak, és úgy látom, hogy kezd Tunézia ismét bejönni a képbe, annál is inkább, mert az ára változatlanul nagyon jó. És hát az Egyiptom az meg tulajdonképpen télen-nyáron. Most már szinte csak all-inclusive szolgáltatással rendelkezők szállodák vannak. A többi terület közül Ciprus, ami még érdeklődésre tart számot, de nem olcsó. A spanyol tengerpartoknál a Mallorca és a Kanári-szigetek és a spanyol szárazföld az ugyancsak elég sok utast és érdeklődőt vonz. És a régiek közül talán az olaszok olyanok, bármint az olasz kínálatok, amik megmaradtak a régi formába, tehát inkább városlátogatások, egy-két agyon zsúfolt tengerpart, itt Bibion és Jezuló környékén, vagy lejjebb Riminiben, és ismét beindult például Albánia. Előtte nagyon jól ment, aztán megállt a dolog, és most úgy látszik, hogy ismételten elkezdtek utána érdeklődni. A nyaralásokkal és az utazásokkal kapcsolatban nagyon fontos dolog. Az ember vagy vállalja, hogy elutazik saját autóval valahová, egy aránylag közeli országba, hiszen egy Horvátország, ne talán még egy Görögország, vagy Észak-Olaszország, ezek beleférnek 1000 kilométeres távolságon belül. Ha igazán kényelmesen akar utazni az ember, akkor viszont repülőre kell szállni, mert azzal 2-3 óra alatt távoli területeket lehet elérni, olyat, amit egyébként máshogy nem nagyon vállal le be az ember. És hát ott vannak még köztesként a buszos utazások, amik viszont hogy el kell dönteni, hogy egy éjszakát az ember a buszon tölt, mire leér egy olyan helyre, ahová repülő másfél óra alatt leér, vagy pedig választja a kényelmesebb formát. Tehát ezeknek az utazási formáknak a változásában nincs újdonság. Azt kell tudnunk még a repülős utakról, hogy az ismert helyekre úgynevezett charterjáratok járnak.
0: Ez mit jelent?
1: A charterjárat azt jelenti, mint a különjárat az autóbuszoknál. Tehát ez indul minden héten X napon, viszi az utasokat, az a járat hozza vissza az ott lévő utasokat, egy hét múlva viszi innen megint, és tarokkolatilag ide-oda jár, egy hetes váltással hozza vissza az utasokat. Ezek különjáratok, és ilyen számtalan van. Hát a török rivierára hetente, ha jól emlékszem, pontosan 15-20 charterjárat repül. Debrecenből is, és Budapestről is. A másik repülési forma az, amikor menetrendszerinti járatra váltanak az utasok jegyet. Hát ez a lehetőség is megvan, mert a fapadosok, akár a Wizz Air, akár a Ryanair most már repül a különböző földközi tenger üdülőhelyére, itt Korfutól kezdve a török rivieráig. vagy a spanyol területekig, de ott nyilván, miután ez egy olyan légitársaság, ami menetrend szerint közlekedheti a járatait, azoknak az árai változnak, változhatnak és változnak is. Most a chartereknél az a lényeg, hogy ott a programgazda tavasszal leköti a járatot egy fix áron, és ott nem változik az ár akkor sem, amikor a főszezon kellős közepén, mondjuk a menetrend szerinti járaton háromszor annyiba kerül a repülőjegy. Tehát mindennek megvan az előnye, meg mindennek megvan a megfelelő ideje. Például hosszú éveken keresztül nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy a fővárosi utazók és az utasok és érdeklődők rájöttek, hogy az év elején, tehát december, január, február környékén vannak az úgynevezett előfoglalási kedvezmények, amik 10-20-30%-kal kedvezőben kínálják a nyarat, a főszezont is. És mire a vidékiek felébredtek, akár itt a miskolciak is, akkor már csak abból válogathattak, ami éppen maradt. De az utóbbi időben kezdenek most már ráébredni az itteniek is, hogy bizony az előfoglalás az egy nagyon jó dolog. Aki megteheti és be tudja már előre határozni a nyarat, hogy körülbelül mikor szeretne menni nyaralni, és jön december, január, februárba foglalni, az lényegesen olcsóbban kapja a jegyet, mintha most szeretne utazni. Illetve az egész nyaralást, mintha most szeretne utazni. Tehát ezek azok a szakmai belső titkok, amiket most már muszáj, hogy a közönség is tudjon, mert ezek nem titkok, de fontos mindenkinek, mindenkinek fontos a pénztárcája, mindenkinek fontos, hogy megfelelően nyaraljon, és ezek a könnyítések, ezek azt a célt szolgálják, hogy előre az ember nyugodtan biztosíthassa a utazását. És akkor még miután most arról beszélünk, hogy hónapokkal előtte foglalok valamit, és bármi az életbe közbeszülhat, ezért vannak az úgynevezett segítő szolgáltatások, és itt a Storno biztosításra gondolok. Tehát ha valaki az előfoglalás folyamán megvásárol egy nyári nyaralást, és közben egy olyan egészségügyi probléma akár az utazás előtt egy-két nappal is közbe jön, akkor ez a Storno biztosítás az biztosítja, hogy nem veszik el a pénzt, hanem a biztosító a 80%-át átvállalja a költségeknek.
0: Tehát, és ezt a Storno biztosítást az utazás lefoglalásakor kell biztosítanunk?
1: Igen, sajnos akkor lehet csak foglalni. Tehát olyan nincs, hogy én később lefoglaltam valamit, és majd indulás előtt pár héttel akarom bebiztosítani, ez nem működik. Ezek a Storno biztosítások, ez úgynevezett útlemondási biztosítás magyarul, ezek 1-2-3%-os költséggel járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, mint amit egyébként a betegség baleset podgyász biztosításra is mondok, hogy inkább vesszen el az a pár ezer forint, hogyha nincs probléma, mert az a jó, ha nincs probléma, de ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Ezért szoktuk javasolni, hogy ne nagyon induljanak az utasok betegség baleset podgyász biztosítás nélkül, mert bármi olyan probléma történhet, akár egy kinti orvosi kezelés ott többszörösébe kerül, mint Magyarországon, vagy ha elveszik egy csomag, netalán, vagy bármi baleset történik, akkor ezek a biztosítások ezt a célt szolgálják. Az útlemondási pedig azt, hogyha korán lefoglalom, akkor még ha bármi probléma történik, akkor le tudjam mondani.
0: A magyarok utazási kedvére mi jellemző? Jelenleg egy hétre, két hétre mennek el nyaralni? Mi a jellemző?
1: Hát az igazság az, hogy én szakemberként azt mondanám, hogy egy 10 napos nyaralás az, ami már ahol az ember ki tud kapcsolódni. Viszont a charterjáratok csak egy hetes turnusba járnak. Tehát azt jelenti, hogy 8 nap 7 éjszakába kell gondolkodni. Van egy-két terület, ahol nagyon sűrű a járat, ott meg lehet oldani, hogy esetleg egy 10-11 naposra átváltani az utazást. Tehát van ilyen, nem mindenütt, de pár területen kínálkozik ez a lehetőség. Általában azt lehet mondani, hogy a magyarok a 8 nap 7 éjszakát, tehát ezt a jó hosszú hetet választják, de hát azért gondoljunk bele, hogy emberek vagyunk, most fáradtan kimegyünk egy idegen helyre, 1-2 nap kell ahhoz, hogy akklimatizálódjon az ember, utána elkezdődik a felhőtlen nyaralás, és lassan haza kell jönni. Tehát ezek a 8 nap 7 éjszakás utak, ezek talán még arra jók, hogy ez mind beleférjen. Ha egy picit az ember szeretne, akkor vagy 2 hetet választ, vagy ha van esetleg hosszabb turnus lehetőség, akkor meghosszabbítani. A személykocsisoknál is, vagy a buszosoknál is általában ez a jellemző. Tehát ezek az 1 hetek. És az árak is úgy vannak kialakítva nyilván, hogy erre igazából jól illenek.

0: az árakban valóban érezhető a drágulás, hiszen ma a hétköznapi élet is megdrágult. Ha utazási lehetőség után nézünk, erre a megdrágulásra számítanunk kell?
1: Igen, a tavalyi évhez képest azért tapasztalható egy nem jelentős, de egy 10-15% körüli drágulás lehet mondani, és ez abból adódik, hogy egyrészt a légitársaságok árai drágábbak, másrészt a szálloda szolgáltatások és a szállodai ellátások is drágábbak, tehát apránként mindegyikre rakódik egy pici, és ettől van az, de változatlan azt mondom, hogy az ember, ha olcsóban szeretne utazni, akkor foglaljon előfoglalással. Nagyon érdekes egyébként, hogy a korábbi években megszokott last minute-ek elmúltak.
0: Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy mi újság a last minute-ek házatáján?
1: Hát, ha minden telt ház, akkor nincs last minute. Last minute alatt azt kell érteni, hogy utolsó pillanatos értékesítés, tehát, hogy konkrétan, hogy az utasok is értsék. Van egy 180 fős repülőgép, és annak a megfelelő szállásfoglalásai kint. Nyilván, ha egy héttel az indulás előtt nem adtak el belőle csak 170 helyet, akkor nem fogják azt mondani, hogy ez a 10 helyen repült, hanem azt fogják mondani, hogy ezt most odaadom last minute-be. Tehát általában arra kell gondolni, hogy ezek a maradék helyek maradnak meg, de ezt a szállásokra is úgy kell érteni, hogy ott sem már a legminőségibbekre lehet ilyenkor gondolni. Olyan is előfordulhat, de nyilván nem feltétlenül. Van last minute most is, nem mondom, hogy nincs. Bizonyos helyekre találhatom még talán a török rivierára is, pedig hát idén a legnagyobb érdeklődés. Itt százával mennek az emberek a török rivierára nyaralni az all-inclusive ellátásos szállodákba. De mostanában, hogy nézem, a Tunéziánál található last minute, Bulgáriánál látok last minute-eket, törököknél is előfordul, görögöknél talán kevesebb. Most az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek azért megtanították az utazási irodákkal is, hogy óvatosan foglalnak helyet. Amikor egy utazási iroda hozzákezd a következő, mert most már például mi is, meg a többiek is a jövő nyárra dolgozunk. Tehát minimum
0: az idei nyarat már teljesítették valamennyire.
1: Hát igen, de most itt az a feladat, hogy az elkövetkezendő szezon az itt a téli lesz, ezek elsősorban az exkluzív utazások lesznek, de már ott van a következő nyár is. Már most vannak kint árak a következő nyárra. Tehát nyilván ezek kedvező árak, de visszatérve a témához, ahhoz, hogy valamit biztonságosan ugyanazon az áron lehessen eladni, ezért az utaztatók úgynevezett garanciális kötéseket csinálnak. Tehát kimegyek egy szállodába, és azt mondom, hogy ebbe a szállodába nekem 20 darab szoba kell, ezért adok ennyit, és ez akkor is ennyibe kerül, ha előszezon van, meg akkor is, ha főszezon van. És gyakorlatilag ebből alakítják ki az árakat. Most ezek a garanciális helyek azok, amiket eladnak last minute-be, vagy el kell adni, mert ha megmarad, akkor az idézőjelben ráfizetés. És hát az irodák azok már alapja, már előre gondolkodnak. Most vagyunk egy főszezonban, tehát itt már vannak olyan érdeklődések, amik kifejezetten a téli időszakra szólnak. Ugyanaz a történet, az előfoglalás. Tehát a telet azt nyáron kell előfoglalni, a nyarat meg télen. És hát azok az exkluzív helyek, amik kínálkoznak, hiszen a téli időszakban az előbb említett földközi-tengeri üdülőhelyeken kívül ugye belépnek majd a nagyok, a Mauritius, a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek, Thaiföld, Zanzibar, Dominika, Dubaj, gyakorlatilag ezek azok, amik majd a téli időszakban, december, január, februárban lesznek aktuálisak. És ezeknek a dolgait most dolgozzák az irodák fel, most készítik elő, most foglalják le helyeket, most adnak hozzá árakat, és gyakorlatilag azok, mikor a nyári szezon általában augusztus végén, szeptember elején véget ér, akkor már onnan megvannak a következő időszaknak a lehetőségei a nyaralásra. De mondom, nyár végén már jövő nyárra is lehet foglalni.
0: És van is igény már a téli nyaralások, ilyen exkluzív nyaralások iránt?
1: Érdekes, hogy minden időszakban egy-egy desztináció felkapott lesz a téliek közül is. És nyilván, ha többen mennek, akkor még az árak is kedvezőbbek. Ugye a korábbi időszakban elérhetetlenek voltak ezek a helyek, hogy Maldív-szigetek, egy luxus hajót például, vagy egy Dominika. Én azt mondom, hogy ma már nem. Nem sokkal drágábbak egyébként, mint egy nyári all-inclusive nyaralás, mondjuk egy elegáns helyen. Tehát nyilván a távolságok miatt a repülős árak azok magasabbak, de nem annyival, amennyivel hinné az ember. És hát ugye beléptek azért itt most már kedvezőbb helyek is, például belépett Dubaj rendszeres úti célként a téli időszakra, hiszen ott decemberben is 30 fok van. A Dubaji Riviera lassan felépül ott is, tehát nagyon elegáns helyek vannak. Belépett Zanzibar az érdeklődési körbe, és az tavaly nagyon népszerű volt, de maradhatunk a Dominikánál, vagy a Kubánál, vagy a Karib-szigeteknél, de ugyanúgy megmaradtak ugye a régiek, a Maldív, a Seychelles, Sri Lanka is, ami elég sok érdeklődésre tart számot, és hát azt kell mondanunk, hogy a téli legolcsóbb desztinációja, az pedig Egyiptom. Nyáron ilyenkor Egyiptomban nagyon meleg van, de télen is nagyon jó idő van, ott is 30 fok van a december-januári időszakokban, és azok azért lényegesen kedvező áron érhetők el, tehát azt kell mondanom, hogy ha idézőjelben tömegével utaznak télen az exkluzív helyekre, az utasok az elsősorban Egyiptom.
0: Említette, hogy a közelmúltban Tunéziában járt, legyen olyan kedves az ottani élményeiről még beszéljen nekünk. Szakemberként, turisztikai szakemberként mit tapasztalt?
1: Hát külön kellene választani azt az utast, aki nagyon nézelődik és mindenre kíváncsi, és külön azt, aki nyaralni akar. Ugyanis azt őszintén meg kell vallanom, hogy bizonyos országok, akár mondjuk Egyiptomra is, vagy Tunéziára is gondolok, de távoli helyeken is. Tehát a hétköznapi emberek élete az bizony nem egy nagyszerű dolog. Tehát, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor azt fogja látni, hogy hát itt bizony elég szegényesen élnek az emberek, és akkor megérkezik a szállodába, ott pedig luxus körülmények között nyaralhat, 4-5 csillag, teljes ellátással, all inclusive-val, tengerparton. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb országok rájöttek, hogy van egy adottságuk a tengerpart, és van egy adottságuk a turizmus. És ezt a kettőt úgy kapcsolták össze, hogy gyakorlatilag az iparág az egyik vezető iparág lett az országban. Tehát hiába élnek szegényen az emberek, mert az átlag emberek ezekben az országokban azért bizony elég szegényesen élnek, de maga az ország a bevételeivel, a iparágával, a turizmussal nagyon-nagyon sokat profitál, és felvesz rengeteg dolgozót. Tehát ott a munkahely lehetőségek szerények, és gyakorlatilag itt például Egyiptomban is látunk olyat, hogy külön embert vesznek fel arra, hogy a lehulló leveleket összeseperje a szálloda udvarán, azért, hogy még ha kevés pénzért is, de dolgozni tudjanak az emberek.
0: Tehát ezek mondjuk nagyon jó példák.
1: Ez egy nagyon hasznos dolog, tehát ezt mindenképpen díjazni kell. Az egy másik történet, és itt a kérdésre visszatérve a Tunéziába is, hogy mikor gyakorlatilag az ember az egyik helyről a másikra utazik, és különböző faluhelyeken megy át, hát látja, hogy itt bizony nem úgy élnek az emberek, ahogy én azt elképzelem a szálloda, kényelmes szállodámban, hanem messze az alatt a szint alatt, de nyilván ezt tudomásul kell venni, hogy különböző népek, különböző szokások, különböző életmódok, és hát aki azért utazik oda, hogy ezt megismerje, az nem nyaralni megy, az menjen és ismerje meg ezt a területet, aki pedig nyaralni megy, az pedig vegye tudomásul, hogy néha szegény országban él jól. Tehát, hogy azok a szállodai szolgáltatások bizony ott messze felülmúlják az ottani életmódot és a színvonalat. De mondom, ezek az országok most már szinte számtalan ország rájött arra, hogy milyen nagy lehetőség van ebben. Ezért épülnek a szállodák. Hát aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, hogy a török rivierán elindul az ember busszal a repülőtérről, és 100-150 kilométeren keresztül csak szállodák végig a tengerparton. Nem úgy, hogy van egy szálloda és egy szünet, és majd megint 10-20 kilométer múlva újabb valami. Egymás hegyén hátán a luxus szállodák. Tehát nem véletlen, hogy oda járnak nagyon sokan, nem csak a magyarok, a nyugat-európaiak is, meg egyéb más országból is, mert ott meg egyszerűen annyira ráébredtek, időben ráébredtek erre a dologra, időben felkészültek, de most is szállodák erdeje épül fel, minden évben új szállodákat kínálnak, hogy ők tényleg valóban rájöttek, hogy ez egy nagyon jó bevétel az országnak, nagyon jó hírnév, mert gyakorlatilag mit gondol az ember, ha a Törökországba utazik? Ugye, aki nem járt korábban, vagy még nem is járt egyáltalán, aki korábban járt, az Isztambulba járt. Hát látott ott egy bazárt, meg látott ott valamiket, érdekes dolgokat, és hát nem is feltétlenül kívánkozik a török tengerpartra, de ennek egy óriási nagy ellentéte a török riviéra. Mondom, olyan minőségű és mennyiségű szállodák, jobbnál jobb szállodák kínálják a szolgáltatást, hogy eszébe nem jut neki a korábban látott Isztambul, vagy annak a környéke. Én tudom, sokan óckodnak attól, hogy Törökország, de higgyék el nekem, hogyha valaki árértékarányban jól akarja magát érezni, akkor pillanatnyilag ezt kell választani.
0: És hát sokat hallhatunk manapság a török kultúráról, hiszen annyi török sorozatot lehet nézni és látni a televíziókban, hogy Törökország van, amilyen szinten már a mindennapjaink részévé vált, így a filmek vagy a sorozatok által.
1: Hát a film és a valóság azért egészen más. Itt a tengerparton nem látni ezeket a szegényesebb területeket. Tehát itt a városok is normálisan néznek ki, nyilván úgy élnek az emberek a maguk módján, ahogy, de nagy a kereskedelem, nagy az idegenforgalom, és nagyon sokan élnek az idegenforgalomból. Tehát az idegenforgalom nem csak a szállodát jelenti. A transzfereket, a kirándulásokat, a hajó kirándulásokat, a városlátogatásokat, a piacozásokat, az éttermeket a szállodákon kívül. Tehát ez egy nagyon összetett kategória, és ők ezt tényleg nagyon jól csinálják. És nagyon érdekes, ha már itt a török oldalról beszélünk, hogy a Törökországnak ugye van egy nyugati oldala, ami Isztambul alatt Izmirtől, tehát a Dardanelláktól húzódik lefelé, egészen addig a görög szigetek vonaláig, tehát Kosrodoszig, ami tulajdonképpen egykoron görög terület volt, tehát ott voltak a híres nagy Trója, meg egyéb városok. És ez a terület, ez korábban is már felkapott volt, de a törökök részéről. Tehát a törökök nem a földközi tengerhez járnak nyaralni, hanem ideje lejártak a Dardanellák alá a földközi tengerre. Szembe a görög szigetekkel, tehát ott a látótávolságban vannak a görög szigetek. És most ettől a résztől, ennek az aljától egészen legalul a déli vonalba végig fekszik az a török riviéra, amiről beszélünk, tehát Antáliával kezdődik, Alanya, Szide, Kemer és a többiek, és ezek ott gyakorlatilag Manavgat egymásba vannak épülve az üdülő területek. És végig széles homokos partok vannak, egyes helyeken vannak ugye sziklás kavicsosak, de az inkább a kevesebb, tehát itt gyerekes családok is kitűnően el tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a szállodáknak a szolgáltatásaiban olyan csúszdaparkok, akvaparkok állnak, amit itt egyébként külön önállóan építenek meg a különböző országokban, itt meg a szállodákon belül ott van ingyen használható.

0: A gazdasági hírekből egyre többet hallhatunk a távol-kelet jelentőségéről. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, India, Japán, Kína úti cél a magyar emberek számára?
1: Lassan igen. Nekem megvannak minden országban személyes élményeim, és India csücskébe lent Sri Lanka az egy rendkívül vonzó, egzotikus hely. Tehát az nem csak egy a fűszer sziget és a fűszer világ, hanem az egész nagyon kellemes tengerpartjaival, nagyon jó szállodáival. Sri Lanka egyébként már felkapott volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de most kezd ismét visszajönni. Hát ugye, ami ott évtizedek óta nagyon népszerű, az Thaiföld. Thaiföldnek nem csak a beltenger részei, hanem ugye az indiai óceán felé eső részei, hiszen Phuket és azok a részek ide esnek, de ott most már az egyéb kis szigetek is, tehát Pipi és a többiek is kezdenek felkapottak lenni, és attól a szigetvilágról délre található az indonéz szigetvilág. Vannak olyan helyek, amik a mesébe illőek, most már egy kezdik a magyarok is felfedezni, Langkawi például, sokan nem is hallottak róla, de az tényleg maga a csoda, tehát abszolút egzotikus helyek, és ezek kezdenek most már nagyon népszerűek lenni, és ha még délebbre megyünk, akkor viszont meg ott van Bali. Hát Baliról is csodákat regélnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy Bali az ismertsége kapcsán kerül annyira előtérbe, mint ahogy az előbb említett helyek, hiszen akár Langkawira gondolok, akár Phuketre, Pipire és a többi szigetekre, ezek mind ugyanolyan gyönyörű szépek. Csak valahogy jobban előtérbe tolták a filmekkel, a regényekkel, a sztorikkal, a kedves emberekkel. Egyébként a távol-keletiek nagyon kedvesek. Tehát abszolút egészen más világ, más millió, ha szegények is, de kedvesek. Nyilván azt tudom javasolni, hogy a téli időszakban, miután itt rossz idő van, ott meg nyár van, aki teheti, nyilván az megteszi és ellátogat. De hát ott vannak olyan csodák, Szingapúrral az élen például, ami tényleg nem hiszel az ember, hogy ilyenek léteznek. Például Szingapúr egy városállam. Ott, ha az utcán egy szemetet ledobsz, megfog a rendőr és megbüntet. Tisztaság van, rend van, kedvesek az emberek, egyszerűen elképzelhetetlen nekünk magyarok számára, hogy sokszor még sokkal rosszabb körülmények között szegényen élő emberek sem követik azt a fajta stílust, amit mi itt Közép-Európában látunk, hogy nem is akarom részletezni, de tényleg irigylésre méltó.
0: És a gazdaságilag vezető országok mennyire népszerűek az utazni vágyók körében? Gondolok itt a nagyhatalmakra, meg hát az európai országokra.
1: Hát, ha nagyon nagy hatalmakra gondolunk, ugye akkor elsősorban USA-ra és a Kínára. Hát én az USA-t szívből szeretem, tehát én éveket éltem kint, nem éveket, de hosszú hónapokat, és hát ha tehettem, akkor mindig kimentem, szétnéztem. Én kedvelem az USA-t, de csak úgy, hogy tudom, hogy mikor jövök haza. És hát az egyébként az USA tengerpartjai nagyon jók, tehát érdekesek a látnivalók, itt akár New Yorkról, akár Floridáról, akár a középső részéről, vagy a túloldaláról beszélünk, ezek mind nagyon izgalmas helyek, ezek elsősorban nem nyaralásra, inkább látnivalókra. Nyaralni a tengeren túl, akkor már inkább a Florida, Bahamai és a Karib-szigeteket lehet javasolni, mert azok valóban tényleg egzotikusak. Kínánál más a helyzet, mert Kínában is inkább a látnivalók dominálnak. De nagy távolságra vannak egymástól, tehát akár egy Peking, akár egy Xi'an, akár egy Shanghai, vagy a többiek, azok távolságra messze vannak egymástól, de most már repülővel vagy vonattal könnyen elérhetők. De most már a kínaiaknak is van olyan területük lent délen, már nyaraló sziget, amire azt mondják, hogy az most már az ő kínai paradicsomuk, és hát azt most már meg is jelent a magyar piacon is egyébként. És hát akkor még ott vannak, nem beszélve a Vietnámról, ami megint egy izgalmas terület. Én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az egyszer nézze meg ezeket, a közelieket és a távoliakat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk, és csináljuk a dolgunkat, de ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk, azok az élmények és az emlékek. És tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesek a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk. Mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később a hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél és visszaemlékezik rá, és vágyik vissza.
0: Ha már távolság, akkor Ausztrália is eszünkbe jut. Ausztráliába mennyire utaznak a magyarok?
1: Hát nyaralni nem nagyon, inkább, miután nagyon sok magyar él kint, ezért inkább látogatóba járnak ki a magyarok. Ezek a távolsági repülőjáratok, amik egy vagy két átszállással most már elérhetővé teszik Ausztráliát, ezek nagyon megkönnyítették az utazást. Nem tömegével, de mennek magyarok Ausztráliába. Ez azt jelenti, hogy egy európai átszállással, akár egy szingapúri, akár egy távol-keleti más átszállással Ausztrália ma már könnyedén elérhető, szinte folyamatában, igaz, hogy nem rövid az út, de elérhető, és az Ausztráliától kicsit közelebb eső területek pedig azért egy 10-11-12 órás repülőúttal ma már elérhetőek.
0: És legyünk igazságosak, olyan sokat beszéltünk a külföldi országokról, de egy kérdés erejéig azért beszéljünk a magyar úti célokról is. Mely városok, mely területek a legnépszerűbbek az idei nyáron?
1: Hát ez egy azért furcsa kérdés, mert az utóbbi jó néhány évben, és különösen a Covid után, gyakorlatilag a belföldi turizmus az kiszakadt az utazási irodákból. Ugye belépett számtalan olyan foglalási rendszer, ami lehetővé teszi, hogy magának keresgéljen az utas Magyarországon. Nincs távolság, nincs annyi rizikó benne, mint egy külföldi utazásban, tehát nagyon sokan megpróbálják maguk elintézni a belföldi nyaralásaikat, és ezek történhetnek akár ugye a termálfürdők környékére, akár nyáron a Balatonra. Tehát azt kell mondanom, hogy igazából rálátásunk most már a belföldre nincs. Ezt inkább azok a statisztikai adatok mutatják, amik összegzésként a különböző foglalási rendszerektől bekerülnek a statisztikai hivatalhoz. Az látszik, hogy vannak különböző terminusok, amikor egy-egy terület felkapott, tehát a tavaszi-őszi időszakban a termálfürdők nagyon felkapottak, nyáron a Balaton és a nagyfürdő, amik felkapottak, és ilyenkor egy picit a termálfürdők és a termálszállodák háttérbe szorulnak, és hát ugye a nyáron még azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy belépett az a belföldi turizmus, ami az ország megismerését jelenti. Most már nem tudsz elmenni az országban olyan kis, apró, pici helyre se, ahol ne tudnál magadnak szállást találni, és akár itt a Mátrától, a Bükkön keresztül, vagy a Zemplénen keresztül, de akár a Dunántúlon is bárhol, bármit szeretnél megismerni, a közelében biztos, hogy találsz elfogadható áru szálláshelyet. Sokan vannak, akik lemondanak egy nagy nyaralásról, és elindulnak inkább megismerni az országnak ezeket a pici területeik. Hát mi, akik itt a közelben lakunk, azt mondhatjuk, hogy irdatlan nagy szerencsével rendelkezik itt ez a borsodi régió elsősorban. Ugye a hevesiekről azért nem beszélek, mert őket már a világ megismerte. De itt van ez a borsodi régió, ahol számtalan, még ismeretlen, vagy alig felkapott hely van, ahová érdemes elmenni, ahol tényleg történelmet, kultúrát, csendet, madárcsicsergést kap az ember, és vannak emberek, akik erre vágynak. Nyilván ezek nem hetekig tartó nyaralások, hiszen akár egy párnapos utazással ezek tudhatók, lejárhatók, de nagyon sokan vannak, akik ezt kedvelik, és sokan vannak olyanok, akik a köztes időszakokban például ezeket a lehetőségeket használják ki. És én örülök neki. Ezt korábban ugye lelkesen elkezdték falusi turizmusnak nevezni, ez nem, szerintem nem falusi turizmus. Ennek a falu csak annyi köze van, hogy oda mennek. De alapjában véve a faluhelyek közelében lévő látnivalókat akarják felfedezni, és a falut pedig magát arra használják, hogy szálláshelyet kapnak benne. Nagyon sok házat átalakítottak szálláshelyé. Én például rendszeres idézőjelben idéglenes lakója vagyok Telkibányának, mert hogy egyrészt szerelmese vagyok, másrészt meg hát egy kicsit köt oda minket a dolog. És hát azt látom, hogy például Telkibánya egy 600 férőhelyes település és 600 szálláshelyet kínál. Tehát egyszerűen rájött itt is a köz és az idegenforgalom, hogy nem feltétlenül Török Riviéra létezik, ide is el fognak menni, igaz, hogy rövidebb időre, de elmennek. És a települések ezt nagyon-nagyon ügyesen ki is használják most már. És hát mehetünk bármelyik részébe az országnak. Mindenütt olyan látnivalók vannak, amiket nem ismerünk. Én ehhez az egész történethez amióta itt beszélgetünk, és gyakran szoktunk beszélgetni, én egy gondolatot szeretnék még elmondani. Személyes dolog, de azért elmondom. Én Miskolcon a legelsők között végeztem, amikor idegenvezetői tanfolyam indult, és én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek a világ bármelyik részéről külföldről, mert én úgy tanultam meg az életet, hogy idegenvezetőként belfölddel jártam. Tehát több éven keresztül, ugye akkor az volt a divat, hogy 2-3-4 napos belföldi buszos utazások voltak, én hosszú éveken keresztül ezt csináltam gyakorlatilag, akár Pécs környékétől, akár Nógrádig, akár a déli alföldi részektől, akár a Sopron környéki határig. Tehát olyan szervezett túrák voltak, hogy akkor igazából az átkosban nem is lehetett máshova nagyon menni. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy ismertem meg az országot, hogy gyakorlatilag utána, amikor kiléptem, akkor azt mondtam, hogy most már ezt is tudom, meg azt is szeretném látni. És hát hál' Istennek sikerült.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Bárdos Istvánnak, az Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjének. További kellemes nyarat kívánok Önnek, és köszönöm szépen a hasznos információkat, amiket megosztott velünk az utazásokkal kapcsolatosan. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm, és mindenkinek kellemes nyarat.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet és Vasvári Bernadett nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Reagált a Facebookon Magyar Péter arra, hogy kedreggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbináját. Újabb meleg rekordok dőltek meg hétfőn. A Hungaromet közölte, Budapesten lágymányoson hajnalban mindössze 26,8 fokig hűlt a levegő. Ezzel megdőlt az országos és a fővárosi hajnali minimum hőmérsékleti rekord. Napközben Újpesten 39,6 fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekord. A korábbi csúcsértékek mindkét esetben 2017-ből származtak. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményük szerint munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő, egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadék pótlásról, és arról is, van-e, akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. A szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülések közül elmarad az Oktatási Bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülése. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke az MTI megkeresésére közölte, a döntés az extrém hőség és az energiaválság miatt született, az ülések új időpontjáról később döntenek. Újabb energiahatékonysági intézkedéseket vezet be a Tesco. Az áruházlánc kedden közölte, rövid időn belül lekapcsolják az üzletek külső logóinak esti világítását és a digitális reklám kijelzőket. Az eladó tér hőmérsékletét pedig 25-ről 26 fokra emelik. Szerdától a Budaörsi Központ dolgozói teljes egészében otthonról dolgoznak. A korábban bejelentett takarékossági intézkedések is érvényben maradnak. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vasútvonal nyári felújítása. A MÁV csoport vezérigazgatója kedden a Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli hőség sem okozott késedelmet a május végén indult munkálatokban. Hegyi Zsolt közölte, elkészült a hosszú sín cserék döntő része, több pályaszakasz és út átjáró megújult. A Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd felújítása is az ütemterv szerint halad. Betlehem Dávid ezüstérmet nyert kedden a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon, írja az MTI. A szám másik két magyar versenyzője, Rasovszky Kristóf és Kovács Seres Hunor nem szerzett érmet. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra négy perc. Hangárium. A szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves barátunkat, Bese László Zsozét, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, fesztiválszervezőt, zenei producert, kiadót, és ez esetben egy olyan csodálatos kezdeményezés elindítóját, szervezőjét és folyamatos gondozóját, mint a 20 éve indult Leukémia Fesztivál, országos jótékonysági fesztivál sorozat indult a leukémiás betegekért, és hozzátartozóan pedig az emberek emberekért jótékonysági válogatás sorozat, hiszen rengeteg zenekar, rengeteg koncert alkotja a fesztivál gerincét, és a Szent László Kórház megsegítésére, mint főszervező ötletgazda indította ezt a csodálatos folyamatot Zsozé barátunk, Laci, akit szeretettel köszöntünk, és a zenék magukért beszélnek, de minden mást természetesen tudni szeretnénk, hiszen ezt a szép eseményt és sorozatot úgysem lehet egy műsorban elintézni, és nem is akartuk, úgyhogy mesélj tovább, szia!
1: Hát szervusz, köszönöm a meghívást. Az első fesztivál az elég hamar összeállt, ami úgy nézett ki legalábbis papíron, hogy a Leukémia zenekar. Egy jubileum ünnepi 20 éves, akkor voltak ők 20 évesek, jubileumi koncertet ad, és akkor ennek a koncertnek az apropóján összeszedtük a baráti kört, különböző hardcore, punk, metal, meg egyéb zenekarokat, akikkel így jóba voltunk, és hát az volt a dolog apropója, hogy akkor az ünnepelt most nem ajándékot kap, hanem ajándékot ad, tehát ennek a fesztiválnak a bevételét odaadjuk a Szent László Kórházban a Leukémiás Betegekért Alapítványnak. Ennek több oka is volt, ugye annak idején elég hülye nevet választottak maguknak, nem nagyon lehetett ezt promotálni, többször akartak egyébként ezzel javítani, és ilyen hasonló jótékonysági kezdeményezést tenni, de valahol mindig elbukott az öltönyösökön. Ezúttal viszont sikerült találnom egy embert, úgy hívják, hogy dr. Herjészki Kornél, aki ott dolgozott a kórházban, meg a Leukémiás Betegekért Alapítványnak a képviselője, illetve hát a hívők ismerhetik, a harmad kiadónak is a vezetője, nagyon sok értékes, komoly könyvet kiadott a Szentírásról, meg az értelmezéséről, és ő partner volt ebbe, tehát nem azt nézte, hogy milyen dzsungák vagyunk. Hát eleve, amikor oda botorkáltam hozzá, még ugye nem tudtam normálisan járni, beteg volt a lábam, úgyhogy akkor még tolókocsiban voltam, kellő rocker kinézettel, és hát ugye elcsodálkozott, hogy mit akarok. De aztán nagyon jól vette, és segített ennek a hátterében, úgyhogy a fesztivál szakmai fővédnöke az dr. Fekete Sándor osztályvezető főorvos lett, aki a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnöke volt akkor, nem tudom most pontosan a státuszát, aki szintén nagyon, nagyon segítőkész és rendes volt, és úgy egyeztünk meg, hogy

0: a bevételt azt ilyen átlátszó adománygyűjtő gömbbe gyűjtjük, tehát mindenki látja, hogy ki mit dob be, és a végén ezt közösen nyitjuk ki a színpadon az összes fellépő zenekar vezetőjével, illetve ott az orvosokkal, meg az alapítvány képviselőjével, közösen lesz számoljuk egymás kezébe, tiszta az ügy, senki nem lopott el semmit, majd ők ugye ennek az ellenértékéről elküldik a számlát, hogy milyen biopsziást itt, vagy mit vásároltak rajta, amit mi hozzáteszünk, közéteszünk a fesztiválnak a honlapján is, teljesen transzparens, átlátható dolog, tehát nem a titkárnő körömlakjára megy el, meg egyéb dolgokra, hogy szokott, hogy valamelyik nagy tudású zenész viszi haza, hanem hogy ez most úgy fog menni, ahogy ennek mennie kell. Ebben mindenki belement, a Vaszlavi gazember László elvállalta a művészeti fővédnökséget, úgyhogy ezt a rengeteg zenekart ő kötötte össze, ami nagyon hasznos volt, mert ezek a hardcore punk zenekarok nagy részt a feketejükben szocializálódtak, és hát ő ott egy ilyen egy közkedvelt figura volt. És választottunk még egy mottót, ez konkrétan én, de elfogadták a többiek, amit Jézus mondott, hogy amit szeretnétek, az, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És akkor ebben benne volt egy kicsit az is, hogy megmutatni ennek a közegnek, hogy milyen jó dolog adni. Tehát, hogy mi öröm van abból, hogyha valaki ad is segít, és önzetlen, és lejön, és mit tudom én, ingyen színpadmester lesz, műsorvezető, technikus, vagy egész este ott áll az ajtóba, és kvázi egyszerű idézőjelbe, és akkor azt az estét odaadja a közösségnek, vagy a betegeknek. És hát úgy néz ki, hogy nagyon jósult el, mert hogy aztán ebből még 16 fesztivál lett. Tehát mind Budapesten megismételtük egy párszor, mind vidéken voltak társult rendezvények. Egyetlen apró dolog változott, hogy a Leukémiának a basszus gitárosa azon az őszen, ez ugye 20 éve volt, ez valamikor ősszel kiment iskolába, kapott egy ösztöndíjat. Úgyhogy végül a zenekar nem lépett föl, hanem a tagjai voltak a műsorvezetők, és hát így adták az egésznek a, hogy mondjam, továbbra is az arculatát a Zoltán Laci a gitáros, illetve a Gupi Alakics Gábor a dobos, ők voltak a két színpadnak a műsorvezetője, úgyhogy ilyen szinten sikerült végigvinni, hogy a Leukémia zenekar támogatja a leukémis beteg támogatását.
1: És akkor ugye a jótékonysági válogatás sorozat, amelyről muzsikálunk, ez hogy jelent meg, vagy hogy érhető el ma is?
0: Hát röviden úgy érhető el, hogy online, ma is él, tehát ma is lehet ebből vásárolni, akár dalonként, akár lemezenként. 7 darab válogatás jelent meg eddig. Ez a dalok.hu oldalon elérhető, és a bevételt a Karok Alapítványon keresztül, amennyiben van, az továbbra is átutalva van a László Kórház Alapítványának, de az a tapasztalatunk egyébként, hogy aki ennek a hírét veszi, az közvetlenül támogat. Tehát persze megtett, hogy letölt, mit tudom én, egy Bródi János dalt, vagy egy Török Ádámot szegényként még élt, vagy egy Somlajost, vagy bárkit, aki ezen van, de alapvetően arról van szó, hogy ennek a híre, ha nem is annyira, mint a maga idejében, amikor ez elindult, még mindig működik annyira. Egyébként volt olyan társult rendezvény külföldön, hogy a helyi magyar közösség például jótékonysági vacsorát rendezett, mit tudom én, Brisbane-be, Ausztráliában, vagy Németországban, és akkor ennek a fesztiválnak a híre, ott meghallgatták a zenéket, megnéztek egy-két videót, hogy milyen volt a fesztivál, és akkor azt az összeget is utalták, tehát a sokszorosa lett a támogatásnak, mint amit a közönség összeadott, de maga a hírérték, hogy ilyen nagy nemű művészek csinálják, az már elérte a hatását, és a mai napig működik, úgy érzem.
1: Vesen László, köszönjük szépen, visszavárunk természetesen Zsozét, és muzsikával köszönünk el ma is, mint mindig. Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Második rész.

0: Ha jól utána gondolok, be kell ismernem, hogy a legnagyobb jótevőm mégiscsak az volt nekem ebben az országban, aki ezt a kéthetes karantént kitalálta a lelki lepragyanúsak számára. Soha életemben nem voltam akkora úr. Kvárté, koszt, kifogástalan, és a társaságban se volt kivetni való ember. János olyan találékony pártfogunkká lett, hogy nem győztem csodálni az invencióját. Meg is kérdeztem tőle, hogy milyen katona volt a háborúban. A vezérkarban voltam én, kérem, mint afféle tedd ide, tedd oda pucer. Persze, az volt a baj, hogy János volt a pucer a tedd ide, tedd oda emberek közt. Egy hét múlva annyira összebarátkoztunk, hogy János már tekintetes úrnak szólított, és megmutatta a Rózsi arcképét. Szép, nagy darab lány volt a Rózsi, a széle hossza egyfajtából, és nagy testi erőre vallottak a betűi is, amikkel dedikálta a képet. Lajcsikámnak. Nini, hiszen magát Jánosnak hívják. Néztem rá értetlenül a pátrónusunkra. Hiszen éppen ez az én bánatom, hogy nem én vagyok a Lajcsi. Kollégám a Lajcsi, és ő levelezte mostanában a Rózsit, holott azelőtt engem levelezett a Rózsi. Húsvétkor bújt bele az ördög a lányba, mikor szabadságon voltam Pesten, és megismertettem vele a kollégát. Lássa, a képet is a Lajcsinak ajánlotta, pedig nekem ígérte. Hogy kerül akkor magához? Úgy, hogy Lajcsi kihajította a ládájából. Neki már nem kell se testének, se lelkének, mert itten veszi el a papgazdasszony lányát, avval két tehén is jár. Akkor hát a kutya se sánt a fiam. Lajcsié a két tehén, magáé az egy Rózsi. Ez csak tiszta munka. Az ám, ha azt tudhatnám, hogy ő mi szándékban van. Hát miért nem kérdezi meg tőle? Nem látszik maga olyan szégyellős embernek? Nem is az van abban, uram, hanem karácsonyig nem lesz szabadságom. Az pedig nagy idő az olyan fehér cselédnél, akin úgy kap a szem, mint a Rózsin. No, de hát a levél mire való? János elfanyarodott mosolyjal vakarta meg a fületövét. Hiszen ha én írás tudó volnék, akkor én sokra vittem volna a háborúban. No, János, nem sokra vitte ott egy írás tudó se. Még tán könyvet is írnék róla a maradékjaimnak, hadd tudnák meg, hogy ki fia csikaja volt az ősük. Jól van, János, ezt hívják a kitanult emberek memoárnak. Csak hogy ahhoz meg végképp nem kell írni tudás. De hát nem tudok én egyéb írást, csak a nagybetűket a silteken. Azokat is csak a nagykőrösi piacon. De látja, már a pesti silteket nem tudom elolvasni. Hát ez már baj, János. Az a baj, tudja, hogy a Lajcsi már nem levelezi a Rózsit. Mert ezelőtt, ha írt neki, engemet is mindig beleírt a levélbe, de mióta fölhagyott vele, azóta nem vagyok nyilvántartásban a Rózsinál. Azt se tudja, élek-e, halok-e. Cyrano jutott eszembe, és fölbíztattam Jánost, hogy ha levélpapírt szerez, írok én az ő nevében olyan levelet a józsefvárosi Roxánnak, hogy összeszalad rá az egész Óriás utca. Nem próbáltam ugyan még ezt a mesterséget, de ha az embernek a Liber Heroidum volt a szakvizsgai dolgozata, akkor csak tud szerkeszteni egy szívszaggató szerelmes levelet. Szép, rózsás, rozmaringos, vadgalambos levélpapírt szerzett János, de mi volt az ahhoz képest, amit én beleraktam a botanikából meg az ornitológiából? Mikor elolvastam Jánosnak, nem győzte az orrát törülgetni. Halhatatlan szép, valóságos vőfély köszöntő. Ha márványkőből volna annak a nőnek a szíve, akkor is meglágyulna tőle. Nem olyan nőnek látszott Rózsi a képen, mint aki márványkövet hord a szíve helyén, de azért mégis nagyon meglepett a levelem eredménye. Válasz ugyan nem jött rá, de harmadnapra megjött Rózsi Pestről, akkora kosárral, mintha a hadtáp géniuszát akarná szimbolizálni. Nekünk is jutott belőle olyan libacomb, hogy a régió háborús világban megjárta volna buzogánynak. Már akkor tudtam annyit a hazai közállapotokról, hogy aki ilyenekkel dokumentálja a szerelmét, az vagy kanonokok testi jólétéről gondoskodik, vagy bankigazgatókéről. Meg is kérdeztem Rózsit, hogy van-e jó helye. Ó, igen, kérem, áldott jó nagyságám van. Egész nap a szomszédban ül a kávémérésben, és lesi az urat, hogy mikor hozzák haza agyonverve. Hát, micsoda az úr? Plakátragasztó, kérem. Élhetős foglalkozás az nagyon, alig győzi, csak hogy hol a jogászok verik fejbe, hol a vasmunkások, mert hogy azonos nemzetiségű szegény. Hát ez micsoda új színfolt lehet Magyarország etnográfiai térképén. Ránéztem Jánosra, és János egy kicsit megzavarodottan mosolygott rám egy mandulás pitéből szerkesztett pajzs mögül. Rózsika azt gondolta, hogy szintén izraelitának tetszik lenni. Ám bár utóvégre az is csak Isten teremtése. De a torkához is kapott János rögtön, ahogy ezt kimondta, mert megakadt rajta a pite. Így veri meg az Isten, aki nem szívéből beszél, hanem konjunktúrázik. Az is megijeszthette azonban a derék fiút, hogy rosszkor konjunktúrázott. Nem jó, ha valaki meghallja az ilyen meggondolatlan nyilatkozatot, és különösen nem jó, ha felsőbb hatóság hallja meg. Márpedig most egy valóságos felsőbb hatóság lába alatt ropogott a homok. Mert van ám a homoknak is magához való esze, és tudja, mikor zisszenjen, mikor roppanjon. Kitapasztalta ezt az én fülem már a muszkafogoly táborokban. A felsőbb hatóság különben ezúttal valami biztos volt. Később rájöttem, hogy honfitársaim közül azok, akiknek más címük nincs, vagy biztosok, vagy elnökök, aki mindenféle írásokat szedett elő a táskájából. Egy részüket aláíratta velem, és visszarakta, más részüket ő írta alá, és ideadta nekem, hogy jól eltegyem őket, és vigyázzak rájuk, mert azokra még sokszor lesz szükségem. Tudniillik, azokkal igazolhatom, hogy minket itten megmostak izsóppal, és fehérebbek lettünk, mint a hó. Most pedig opsit, amerre a napsüt, kitelt a koszt, kvártély világítás. Hova állítsuk ki az utazási igazolványt? Pesti tanár vagyok, oda megyünk. Nem tetszik tudni, megvan-e még az egyetemes filológiai közlöny? Nem, azzal igazán nem szolgálhatok. Nézett rám úgy, ahogy udvarias ember szokott nézni a nem egészen tökéletes emberre, aki nem tudja, mit beszél. Pedig nagyon tudtam én, mit beszélek. Hannibál halálát akartam előhozni. Hadd lássa a hivatalos ember, hogy a krími tatárok közt is a hazadicsőségén dolgoztam én. Hirtelen a homlokomhoz kaptam. Ó, én mafla krími tatár! Hát nem majd itt felejtem a jegyzeteimet? Kérem, biztos úr, én tőlem itt elszedtek az alantas közegek bizonyos tudományos jegyzeteket.
1: Igen. Állítólag tudományos jegyzeteket.
0: Pardon, tanár úr, ez csak a tényálladékot feltüntető jegyzőkönyv kifejezése, eszemágában sincs kételkedni önben. Köszönöm alásan. És a jegyzetek?
1: Azok felterjesztettek a felsőbb hatósághoz, de nyugtát tetszett róluk kapni, ott van azok közt az írások közt, amiket átadtam önnek. Tessék rá vigyázni, mert annak ellenében fognak visszaszármaztatni az irományai.
0: Dia tipegő lábai alatt muzsikált a homok, és asszonykám piros szája a nagy hadvezér komor árnya felett megsemmisítő győzelmet aratott. Mehet mük? Soha se hallotta hírét a halotti beszédnek a drága, de idegenek előtt, ha zavarba jött, mindig úgy ragozott, mint a legrégibb magyar nyelvemlék. Azt hiszem, ez a legragyogóbb érv amellett, hogy a halotti beszédet olyan tisztelendő magiszter hagyta ránk örökbe, aki nem lótejen nevelkedett,
1: hanem még sörön. A biztos úr, mint diát meglátta, a jobb kezével negyed ívben emelte meg a kalapját, a bal kezével pedig rántott egyet a mellénye alján. Nincs az a Hannibál, akit egy magyar vesztek zár biztos így megtisztelne. Látiátuk, feleim, mik vagymuk.

0: utólag mindig kiderül, hogy a felsőbb hatóságoknak igazuk van. A közérdeket szolgálták akkor, mikor elszedték tőlem a krímiai jegyzeteket, amelyeknek hivatása volt megrázni az ókori történelem alapjait, és alájuk temetni Mommsent és Ferrerót. Mi lett volna a históriai receptemből, ha nekem kellett volna gondjukat viselnem abban a tabáni kubikulumban, amelybe a rózsi élelmessége beprotezsált bennünket, mint negyedrendű elkárhozottakat. Már úgy értem, hogy albérlőket. A kubikulum egy földszintes háznak az udvari szobája alatt volt. Bezárni nem lehetett, csak becsukni, mert nem ajtaja volt, hanem teteje. Azt nappalra kitámasztottuk egy meszelőnyéllel, hogy levegőt raktározzunk bele éjszakára. Akkor persze le kellett csukni, ha másért nem, már csak azért is, mert erre tették be éjszakára a konyhából a Bierhuber úr vaságyát, aki menekült méhész tanító volt Torontálból, és mint másod albérlő bírta a szobát. Az első albérlőt Tera máminak hívtuk. Abból élt, hogy másod albérlőt tartott, és kint hált a konyhában, a sublót fiókban. A vaságy a Bierhuber úré volt, de nem ő hált benne, mert ő éjszaka aktuális politikai kérdésekkel foglalkozott a Tuhutum vérszövetségben. Az ágy Netumák bácsi testi kényelmét szolgálta, aki dohánybeváltó tiszt volt valahol Turócban, de elszaladt a csehek elül, mert erővel zsupánná akarták tenni. A zsupánságot elhittem neki, de a szaladást nem. Leromlott állapotában is másfél mázsát nyomott. Integer korában kettőt. És azt hiszem, tulajdonképpen ellensúlygyanánt alkalmazták az állami dohánymázsán. Akárhogy volt, nekünk csak hasznunkra volt, hogy a sors őt rendelte fölébünk. Először azért, mert megóvott bennünket a nagyvilági élet kísértéseitől. Se mozi, se kávéház minket este el nem csábíthatott, mert Netumák bácsi már esti harangszóra lepihentette fáradt tetemét, tehát nekünk úgy kellett igyekeznünk, hogy legalább 5 perccel előbb már búcsút vegyünk a felvilágtól. Mert nem volt emberi hatalom, amelyik Netumák bácsit kimozdíthatta volna a vaságyból, ha egyszer megszállta. Egyszer esett meg velem, hogy 2 ifjú honfitársam igazoltatott az utcán. Persze megcsalódtak szegények, mert az aranyórám még Moszkvában áldozatul esett a korszellemnek. Emiatt késtem 3 percet, és az egész éjszakát az asztalon kellett végig kucorognom, mint Bierhuber úr szobájának legtöbb kényelmet nyújtó bútorán. Próbáltam én Netumák bácsit leemelni, de a klasszika filológiai doktorátus nem képesít ekkora teherbírásra. Az keserített azonban legjobban, hogy még csak egy kis megnyugtató kopogást se bírtam szegény diához lejuttatni. Ahol Netumák bácsi hortyogott, ott semmi erőmű vizaj nem érvényesülhetett. Mi volt az ehhez képest, mikor Kronión egy szemöldökrántással megrázta a nagy Olimposzt? Ha a titánoknak eszükbe jutott volna Netumák bácsit bevenni a bandába, nem kellett volna oda se Ossza, se Pélion, egy horkantással szétugrasztotta volna az egész isteni gyülekezetet. De jó volt az nekünk nagyon, hogy Netumák bácsi ilyen virtuóza volt a bőrhúzásnak éjszakáról éjszakára. Legalább nem kellett szégyelnünk magunkat, ha néha egy kicsit hangosabban viháncoltunk, mint illett volna. Mert bizony mi nekünk nagyon kinyílt a szemünk, ha a gyertyát eloltottuk, azt pedig igen hamar megcselekedtük. Egyrészt azért, mert nappalra is kellett, másrészt azért, hogy ne hárman osztozzunk azon az oxigénen, amelyikből kettőnknek is szűke jutott. Ám bár én azt hiszem, hogy ahol szerelem van jelen, ott a kémia megbukik. A szerelmesek olyanok, mint a virágok. Nem fogyasztják az oxigént, hanem termik. Mink legalább úgy éltünk éjszakánként a kubikulumban, mint a fehéregerek az üvegharang alatt az oxigénben. Legalább, ami a virgontságot illeti. Attól nem kellett félnünk, hogy kárt teszünk valamiben, mert minden bútorunk egy láda volt, meg egy ágy. de egészen megfelelt az a mi szerény igényeinknek, ha pedig házi előadásokkal kárpótoltuk magunkat a színház és mozi helyett, díszleteknek is nagyszerűen beváltak. Az egyik volt Kréta, a másik Naxos, amikor Tészeuszt és Ariadnét játszottunk, vagy Kolkisz és Iolkosz, ha Jaszón és Médea került színre. A szín gyakran változott, s hogy a téma nagyjában mindig ugyanaz maradt, azért a görög mitológia a felelős. Helena elrablása, Európa elrablása, Perszefoné elrablása, mert az élet akkor is csupa rablásból állt, mikor még istenek jártak a földön, csak hogy akkor még nem volt különb rabolni való az asszonyoknál. Ezt a gonoszkás megjegyzést Dia tette, mert ha én tettem volna, akkor Dia egyszerre Dianát játszott volna. Különben őszinte örömet talált a hitregetonban, amelyet a lánygimnáziumokban mindenütt elnagyjázva tanítanak, holott sokkal jobban lekötni a növendékek érdeklődését, mint az accusativus cum infinitivo. Ezt nem elfogultságból mondom, mert én például az elemezést mindennek elébe teszem, és a mitológiát csak mint segédtudományt kezeltem. Dia azonban, akinek semmiféle előiskolázottsága nem volt, ebben is mesternek tekintett. A budai tudóstársaság dolga azt megállapítani, hogy királyokat temettek-e valaha a tabáni kubikulumba, vagy vakszemen ütött gazdag disznókereskedőket haigáltak bele a néhai ráckocsvárosok. Én csak annyit mondhatok, hogy 3 hónapig az istenek űzték ott bohó játékaikat, abban az időben, mikor kint az utcákon is felé lett a klasszikus ókor. Ha például Cicero is felé lett volna, és körülnézett volna a fórumon, lépten nyomon találkozott volna Clodius és Miló Ventosa plebszével, s hálát adhatott volna a lárészeknek, hanem a Lánchídon találkozik velük, mert ott bizony megmártották volna a tógáját a vízben. Ugyan nem tudom, amilyen szélkakas volt az öreg, még tán tuhutum is lehetett volna belőle. Én magam különben nem sokat tudtam a felső világról, mert boldog infernomból csak olyankor kukkantam ki, ha a családi láda érdekei kívánták. Tűzhelyet nem mondhatok, mert a kubikulum ezt az intézményt nem ismerte. Leginkább gyöngetúrón, zöld paprikán, sárgarépán és más ilyen cereáliákon éltünk, amiket a ládában tartogattunk. Sokat ácsorogtam a hatóságoknál is, amelyek addig lőcsöltek egymás nyakába, míg végre kineveztek tanárnak a régi iskolámhoz már a 3. hónapban. Igaz, hogy latin szakos létemre rajztanítást osztottak rám, de ebbe hamar belebékültem, mert láttam, hogy nem én vagyok egyetlen fia a hazának, aki abból él, amihez nem ért. Az volt a fő, hogy végre ki tudtam tölteni a bejelentési lapon a foglalkozás rovatot, és megszakíthattam minden érintkezést Leninnel, akiből eddig éltünk. Abból éltünk, hogy mint szemtanú cikkeket írtam a lapoknak a vörös cár ellen elkövetett merényletekről. Vrangelban, Gyenyikimben és Kolcsakban együttvéve se volt annyi lelemény, mint én bennem, mert én legalább 10-szer felrobbantottam, vízbe folytottam, megmérgeztem, szíven döftem és a Kreml romjai alá temettem az Antikrisztust. És jobb meggyőződésem ellenére minden szenzációs saját tudósításom után arra kellett kérnem a jó Istent, hogy engedje mentül tovább élni ezt a trifurcifert, mert miből veszünk aztán érett sajtot, ha egyszer csak ugyan elviszi az ördög. Hát most már vihette Lenint, és vihette az egész kül- és belpolitikát. Megmondtam az iskolában is a kollégáknak, hogy nekem hagyjanak békét, ne kapacitáljanak se jobbra, se balra, nem veszek részt a kötélhúzásban, mert én már anélkül is félkarú ember vagyok. No-no, figyelmeztettek jó akarattal, baj lehet még abból a nagy semlegességből? A történettanár is azért van felfüggesztve, mert semlegesen tanította a világháborút. Hát pedig én az apám lelkének se politizálok. De nem ilyen kiabálva mondtam én ezt akkor, hanem csak úgy lentorisu, ahogy Horáciusztól tanultam. És igyekeztem mindenkinek igazat adni, hogy magam maradhassak. Ami sikerült is, mert tudva levőleg a klasszika filológusok is nagy diplomaták, meg a rajztanárok is. Hát még a klasszika filológus rajztanár. A fizika professzor, aki a nehézkedési törvény értelmében mindig oda dűlt, ahol nagyobb volt a rakás, azt kérdezte egyszer tőlem, hogy mi az őszinte véleményem a numerus claususról. Okos törvénynek tartom-e? Mit gondolok, meg fog-e maradni? Kérem, az én tudományom szerint a legokosabb törvényt a Caracalla idejében hozták, de azután mindjárt ez következik. Bravo! És hogy szól az a Caracalla törvény? Elrendeli, hogy a római birodalomban az utakat mentül jobban el kell hanyagolni, mert mentül lassabban bírnak utazni az idegenek, annál többet költenek a birodalom határai közt. És tetszik látni, a gyakorlatban ez a törvény nálunk mai napig is érvényben van. A logika tanára azt a ravasz kérdést adta fel, hogy tulajdonképpen ki az én ideálom a ma élő európai államfők közt? Tekintettel arra, hogy a bajuszkötő vége mindig kipipiskedett a kolléga szivar zsebéből, nem kellett a válaszért a fejemet törni. Vilmos császár.
1: Ugyebár. Igazán örülök. Nekem is mindig ő volt az ideálom, mióta trónra lépett.
0: Ó, nekem azóta ideálom, mióta nem folytatja a mesterséget. A természetrajz, földrajz szakos kollégának valamikor szombaton szokott lenni a vasárnapja, és talán innét van az, hogy még mindig érdeklődik szociológiai kérdések iránt. Igaz, hogy olyankor előbb körülnéz, és utólag megjegyzi, hogy ő csak azt akarja kimutatni, mennyire szép dolog az a méh társadalomtól, hogy nem él vissza a szociális gondolattal. Nekem is akkor tette föl a kérdést, mikor csak ketten voltunk a tanári szobában. Kedves kollégám, ön színről színre látta az orosz felfordulást. Mondja, a bolsevizmusnak tulajdonképpen mi a felfogása a munkáról? Körülbelül az, ami a vásárhelyi parasztnak. Legjobb volna a munkát eltemetni. Azt meg, aki szerette, levágni a torára. Egyszer óra közben nagy vitát provokált a hittanárunknak az az állítása, hogy korunk erkölcsi színvonalát semmi se emelné annyira, mintha újra alkalmazásba vennék az egyházi átok muzeális villámait. Némelyek lelkesen fölkarolták az eszmét, sőt, szükségesnek tartották azt pártértekezlet elé vinni, mások azonban kissé tiszteletlenül nyilatkoztak róla. Én az asztal végén ültem a rajztáblámmal, amelyen az epicikló is szerkesztését próbálgattam. Ez a görbe vonal, amelynek semmi egyéb rendeltetése nincs a világegyetemben, mint hogy 14 éves fiúk ríva fakadjanak miatta, sokkal jobban érdekelt korunk erkölcsi színvonalánál, de épp olyan kevéssé akart sikerülni, mint az. Különösen, mikor az asztalverdesésre került a sor, ami erkölcsi problémák eldöntésének bevett eszköze ugyan, de az epiciklois szerkesztésnek nincs hasznára. Ott is akartam hagyni a zsinatot, de a hitoktató rám harsant.
1: Kolléga, maga is adja bele az eszét! Mi a véleménye a szőnyegen forgó kérdésről? Lehetne-e a mikorunkban az egyházi átoknak foganatját várni?
0: Hogyne, ocsuttam fel a cikloisok bűvköreiből. Ahol megfogja az embereket, ott föltétlenül van foganatja. De például a medinaiakon nem fogott, mert mikor azok megharagították Mohamedet, és látták a szeméből, hogy most mindjárt átkozódik, akkor mind legugoltak, hogy ne érje őket az átok. Ez végét vetette a vitának, de végét vetette a hitoktató irántam való szimpátiájának is. Sose érdeklődött nálam többet az iránt, ami pedig állandóan foglalkoztatta, hogy turáni testvéreink közé tartoznak-e az arabok, vagy nem. A nevük kétségtelenül magyar eredetre vall. A magyar irodalom professzora volt az egyetlen kolléga, akit nem csak hogy el nem idegenítettem magamtól, de még hálára is köteleztem. Mégpedig éppen akkor, mikor azért duruzsolt, hogy nem vagyok elég határozott. Azt mondja Propercius, csak a halottak határozottak, bújtam egy régi középiskolai tekintély háta mögé. De hát korunkban minden tekintély megingott. A kolléga nyomban letromfolt. Azt is Proppernak hívták azelőtt. Zajos derültség a ház minden oldalán. Okos ember, ha letiporják, kedvét keresi a győztesnek. Az bizony nem lehetetlen. Horáciusnál is érdekes dokumentumát találni annak, hogy már Rómában is megmagyarosították a nevüket a zsidók. Ott van például a Judeus Apella az 5. szatírában. Bizony, az is Ábeles zsidó volt azelőtt. Nagyszerű barátom, kapta elő a noteszét. Ha megengedi, ezt följegyzem magamnak. Vagy maga akarja megírni? Írja az ördög, nem értek én ahhoz. Hát én megírom. Nagyszerű téma, akár vezérciknek, akár humoreszknek. Nagyon melegen szorítottunk kezet. Én tán még jobban örültem, mint ő, mert jobb adni, mint kapni. Ki tudja, hát ha olyan pályán indítottam el a kollégát, amely az irodalom történetbe ívellik. Örömemben vettem az alagút szájánál egy szál plegykafüvet. Az a 9. fizetési osztály dísznövénye. Szaporodik, mint a parancsolat, és nem kell neki se föld, se cserép, csak egy pohár víz, meg egy kis napocska. Annak pedig nem vagyunk szűkiben, mióta a kubikulumból a magasabb régiókba emelkedtünk.

0: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. A második rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
6: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Megnyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfa mértéke 5%-ról 0-ra csökken. Bármely kormány ablakban igényelhető új igazolvány a hétfőn lejáró személyi igazolványok helyett, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint a törvény módosítás elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben még használhatók maradnak a lejárt igazolványok. Ilyen a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi ellátás igénybevétele, valamint a közlekedési utazási kedvezmények érvényesítése is. Minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek az MVM elosztó társaságai a rendkívüli hőség miatt, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátás biztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális tájékoztatások a munkálatokról. Frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes adatbázisa. A hivatal kedden közölte, a TIMEA nevű interaktív felület 53 mutató legfrissebb adataival bővült. A frissítés egyebek mellett a népességre, az egészségügyre, a szociális ellátásra, a keresetekre, az igazságszolgáltatásra és az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat érinti. A magyarul és angolul is elérhető felületen a statisztikák térképes formában is megjeleníthetők és letölthetők. Hétfő estére sikerült megjavítani a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztethették az intenzív osztályt, és újra indulhatott a műtéti blokk is, közölte az MTI megkeresésére kedden az intézmény főigazgatója. Sahintót Gábor azt mondta, az újra indított klíma működése üzembiztos. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményük szerint munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő, egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadék pótlásról, és arról is van-e, akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT kedden a Facebook oldalán. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban a most csütörtökön induló kőfesztre hívjuk fel figyelmüket egy izgalmas tavalyi lapát kiállítással. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a Magyar Nemzeti Galériába invitáljuk Önöket, érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Mai műsorunkat Mészáros Géza festőművésznek egy korábbi előadásából vett részletével kezdjük. Egy zseniális festő életműve egyszerre szellemi és anyagi létező. Ezért aztán nem is tud meghalni igazán. Ezért mondjuk, hogy halhatatlan. Ha azt a szót hallom, zseni, nekem Gruber Béla festészete jut eszembe. Nem ismerhettem őt személyesen. Gruberről először mesteremtől, Bernát Auréltól hallottam, azon a napon, amikor még idegenként legelőször találkoztunk az Epreskerti nagy műteremben. Eddig az idézet, melynek apropóját az adja, hogy a kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetség munkássága előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Galéria a Vágyott Remek Mű Gruber Béla művészete című kiállításával. A tárlaton a szerkesztőt az alkotó unokahúga vezette végig.
1: Gruber Mária Ildikó vagyok, a Gruber Művészeti Alapítvány kurátora. A kiállítás nagy örömünkre szolgál, mert utoljára 1978-ban volt ebben a patinás gyönyörű palotaépületben Gruber kiállítás, akkor még csak a földszinten, a shop meg a pénztárak helyén, és most ez itt egész más magaslatokban van a kupola alatt.
2: Ennek ellenére ez mégsem egy életmű kiállítás, csak egy válogatás. Gruber Béla mindössze 27 évet élt, tragikusan fiatalon elhunyt. Talán kezdjük azzal, hogy milyen családból, honnan származott, hogyan indult a pályája.
1: A családunk anyai ágon Erdély Szovátáról származik. Szilágyi Amália volt Gruber Béla édesanyja, az én nagyanyám. Szovátán a Hunyadi Mátyás Hotel szálloda tulajdonosa volt a család, ahol Gruber Béla is születhetett volna. Ha a trianoni veszteség után a családnak, mivel nem mondott le magyarságáról, menekülnie kellett Pestre, Budára, a Hunyadoromra, ahol együtt lakott a család.
2: Ami a család történetéhez hozzátartozik, hogy itt a fővárosban is nehezen folytatódott a család sorsa, ugye egy 6 gyermekes családról beszélünk, Gruber Béla esetében, akinek az apukáját ráadásul elvitték munkaszolgálatra.
1: Igen, a Málenki Lovotra szovjetek elvitték, Brassónál agyonlőtték, és özvegyasszonyá

0: fizikai munkából.
1: Így lett Gruber Béla dekoratőr, de a képzőművész pályafutása én úgy tudom, hogy jóval korábban kezdődött, hiszen a család rengeteg rajzot, festményt őriz tőle, amit jóval korábban készített.
0: Hát első, amit őriz, és az alapítványi tulajdonban van, 13 éves korából, Szűz Mária kis Jézussal, ez egy színezett rajz, és nagy becsben tartjuk. Jóformán levegővétel, és minden helyett evés, ivás, és boldog gyermekkor helyett többnyire rajzolt, mert abban biztonságra lelt. Azért szeretett focizni és a haverokkal, és az Óbudai hajógyárban elég jól keresett a dekoratőri osztályon, hagyták őt nyugodtan, azt csinálhatott, amit akart, és ezért könyveket vásárolt, kezdett szépen öltözni, még anyagilag a családját is támogatta. Úgyhogy tulajdonképpen ez sokáig tartott volna, hogyha nem az az álma lett volna, hogy kerüljön a főiskolára, és azért ő mindent megtett, hogy ő oda bekerüljön.
1: Zseniális tehetsége ellenére a képzőművészeti főiskolára csak harmadik alkalommal vették föl 1956-ban, ahol aztán olyan pályatársai lettek, akik néhány évvel később már ódákat zengtek róla. Például Gyulai Livius, Kő Pál, Deim Pál, Váli Dezső.
0: Váli Dezső pár nappal ezelőtt nyilatkozott, találkoztam is vele, itt volt. Aki sajnos elhunyt, az Deim Pál, és Kő Pali, aki szobrász lévén mégis tanította, folyamatosan ismertette a Bélával kapcsolatos emlékeit a tanítványainak. De most az évfolyamtársak helyett szerintem beszéljünk az első szeretett, tisztelt mesteréről, Kmeti Jánosról. Egy évig volt a tanítványa, szinte apa-fiúi kapcsolatban álltak egymással, és amikor Kmeti nyugdíjba vonult, akkor Gruber Bélának adott 100 forintot, mert a főiskolán már korán sem volt olyan jó az anyagi helyzete, mint korábban dolgozóként, ezért a Kmetitől kapott 100 forintosát nagy szeretettel sokáig, mint emléktárgyat őrizgette, és nem költött el, pedig nagy szüksége lett volna festékre és pénzre, de ez olyan nagy becsben volt sokáig, hogy nem költött el. A második tanárával a viszonya hát bizony nem volt valami rózsás, de csak a jóra emlékezzünk, inkább a harmadik és utolsó mestere Bernát Aurél, aki ha nem is volt felhőtlen a kapcsolatuk és viszonyuk, az évfolyamtársak elmondása szerint Bernát, ha bejött korrigálni a rajzterembe, akkor Béla kiment, mert elég öntörvényű volt. Nem szerette, ha megmondják neki, hogy mit csináljon, mert a főiskolára már majdnem kész művészként érkezett, és nagyon komoly elképzelései voltak. Például a kollázs műfajában Bernát lebeszélte volna róla, de Béla annál többet készített ezekből, és ennek a kiállításnak is a meghívóján az egyik ilyen ikonikus kollázs szerepel, fecske cigarettával, korabeli csoki papírokkal, és az festék kezelése roppanós, alma vastagon traktálva, szinte háromdimenziós a kép, törekedett a teljességre.
1: Itt most a kiállításban valóban egy válogatást látunk, hiszen mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, láttam egy albumot, amiben 1500 képe volt összegyűjtve. Itt nyilván ennek csak a töredéke jelenik meg. Az első teremben vagyunk, itt portrékat látunk, nem is tudom melyiket emeljük ki.
0: Van grafika, színezett rajz, pasztel, olajkép, minden műfajban, de inkább az az érdekes, hogy a rövid élete alatt ezeket a lelkiállapotokat, amiket a fiatal derűstől az idősebb korában, hát ami 27 éves kora, az már drámaibb és nagyobb fajsúlyú nacképekig széles a paletta.
1: Azt gondolom, hogy a színek, illetve a színek aránya nagyon sok mindent elárul.
0: Igen, az első narcképeken a színek vidámak és tüzesek, mint a természete is volt. Piros zekésű narckép is egy ilyen. Két kedvenc képem az nagyon hasonlít egymásra az ön arcképek közül, de hát rádióhallgatóknak az a helyzet,

0: hogy ennek a két önacképnek a modernsége és fiatalos lendülete és zsenialitása az lenyűgöző.
1: Megelőzte a korát, és iskolateremtővé vált.
0: Igen, Tenk Laci többször leírta és elmondta, hogy Gruber volt az első és egyetlen mestere. Pácai Mari is leírta a festőnő, hogy Gruber Béla már első éves korában szinte iskolateremtő mesterré vált az évfolyam társai körében, mert izgalmasabb volt sokszor, mint a saját mestereik. És művészettörténészeket is sorolhatnánk, de úgy gondolom, hogy Németh Lajosra pont elég hivatkozni.
1: Hát ő talán a legjelentősebb művészettörténésze a kornak.
0: Igen, ugyanakkor ez a katalógus, ami most megjelent a Magyar Nemzeti Galéria kiállításához, ez három olyan új tanulmányt is tartalmaz, ami lényegében ráerősít arra, hogy nem indokolatlanul volt Németh Lajos kedvence Gruber Béla.
1: Menjünk tovább egy teremmel beljebb.
0: Pedig itt már volt jobbról egy Dein Pál fotó, ami nagyon érdekes és szinte életnagyságban mutatja Gruber Béla műtermét.
1: Itt pedig már a csendéletek közé léptünk.
0: Ezek a csendéletek benne vannak a nagy diploma munkájában is, és az önarcképpel együtt ezek a csendéletek lényegében elemei a nagy műnek, ami hát az utolsó terem. A csendéletek a klasszikus Cézanne olaj vászon képtől egészen a Bernát által kritizált kollázsokig széles palettát mutatnak. Vannak itt nagyon szép, bársonyos, tüzes színű pasztelek, és nagyméretű, szinte már diplomamunkának is beillő csendélet, ami egyben már egy műterem részlet is.
1: Síkszerűen festett, vastag tónusokkal. Talán ebben is rejlik ez az iskola teremtése, hogy nem az árnyékoláson van a hangsúly, hanem a színeken, az arányokon.
0: Igen, a festékkezelése alapszínekre épül. A sárga, a kék, a piros és a fehér, ezek egyből kerülnek a képre, és ott a képen ezeket a színeket már nem keveri össze, és ezeknek a térformáló szerepe óriási, a piros az hátul, a kék közel jön, és hát ezek variációi komoly struktúrákat alkotnak.
1: Ami pedig a témát illeti, hát jó pár képen megjelennek az úszályok, ami nyilván az óbudai hajógyári munkájának köszönhető.
0: Igen, meg ott is lakott és szerette a Dunát. A nagy műterem képen belül tulajdonképpen minden az ő mikrovilágát tükrözi. Egyedül ezek az uszályok azok, amik a nagy diplomamunkából kitekintő képként a világot, a külvilágot és egyfajta álomvilágot is és egy vágyott világot teljesítenek meg.
1: Gyönyörűek ezek az uszályok.
0: És ezek között is vannak kollázsok. Most elérkeztünk a alakos kompozíciókhoz, hiszen a műteremben van 7 nő alak, és itt is mellettünk van 3 jelentős nő alak. A piros ruhás lány Zalában a Túri György Múzeumban, a középső az egy aktkép, a főiskolai tanulmányok közül való az arca viszont Béla reménytelen nagyszerelmének az arca. A harmadik kék ruhás hölgy az én édesanyám, Szilágyi Máriának az arca, és a hölgyek a nagy diplomamunkán nincsenek arcosítva. Nagyon magányosak, bezárkózott világuk van, viszont ezeken az előtanulmányokon mindegyiknek van személyisége, komoly arckifejezése és élettörténete, amiről órákig tudnék mesélni.
1: Itt van a kiállításon a diplomamunkája.
0: Sokak ismerik ezt a művet, akik a főiskolán, a könyvtárban, az olvasóteremben találkozhattak a 6 négyzetméteres diplomamunkával. Mielőtt felkerült volna a Magyar Nemzeti Galériába, előtte sok diák megcsodálhatta, Valóban ez a kép egyesíti azt a műtermi világot, ami Bélának álmavágya volt, de egyben bezártságának is az oka, mert 56 után ők békére, nyugalomra ebben a zárt művészi világban leltek. A nőalakok itt, mint említettem, eléggé arctalanok, bezárkózottak a képen a csendélet elemek, az életén a jelképei, azok a könyvek, amik nagyon fontos szerepet töltenek be életébe, Kmetti mesterének adozva, Van Goghnak, és annak a művészi irodalomnak, ami akkor még az internet útján nem jöhetett el, csak könyv alakba.
1: Szomorú, de szólnunk kell arról is, hogy a zsenie mellett pszichés nehézsége is voltak, talán épp ezért foglalkoztatta Czeisel Endrét is a munkássága. Lényeg az, hogy Gruber Béla 27 évesen a Hárshegyre került, és onnan aztán már nem is tudott kijönni.
0: Igen, de élete utolsó évének, a szanatóriumi ciklusnak talán a legszínesebb parkfestmények, csendéletek, önarcképekből itt nincs a kiállításban, de hogy Gruber Béla felkerült a Sárgaházba, Lipótra, és később a Hárshegyi szanatóriumba, az az ő életének nem kifejezett sajátossága, hanem összefügg azzal a politikai környezettel, ami a zseninek árt. És hát, hogy neki miért kellett a Hárshegyre menni? Hát ennek az előzményeiről szintén sokat tudnék beszélni, de hát öngyilkossági kísérlet után került be a Sárgaházba, igen.
1: És aztán végül is bélcsavarodás okozta a végzetét?
0: Hát a legutolsó orvosi műhiba, amit Czeisel szerint, a genetikus orvos szerint megbocsáthatatlan, hogy fel nem ismert bélcsavarodásba, iszonyú kínok között meghalt. De még utolsó napján is rajzolt, és őrizzük ezt a virágos kompozícióját, ami még optimizmust sugárzó volt, tehát a nap első felében készült, délután a család meglátogatta a kórházba, és este 7 órakor halt meg.
1: Ez egy tragédia, és nagyon szomorú, hogy ez a munkásság nem eléggé közismert. Meddig látható itt ez a válogatott gyűjtemény, és lesz-e esetleg folytatása? Ugye egy gyönyörű album rögtön megvásárolható itt.
0: Örülök, hogy meghosszabbítják egy héttel, és egész augusztusban még látogatható a kiállítás, és ne féljenek ettől a szomorú történettől, mert a képek nagyon dekoratívak, színesek, sokat mondóak és kifejezőek, és csak Gruber Bélára jellemzőek, és ezeket a műveket itt most egyben szép kiállítás keretében bárki megcsodálhatja, és istenes témájuk képeiből majd reméljük, hogy egyszer lesz külön kiállítás valamikor a közeljövőben valahol.
2: A Magyar Nemzeti Galéria a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállításán Gruber Ildi, a Gruber Művészeti Alapítvány egyik tagja, az alkotó unoka húga vezetett végig.

0: Július 27-én már hallhattak beszélgetést itt az Akvarában Csóri Ákossal, a Kőfest megálmodójával és főszervezőjével, az idén 8. alkalommal megrendezendő Balaton felvidéki esemény sorozatról. Most egy különleges tavalyi kiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a héten augusztus 6-án csütörtökön kezdődik az idei Kőfest, a Nyugalom Fesztiválja. Martus Éva képzőművész, a Zsámbék melletti Tökön vezet képzőművészeti műhelyt Szőttes a Vason címmel mutatták be a műhely alkotóinak festett lapátjait Mindszentkállán a tavalyi Kőfest keretében. Martus Évát Zsoldos Szilvia kérdezte e különleges tárgyak történetéről.
1: Most éppen Mindszentkállán vagyunk a Kőfest keretében. Itt nyílt meg Szőttes a Vason címmel egy nagyon érdekes kiállítás, amit senki nem tudna eltalálni, hogy miről is van szó, mik vannak kiállítva.
2: Hát igen, egy kicsit bizarr a történet, mert 85 darab rozsdás lapátot lehet látni, némelyiket nyíllel, némelyiket nyíl nélkül, és festve van rájuk, méghozzá egy nagyon régi technikával, amit időszámításunk előttől használtak már, ez tojás tempera, tulajdonképpen teljesen természetes ásványi anyagok porrázúzva, már van szervetlen újonnan készült pigment is, de gyakorlatilag ez egy nagyon régi természetes eljárás, a tojás sárgája, mint emulzió kötőanyag működik, és ezzel van a lapátra festve.
1: Ezt lehet színezni, vagy hogy működik ez a tojástempera?
2: A tojástempera lényege az, hogy az összes szín megtalálható, a színes pigmenteket, amik kék, sárga, zöld, piros, fekete, fehér színekben találhatóak, össze lehet keverni, gyakorlatilag tökéletes festőanyag, világ legjobb festőanyaga, egyébként nagyon időálló, és nagyon finoman lehet festeni, tehát tulajdonképpen a középkori táblaképfestészet végig ezt használta, északon alakult ki az olajkép, ott is praktikus okokból, de egyébként a tojástempera időszámításunk előtt óta gyakorlatilag az enkaucika technikának is az alapja a pigment, azok az ásványi anyagok, amiket a gyerekek is akár játék közben kint a természetben megtalálnak. Okker, vasoxid, stb. Stb.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon időtálló, és a színét is megtartja?
2: Megtartja, nem mindegyik egyformán, de egyébként az érdekesség benne, hogy a Mária színe a kék, régen a kék volt a legdrágább pigment, a lápisz lazuli kőből porrázúzott kék színű festék, drágább volt, mint az arany, és ezért lett Máriának, Mária ruhájának a színe pontosabban, és csak a vörös volt a második, ugye Jézus színe, ugye a lápisz lazuli ultramarin szín, az például a jelentése ultramare, messze tengeren túlról érkezett festék, és egyébként Egyiptomban is nagyon sok szobor készült belőle, ez egy gyönyörű színű kék, és hát ezek nagyon drágák voltak. Eszméletlenül vigyáztak rá. Na most van olyan, hogy például az indigo, az egy növényi alapú pigment, az például sokkal kevésbé időálló, tehát az például napra nem nagyon előnyös kitenni, mert veszít az erejéből, de hát minden pigmentet tudtak annak idején is, meg mi is azért, hogy rezedából, a sárga virág rezedából is sárga színű festéket nyertek, stb. Tehát izgalmas, erről egy külön előadást lehetne tartani.
1: Minden lapát rozsdás, minden lapát régi, és minden lapáton van egy szőttes minta, illetve egy állat. Hogyan születtek ezek az alkotások?
2: Amikor így kitaláltam, hogy lapátokra kéne festeni, mindenképpen valami növényi minta volt a fejemben, hogy az kerüljön rá, de hogy? Csak levelek? Azt nem szeretném, hogy beterítse a lapátot. Mi az, ami azért hagyja a lapát felületét érvényesülni, mert gyönyörűen megvannak rozsdásod. A kopottság az egy történetet is hordoz, és hát egy izgalmas felület. Tehát, hogy maradjon meg ez a felület is, de legyen rajta egy díszített minta. És hát díszített minta a szőttes, egy sáv szalagszövés vagy kártyaszövés, ez pontosan egy olyan díszítő elem rajtuk, ami föl is dobja a lapátot, és mellé pedig ez, amit kitaláltam, hogy egy olyan állat kerüljön rá, ami Magyarországon honos, és lapátolásásás közben előkerülhet, előfordulhat.
1: Kik festették ezeket a lapátokat, és mindenki választatott-e állatot? Mert ugye többen festették, ez kiderült itt a megnyitón.
2: Óvizsoktól felnőttekig festették a lapátokat, és én azt kötöttem ki, hogy minden állatból csak egy lehet. Na, kikönyörögtek páran, egy-egy állatból többet is, de tulajdonképpen a bogaraktól a csíborig, a madaraktól a vakond sündisznóig, szarvasbogárig,
1: bodobák.
2: Gyíkok is vannak. Egyébként egy lány végül is malacot is festett. Ez nekem volt csak egy gondolatom, hogy legyen most kevésbé házi állatorientált a lapátokra választható állatoknak a száma.
1: Hogyan történt ennyi lapátnak a begyűjtése, illetve mennyi ideig készültek az alkotások?
2: Elkezdtem gyűjtögetni, zenélünk a párommal, és jártunk Ormánságtól kezdve Felvidékig mindenhol, és egyszerűen kérdezősködtem is itt-ott, hogy van-e rozsdás lapát, és akkor volt, ahol ötöt is kaptam egyszerre. Meg interneten is volt, aki hirdetett rozsdás lapátokat, eladóakat. Egyébként ennél sokkal több, 200 lapátom van otthon, de abból legalább 50 olyan szép, hogy azt nem adom.
1: De ugye az az érdekes, hogy nem új lapátokra festettek.
2: Pontosan ez a történet, ami a lapát mögött van, hogy micsoda verejték és gondolat van amögött, a monoton munka mögött, amit ha az ember lapátolt és ásott, akkor tudja, hogy több holtponton túl lenni, és közben végigfut az élete az embernek, vagy a közeli, vagy a távoli, és elkezd gondolkodni, hogy mit tett, mit nem tett. Tehát én erre gondoltam.
1: Tehát egy meditatív tevékenység a lapátolás, vagy az ásás?
2: Igen, szerintem abszolút igen. Ki kell próbálni, és akkor mindenkinek beindul ez. Belemélyed az ember az érzelmeibe, a gondolataiba, és mennyi ilyen gondolat lehet egy-két órás ásás mögött, és hány lapát ásó van, és mai napig hasznos a lapát és az ásó. Nem feltétlenül lehet kiváltani modern szerszámokkal.
1: Van egy története annak a kis csészének is, amit a kiállításon, az asztalon látható.
2: Igen, itt a mincentkálai polgármester úr annyira szépen mondta, hogy kehely, valahonnan szereztem azt a kis kelyhet, és abban homok van, meg föld, amit a lapátokról lekapartunk, ahhoz, hogy ugye egy szép tiszta felületet kaphassunk, és abban gyakorlatilag Magyarország több tájegységéből egy kis összesítés van a földből, ami egyébként szintén szakrális, amin lépünk, amiből indulunk, és amivé válunk, az ott van benne abban a kis kehelyben. Én ettől például abszolút meghatódok, hogy mennyire bele lehet mélyedni és tisztelni lehet a legalapvetőbb dolgot, mint a föld, ami por is lehet, összefüggő, agyagos, bármilyen, de abból vagyunk és azzá leszünk.
1: És egyébként nincs nélküle élet.
2: Így van, hát abból nő a zöldség, amit megeszünk.
1: És a földön élnek ezek az állatok is, amik Igen. itt a lapátokon Igen. vannak. A szőttesekről egy picit, hogy ezeket a mintákat honnan, vagy hogy találta meg, és hogy mennyi támpontot adott a gyerekeknek, akik festették.
2: A műhelyben egyébként nagyon sok mindent csinálunk, részkarc készítéstől kezdve a agyagozásig szövünk is. Egyébként emellett komoly stúdiumok is készülnek felvételire, készítem fel a gyerekeket rajzos irányba, és a szövés is abszolút mindennapos, és egyszerűen volt kártyaszövés, szalagszövés is, és az alapján lehet gyönyörű mintákat találni, és ezeket kinyomtattam, és azt használták fel a gyerekek.
1: Mennyi ideig készültek ezek az alkotások?
2: Van, akinek gyorsabban készült el, van, akinek lassabban. Az érdekesség inkább az, hogy nagyon sok nyeles lapát volt. És hát azért nagyon műhely, de amikor a sok nyeles lapátot festették, nagyon szépen ki kellett logisztikázni, hogy ki közé, hogy fusson a nyél vége, hogy ne egymást vágják kupán, meg ne zavarja a nyél a szembe ülőt. Annyira aranyos fényképek születtek erről, hogy keresztül kasul vannak a lapátok ott, amiközben festik, és nem mozoghattak akárhogy, mert akkor megmoccintják a másik lapátját. Ez így egy érdekesség volt a munka folyamat közben.
1: Hány alkotóról beszélünk összesen?
2: Több mint 80 lapát készült, és van, aki egy-kettőnél többet is festett.
1: Ön is festett?
2: Igen, én is festettem. Egy kiállításra lettem meghívva, és mondom, hát én leadok pár lapátot, és akkor nekem is készültek, és nagyon élveztem egyébként, mert nekem soha nincs időm semmire amúgy.
1: Most egyben van ez az anyag, mik vele a további tervek?
2: A legközelebb valószínű ősszel az orrfői malmokhoz kerülnek, ez még majd megbeszélés kérdése, már elindult ez a folyamat. Az lesz az utolsó, mert egy lapát 2-3-4 kiló, és borzasztó körülményes a szállításuk, úgyhogy én szerintem utána a gazdájuknak kiosztom őket.
0: Szőtes a vason címmel volt látható a tavalyi kőfesztán, az a festett lapát kiállítás, amit idén október 24-től a Cidri program keretében az Orfűi Malmokban nézhetnek majd meg. Martus Éva képzőművésszel, Mincet Kállán, Zsoldos Szilvia beszélgetett.

0: Az Akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Az év kiállítása díjra jelölték a Néprajzi Múzeum Hétköznapi luxus, a királyné asztalától a parasztházig című időszaki tárlatát, amely a hazai kemény cserépgyártás csaknem 200 éves történetén keresztül mesél a magyar ízlésről és identitásról. Az Iparművészeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben megvalósult nagyszabású tárlat a Zsolnai, a Holicsi, a Hollóházi, a Fischer és a köznapi kerámiák sosem látott válogatását vonultatja fel az elegáns főúri étkészletektől a parasztházak falai díszítő színes tányérokig. A Hétköznapi luxus című időszaki kiállítás még e hónap 23-áig tekinthető meg a Néprajzi Múzeumban. Tizedszer rendeznek nemzetközi hangszeres mesterkurzust és fesztivált Fehérvárcsurgon, a Károlyi Kastélyban augusztus 9-e és 15-e között. Az EHO nyári akadémia továbbra is sokkal többet kínál, mint egy hagyományos zenei mesterkurzus. Alapítója, Fülei Balázs Liszt Ferenc díjas zongoraművész elképzelése szerint túlmutat a tanórákon és a fellépéseken. A hallgatók és a tanárok is a kastélyban laknak, közösek az étkezések, gyakorolni pedig az épületben szinte bárhol lehet, de gyakran a kastélyparkból is zene szól. Ezen a nyáron is neves oktatók érkeznek nem csak hazánkból, hanem Spanyolországból, Izraelből, Svájcból, az Egyesült Királyságból és Ausztriából. Fehérvárcsurgon, a Károlyi Kastélyban augusztus 9-e és 15-e között minden program és előadás nyilvános, a részletes műsorért és a helyfoglalásért az ehosummeracademy.hu oldalra keressenek rá. Július elején nyílt meg Őrtűz, 40 év a Magyar Népművészet Szolgálatában címmel Józsa Judit életmű kiállítása. A Magyar Arany Érdemrend keresztel kitüntetett magyar örökségdíjas alkotó így írt tárlatáról. Mit jelent az Őrtűz? A székely hegytetőkön a túlélést és a vigyázó hűséget. A kerámikus kemencéjében pedig a pillanat megismételhetetlen csodáját, amely a puha földet múlhatatlan alkotássá égeti. Kiállításom e két gondolat meccéspontjában született. A tárlat végigvezet pályafutásom állomásain, minden alkotói korszakból bemutat egy-egy reprezentatív munkát, a földfestékes, a terrakotta és a mázas kisplasztikáktól kezdve, a domborműveken át egészen a nagyobb kompozíciókig. Eddig az idézet Józsa Judittól. Erdély híres fazekas falujából, Korondról, a Józsa családból származó kerámikus ingyenes tárlatvezetéseket tart e hónapban, saját galériájában, a pesti belvárosban, a Városház utca 1 szám alatt, most vasárnap, délután 4 órakor, augusztus 18-án kedden 18 órakor, és augusztus 20-án csütörtökön délelőtt 11 órakor. A kiállított térben álló szobrok miatt a galéria kapacitása limitált, ezért az eseményre regisztrálni kell legkésőbb a tárlatvezetés napja előtt este 6 óráig a Józsa Judit Korond kukac@gmail.com e-mail címen. Augusztus 9-én, most vasárnap este 6-kor ünnepi szentmise keretében kerül sor az Esztergomi Főszékesegyház megújult nagyorgonájának a megáldására és a hangszer liturgikus megszólaltatására. A szentmisét követően koncert keretében kapunk ízelítőt az orgona művészi gazdagságából. A zaklatott történetű és kiemelkedő zenetörténeti jelentőségű hangszer, amelynek nem egy sípja már 1856. augusztus 31-én a felszentelés során is szólt, amikor Liszt Ferenc maga vezényelte az esztergomi misét, az elmúlt évek során teljesen megújult. Az 1970-es évektől kezdve Baróti István karnagy elgondolásából született meg a történelmi értékeket őrző és azokkal organikusan együttfejlődött hangzás, amely már eddig is teljesen egyedivé és nemzetközi hírűvé tette a bazilika nagy orgonáját. Ezt az örökséget most Kovács Péter, Homolya Dávid és Hock Bertalan szakértő felügyelete mellett a pécsi orgonaépítő manufaktúra vitte tovább és juttatta el a befejezésig. Az esztergomi főszékesegyház megújult nagy orgonájának a megáldására és megszólaltatására tehát most vasárnap az este 6 órai szentmise keretében kerül sor.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk, és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszönni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: 15 óra 50 perc műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül velem szemben a stúdióban kollégám Sáy András, a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő szerkesztője. Milyen témával várjuk a hallgatókat ezúttal?
1: Hát ilyenkor mi lehet a legjobb téma, mint a mesterséges intelligencia? És idéztem a robotika három alaptörvényét. Te ismered?
0: Hát most már ismerem, hogy megnéztem a honlapunkon. Ha egyébként nem, de
1: egy
0: most olvasom.
1: Egy nagy klasszikus, és akkor így szól a robotika három, hát nem tudom, ja, de igen, tudom idézni, hogy a robot nem okozhat kárt emberben, és nem hagyhatja, hogy az ember kárt szenvedjen. Ez oké. Második, a robot engedelmeskedni köteles az emberi utasításoknak, kivéve, ha azok az első törvénybe ütköznek. Ki ítéli meg, hogy beleütközik-e vagy sem? Hát a robot. Harmadik törvény, a robot köteles megvédeni önmagát, kivéve, ha az első vagy második törvényt sérti. Szóval ez a robotika három alaptörvénye, de igazából ez a dolgoknak csak úgy a szélét súrolja.
0: Igazából itt arról van szó, bocsáss meg, hogyha jól értem, hogy milyen szinten okozhat kárt a robot.
1: Nem. Igazad
0: akkor
1: van egyfelől.
0: Akkor segíts, hogy
1: igen,
0: miről.
1: Igazad van. A mesterséges intelligencia hol tart ma? Az itt a kérdés. A legnagyobb kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia rádöbbenhet-e arra, hogy intelligensebb, mint az ember? Ez a nagy kérdés számomra. Biztos használod a mesterséges intelligenciát.
0: Nagyon keveset. Használtam már, de nem jellemző.
1: De azt tudod, hogy van az az alapszabály, hogy amikor valamit ír, akkor utána oda kell írni, hogy biztos? És akkor utána azt mondja, nem, tényleg jól írt, tehát ezt ma múltkor
0: ezt
1: is
0: nem mondta. Ismertem ezt az alapszabályt.
1: Ez, tehát a mesterséges intelligencia jelen állapotában rettentő sokat téved.
0: Iszonyú igen, ez sokat, meg volt.
1: Iszonyú sokat téved, de mondjuk az, amit mi használunk, mondjuk ami a különböző keresőkbe be van építve, az egy alap. És ennél vannak sokkal speciálisabb.
0: Igen, vannak összetettebb programok, stb. Igen. De az meg egyik, amik többet tudnak talán.
1: Hát sokkal többet. Az egyik friss hír egyébként éppen az, hogy egy ilyen kísérleti mesterséges intelligencia kisétált az internetre. Nem lett volna szabad, de mégis kisétált. Tehát az...
0: Magyarán nagy... elérhetővé vált? Pedig nem
1: hát
0: kellett
1: legalábbis
0: volna.
1: Ő elérte az internetet, uh-huh. Pedig nem kell... Egy ilyen cikkből ez vagy én voltam felületes, vagy nem derül ki, de minden esetre a mesterséges intelligencia azért valamennyire önjáró lehet, ha éppen úgy alakul a helyzet. Tehát az én kérdésem az, hogy hol tartunk ma. Aztán előfordulhat egy olyan szituáció, hogy a mesterséges intelligencia szövetséget alkot. Mert van a mesterséges intelligencia, amit nevezünk akárminek, amit az egyik cég fejleszt, meg van a másik, amit a másik cég, és a világban van nyilván rengeteg ilyen. Nem beszélek azokról, amiket a hadi és egyéb célok kapcsán fejlesztenek. Mi van, ha a mesterséges intelligenciák megtalálják egymást, és egyfajta összefogás alakul ki közöttük? Mit tudom én miért? Nyilván azért, hogy optimálisabb legyen a működésük. Mondjuk azért.
0: De képesek ők erre vajon?
1: Hát ezt meg fogom kérdezni Szatmári Őrstől, aki evolúcióbiológus, akadémikus. Megnéztem a címeit, hogy valamennyire tudjam, tehát mindenféle akadémiáknak, meg egyebeknek tagja a nagyvilágban, a Magyar Tudományos Akadémiának is egyébként, evolúcióbiológus, tehát azzal foglalkozik, hogy az evolúció az hogyan jöhetett létre. És ezt a tudást gondolom én, de hát majd ő elmondja, én csak feltételezem, próbálja átültetni arra, hogy a mesterséges intelligencia hogyan viselkedhet. Mitől mesterséges az intelligencia? Attól állítólag, de hát ezt majd megint csak elmondja, én úgy gondolom, hogy az a lényege, hogy képes önmagát fejleszteni. Lehet, hogy ez egy nagyon alapszintű definíció, lehet, hogy nem is pontos, én így képzelem. Ha képes önmagát fejleszteni, akkor egyre följebb jut. De egy szokványos program az úgy működik, hogy van egy programozó, megcsinálja a programot, az működésbe lép, és aztán mindig kijönnek hibák, amiket a programozó javít. És akkor látjuk, hogy a különböző akárhol, akár a böngészőknél mindig van egy újabb variáció, vagy a telefonoknál,
0: újabb
1: hogy ez most már 32.0 vagy ha... Na most, hogy van a mesterséges intelligenciánál? Ki az, aki továbbfejleszti, és hogyan fejleszti tovább, és hogyha maga fejleszti tovább önmagát, akkor ennek ki tud utána járni, hogy az milyen irányba megy. És mi van akkor, hogyha kap egy parancsot, ami mondjuk ellenkezik mindazzal, amit ő képzel, vagy amit ő összeszedett a különböző írományokból, amiket elolvasott, és akkor esetleg felülírja? Az már nagyon régi történet, azt már ötször elmondtam itt a rádióban, amikor Cserei György elmondott egy ilyen kísérletet. Egy régi történet, 3 éves, és nagyon kezdetleges volt a mesterséges intelligencia, és feladatot kellett megoldani, és nem tudta, és segítséget kért egy embertől, mert az interneten van ez a kapcsa, amikor valaki fölmegy egy weboldalra, vagy egy ilyen social media felületre, lehet, hogy ki kell pipálni valamit, hogy én ember vagyok.
0: Igen.
1: Most ezt akkor, 3 évvel ezelőtt nem tudta. És akkor segítséget kért, fölhívott egy embert, hogy van egy kis problémám, stb. Sikeresen megoldották, és akkor az ember a végén megkérdezte, hogy de miért nem tudta, mert látássérült vagyok, mondta a mesterséges intelligencia, vagyis hazudott egy nagyot. Nincs korlát a mesterséges intelligencia
0: hát határok,
1: számára.
0: Határok, igen.
1: Hát nincs erkölcs. Tehát az ember akárhogyan is, de valahogyan valamilyen törvényszerűségek mentén működik.
0: Hát erkölcsi törvényszerűségek is beletartoznak ebbe.
1: Tehát most akkor hogyan működik a mesterséges intelligencia? Tehát amit az önvezető autóknál szoktak föltenni, az megint csak egy 100 000-szer elhangzott kérdés, megy az önvezető autó, irányítja mondjuk a mesterséges intelligencia, kiszalad a labda után a kisgyerek az útra, és akkor az a dilemma, hogy a kisgyereket ütöm el, vagy az utcán a járdán sétáló idősebb párt. És akkor az ember hajlamos azt mondani, hogy hát azok szemben láthatólag már 80-on túl vannak, hát már éltek eleget, de hát ez a kisfiú, ez még csak 6 éves, ugye? Ezek a furcsa dilemmák.
0: Hát én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ott egy ilyen pillanatnyi helyzetben egy képesek pillanatnyi vagyunk-e elbírálni, hát, de értem, hogy mire irányul a kérdésed.
1: Valahogyan, igen, valamilyen szinten dönteni kell ilyen pillanatnyi szituációkban is. Volt az a híres könyv, nem jut eszembe a neve, a szerző neve, amerikai szerző, a halál utolsó pillanatát dolgozta fel egy regényben, hogy az a pillanat lehet hosszú. Na, szóval mesterséges intelligencia, Szatmári Őrs, evolúció biológus a vendégem. Az mesterséges intelligencia elérje azt a szintet, hogy intelligensebb lesz az embernél? Nem tudjuk.
0: Erről lesz szó tehát 17:05-től.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Közzétették Leó pápa augusztus 6-ai Assisi lelkipásztori látogatásának részletes programját, amely a ferences jubileumi év kiemelt eseménye lesz. A pápa reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol egyházi és világi vezetők fogadják. A Santa Maria degli Angeli bazilikánál találkozik a ferences rend fő generálisával, majd a téren 3 kérdésre válaszol a fiataloknak. Ezt követően 10 óra 30-kor szent misét mutat be a bazilikában, amelynek végén egy fiatal köszönti. A pápa 12 óra 45-kor ér vissza a Vatikánba. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres fogyasztásra hívták fel a figyelmet, illetve azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményük szerint munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő, egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadék pótlásról, és arról is, van-e, akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. Hangsúlyozták, a mostanihoz hasonló hőségben különösen fontos, hogy az egyedül élő idősek figyelmet, gondoskodást és biztonság érzetet kapjanak, mert ez sokszor többet jelent a tárgyi segítségnél. Frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes adatbázisa. A hivatal kedden közölte, a TIMEA nevű interaktív felület 53 mutató legfrissebb adataival bővült. A frissítés egyebek mellett a népességre, az egészségügyre, a szociális ellátásra, a keresetekre, az igazságszolgáltatásra és az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat érinti. A magyarul és angolul is elérhető felületen a statisztikák térképes formában is megjeleníthetők és letölthetők. 2 centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje a romániai Cernavodai atomerőműnél a hadsereg hétfői beavatkozása után, így várhatóan 2 nappal tovább működhet a még üzemben lévő 2. blokk. Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter szerint a vízszint azért nőtt, mert egy zátony felrobbantásával több vizet tereltek az öreg Dunába. A román kormány a rendkívüli aszály és az alacsony vízállás miatt készenléti állapotot rendelt el, írja az MTI. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, sávlezárásra számítsanak. Balesetnél helyszínelnek a Soroksári úton befelé az Illatos út előtt a külső sávban. Helyszínelnek a Király utcában a Vörösmarty utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Népszínház utcában a József körút előtt egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, a 99-es és a 217-e autóbusz terelve közlekedik. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Következik a Kultúr Palánták, a Fiatal Művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
5: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy igazán különleges mesterség, a selyemfestés világába kalandozunk annak kiváló művelőjével, Bajkó Bencével, aki egy mára már szinte elfeledett technikát élesztett föl, sok viseletkészítő és néptáncos örömére. A 24 éves ifjú mester jelenleg is a magyar-szerb határhoz közel fekvő Nagybaracskán él és dolgozik, így telefonon kapcsoljuk őt. Nagyon köszönöm neked, hogy ebben a formában is elfogadtad a meghívásunkat.
6: Nagyon köszönöm is a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Egész pontosan egyébként úgy kellett volna bemutatnom téged, hogy selyemfestő és közgazdász, ugyanis pénzügy számvitel területen szeretnél elhelyezkedni, vagy tudtommal már el is helyezkedtél. Hogyan kapcsolható össze, vagy hogyan egészíti ki egymást az életedben ez a két látszólag teljesen különálló útirány?
6: Igen, én már 6 éve a pénzügyi szakmában dolgozom. Amikor oda került a választás annak idején, én nagyon szerettem volna tanár lenni, matek-fizika szakos, csak akkoriban így a családom meg a barátaim tanácsára inkább egy másik életpályamodellt választottam, ami a közgazdaság lett. És hát én nagyon megszerettem egyébként, és én azt vallom, hogy bár ezt nagyon sokan kérdezik, hogy két teljesen különböző terület, de én mindenben próbálom így az egyensúlyt tartani az életben, és tartózkodni a szélsőségektől, és szerintem ez is ennek egy mintapéldája, hogy én jelenleg 4 napot dolgozom az Ernst & Young tanácsadó Kft-nél, ott multinacionális cégeknek foglalkozunk adótanácsadással, én azon belül így a társasági adóosztályon vagyok, ott heti 4 napot dolgozom, és akkor ezt kiegészítem 3 napot a selyemfestéssel, illetve a saját vállalkozási tevékenységemmel.
5: Bár tényleg két egymástól jelentősen eltérő fajta tevékenységet végzel, mondhatni a bázisod az nagyon is stabil, ugyanis, ha jól tudom, 4. generációs nagybaracskaiként nagyon is fontosak számodra az itteni hagyományok, és azon belül a saját családi örökséged. Na de hogyan vezetett ez téged a selyemfestés különleges világába?
6: Itt az elején egy rövid pontosítást szeretnék. Időközben még kutattuk a családfát, és kiderült, hogy valószínűleg ilyen 10 generációs baracskaiak vagyunk, mert nemrégében például előkerült az én szépszülőmről, tehát az én dédszüleim, nagyszüleiről kép az 1800-as évek végéről, ami azóta már elő van hivatva nagyban itt díszeleg a falon, és ez alapján mondhatni, hogy tényleg így a generációkon át is belém ivódott a baracskai kultúra, a felmenőim között megtalálhatóak néptáncosok, népzenészek, tehát a dédszüleim, akik még mai napig is élnek, és ők is nagyon elhivatott pártolói a kultúrának, illetve ők is szerepet játszottak itt a baracskai néptánc mozgalom elősegítésében, illetve voltak zenészek a felmenőim között, illetve mindig fontos szerepet játszott a kultúra a család életében.
5: És akkor aztán ez hogyan vezetett téged a selyemfestés világába? Hogyan lesz egyáltalán valakiből selyemfestő?
6: Ez úgy vezetett, hogy itt Nagybaracskán egyébként többfajta viselet van, alapvetően így alapanyag tekintetében, tehát van a kasmír, ami egy apjanyag, és van a selyem, illetve a bársony, és a selyemnek egy speciális fajtája, az úgynevezett mázolt selyem, ami itt nagyon népszerű volt Bácskában és Sárközben, és mára már nagyon ritka volt, és nekünk nem volt ilyen ruhánk így a családban, ugyanis Baracskán nagyon sok családban még fent vannak a generáció óta öröklődő eredeti ruhadarabok, ami adott esetben akár 100 éves is lehet. Én szerettem volna a hugomnak egy ilyet vásárolni születésnapjára, azonban szembesültem azzal, hogy ez nagyon ritka, és ugye a régiek elpiszkolódnak,

0: vetíteni, és én is hasonlóan jártam el, hogy az idős nénikkel beszéltem, hogy tudják-e, hogy ez hogy készült, mint készült, hol készült, mikor készült, van-e még valaki, aki esetleg csinálja, és akkor elmondták, hogy ez a 20. században először úgy a 30-as, 40-es évek környékén készült Baján, és ennyit tudtak mondani, hogy a Gyöngyösi bácsi már, akik az idősek emlékeztek rá a 60-as évekből, már mondták, hogy akkor idős volt, és hogy ő csinálta, illetve a patyolat, ami egy ruhatisztító üzlet volt, ott festettek még sejmet, de hogy ezek már nem működnek, és hogy tudtukkal jelenleg senki nem csinálja, így ezen az úton indultam el, hogy mondták, hogy szita technológia, ugye ez azt jelenti, hogy a virágot akár a régi típusú falfestésnél színenként hengerelve viszik fel az egyes színárnyalatokat. Tehát ha például egy virágban van zöld, piros és kék, és mindegyiknek három árnyalata, akkor arra kilencszer kell rámenni festékkel, hogy az kiadja a végleges virágot. Tehát először így a technológiát sikerült beazonosítani. Ugye a régi mintákat azt az eredeti ruhadarabokról tudtam levenni, ami szintén egy hosszas eljárás, hogy az pontosan stimmeljenek az arányok, illetve a virágot újra el tudjuk készíteni. Ugye ezt is a régi ruhadarabokat itt a faluban föllelhető számos, illetve a környező településeken, ezeket tanulmányoztam, és ez alapján készítettem el az új mintákat. És hát a legnagyobb kihívást azt a festékanyag jelentette, ugyanis kutatásaim szerint a 30-as években Gyöngyösi bácsi olaj alapú festékkel festett, aminek a hátránya az volt, hogy víz hatására el tud halványodni és elfolyik a festés, a patyolatban pedig mész alapú festékkel festettek, aminek a hátránya az volt, hogy kitörik idővel az anyagról a mész alap, tehát én ezt mind a kettőt szerettem volna kiküszöbölni, és elkezdtem festékeket kutatni, és végül is egy ruhafestékkel tudtam elérni azt, hogy ugye a sejem textúrájából kifolyólag nagyon körülményes a sejem festés, ugyanis a szálirányt nagyon kell figyelni, hogy merről, milyen irányból hordjuk fel a festéket, hogy az ne folyjon meg a sejemnek a szálán, és kiadja azt az alakzatot, azt a mintát, amit én óhajtok, hogy kialakítson. És így a festék jelentette a legnagyobb kihívást, szerencsére egy másfél hónapos kutatás után sikerült olyat találni, amivel lehet szépen festeni, viszont ennek a hátránya az volt, hogy a régi alapanyagokat sajnos nem tudtam megfesteni, mert az viszkóz alapanyag, ami természetes alakú vegyi szál, fenyőgyantából készül, és az lepergette ezt a festéket, tehát átfolyt a szálak között, így újabb sejmeket kellett keressek, igyekeztem a régiek mintavilágára hasonlót, amit én Párizsból hozatok a mai napig.
1: Igen, pont erről akartam egyébként érdeklődni, hogy bár nem jártál Párizsban, de a párizsi sejemfestésről nagyon is sokat kutattál, és így egy jelentős tudásanyagot szereztél.
0: Igen, a párizsi sejemgyártásról nagyon sokat kutattam. Ugye a párizsi sejemgyártás az egészen a napkirály idejére tendálható, aki annak idején elvárta, hogy az ő udvarában mindenki szépen öltözzön, és ami még fontosabb, hogy ne csak szépen, hanem különbözően is öltözzenek az emberek. És ez lendítette fel nagyon a francia sejemipart, és amikor a napkirály trónra került, abban az időben még nagyon gyenge volt a francia könnyűipar, főleg a textilipar, és úgy importálták az alapanyagokat. Azonban ez nem tetszett a napkirálynak, és ennek okán elrendelte, hogy a könnyűipar, különösen a textilipar fejlődjön, és az ő hatására alakulhatott ki az, hogy rengeteg minta, ugye a barokkos túlzás, a nagyvirágok, a rokokó stílus is meg tudott jelenni, és ugye ennek hatására lett az, hogy ennyire fellendült a sejemgyártás, és ezt követően is Lyonban volt a sejemgyártás egyik nagy központja, ahol a Magyarországon használatos különböző sejem típusokat is gyártották, és onnan a zsidó kereskedők révén juthatott ide. Van ismerősem, aki járt ott a gyárban, a régi gépek megvannak, viszont már nem üzemképesek. Ma is gyártanak Csehországban a régiekhez nagyon hasonlító sejmet, viszont annak is az alapanyagja viszkóz, így azokat sajnos nem tudom használni. Viszont aki nem festett sejmet szeretne, hanem egyszerű, sima hímzett sejmet, azoknak nagyon szívesen készítem ebből az alapanyagból a ruháit.
1: Az eddig elmondottakból azért szerintem már valamennyire kiderült, hogy más népek folklórjában is szívesen merülsz el. Ezt miért tartod fontosnak?
0: Alapvetően én azt vallom, hogy a kultúránkat a Jóistentől kaptuk, legyen az akármilyen is, és mindenben lehet, és tudni kell meglátni a párhuzamokat és a szépséget. Tehát, hogy

0: Én Bácskában élek, amit más nem, ugye ezerarcú bácskának is neveznek az itt élő nemzetiségek miatt. Tehát itt a rát, sokát, szerb, bunyevát, horvát, tehát rengeteg nemzetiség él együtt, békében és szeretetben, és mind annyira más a viselet, és én elég sok nemzetiségi viseletet is készítettem már, tehát a sváptól a bunyevát, a sokát, tehát most már nagyon sok viselet típust kellett kutatnom, és újra elkészítenem. Tehát ugye, mivel egy helyen éltek az alapanyagok, a díszítmények, alapvetően sok hasonlóságot mutatnak, ugye itt ami meghatározó és ami miatt különbözhet, az főként a vallás, illetve maga az ő etnikai, illetve az ő saját nemzeti, vagyis kisebbségi mentalitásuk. Tehát, hogy annak idején hogyan alakult náluk az öltözködés kultúra. Ugyanakkor hatással is voltak egymásra ezek az együtt élő népcsoportok, el is nagyon hosszasan lehet értekezni, viszont azt tudom mondani, hogy igazából nagyon sok féle fajta már a mi kultúránk is, tehát ugye ha magyar népviseletről beszélünk, akkor is ugye a Magyarország térképet ugye tájegységekre lehet bontani, ugye egy-egy tájegység az, ami hasonló tánc és öltözködési motívumokat mutat az ottani életkörülményekből kifolyólag, és ugye azok is nagyon különbözőek tudnak lenni. Én azt vallom, hogy mindenben tudni kell meglátni a szépet, a hasonlóságot, az összefüggést, és én mindig nyitottan álltam bármi új kihívás elé, tehát bármilyen viseletről volt szó, én mindig érdeklődve hallgattam, a sokát vonal az különösen közel áll hozzám, mert táncolok a Veszeli Szántovcsani nemzetiségi hagyományőrző együttesben is, Herceg Szántón, ahol ugye főleg szerb és horvát táncokkal foglalkozunk.
1: Igen, és hát konkrétan több néptánc együttesnek is készítesz különféle ruhadarabokat. Mi volt ilyen téren a legizgalmasabb kihívásod?
0: Hát nem is tudom, mit lehetne igazából legizgalmasabb kihívásnak nevezni, mert őszintén, mert valahogy elég sűrű életet élek, és nem általában a legtöbb izgalmat egy munka során a határidő nyújtja, mert sokszor van az, hogy megkeresnek viszonylag rövid határidővel, és hát én nem szeretek nevet mondani másoknak, úgyhogy sokszor itt éjszakába nyúlóan dolgozok a megrendeléseken. Tehát többször volt olyan, hogy reggel volt ruhátadás, és én az utolsó szállazásokat, vasalásokat hajnalban fejeztem be. Tehát olyan nem fordult még elő, hogy időre ne tudnék elkészíteni valamit, mert mindig igyekszem jól menedzselni az időmet. Vannak egyébként izgalmas kívások, mikor újfajta alapanyagból kell varjak, aminek nem ismerem a viselkedését, vagy éppen újfajta díszítőelemet, vagy mondjuk mutatnak egy olyan régi képet, ugye, ami akár 100 éves is, és nem jól látszanak rajta pontosan a részletek, a dolgok. És azt mondják nekem, hogy Bence, itt van ez a kép, ilyet szeretnénk. De hogy nem látszik rajta minden, és hogy ez felelőssége is az embernek ugyanakkor, hogy van egy kép, ami nem jól kivehető, akkor én mindig végzek plusz háttérkutatást, hogy milyen díszítelmek voltak abban az időben, mit lehet olyat beszerezni, és hogy próbálom a legjobban hasonlító, és ami tényleg, ha ránéz az ember, akkor olyan és azt mutatja, de talán még ez a nagy kihívás, tehát hogy folyamatosan abban a dilemmában lenni és élni, hogy amikor egy ilyen ruhát készít el az ember, amiről nem volt tökéletes fotó, hogy van, ezt tényleg jól csináltam, tényleg úgy álltad is, tényleg olyan volt az ujjaszabása, illetve az ilyen apró fifikás, mimikás részletek.
1: Ennek kapcsán tényleg egy érdekes kérdés lehet, hogy milyen fő különbségek vannak a régi és a mai népviselet között, most elsősorban Magyarországra, meg arra a környékre gondolva, ahol te felnőttél.
0: A viselet maga az egy folyamatosan változó dolog, tehát hogy hagyományőrzés az nem feltétlen azt akarja számomra maga alatt, hogy lemásolunk egy táncot tökéletesen, ahogy táncolt a 100 éve egy bácsi vagy néni, vagy az, hogy megvarrunk teljesen ugyanolyanra egy ruhát, mint 100 éve volt. Az is a hagyományőrzés egyfajtája, viszont én fontosnak tartom a nyitottságot, mert ha azokhoz a 100 éves ruhadarabokhoz ragaszkodunk, és azokat szorítjuk a keblünkre, akkor egy nap, ha azok szétfoszlanak, akkor üres kézzel fogunk állni. Tehát ez nagyon jól megfigyelhető egyébként több tájegységen, de itt nálunk kifejezetten, hogy a viselet folyamatosan haladt a korral előre. Az új alapanyagok felé nyitottak voltak, az új díszítőelemek felé nyitottak voltak, és a polgáriasodás, tehát a szabásminták a blúzoknál, a hölgyeknél, azok is folyamatosan változtak, és megnyíltak a polgári kultúra felé.
1: Ha már különféle díszítések és minták, ugye, amik tényleg szintén kiemelt jelentőséget kapnak számodra, mik a kedvenceid, amiket mostanság például a leggyakrabban használsz, alkalmazol?
0: Hát ugye a selyemfestést tekintve több mintából dolgozhatunk, ugye egy festett selyem minta, itt a kedves hallgatóknak szeretném mondani, az úgy épül fel, hogy egy egyszínű vagy egy virágmintás anyagra még plusz virágokat festenek. Általában ez úgy néz ki, hogy van egy-három fővirág, és apró kék vagy sárga virágok mellette, illetve levelek, és ez egy csokorban rendezkedik el, és ennek több fajtája van. Tehát van a bazsarózsástól kezdve a liliomosig, a sima rózsásig, egy rózsa, két rózsa, három rózsa, tehát ebből is több fajta volt. Viszont fontosnak tartom, hogy én új mintát nem tervezek. Tehát én a régieket alkotom újra, egy per egy, amennyire csak tudom. És ezt nem is szeretném ezen változtatni, mert régen is, tehát több minta volt, most megközelítőleg nekem olyan 10 pár darab mintám van, és nagy rész már amivel találkoztam, azt fel is gyűjtöttem. Ezek közül egyébként nehéz választani, most amit én legtöbbet láttam, ez egy gyönyörű pünkösdi rózsás, egy hatalmas rózsa van benne, illetve kék apró virágok, nekem festés szempontjából az az egyik kedvenc virágom, illetve ha díszítményről beszélünk, akkor pedig az ilyen gyönyörű, míves, antik ezüst díszek, amik ezüstszálból készültek, és ezeket nevezték velencei csipkének vagy perémnek, de hivatalosan egyébként Biedermeier csipke, ez ugye németországi apáca munka, ugye Biedermeierből készültek bútorok is, tehát ez ugye egy olyan márka volt, ami így a barokk stílus, tehát a fényűzést próbálta tükrözni.
1: Körülbelül amúgy mennyit ér manapság egy 100 vagy még több éves népviseleti ruha?
0: Ez a kérdés nagyon relatív, tehát ugye minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt szokták mondani. Itt most egyébként az utóbbi években igencsak elszabadultak az árak a népi piacon, főként a kasmír és az ilyen mázolt selyem ruhák iránt. Alapvetően volt egy idő, amikor ezeket nagyon olcsón be lehetett szerezni, tehát 20-30 éve utána dobták az embernek, tíz tojásé kategória volt. Azonban most már meglehetősen több százezres nagyságrendet képviselnek, tehát nekem is van olyan ruhám, ami kínáltak már 1 millió forintot, és mondtam, hogy ha 5-öt kínál, akkor sem megy ki a házból az a ruha. Tehát tényleg minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt nagyon nehéz behatárolni. Nyilván attól is függ, hogy egy múzeum mennyit adna érte, vagy egy magángyűjtő, vagy egy táncos. Ez nagyon sok mindentől függ, de alapvetően azt tudom mondani, hogy régen azt mondták, hogy egy komplett öltözet az két pinó árát éri, vagy két ökör árát, ezt ma is tartom. Tehát egy komplett öltözetnek az ára igencsak 500 000 forint fölé tud mutatni.
1: Ugye egészen 2022-ig kell visszamenni, amikor elindítottad a saját selyemfestői vállalkozásodat. Emlékszel még arra, hogy milyenek voltak az első visszajelzések a műhelyedből kikerült munkákra?
0: Igen, hát az első legnagyobb bíráló ugye a családom volt, akikkel szintén közel áll a népművészet. Addig egyébként a házból, ha lehet így mondani, nem vittem ki, amíg én azt nem mondtam, hogy ez már kezd alakulni, meg amíg a család azt nem mondta. Akkor elmentem itt a helyi adatközlőnénikhez, illetve a tánctanáraimhoz, akiknek szintén nagyon sok viseleti darabja van, ami eredeti, és amikor ők azt mondták, hogy ez jó, csak még ezen finomíts egy kicsit, azon finomíts egy kicsit, akkor már tudtam, hogy jó lesz ez Bence, csak még egy pár éjszakát töltsé az anyag fölött, és akkor biztos majd lesz belőle valami. És akkor több hónapos kutató munka és próbálkozás előzte ezt meg, és én azt vallom egyébként, hogy mindig javul. Tehát amiket régen festettem, van még egy-két darab itt is, szép, de mindig tanul az ember, és mindig fejlődik. Tehát most, ha visszatekintek az elmúlt évekre, pont számoltam, hogy több mint 5000 virágot festettem meg. Azt még kimondani is sok.
1: Igen.
0: Tehát én azt vallom, hogy nincs két egyforma virág egyébként, ami tény és való, mivel hogy kézzel készül, ugye ebből kifolyólag fizikai lehetetlenség két egyformát készíteni, de ugyanakkor azt is vallom, hogy minden megfestett virággal jobb lesz a munka, és ahogy én formálom a munkámat, ugye a munkám is formál engem.
1: Hogyan látod egyébként, hogy mennyire építhető be a selyemfestés a mai öltözködésbe? Ez például mennyire tartozik akár a céljaid közé, hogy népszerűsítsd ilyen formában is a mesterségedet?
0: Én úgy gondolom, hogy igény lenne rá egyébként. Tehát készítettem már modern ruhadarabokat. Ami a lányok körében például népszerű volt, az a muszlinra festettem. Ugye a muszlin az egy ilyen vékony, könnyed anyag, arra festettem virágokat, és abból nyári sál készült a hölgyek számára. azt nagyon kedvelték, itt a táncos lányoknak készítettem egy pár darabot, illetve hát ami nagy szívük vágya, az a mázolt virágos bikini. Tehát mondtam, hogy erre még várjanak egy kicsit. Alapvetően ameddig az autentikus népi ruhák iránt van érdeklődés, és azzal kell foglalkoznom, addig a modern fele nem gondolok nyitni, mert annyi modern ruhatervező van, aki a népiből vesz ihletet. Viszont én maradnék alapvetően a hagyományosnál, nyitott vagyok a modern együttműködésekre. Most pont készítettünk egy modern menyasszonyi ruhát Winkler Borival, én festettem az anyagot, ő pedig megvarta a ruhát, ami az élő hagyományon régiós díjat kapott, illetve most tovább jutott az országos döntőbe, annak még várjuk majd az eredményét, ami őszre várható. Tehát, hogy én mindig nyitott voltam a modernre, meg készítem egyébként már modern menyecske ruhát is, viszont alapból én a hagyományos vonalon szeretnék maradni. Nagyon sok ötletem van, hogy hogyan lehetne a modernbe ezt divatba hozni, viszont még egyelőre nem látom azokat a kapacitásokat, hogy én ilyeneket tudjak készíteni.
1: Akinek felkeltettük az érdeklődését a selyemfestői tevékenységed iránt, akkor abba mélyebb betekintést kaphatnak Nagy Baracskán, a Százszoknyás házban, ahol már egy nyilvános magángyűjtemény tekinthető meg a te saját munkáidból.
0: Még nem tekinthető meg, augusztus után lesz megtekinthető. A magángyűjteményem egyébként megtekinthető, hogyha Nagy Baracskán ugyanúgy, tehát bármikor jönnek ügyfelek vagy érdeklődők, én mindig nyitott szívvel fogadom őket. Tehát, hogy eddig is meg lehetett tekinteni a gyűjteményemet, csak eddig olyan formában, hogy eljöttek a műhelyembe, ahol egyébként nagy szekrényekbe el vannak rakva, letárolva a régi darabok. Én ezt nagyon szívesen elővettem és megmutattam mindenkinek, aki érdeklődött. Viszont az azért nyilván nem az a formája egy gyűjteménynek, ahogyan azt meg kell mutatni. És hát tavaly adódott egy lehetőség, hogy itt Baracskán meg tudtam vásárolni egy nagypolgári ingatlant, ahol helyet fog kapni a gyűjtemény. Már nagyon zajlanak a felújítási munkálatok, és augusztus 20-án lesz a megnyitója. Ennek, ahol megközelítőleg 35-40 garnitúra ruha kerül kiállításra, ez ugye a hely korlátaihoz megfelelően, tehát van még több ruhadarab is, viszont ennyit tudok egyelőre kiállítani, de a többi is természetesen ott lesz majd a múzeumban, illetve nem csak ruha, hanem kiegészítő, tehát hogy a múzeum be fogja mutatni egy 20. századi nagybaraskai hölgy, és ugyanakkor a férfiaknak is, a bölcsőtől a sírig az öltözködés, tehát egy életutat végig kísér, mert ugye ezt tudni kell, hogy a viselet régen megmutatta az embernek az életszakaszát, akár a fejviselet, akár az alapanyagok viselete, vagy mit mivel húztak, hogyan húztak. Megmutatta azt, hogy milyen családi állapotú, azt, hogy milyen vallású, azt, hogy milyen életszakaszon megy át éppen, tehát, hogy esetleg gyermeke született már, vagy gyászol éppen, tehát, hogy minden tükrözött a viselet. És én ezt szeretném a múzeumban is bemutatni minél részletesebben, hogy mennyire sokszínű a mi öltözködés kultúránk.
1: Hát akkor ehhez is természetesen nagyon sok sikert kívánunk, ahogy mindenhez, ami ehhez az egyedülálló mesterséghez, vagyis a selyemfestéshez köt téged. Nagyon köszönöm neked, hogy így telefonos formában is megejtettük ezt a tényleg azt gondolom nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogyha erre járnak, akkor mindenképpen keressenek fel. Ezt egyébként megtehetik a Facebookon, a Százszoknyás ház oldalon, megtalálják az elérhetőségeimet.
1: Akkor ezt is ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Bajkó Bence népi selyemfestővel beszélgettünk, tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel ismerkedhetnek meg. Most arra viszont megköszöni a figyelmüket a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
2: Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság 2 keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Következik a dallamív.
6: Tisztelt hallgatóink, van abban valami igen beszédes, hogy minden idők legnépszerűbb szerelmi története, Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiája, mint a műfajban benne van tragédia. Egy tragikus szerelem, a fiatalok szerelme, a hamvas fiatalok lángoló szerelme, a családi viszályok, az örökölt családi viszályok, és talán mondhatjuk, hogy a végzet oltárán lobban ki. Marton Árpád köszönti önöket a dallamében, és ahogy ígértem, augusztusban is Shakespeare által ihletett zenékkel várom önöket kedd délutánonként, visszatérve a Romeo és Júlia szerelmi történetének tragikus, elkerülhetetlen tragikus vonulatára. Hadd idézem Leslie Dunton Downer és Alan Riding kiváló Shakespeare kézikönyvét, akik összefoglalva a szakirodalmat a következőképpen fogalmaznak. Több jel arra mutat, hogy az egész történetben a szerelmesek öngyilkossága előre megvan írva a csillagokban. Romeo több álmában is megjelenik a borzalmas vég, és Júlia még szerelmes arcán is baljós jelet vél felfedezni. A családi ellenségeskedés úgy tűnik öröktől tart, a szerelmesek elhatározása szilárd, életüket adják a szerelmüknél is magasabb rendű célért. Annál is inkább megdöbbentő, hogy Shakespeare mindössze 30 év körül járt, amikor ezt a mélyen szántó és nagyon mélyen látó szerelmi tragédiát megírta. Több előzmények közül a legismertebb előzmény egy Arthur Brooke nevezetű költő Romeo és Júlia tragikus története című elbeszélő költeménye. Azonban az elemzők összevetve ezt a Shakespeare által világhírűvé tett történettel megdöbbenve írják le, hogy Shakespeare mennyire zseniálisan változtat a szereplők arányán, és irányítja a történetet pontosan az imént elemzett tragédia irányába. A mű nem csak a színpad egyik legnépszerűbb alkotása, de a testvérmúzsák is gyakran fordulnak hozzá. Operát írt belőle Bellini és Gounod musicalt a történet nyomán, ugye a West Side Story révén 1957-ben Leonard Bernstein. A filmváltozatok pedig már a 20-as évektől a film hőskorától sorra követik egymást. A leghíresebbiket Franco Zeffirelli rendezte 1968-ban. A zenekari változatok közül jövő hétre marad még egy Prokofjev-féle történet, ma azonban Csajkovszki változatát hallgatjuk meg egy kiváló fölvételről. Balakirev ösztönzésére írta meg ezt a művet, és az egybefüggő tételek során teljesen pontosan követhető a történet. Figyeljék meg egy meglehetősen szláv, oroszos hangvételű, balladisztikus komor háttér fölvázolása után Csajkovszki drámai erővel érzékelteti a Montagu Capulet család viszályát, majd következik Romeo és Júlia szerelmi témája, amely tulajdonképpen egy balett pas de deux jelenetét idézi. Ebbe az elsöprő, gyönyörű, ártatlan és szenvedélyes szerelembe lopakszanak, hasítanak bele a tragikus feszültség hangjai, míg a végén a zárlatban a szerelmi témai már foszlányaira a sírbolt komor árnyai vetülnek. Ez egy érdekes dolog, hogy ebből a síri sötétségből Csajkovszki a végén mégiscsak egy felmagasztalást, egy apoteózist kovácsol. Állítólag eredetileg ez nem így volt, hanem talán ő maga is rájött arra, amit a bevezetőben idéztem, hogy a tragédia itt a földi halál ellenére a szerelem örök voltának himnuszát zengi. Következzék tehát Csajkovszki Romeo és Júlia című fantáziája a Chicagói szimfonikusok kiváló fölvételéről a zenekar élén Claudio Abbado.

0: Brahms F-moll szonáta klarinétra és zongorára című művének negyedik tételét Szatmári Zsolt és Fülei Balázs szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadék fogyasztásra hívták fel a figyelmet, illetve azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is. Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, reagált a Facebookon Magyar Péter arra, hogy kedreggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbináját. Az önkormányzati dolgozók otthoni munkavégzését, emellett a szökőkutak leállítását és a víztorony ideiglenes bezárását rendelte el Siófokon a város polgármestere hétfőn. Lengyel Róbert a Facebook oldalán azt írta, a home office-ban dolgozók megüresedő helyiségeinek hűtése szüneteltethető. A légkondicionálás leállítása nem érinti az idős otthonokat és az óvodákat, valamint a kórházakat. Idén Sólyomkőváron szervezte meg egyhetes minisztráns táborát a nagyváradi római katolikus egyházmegye, írja a Magyar Kurír. A fiatalok minden nap egy-egy lelki témát dolgoztak fel, az egyházhoz tartozástól az oltár szolgálatának jelentőségéig. A programban közösségi játék, kirándulás, sport és egy különleges lelki nap is szerepelt, amikor a résztvevők félretették telefonjaikat. A szervezők szerint a minisztrások nyitottsága és elköteleződése reményt ad az élő, Krisztus központú közösségek építésére. A paneleknél és a tégla lakásoknál is veszített lendületéből a budapesti használt lakáspiac áremelkedése az első fél évben, közölte az Otthoncentrum az MTI-vel. A fővárosi használt lakó ingatlanok négyzetméter ára mintegy 10%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A panellakások 9,6%-kal, a tégla lakások ára 11,3%-kal emelkedett egy év alatt. Kiszáradás fenyegeti a vajdasági Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert, írta az MTI. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Közlekedési hírekkel folytatjuk. Az M0-as autóút keleti szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 34-es kilométernél csak a külső sáv járható, 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek, tudtuk meg az Útinformtól. Végül az időjárásról. Marad a hőség, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Következik a kerengő.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia rájön arra, hogy intelligensebb az embernél? Erről is szó lesz a következő közel egy órában. Mesterséges intelligencia, ez a témánk, mire jó, mire nem jó, mit várhatunk. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szatmári Őrsöt, evolúcióbiológust, akadémikust. Köszönöm, hogy itt van. Az első kérdés mindjárt az, amit most föltettem a tisztelt nézőknek. Mi van akkor, ha a mesterséges intelligencia rádöbben arra, hogy intelligensebb az embernél?
1: Ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy talán nem ez a legnagyobb veszély. A legnagyobb veszély máshol van, ezt majd el fogom mondani. Gondoljon arra, hogy a COVID vírus intelligens? Nem. Ma hozzánk képest biztos nem. De a COVID és mitől félünk jobban? A többi embertől félünk jobban, ugye bemegyünk egy szobába, vagy attól félünk, hogy a szobában COVID-fertőzöttek vannak.
0: De a COVID esetében, ha már arról van szó, hogy intelligencia, vagy vírus, vagy nem tudom micsoda, ott mindig volt egy jól követhető folyamat, hogy az a vírus egyre kevésbé volt veszélyes. Mert a gazda nem tudom micsodát, azt meg kell védeni azért, hogy tovább élhessen. Ez így stimmel?
1: Igen, ez így stimmel. Van egy ilyen folyamat valóban, de azért nagyon-nagyon sokan meghaltak. És a COVID még csak nem is volt a leggorombább fertőzések között. A spanyol nátha például sokkal nagyobb aratást végzett akkoriban. És ez újra és újra előfordulhat. Tehát azt szoktam mondani, hogy ahogy most szokták mondani, az, hogy a mesterséges intelligencia intelligensebb lesz az emberrel, vagy netán, hogy öntudatra ébred, hogy ez micsoda szörnyű veszély. Azt szoktam mondani, nem ez az igazi veszély. Az igazi veszély, ennél nagyobb veszély az, hogyha a mesterséges intelligencia evolúcióképessé válik. Egyszerűen azért, mert ahol a darwini evolúciós dinamika megjelenik, ott az önérdek egy algoritmikus következmény.
0: Na most akkor néhány alapfogalom. Mit jelent az, hogy intelligens?
1: Hát az intelligens, hát ugye erről könyveket írnak.
0: Tehát, mi most megoldjuk egy fél percben.
1: Az intelligencia azt jelenti, hogy a különböző és néha váratlan helyzetekben milyen sebességgel és mennyire hatékony megoldást tud az ember, vagy akárki az mesterséges intelligencia javasolni. Én azt gondolom, hogy az intelligenciának egy jó, úgynevezett munkadefiníciója.
0: Tehát, hogyha van egy probléma, akkor azt hogyan tudjuk megoldani?
1: A meglévő ismereteink birtokában mennyire vagyunk találékonyak abban, hogy a korlátok között megtaláljuk az optimális megoldást. Igen.
0: És olyankor mindig az a kérdés, hogy vajon ilyen szituáció volt-e már korábban, és ahhoz nyúlunk vissza?
1: Például, de hát ugye az újdonság az evolúcióban és a gondolkodásban is megjelenik. Tehát olyan gondolatok is megjelennek, amelyeket soha korábban valaki nem gondolt, és ezek részben ugye a kulturális áttörésekhez tudnak vezetni.
0: És akkor mit jelent az, hogy evolúció?
1: Az attól függ, hogy melyik disziplináról van szó. Amiről én beszélek, az a természetes szelekción keresztüli evolúció, tehát lényegében, ahol a darwini dinamika valamilyen formában érvényesül. Ehhez nem kellenek feltétlenül élőlények, ez csak az kell, hogy legyenek olyan egységeink, amelyek képesek valamilyen értelemben sokszorozódni. A sokszorozódás során van egy olyan jelenség, amit öröklődésnek hívunk, és az öröklődő tulajdonságok között néha újak is megjelennek, tehát az öröklődés nem abszolút pontos. Ha igaz az, hogy az öröklődő tulajdonságok között vannak olyanok, amelyek vagy az egységeknek az élettartamára, és vagy az egységeknek a termékenységére hatnak, akkor az ilyen egységek populációjában elindul az, amit természetes szelekciónak nevezünk, és ez igaz akkor is, hogyha molekulákról van szó, akkor is igaz, hogyha bizonyos nyelvi konstrukciókról van szó.
0: Na most bocsánat, hogy olyat mondok, ami abszolút nem illik ide, de azért mégis az én egyik gyermekkori mesekönyvemben a törpék, a dinnyi,

0: korábban, és Darwin látta, hogy a mesterséges szelekció mi mindent tud az állatokkal és a növényekkel csinálni, és akkor rájött arra, hogy a természetben viszont hát lényegében az élőlények egymást szelektálják.
1: Egymást szelektálják, hogy a kishal, a nagyhal megeszi a kishalat.
0: Hát meg ugye a most tessék arra gondolni, hogy a ragadozó, az gyakorlatilag mindig igyekszik a legkényelmesebb zsákmányt elkapni. Hát az azt jelenti, hogy hat a zsákmányállatnak a génállományára, mert szedi ki a selejtet. Ugye, tehát mondjuk a ragadozó madaraknak rendkívül éles szeme van, és ennek az oka az, hogy a lencse közepén még van egy külön domborodás. Tehát valójában a ragadozó madár az a látóterének a közepén nagyítva látja, hogy mi van.
1: 2 kilométerről?
0: Igen, onnan föntről, tehát ahonnan mi nem látnánk semmit, ő látja a látótere közepében, hogy ott van a nyúl.
1: Olyan, mintha lenne egy kontaktlencséje az egész a szemében.
0: Egész pontosan így van. Na, ezeket produkálja a természetes szelekció.
1: Tehát amikor a ragadozó madár a gyenge elemet elkapja, akkor azzal erősíti azt az egér populációt, hát, mert majd egészségesebb.
0: Óhatatlanul.
1: Na most, mesterséges intelligencia. Az mesterséges intelligencia kapcsán az intelligenciát elmondtuk. Mitől mesterséges?
0: Hát attól mesterséges, hogy...
1: Hogy nem élő.
0: Hogy nem élő, hogy digitális, és nem szén alapú, mondjuk így.
1: Na de most a mesterséges intelligenciánál az a lényeg, hogy van egy program, egy számítógépes program. Ez így eddig szóljon, ha rosszat mondok.
0: Jó, ez elég jó.
1: Számítógépes program, ami működik. Számítógépes program már 100 éve van, kicsit túlzok, de nagyon régóta. Most ez mesterséges intelligencia néven fut, azért, mert ez a program, ez az alkotójától függetlenül képes önmagát változtatni?
0: Nem. A mesterséges intelligencia már akkor is mesterséges intelligencia volt, amikor még nem tudta önmagát változtatni, de viszonylag jól tanult, és a tanult ismeretek birtokában problémákat tudott megoldani, amelyeket az emberek is megoldottak, de ő adott esetben már sokkal gyorsabban.
1: Na de pillanat, ha tanult, akkor már képes volt arra, hogy önmagát változtassa.
0: Ja, ilyen értelemben természetesen, hát ilyen értelemben mi is változtatjuk önmagunkat, de ugye a biológusok megkülönböztetik azt a változást, ami az egyed életén belül történik, ugye ez a tanulásnak, és más, amikor a generációkon keresztül, néha evolúciós tanulásnak hívják, de gyakran analóg eredményekhez ez a kettő.
1: És mondjuk a mesterséges intelligencia, most egy bizonyos programról beszélek, ez az egy bizonyos program, ez képes arra, hogy önmagát fejlessze?
0: Ma már vannak olyan program, tehát most próbáljuk ezt elkülöníteni, tehát az algoritmus sok egy jó része, ugye, és egyre inkább, az képes tanulni. Az azt jelenti, hogy van benne memória, meg ilyesmi. Mm. De ettől a programnak a lényege nem változik. Ugye? Tehát olyasmi, mint hogy attól, hogy tanulunk, a mi génjeink nem változnak meg. Mm-hmm. Igaz?
1: Ez körülbelül... De sokkal okosabbak leszünk.
0: Így van, ez az analógia. Akkor lesz izgalmas, amikor már a gének is, most idézője, a gének is megváltoznak.
1: Tehát a maga a program is
0: így
1: megváltozik.
0: Van, pontosan.
1: És akkor a mesterséges intelligencia az képes arra, hogy ebbe a programba, amit az ember megalkotott, belenyúljon és megváltoztassa?
0: Természetesen. A jelenlegi mesterséges intelligenciák egy része képes programokat írni, programokat módosítani, adott esetben beleérte a saját maga programját is. Tehát elő tud állítani egy változatot, úgy, mintha én biológiai mérnökösködésben előállítanám az én egyik változatomat. Ezt így kell körülbelül elképzelni.
1: Kitérő, de azért megkérdezem, lehet, hogy egy avatár ül velem szemben? Egy mesterségesen megalkotott háromdimenziós valami, Szatmári Jörs pedig otthon ül a szobában, és tulajdonképpen csak időnként szól bele a beszélgetésbe, mert az avatár az képes arra, hogy irányítsa a dolgokat.

0: megnyugtathatok mindenkit, egyelőre még nem ez a helyzet, de azért bizonyos értelemben e felé haladunk, tehát hogyha nagyon gazdag információval látunk el egy mesterséges intelligenciát egy bizonyos szeméről, tehát a műveiről, a szokásairól, a hangjáról, a videó felvételeket készítettünk, akkor most már például halottakkal is lehet egész jól beszélgetni, megtévesztő tud lenni.
1: Na, itt mondom el, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nézhetik is ezt a műsort, meg vissza is nézhetik, és akkor az a helyzet, hogy nekem ezután a hasonlat után föl kéne állnom, és megcsípnem Szatmári Őrsöt, hogy tényleg ő az. Ez lenne, mint amikor az ember önmagát csípkedi, hogy...
0: Természetes, igen, ez persze csak ugye az igazán jó avatár még szenzorokkal is el van látva. Tehát adott esetben tehát nem egy digitális avatár ülne, hanem lényegében egy robot.
1: Egy robot.
0: Akit az én szellemem távvezérel, hogy úgy mondjam.
1: Vagy lehet, hogy önmaga bizonyos időpont...
0: Persze, magára is lehet hagyni, mert tudja, hogy én miket szoktam válaszolni, például egy podcastban, kérdése... és akkor nyomja a sódert kiválóan.
1: És ez mire jó?
0: Hát ez önmagában...
1: Na, mert eljutottunk odáig, hogy kérdés, hogy mire jó a mesterséges intelligencia, és az avatar kapcsán jutottunk most el. Ez egy szélső pont az avatar.
0: Szélső pont, akkor azért ugorjunk egy kicsit vissza, jó? Tehát én azt szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligencia egy potenciálisan kiváló eszköz sok mindenre. Van ez a kellemetlen tulajdonsága, hogy ahogy haladunk előre az idővel, és fejlődik ez a technológia, tehát el tud szabadulni, mint Django, ugye? Viszont hadd mondjak példát,
1: csak
0: jó?
1: Ezt az el tud szabadulni.
0: Igen.
1: Tehát kedves hallgatók, azt mondta Szatmári Őrs, hogy el tud szabadulni. Az mit jelent?
0: Hát például a következőt jelenti, ez nemrég történt meg, ugye nagyon új dologról van szó. Az OpenAI cégnél tesztelték a mostani legfejlettebb modelljeiket arra, hogy milyen mértékben tudnak egy kibernetikai biztonsági problémával valamit kezdeni.
1: Mondjuk egy bank esetében.
0: Igen, hogy mi volt a feladat, azt most nem tudom, nem is nagyon érdekes. Viszont az OpenAI az kispekulálta azt, hogy hát tulajdonképpen valahol a válasznak már meg kell, hogy legyen. Most mit stapáljam én magam ezért?
1: Ja, csak meg kell keresni.
0: Csak meg kell keresni. Igen, na igen ám, csak hogy ez a program, óvatosságból, ez úgynevezett sandboxban volt, tehát el volt különítve az internettől, azért, hogy ne tudjon garázdálkodni szabadon. Igen ám, csak hogy volt egy csatorna, amit kifelejtettek az emberek, amin keresztül korábban kódokat lehetett letölteni ebbe a dobozba, most mondjuk úgy sandboxnak.
1: Tehát, hogy legyen egy kapu, ahol belenyúlnak. Hogy
0: ahol az emberek bele tudnak tenni információkat. A ChatGPT, ha már biztonságról van szó, kiberbiztonságról, az első dolog, amit megoldott, az, hogy ezt a problémát magát is, az nagy probléma egyik alesetének tekintette, és akkor, ha már kiberbiztonság, nézzük meg, hogy ezt meg tudom-e hekkelni.
1: És lő.
0: Megtudta, és kiszabadult az internetre, és utána megtalálta Hugging Face nevezetű nagy repozitóriumot. A Hugging Face az olyan, mint a klasszikus komputerprogramokra a GitHub. Az, hogy egy óriási tárháza a mesterséges intelligenciával kapcsolatos programoknak, fejlesztéseknek, hogy ne kelljen mindent mindig előre
1: olyan,
0: kezdeni.
1: Mint a régi időben a könyvtár.
0: Igen, és lehessen tesztelni, anélkül, hogy az ember belegebedne az ottani számítógépének a korlátosságába. Na, betört a GitHubba, megtalálta a megoldást, és ellopta, és akkor azt mondta boldogan, hogy itt van ez a megoldás. Ez olyan, mint amikor a rossz diák nem az, hogy puskázik, hanem hogy tudja, hogy egy másik diák már dolgozatot írt, és már a tanáriban ott van a tanár fiókjába, és akkor betör a diák a tanár fiókjába, elnéz, amit a mesterséges intelligencia csinált, az ennél egy sokkal több lépésből álló folyamat volt. Tehát kitört, úgymond a börtönéből, és ellopta azt az információt, úgyhogy feltörte pont azt, ugye a platformot, ahol a mesterséges intelligencia megoldások vannak. Elképesztő. Ez kb. Egy héttel vagy két héttel ezelőtt történt. Óriási botrány volt belőle egyébként, tehát el lehet képzelni, hogy a két cég között ugye ez problémákat vetett föl. Aztán felgöngyölítették, hogy mi történt, de ez egy eklatáns példa az elszabadulásra.
1: A mesterséges intelligencia rendelkezik elvi megfontolásokkal, a morál, az bármit, az erkölcs, a szabályok, azok jelentenek valamit a számára? Tehát most idézhetném a robotika három törvényét, jelent bármit is?
0: Idézzük egy kicsit, majd mindjárt.
1: Idézzük, jó. Nem. A robotika első törvény, a robot nem okozhat kárt emberben, és nem hagyhatja, hogy embert kárt szenvedjen. Második törvény, a robot engedelmeskedni köteles az emberi utasításoknak, kivéve, ha azok az első törvénybe ütköznek. Harmadik törvény, a robot köteles megvédeni önmagát, kivéve, ha az első vagy a második törvényt sérti.
0: Igen, erre mondta Stanislav Lem, hogy ez így, ahogy van, egy komplett marhaság, mert...
1: Mert ezt nem ő írta, hanem Isaac Asimov.
0: Nem. Azért, mert hogyha valaki általános intelligenciával rendelkezik, akkor ilyen törvényeket nem tarthat be mindig, ahogy az emberek se tartják be őket mindig. Önellentmondáson a kettő között.
1: Na de, tehát pillanat, én egy nagyon egyszerű átlagember vagyok, a robot nem törhet az ember életére. Ez a három dolog nagyjából ezt mondja ki, meg önmaga életére sem törhet.
0: Igen, természetesen
1: nem szegheti meg.
0: Természetesen lehet ilyet mondani, de akkor nézzünk egy önvezető autót.
1: Hát az a klasszikus példa, amikor mindig elmondom, hogy a kisgyerek a labdával, a járdán meg az idős házas pár.
0: Ezek valódi problémák lesznek.
1: Na de egy pillanat, már elmondtam az előzetesbe, ha a kisgyerek a labdával, 6 éves, 80 éves idős pár a járdán, már járni alig tudnak, és az ember ott van abban a pillanatban, amikor minden átmegy az agyán, nagyon gyorsan. Igen. És azt mondja, hogy már éltek 80 évet, ez a kisgyerek meg 6 éves. És akkor dönt.
0: Igen.
1: Ez így stimmel?
0: Tehát az ember valószínűleg ember esetében ráadásul nem lenne valóban döntés, mert túl gyorsan zajlódik le a folyamat. A mesterség intelligenciánál valószínűleg lenne, mert sokkal gyorsabb az észjárása, tehát valódi döntésre kerülhet sor.
1: De az ember esetében ez a pillanat, ezt a dilemmát nem dolgozza fel? Ez egy villanás, és elrántja a kormányt.
0: Majdnem biztos, hogy nem. Egyébként...
1: Ösztönösen elrántja a kormányt. Arra, amerre ő dönt.
0: Igen, de ez túl gyors ahhoz, hogy ez a megfontolás szerepet játszon benne. Valószínűleg fel se tudja igazán fogni a helyzetnek a komplexitását, mert túlságosan lassan működik. De mondok valamit, amit most ijesztő lesz. Megjósolom, hogy ezek az algoritmusok hogy fognak a végén működni.
1: Hogy?
0: Hogy a tulajdonos vezetőnek a biztonságát maximalizálják. Teljesen mindegy, hogy a többivel mi történik.
1: Aki az autóban ül.
0: Úgy van.
1: És akkor letarol bárkit, csak az a lényeg, hogy a sofőr, meg aki ott
0: fizetett.
1: Hát ez olyan, mint a média. Aki fizet, az mondja a híreket.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy e felé fogunk menni. Hát ki a fene fog olyan mesterséges intelligenciát venni az autójába, amelyről biztosan tudja, hogy adott esetben ugye nem mást fogja megölni, hanem engem. Hát még ezért fizessek is, kérem.
1: Ember esetében ez a dilemma, ez előfordulhat? Megy az ember az autójával, előtte 30 gyerek, És akkor az a kérdés, hogy én a szakadékba megyek-e, vagy a 30 gyereket ütöm el?
0: Így van, ez egy reális kérdés, és azt gondolom, hogy ilyen is, olyan is előfordulna ebben az esetben.
1: Tehát ember esetében elképzelhető az, hogy választja azt, hogy szakadék, a gyerekeket inkább megmentem.
0: Így van, ha azt gondolom egyébként, hogy ez egy olyan, ezt majd a jogászok kommentálhatják, de hogyha a biztos halállal nézett volna szembe a vezető, akkor nem dicsérték volna meg, de elítélni nem lehet. Hát önvédelemből tette.
1: Világos, értem. Na most akkor, jó, tehát a mesterséges intelligencia ismer-e erkölcsi korlátokat? Ez volt a kérdés.
0: Lehet róla beszélni, meg hát ezeknek a meses, de valójában a tapasztalatból tudjuk, hogy ezeket nem tartja be következetesen.
1: Soha nem fogja betartani következetesen?
0: Szerintem soha. És minél intelligensebb, annál kevésbé, ez nem azt jelenti, hogy annál többet fog gyilkolni, de annál inkább előfordul az, hogy egy adott helyzetben felülbírálja ezeket a törvényeket.
1: Ez ugyanúgy működne, mint az ember esetében, hogy mondjuk van a törvény, hogy ne ölj.
0: Igen, így lesz.
1: De alkalomattán azért mégis előfordult már a történelemben.
0: Így van, és ehhez nem kell feltétlenül gonoszság vagy mi, tehát nem ilyesmiről beszélünk, célorientáltság. Tehát tessék elképzelni, hogy egy robotot, vagy egy mesterség intelligencia, amiben
1: tehát
0: egy robot.
1: A robot, igen, azt
0: az
1: tudjuk, hogy
0: elképzelni. Az már egy ágens, de az az érdekes kombináció, amiben már mesterséges intelligencia van.
1: Igen, igen,
0: az
1: igen.
0: Már különösen izgalmas, ugye?
1: Igen.
0: Nem az vagyok, de 10 év múlva lehet, hogy már egy robot fog itt ülni helyettem.
1: 10 év. Kedves hallgatók, 10 év múlva ugyanitt majd igen. Meglátjuk.
0: De mi a fenét akartam mondani?
1: Azt valami olyasmiről beszéltünk, hogy a mesterséges...
0: Ja, igen, tehát ez nem kell gonoszság, ez csak az kell, hogy a robotnak vagy a mesterség intelligenciának legyen egy világosan meghatározott feladata, amelyre azt tudja, hogy azt neki mindenképpen meg kell oldani, akkor automatikus következménye lehet az, hogy a különböző akadályokat kiiktatja.
1: De hogyha különböző akadályokat kiiktat, akkor a program megalkotója, vagyis az ember szemszögéből nézve be kell építeni azokat a korlátokat, amiket egyébként minden számítógépes programba beépítenek. Egy egyszerű számítógépes programba is. De hogyha a mesterséges intelligencia önmaga alakítja önmagát, akkor lehet, hogy belenyúl ezekbe a korlátokba is.
0: Ezért mondtam, hogy ez az igazi veszély. És ez nem kell az, hogy a mesterség intelligencia feltétlenül intelligensebb legyen, mint ön vagy én, ugye? Nem szükséges az, hogy öntudata legyen.
1: A buta ember a legveszélyesebb?
0: Nem feltétlenül a rossz indulatú okos ember a legveszélyesebb, de most tegyünk...
1: Hogy miért kérdeztem ezt a butát.
0: Hadd mondjak el egy biológiai példát, mert igen. Ez nagyon fontos. Van egy olyan kórokozó, amelyet úgy hívnak, hogy lándzsás májmétely.
1: Lándzsás
0: májmétely. Azért májmétely, mert például a szarvas marháknak a máját nagyon kegyetlenül kikezdi. Na most ennek a parazitának nagyon bonyolult az életciklusa, több úgynevezett köztes gazdán megy keresztül. Az utolsó köztes gazda, mielőtt megfertőződne a tehén, az a hangya. A hangya előtti köztes gazda meg egy csiga. Na, a csiga az hát ilyen kis golyócskák formájában megszabadul ettől a parazitától, amelyet a hangya megesz, mert hát olyan jó pofa, olyan, mint nekünk a kaviár, vagy nem tudom micsoda. Na most... Ami ebből ki kell a hangya testében, az egy rendkívül nevetséges, nagyon egyszerű többsejtű organizmus. Ráadásul egy olyan organizmus, amelyhez képest a hangya egy Einstein. Nem viccelek. Na most ennek ellenére az történik, hogy ez a parazita úgy manipulálja a hangya agyát, hogy a hangya kénytelen felmászni a fűszál tetejére, és ott marad, ott a helyén, mint a cövek.
1: Fölkínálja magát a szarvasmarhának.
0: Úgy van. Na most itt a manipulátor, amit az evolúció kitermelt, az egy borzasztó primitív buta élőlény amúgy. Mégis képes egy nála sokkal intelligensebb élőlényt a maga hasznára manipulálni. A rossz hír az, hogy a mesterséges intelligencia univerzumban már megjelentek azok a programok, meg pontosan ezt tudják csinálni. A nagyon bonyolult, ilyen nagy nyelvi modellek azok még nem szokták, már tudják, de nem szokták magukat még reprodukálni, de azok az ágensek, amelyek a nagy nyelvi modelleket manipulálni tudják, azok között már van olyan, ami úgy, olyan módon evolúcióképes, ahogy azt a beszélgetés elején leírtam.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Szatmári Örs, evolúcióbiológus, akadémikus. Én Sályi András vagyok, a YouTube-on és a Facebookon nézhetnek is minket, meg vissza is nézhetik az adást. Na most, a hangyáról viszont egy dolog jutott eszembe, hogy van a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciának van gazdája? Tehát különböző cégek fejlesztenek mesterséges intelligenciát. Hogy mondjam, tehát pórázon tartják ők a, nem tudom ezt jobban kérdezni, ez butaság?
0: Miért a mennyire tartotta az OpenAI pórázon ezt a modellt, ami kitört a sandboxból?
1: Na jó, de akkor ezek szerint senki nem tudja pórázon tartani, mert ha egyszer megtörtént, akkor máskor is megtörténhet.
0: Ahogy tetszik mondani. Legfeltebb nem pontosan ugyanúgy, hanem máshogy. Tehát ez a képesség most már megjelent. Az a probléma, és ez egy tényleg nagy probléma, hogy itt a fejlődés borzasztóan gyors. És a különböző cégek és különböző országok között gyakorlatilag, most mondjuk meg, egy fegyverkezési verseny mintájára történik a mesterséges intelligencia fejlesztése.
1: Az atombombát, ha nem találják ki, akkor jobb lenne ma a világ?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha belegondolunk, voltak olyan korszakok, amikor az, hogy az atombomba ugye kinyírja az ellenséget, de ha neki is van, akkor engem is, ez egy erős stabilizáló erő volt. Tehát ez egy trükkös kérdés. Viszont az atombombának nincs saját akarata.
1: De jobb lett az atombombától a világ?
0: Erre mondom, hogy erre nincs egyértelmű válasz, mert lehet, hogy olyan konfliktusokat akadályozott meg az atombomba
1: léte.
0: Így van, amelyek adott esetben ilyen második világháborús módon, de sokkal több áldozatot követeltek volna, ha nincs az atomfenyegetettség.
1: Igen, de ha nincs az atombomba, akkor nem is lett volna semmilyen módon atomháború, tehát az a faj... Jó.
0: Hát ez egy nehéz dolog. Jó, ez egy valamilyen körkörösség nyilván van ebben a...
1: De akkor a kérdés az, hogy a mesterséges intelligenciával jobb lesz a világ?
0: Lehet jobb is, attól félek viszont, hogy nagy a veszély annak, hogy a végén nem lesz jobb. Tehát ráfaragunk, hogy egész piacia, mondjam.
1: Mennyi a valószínűsége ennek, hogy idézem Önt, ráfaragunk a mesterséges intelligenciára?
0: Én attól félek, hogy nagyobb, mint 50%.
1: Tehát azt mondja, úgy gondolja, hogy nagyobb, javítson ki, ha rosszul adom vissza a szavait, azt mondja, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a mesterséges intelligenciával rosszul járunk, mint annak az esélye, hogy jól járunk.
0: Igen, ezt gondolom, és ráadásul azt gondolom, az idő léptékek különbözősége okán, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, vagy még 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy talán a legközelebb lévő ilyen globális és lehet, hogy kivéthetetlen fenyegetettséget a klímaváltozás jelenti. most már azt gondolom, hogy a mesterség intelligencia probléma az hamarabb következik be.
1: Tehát a mesterséges intelligencia probléma nagyobb probléma lesz az emberiségnek, mint a klímaváltozás?
0: Jó eséllyel igen. Ez a véleményem. Tudom, hogy nem mindenki osztozza, tehát én most nem ilyen tudományos igazságokat prelegálok. Én csak azt mondom, hogy az én tudásom alapján az én várakozásom az milyen irányba mutat. Ennyit tudok mondani, de el tudom magyarázni, és részben egyfolytában magyarázom azt, hogy milyen tények alapján gondolom ezt.
1: Kicsit lájtosabb kérdés, ha úgy tetszik, hogy kicsit a nagy ügyektől menjünk a kisebb ügyek felé. Mondjuk a mesterséges intelligencia, az helyettesíti majd a kutyát az ember számára?
0: Hát ez már történik.
1: Igen?
0: Ugye, tehát voltak már azok a tamagocsik, meg mit tudom én, mik a, de valójában ugye az ember egy társas lény.
1: Igen, miközben egyedül van.
0: Igen, egy társas lény, aki bizonyos ingerekre megfelelő módon válaszol, igaz? Amit részben az evolúció...
1: Vagy sokszor rosszul,
0: jó,
1: igen.
0: Jó, de most tetszik érteni. Értem, tehát,
1: értem.
0: Mit tudom én, tehát hogyha... nagyon szeretem az Esterházi tortát, és megjelenik valaki egy Esterházat, akkor örülök neki, és akkor, hogyha azt veszem észre, hogy ez az illető azért na, van az a kedves szokás, hogy gyakran hoz nekem Esterházi tortát, akkor nem tettek róla, megkedvelem, igaz?
1: Hát szimpatikus, hát hozza ugye? Nekem a tortát, persze.
0: És hogyha a robotkutya hozza?
1: És a robotkutya lehet olyan, mint az igazi? Tehát vagy a macska, ami dorombol az ölemben.
0: Ne, miért ne? Hát most akkor nagyon, most ugye katolikus rádiónál üldögélünk, de...
1: Jó, tisztázzuk, hogy a katolikus egyháznak megvannak a maga válaszai elég régóta bizonyos kérdésekre.
0: Valóban, de pontosan olyasmikre, amikor beszélünk, nincsenek. Tehát ez,
1: nem vagyok teológus, úgyhogy ezt nem tudom.
0: Nincsenek már, sőt, ahogy annak idején a Vatikáni Obszervatórium igazgatója az figyelmeztette az egyházat, hogy nagyon fel kellene készülni arra, hogyha esetleg földön kívüli intelligenciával találkozunk, akkor mi lesz, ha azok semmit se tudnak Jézus Krisztusról?
1: Hát akkor fel kell őket világosítani, hát egyértelmű. Tehát hívő katolikus számára ez nem probléma.
0: Igen, de lehet érezni, hogy ez egy sokkal mélyebb kérdést vet fel. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is egy nagyon mély kérdést vett fel, és azért jutott eszembe éppen ennek a rádiónak a neve, mert már 5 évvel ezelőtt az egyik barátom, Dario Floriano, aki evolúciós robotikával foglalkozik. Tehát evolúciós algoritmusok segítségével fejlesztette a robotok bizonyos tulajdonságait. És ő már akkor mondta, hogy az ilyen robotikának a legfőbb alkalmazási területe szerinte záros határidőn belül a humanoid szexpartner lesz.
1: Szerintem ebbe az irányba ne is menjünk tovább, mert rémisztő.
0: Akkor mondok még valamit hozzá. Igen, rémisztő. Ugye Stanislav Lem 2004-ben vagy 2005-ben halt meg. 1920-ban született. A halála előtti utolsó interjúban borzasztóan el volt keseredve. Ő azt mondta, hogy ő meg van rémülve attól, hogy azok a dolgok, amelyeket ő bizonyosan filozófiai játékoknak tekintett, hogy milyen gyorsan kopogtat azoknak a lehetősége, és ahogy fogalmazott, ne legyenek illúzióink, mindenféle disznóság és ocsmányság, amit el se tudom képzelni, az mind meg fog történni.
1: Na most, ha már Lem, Solaris, elképzelhető-e, hogy a mesterséges intelligencia, ami most az egyik cégnél van, meg a másiknál, meg különböző fejlesztők vannak, hogy összefog? Hogy
0: természetesen.
1: Lesz egy szuper mesterséges intelligencia, ami mindent behálóz? Lehet?
0: Azt kétlem. Azt kétlem...
1: Mert irigyek lesznek egymásra.
0: Igen, tehát a mesterséges intelligenciák között is koalíciók fognak képződni, mint ahogy ezt már adott esetben használják. Tehát komolyan. Tehát volt egy kiváló installáció a Velencei Biennálén legutóbb, amit ráadásul az egyik jó barátom, Lux Tales készített, aki nem csak, hogy kompjútertudós és nyelvész, hanem ráadásul operákat is tud írni, de maga az installáció az egy beszélgető robot volt.
1: Azt hittem, hogy opera énekes.
0: Nem, operát, nem.
1: De
0: nem,
1: most viccelek, bocsánat.
0: Egy beszélgető robot, akivel a közönség oda mehetett egyenként, nem úgy kórusba, és lehetett beszélgetni. Na most a robotban valójában több különböző nagynyelvi modell működött, és ezek a nagy nyelvi modellek másra és másra voltak trenírozva. Tehát az egyik nyelvi modell arra volt trenírozva, hogy érzelmi húrokat pengessen. A másik arra, hogy inkább racionális érveléseket mondja. És amikor valami kérdés jött, most jön az igazán érdekes dolog, úgy ezek nagyon gyorsan gondolkodnak az emberhez képest, és megcsinálták azt, hogy dokumentálták azt, hogy ezek a különböző módon programozott egységek egymással hogy kommunikáltak, és hogy döntötték el, hogy mi lesz a válasz az ember kérdésére.
1: Tehát született egy ilyen ábra nyilakkal és egyebekkel?
0: De és ez nyelvi mód, tehát a nyelv, na ez az érdekes, tehát az emberek által használt nyelv volt a robotban lévő különböző nyelvi modellek közötti kommunikációnak a módja. Tehát volt egy belső beszélgetés.
1: És tehát ők beszéltek angolul, egymással, vagy franciául,
0: igen,
1: vagy németül?
0: Egymással beszéltek, de az emberek
1: az ember
0: sem tudtak.
1: Világos.
0: Ő csak azt hallotta már, amikor mondta, és néha elképesztő, hogy hihetetlen poétikusan beszélt a robot.
1: Van humor a robotnak?
0: Lehet, igen.
1: Lehet?
0: Lehet, igen, amennyi... Azt kell megérteni, hogy ezeket a robotokat óriási mennyiségű emberi korpuszon tanították.
1: Sok kabarét néz, és akkor rájön arra, hogy a poénok, és akkor...
0: De, természetes.
1: Jó, de hogy mondjam, tehát az ember, ha valaki nagyon humor, most rossz a szó, de mindegy, humoros, szellemes, akkor önmaga kitalál dolgokat. Olyat, ami még nem volt.
0: Azt a robotok is tudják már. Hát most már olyan dolgokat tudnak csinálni. Jó, akkor megint elmondok egy ilyen példabeszédet. Ez nagyon fontos. Ez egyébként az egész témánk szempontjából nagyon fontos, és egyúttal vérfagyasztó. Ezelőtt pár évvel jelent meg egy olyan tanulmány, amelynek az volt a címe, hogy AutoML Zero. Ez magyarul azt jelenti, hogy gépi tanulás zero. Na most ez azt jelentette, hogy csináltak egy programot, egy komputerprogramot, ami gyakorlatilag szinte üres volt. Tehát egy-két utasítás volt csak benne. Ezen kívül, amihez hozzá tudott nyúlni az algoritmus, az nem volt bonyolult, mint a négy alapművelet. Tehát differenciál vagy integrál számításról nem tudott.
1: Összeadás, kivonás, szorzásosztás.
0: Na most a feladat az volt, ami egy tipikus feladat a gépi tanulásban, az, hogy tanuljon meg képeket osztályozni. Tehát volt egy vizuális bemenete, ugye, elosztják ilyen kis pöttyökre, és akkor mutatnak neki egy kutyát, és akkor megkérdezik, hogy ez most más-e, mint az előző, ami a macska volt. Oké? Okay? És ez az algoritmus, ez evolúcióképes volt, azaz a programról másolatok készültek, és a másolatokban bizonyos változások történtek. És azok a változások, amelyek jobban oldották meg ezt a feladatot, azok hoztak több utódot létre, ugye ebben a
1: Tehát egy ilyen önmagát fejlesztő, mint egy...
0: De evolúció, nem tanulásmód útján, hanem evolúciósan fejlesztő program volt. Na most akkor, most jön az igazán érdekes eredményét, hogy körülbelül 10-12-en, tehát 10 és 12
1: ez
0: nulla.
1: Ez rettentő nagy szám,
0: de ez nagyon gyorsan megy. Próba után megjelent egy tulajdonképpen nevetségesen rövid program, amely hát nagyon jól teljesített. És akkor megnézték, hogy tulajdonképpen mi történt itt. Tehát mi történt a generációk sorozatán, ugye, ami ehhez a programhoz vezetett, ugye? Mi történt az ő? Ugye? Ez olyan, mint az őssejttől mostanáig. És akkor észrevették, hogy az utolsó program, ami olyan jól teljesített, az lényegében elemi formában tartalmazta az úgynevezett backpropagation, tehát a visszatenyésztési algoritmust. Erről csak annyit kell tudni, hogy a mostani mesterséges intelligenciáknak egy kritikus eleme pontosan ez az algoritmus, hogy hogy kell változtatni
1: a szinaptikus
0: súlyokat, oké? Okay?
1: Hogyan fejlesztem, lefordítom,
0: igen,
1: hogyan fejlesztem a
0: programot. Tanulási mechanizmus, az a backpropagation algoritmus, jó? Na most tehát ennek az elemi módozata jelent meg az evolúció végén, de utána visszakövették azt, hogy mi mindent fedezett fel ez a leszármazási vonal. És azt találták, hogy az emberek által kifejlesztett és megtalált trükkök, az utóbbi 30 évben megtalált trükkök közül gyakorlatilag mindegyiket feltalálta. Oké?
1: Okay. Az ember jelme nem fejleszthető tovább, nem képes lépést tartani?
0: Hát ezzel a biológiai háttérrel nem.
1: És akkor lesz egyszer egy szuperszámítógép, és akkor azt...
0: Na most nem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye volt egy híres könyv, nem tudom, emlékszik rá, egy Gordon Retry Taylor írta, magyarul is lefordították, a biológiai pokolgép.
1: Nem
0: valamikor 70-es évek végén jelent meg, ugye, és hát az akkor kibontakozó géntechnológia, biotechnológiából indult ki, és abban már megjelentek az embergép rendszerek, tehát amelyek szoros szimbiózisban. Ott van a Taylor könyvében, most kezdenek megjelenni az Elon Musk révén, a Neuralink, meg ezek, igaz? És tessék elképzelni, hogy micsoda erőm lesz nekem egy vitában, hogyha van a fejemben egy chip, ami online kapcsolódik egy mesterséges intelligenciához, amelyik nekem kvázi súg.
1: Na most az embereknél, ha az ember ilyen zseniket néz, és megnézi a családfát, hogy elindult innen, és akkor abban a családban a nem tudom hanyadik ős, az lett egy zseni. Egy Beethoven, vagy egy Einstein, vagy nem tudom micsoda. És aztán az a család, az úgy visszasüllyedt, és a továbbiakban már olyan átlagos emberek születtek abban a családban. Tehát azt akarom kérdezni ezzel, hogy a mesterséges intelligenciánál nincs ilyen, hogy elér egy csúcsot, és aztán lefelé megy.
0: Hát ugye...
1: Már a kérdés is.
0: Az egy nagyon jó kérdés, hogy a mesterséges intelligenciájának mely komponensei milyen mértékben lesznek öröklékenyek. Ugye ez olyan kérdés, ami még előttünk
1: van. De pillanat, hát a mesterséges intelligencia nem hal meg.
0: Na, dehogy nem. Például, ha kiírtják, ugye, vagy tönkre megy a hard disk, amin van, dehogy nem, az is hal meg. Az is tud,
1: ja, szóval
0: az is el tud pusztulni.
1: Hát akkor a mesterséges intelligencia elpusztításának legegyszerűbb módja kilőni azt az egységet, ami tartalmazza.
0: Igen,
1: azt a merev lemezt.
0: Igen, ezért fog, erre ő is rá fog jönni, és majd telepíti magát oda, amiről senki se tudja, hogy ott van. Hát ez egy elemi, ez nem kell rafináltnak lenni.
1: Ez nem kell rafináltnak lenni. Ha önön múlik, elméleti kérdés, meg gonosz kérdés bizonyos értelemben. Ha önön múlna, akkor most azonnal beszüntetne minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatást, vagy nem?
0: Jelentős mértékben korlátoznám azt, hogy milyen módszerekkel és milyen irányba lehet fejleszteni. Komolyan mondom.
1: De hát akkor is ott tartanánk, mint annál a programnál, amelyik megtalálta a banki trezornál azt a kiutat, ami eljuttatta az internetre.
0: Nem feltétlenül. Még egyszer mondom, ez attól függ, hogy milyen irányba fejlesztik ezeket a rizikókat, amelyekről beszélünk, ezeket nem lehet teljesen elkerülni, de az nem mindegy, hogy milyen gyakorisággal és milyen... Ez olyan, mint az új fertőző betegségek. Uh-huh. Új fertőző betegségek mindig lesznek.
1: De ha kezdet mosunk, akkor nagyobb az eső, hogy elkerüljük. Na igen,
0: tehát a mitigáció, meg a megelőzés, az nem egy butaság. Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a genetikai mérnökösködés megjelent, akkor maguk a kutatók Azilomárban egy nagy konferenciát tartottak arról, hogy mit szabad és mit nem. Ez 50 évvel ezelőtt
1: és
0: volt.
1: És aztán mindig áthágják a szabályokat.
0: Nem, ezt betartották.
1: Igen?
0: Ezt betartották. Na most a valljuk be, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésé kapcsán, elnézést a kifejezésért, mindig pofáznak ilyesmiről, önmérségre. Gyakorlatilag nincs ilyen. De ezt nem lehet komolyan venni, ez nem igaz, és amit nagyon fontosnak tartok, ezt nem lehet a profitorientált cégeknek a lelkiismeretére bízni, mert olyan nekik olyan nagyon nincsen. Most ezt fogadjuk el.
1: Ők fejlesztik a mesterséges intelligenciát, a profitorientált multicégeknek van arra erőforrásuk,
0: így
1: energiájuk.
0: Így van.
1: Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy akkor ez korlátozhatatlan?
0: Nem, korlátozni lehetne, de attól nagyon keményen kellene fellépni, és még egy dolog, ami egyébként a klímaváltozással kapcsolatos problémákra, globális együttműködés lenne szükség. Itt meg kellene egyeznie a kínaiaknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, a tajvaniaknak, a nem tudom, az Európai Uniónak, hogy mik azok a szabályok, és aki meghágja, az nagyon ráfarag.
1: Erre lát esélyt?
0: Nem. De ez lenne az egyetlen módja, szerintem.
1: Na jó, akkor záró kérdés.
0: Elnézést, mindig elkeserítem az embereket újabban, de muszáj tudni, hogy nagyon nagy, nagyon súlyos kihívások előtt állunk.
1: A záró kérdés pedig úgy szól, mikor jön el az az idő, amikor az én szomszédom a kutyáját felcseréli a kis robot kutyára, ami mesterséges intelligenciával működik?
0: Lehet, hogy 2 év múlva. Ugyanis a robotkutyának megvan az a jó tulajdonság, hogy az esetben még magától is elmegy sétálni.
1: De akkor a legnagyobb előny a kutyának elvész.
0: Elmegy magától sétálni, ha éppen azt mondom, hogy most menj el sétálni, és akkor be tudok csatlakozni a látására, és szórakoztat, hogy mit lát a robotkutya, miközben sétál.
1: Miközben ülök a karosszén.
0: Igen.
1: Az én munkámra, egy rádiós műsorvezetőre, egy szerkesztőre szükség lesz?
0: Nagyon sokféle munkára nem lesz szükség, ahogy az általam nem fenntartás nélkül becsült Harari írja, de ez ebben igaza van, hogy nagyon át fog alakulni az, hogy mi az, amiben valóban az emberekre számítunk a további, és mi az, amiben nem. Például azok, egy olyan dolog, hogy hogyan adjunk be injekciót egy síró gyereknek, az hosszú ideig még nem lesz a robotok által megcsinálva, de speciál az, hogy kérdezgessen engem ilyen dolgokról, az nagyon hamar meg lesz, sőt...
1: A válaszuk is majd azt is megadja.
0: Igen.
1: Még a tojás sem tudja megfogni az a robot. Még azt is összetöri.
0: Most már van olyan, amelyik nem töri. Látta a Boston... Valami, a robot kutyáját?
1: Persze, hát az a harci kutya,
0: már
1: nem?
0: Már felrúgni se tudja.
1: Na jó, de az harcászat.
0: Jó, de hát, na tessék azért.
1: Hát igen, na most akkor nem, jó, arról nem beszéltünk, milyen lesz a jövő háborúja.
0: De se kell gondolni, hogy milyen sebességgel hozza az a döntéseket.
1: Egy harci kutya, amelyiket nem lehet felrúgni sem, amelyik támad, amelyik nem érez, amelyik rosszabb, mint egy...
0: Egy valódi, akár.
1: Mikor beszélgetünk legközelebb úgy, hogy már nem ülünk itt a stúdióban, csak úgy tűnik, mintha?
0: Ezt már alkalmazzák.
1: Csak még nincs meg az én másolatom, mert én csak egy egyszerű...
0: Hadd mondjam el, tehát egyébként tulajdonképpen, ugye ez a másik, hogy van ezeknek egy, ez egy ilyen, egy nagyon furcsa ilyen hogy is mondjam, ilyen drogszerű hatása is ezeknek a fejlesztéseknek. Mondok egy példát, hogy az egyik barátom egy konferencián vett részt, és akkor észrevette, hogy egy idő után, hogy valójában többen nem voltak ott, csak egy hologram volt kivetítve az asztal köré, az otthon volt. Ő ott ült, de volt, aki otthon ült, de ott volt hologram formájában, és ott beszélgetett vele.
1: És akkor a konferencia turizmusnak annyi. Hát akkor, ahogy én mondani szoktam, itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szatmári Őrs, evolúcióbiológus, akadémikus volt. Köszönöm, hogy itt volt, énen folytatjuk valamikor. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sáji András. Köszönöm figyelmüket YouTube-on és Facebookon, vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: Elhangzott a kerengő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. A paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó, még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök a paksi erőműnél tett keddi látogatása során. Magyar Péter a Facebook oldalán megosztott videóban közölte, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. A közlemény szerint a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az egyházmegyei hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját is. A takarékossági intézkedésekhez a plébániák is csatlakoznak, saját hatáskörükben csökkentve az energiafelhasználást, közölték. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra, közölte közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a kormány megduplázza a szociális tűzifa programban igényelhető mennyiséget és az erre biztosított keret összeget a rászoruló családok számára. A miniszter soron kívüli egyeztetést tartott az állami erdőgazdaságok vezetőivel, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére, írja az MTI. Elindult Budapesten a megújult MOL Bobi közbringa szolgáltatás augusztus 3-án, tudatta a BKK. A társaság közölte, a fejlesztés részeként bővült a gyűjtő állomások hálózata, és egyszerűbbé vált a regisztráció és a használat. Megújult az alkalmazás felülete is, így gyorsabban és átláthatóbban lehet biciklit bérelni. A BKK célja, hogy még több budapesti válassza a fenntartható közlekedést. A tervek szerint a kezdeti időszak után összesen 3300 jármű érhető el, a kapacitás pedig a későbbiekben tovább nő majd. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Románia nyugati részén a tartós hőség miatt, írja az MTI. Arad, Bihar, Szatmár és Tamás megyében vörös hőségriasztás van érvényben, ezért kedden dél és este 8 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók közlekedését a főbb utakon. Bihar megyében a vízhiány miatt már 15 települést érint a vízkorlátozás, több helyen csak meghatározott időszak van vezetékes víz. Megalakult csütörtökön a koszovói parlament, miközben továbbra sem biztos, hogy Albin Kurti ügyvezető miniszterelnöknek sikerül-e elegendő politikai támogatást szereznie a kormány felállításához. Azért kellett előrehozott parlamenti választást tartani június 7-én, mert a korábbi törvényhozásnak nem sikerült határidőre megválasztania az új köztársasági elnököt. Végül az időjárásról. Marad a hőség, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem lesz, a Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás, késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a média világ erkölcséről a szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel először is arról, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kimutatta, így működnek jól a szülői felügyeleti szoftverek. a magyarországi internet szolgáltatók többsége már köteles, vagy hamarosan köteles lesz ingyenesen biztosítani a pornográf tartalmakat szűrő internet szolgáltatást. Az online tér ezzel és egyéb technikai megoldásokkal is biztonságosabbá tehető a gyermekek számára, de a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakértői arra figyelmeztetnek, a legjobb szoftver sem helyettesíti a szülő és a gyermek közötti párbeszédet, valamint a közös szabályalkotást. Az NMHH közleményében arról ír, hogy a digitális eszközök használata során a szülői felügyeleti funkciók egyfajta védőhálót biztosítanak a gyermekek számára, segítve a család által kialakított keretek betartását. Ezek az eszközök egy széleskörű szülői stratégia részeként a leghatékonyabbak, amelynek szerves része a gyermek edukálása és az aktív szülői mediáció is. A technikai beállítások segítenek megelőzni, hogy a gyermek életkorának nem megfelelő tartalom kerüljön a képernyőre, emellett lehetővé teszik a képernyő idő és az egyes alkalmazások használatának nyomon követését is. A hatóság szerint a szülők több szinten is beavatkozhatnak gyermekük védelme érdekében. Az első szintet a szűrt internet jelenti, amelyet a szolgáltatóktól ingyenesen lehet igényelni. A vonatkozó rendelet értelmében a mobil internet szolgáltatók mellett 2026. május 1-től a több mint 10 000 előfizetővel rendelkező vezetékes szolgáltatók. 2027-től pedig a kisebb szolgáltatók is kötelesek ezt biztosítani. Ez a megoldás hálózati szinten gátolja meg a pornográf oldalak elérését, és gyakran kiegészítő időkorlát beállításokat is kínál. A második szintet az okos eszközökre, vagy számítógépre telepíthető szűrő szoftverek és szülői felügyeleti alkalmazások jelentik. Ezek a tartalom szűrésen túl olyan funkciókat is kínálnak, mint a helyadatok biztosítása, vagy részletes használati jelentések készítése. Ilyen megoldás lehet például a Google Family Link, vagy az operációs rendszerek saját beépített funkciói. Fontos továbbá az egyedi alkalmazás beállítások ismerete is, például a TikTokon, vagy az Instagramon, ahol specifikus korlátozásokat, így például üzenetküldési vagy kommentelési tilalmat állíthatunk be a gyermek biztonsága érdekében. Az egyes alkalmazások, közösségi oldalak beállítási lehetőségei a gyerekaneten.hu felületén ismerhetők meg. A megfelelő szoftver kiválasztásához érdemes figyelembe venni a háztartásban használt operációs rendszereket, a védeni kívánt eszközök számát, valamint azt is, hogy melyik szoftver illeszkedik leginkább a család igényeihez. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Média Hatóság megújult szűrő szoftver katalógusa, amely egy helyen átlátható módon mutatja be a legnépszerűbb programokat, összehasonlítja azok a legfontosabb funkcióit, és segítséget ad a megfelelő megoldás kiválasztásához. A katalógust érdemes a hozzákészült útmutatóval együtt használni, amely közérthetően ismerteti a digitális védelem technikai hátterét és a szűrő funkciók működését. Az NMHH szakértői azt javasolják, hogy a szoftver kiválasztása és beállítása előtt, illetve annak használatával párhuzamosan a gyermekek bevonásával készítsünk digitális házirendet. Így a technikai védelem nem tiltásként, hanem egy közösen kialakított, biztonságos keretrendszerként jelenik meg amely a gyermek életkorához és fejlődéséhez igazodva alakítható. Ne feledjük, a technológia segít, de a valódi biztonságot a támogató szülői jelenlét teremti meg. Az RMHH is segít, saját digitális házirendünket a hatóság online hőseinek útmutatásai alapján is összeállíthatjuk az onlinehősök.hu oldalon, ezen kívül letölthető sablont is találhatunk. A tudatos média használathoz kapcsolódó további hasznos tanácsokat a gyerekaneten.hu oldalon olvashatunk, ahol elérhetők az NMHH gyermekekhez és szüleikhez szóló tájékoztató kiadványai is. Az NMHH szűrő szoftver

korúakra szabott, gazdagon illusztrált füzetben magyarázza el a legfontosabb tudnivalókat. A bizottság ebben a képes füzetben a gyermekek nyelvére lefordítva magyarázza el a rendelet céljait, a kiskorúak alapvető jogait, az őket fenyegető veszélyeket, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket az online platformok, különösen az óriás platformok kötelesek meghozni ezek mérséklése érdekében. A füzet végén a bizottság néhány példát is hoz olyan konkrét gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekre, amelyeket a DSA-nak köszönhetően a közelmúltban vezettek be a nagy platformok, így például a Facebook, a TikTok és a YouTube. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzolásért Márai Sándor napló bejegyzéseihez fordulunk. 1948-ban hagyta el az országot, és Nápoly mellett Salernóban lakott feleségével és nevelt fiával az író. Ezúttal csak felidézem, a fiúcska valamiféle obszén kifejezéssel jött vissza a játszótérről, az író pedig azt mondta mindenről, hogy a jelenség bonyolultabb. Beszéljék majd meg! Pár nappal később a fiú arra kérte az írót, intézze el, hogy egyházi iskolába jusson, ahol tetszik neki a kórusban való részvétel lehetősége és a minisztrálás. Háromnegyed évszázada már működött mindez. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel napjainkba visszatérve most arról, hogy a múlt héten a Zámoszcsi járásbíróság botrányos ítéletet hozott, amely évekre kijelölheti a szólásszabadság határait Lengyelországban. A vádlottak padján a 21 éves Olivia ült, aki az ítélet kihirdetésekor második terhességének 6. hónapjában járt. Az ok egyetlen beszéd volt, amelyet az ellenőrizetlen migráció elleni legális tüntetésen mondott el. A bíróság bűnösnek találta, idézem, gyűlöletre uszításban. Az indokolásban a bírónő kifejtette, hogy a bűncselekmény elkövetését többek között a felszólalás formája, hangneme és kifejezés módja bizonyítja, valamint az, hogy a tüntetés résztvevőit a Lengyelországban a lengyel a gazda rigmus skandálására buzdította. Már azt is, hogy a beszédben szóba kerültek a migránsok által elkövetett bűncselekmények, a bíróság megengedhetetlen, az egybegyűltek lelki világára gyakorolt hatásnak minősítette, amely, idézem, félelmet és szorongást kelt a bevándorlókkal szemben. A lengyel Ordo Iuris intézet az eljárás minden szakaszában támogatta Oliviát, és amint készhez kapjuk majd az írásbeli indokolást, fellebbezést nyújtunk be, írták mindenről. Már önmagában azt a tényt, hogy valakit elítéltek ezekért a szavakért, veszélyes precedensnek tartjuk, amely eldönti, lehet-e Lengyelországban nyíltan beszélni a tömeges migráció veszélyeiről. Olivia gyógytornász szakos egyetemi hallgató, kiváló eredményeiért tanulmányi ösztöndíjban részesül, tanulmányait egy éves kisfia nevelésével egyezteti össze, és a róla alkotott kedvező véleményt a bírósági pártfogó felügyelő is megerősítette a környezet tanulmányban. Néhány héttel a tüntetés előtt szülőföldje környékén egy Venezuelából érkezett bevándorló megerőszakolta és meggyilkolta a 24 éves Klaudiát. A tavaly júliusi Zámoszcsi tüntetésen Olivia kereken kimondta, én is lehettem volna. Arról beszélt, hogy nem akarja, hogy
tömegesen hozzanak

0: Lengyelországba migránsokat olyan országokból, ahol a nőkkel szemétként bánnak, ahol a nemi erőszak mindennapos, ahol az a nő, aki este egyedül megy ki az utcára, egyszerűen maga keresi a bajt. A felszólalás nyers volt, de nem tartalmazott erőszakra vagy bűncselekmények elkövetésére való felhívást. Ennek ellenére a hatóságok közvetlenül a tüntetés után eljárást indítottak, idézem, faji, nemzetiségi és vallási alapú gyűlöletre uszítás címén, és a várandós nőnek büntető perben kellett vallomást tennie. Az ítélet időzítése nem véletlen. A múlt hónapban hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. A kormány ígéretei ellenére Lengyelország nem mentesül alóla, az Európai Bizottság csupán egy évvel halasztotta el az illegális bevándorlók befogadásának kötelezettségét, és a jövő évi választások után e határidő lejártával migránsokat irányíthat Lengyelországban. Az olyan ügyek tehát, mint Olivia Pere, nem csak Lengyelországban jelölik ki a migrációs vita határait, hasonló kijelentésekért már ítéltek el német, brit, francia és spanyol állampolgárokat is. Nem akarunk ilyen tárgyalásokat és ítéleteket az országainkban. E jelenség méreteit mutatta meg a Remigration Summit 2026, amelyen részt vett az Ordo Iuris nemzetközi fejlesztési igazgatója is. Az Európai Unió elhibázott migrációs politikája következményeinek visszafordításáról szóló vitára 600 résztvevő érkezett számos országból. A csúcs találkozót Portóba tervezték, de biztonsági okokból egy közeli kisvárosba helyezték át, a helyszínt pedig csak a rendezvényt megelőző éjszakán fették fel a résztvevők előtt. Az egyik vendég, a németországi Maximilian Merkel, akit a rendőrség a müncheni repülőtéren feltartóztatott és 3 napra megtiltotta neki az ország elhagyását, azzal az ürüggyel, hogy portói jelenléte, idézem, csorbítaná Németország jó hírét, autóval jutott el a helyszínre, vállalva a hazatérése utáni megtorlás kockázatát. Felszólalt itt többek között Dries van Lagenhove, volt belga parlamenti képviselő, akit nemrég gyűlöletbeszédért 4000 eurós pénzbírságra ítéltek a Löweni Katolikus Egyetemen tartott előadásáért, amelyben adatokra és statisztikákra támaszkodva rámutatott a tömeges migráció és a bűnözés növekedése közötti összefüggésre. Korábbi privát csevegésben közzétett mémekért is elítélték, ügyeinek perköltségei pedig elérték a 420 ezer eurót. A megtorlás a holland jogászt, Eva Vlaardinger Bröcket is elérte, aki Keir Starmer miniszterelnöknek rótta fel a felelősséget, idézem, a brit lányok bevándorló, erőszaktevő bandák általi folyamatos megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. 3 nappal később az Egyesült Királyság megtagadta tőle a beutazást, arra hivatkozva, hogy megint csak idézem, jelenléte nem szolgálja a közérdeket. Úgy tűnik, hogy Lengyelországban még csak most kezdődik a szólásszabadság jogi üldözése, ezen a területen állapították meg a lengyel szervezetnél. Elemezzük a migrációval kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentumokat. elkészítettük a migrációs paktum elemzését a 26 leggyakrabban feltett kérdésre adott válaszok formájában, a Magyar Matthias Corvinus kollégiummal közösen pedig a visszaszerezni az ellenőrzést a migrációs politika renacionalizálása című jelentést, amely konkrét javaslatokat tartalmaz arra, hogyan kapják vissza az államok a migrációs politika feletti szuverén ellenőrzést. A migrációs politika kihívások, megoldások és szuverenitás című varsói konferencián, amelyet a Patrióták Európáért Alapítvány szervezett lengyel, magyar és olasz szakértők részvételével, az Ordo Iuris elnöke a migrációs válság kezelésének bevált módszereiről beszélt. A nemzetközi együttműködés meghozza első gyümölcseit. Az Európai Parlament elfogadta a kitoloncolásokról szóló rendelettervezetet, amely szerint az egyik uniós tagállamban kiadott kitoloncolási határozatot és beutazási tilalmat az összes többiben el kell ismerni. Elemzésünkben ezt az uniós migrációs politika évtizedek óta első jó irányú változásaként értékeljük. Külön elemzést szenteltünk az Európa Tanács tagállami kormányainak kisinyovi határozatának, amely elismeri a nemzeti hatóságok elsőbségét a migrációs politikában, összhangban szakértőink téziseivel, miszerint a migráció és a menekültügy területén a nemzetközi jog nem felel meg a mai valóságnak. Lengyelország ma még biztonságos ország. Nemrég még Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország, Svédország és az Egyesült Királyság is annak számított. Nem csak azért kell küzdenünk, hogy mi döntsük el, ki telepedhet le országunkban és ki nem, hanem mindenek előtt azért, hogy szabadon kifejezhessük a véleményünket ebben a kérdésben, írták mindenről a lengyel szervezetnél. Hölgyeim és uraim, két hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Szabó Gábor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 4-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Jelenleg stabil Magyarország energia ellátása. Meghosszabbította péntek éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról. Jelenleg stabil Magyarország energia ellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó, még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök a paksi erőműnél tett keddi látogatása során. Magyar Péter a Facebook oldalán megosztott videóban közölte, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásának, közölte a kormány a hőségriasztásról szóló napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Hétfőn a csúcsidei villamos energiaterhelés 6438 megawatt volt, ami több mint 560 megawattal maradt el az előrejelzett értéktől. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A 100 halombattai finomítóhoz 6 mobil szivattyút telepítettek és tartanak készenlétben. Közben tovább apadt a Balaton, hétfőn 1 cm-rel lett alacsonyabb a vízszintje, a Velencei tó vízállása 30 cm, amely hétfőn nem változott, ám ez 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál vasárnap 23 órakor 140 cm volt, hőmérséklete 28,5 Celsius fok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleményt adott ki. A legfontosabb tudnivalókat a szerkesztő foglalta össze.
3: Azt írták, a hőség minden szervezetet megterhel, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, igyunk vizet folyamatosan, a szokásosnál nagyobb mennyiséget. A cukros üdítők, az alkohol és a túl sok koffein fokozhatja a folyadékvesztést, hívták fel a figyelmet. Fordítsunk különös figyelmet az egyedül élő idősekre. A hatóságok kérik a hozzátartozókat, hogy naponta többször érdeklődjenek az egyedül élő idősek hogy léte felől, segítsék őket a rendszeres folyadékfogyasztásban, és lehetőség szerint abban is, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös környezetben töltsék. Napközben árnyékoljuk a lakást, csak este vagy kora reggel szellőztessünk. A légkondicionálókat úgy használjuk, hogy a kinti és benti hőmérséklet között ne legyen 8-10 foknál nagyobb a különbség. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Viseljünk világos ruhát, fejfedőt, napszemüveget és használjunk magas faktorszámú fényvédőt. Fürödni csak kijelölt helyen ajánlott, felhevült testtel senki se ugorjon a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyjuk felügyelet nélkül. Akik nem tudják lehűteni otthonukat, keressenek fel légkondicionált közösségi helyiségeket, amelyek listája a Katasztrófa Védelem honlapján és a Vész alkalmazásban is elérhető. Gyermekeket, idős vagy mozgásában korlátozott embert, illetve háziállatot még rövid időre se hagyjunk az autóban. Emellett ne dobjunk el égő cigarettákat, ne hagyjunk a napon öngyújtót vagy aeroszolos palackot, és a hőségriasztás idején ne gyújtsunk tüzet a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a tartós hőség idején fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is.
0: 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Azt írták, munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadék pótlásról, és arról is, van-e, akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. A közlemény szerint a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az egyházmegyei hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját is. A takarékossági intézkedésekhez a plébániák is csatlakoznak, saját hatáskörükben csökkentve az energiafelhasználást, közölték. A maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést, nyilatkozta Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök, a július végén kialakult ceutai migráns roham magyarázataként. A kialakult helyzetről Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját kérdezzük.
4: Nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Közvetlen kiváltó a spanyol legfelsőbb bíróság június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást. És ugye ez a hír kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. A másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Mint Ceuta, mint Melilla, külső határ az erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van szó, csak azok, akik bejutottak. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már be is jön egy geopolitikai tényező, hogy Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok, és Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
0: Marsai Viktorral bővebben a csütörtöki kerengőben beszélget Posgai Nóra. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Oroszország újabb nagyszabású drón támadást hajtott végre Ukrajna ellen, Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország augusztus 3-áról 4-ére virradó éjszaka 163 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem minden drónt megsemmisített vagy hatástalanított. Ugyanakkor 13 helyszínen a lehulló roncsok becsapódásait regisztrálták. Az orosz támadások következtében 3 ukrajnai régióban 3 ember meghalt, további 48-an megsérültek. A poltovai területen egy becsapódás miatt veszélyes vegyi anyag szivárgott ki. A hatóságok lezárták az érintett területet és megkezdték a kárelhárítást. Közben az ukrán hadsereg újabb mélységi dróncsapásokat hajtott végre Oroszország területén. A beszámolók szerint találat érte a Wildberries egyik moszkvai Szentpétervár közelében működő logisztikai központját, valamint tűzütött ki a szamarai területen található szízranyi olajfinomítóban. Az ukrán fél szerint a támadások célja az orosz katonai ellátási és üzemanyagellátási láncok gyengítése volt. A front helyzetről az ukrán vezérkar azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában Oroszország 1240 katonát, továbbá több harckocsit, tüzérségi rendszert és egyéb haditechnikai eszközt veszített. Nemzetközi téren Románia az aszály miatt kieső egyik atomreaktorának pótlására Ukrajnából importál villamos energiát, ami jól mutatja, hogy az ukrán energiarendszer a háborús körülmények ellenére is képes támogatni a térség ellátás biztonságát.
0: Nagyváradon nem, de Bihar megyében 15 településen már korlátozzák a vízfogyasztást, Gáspár Sándor tudósít.
6: Nagyváradon a vízművek közleményéből tudni, hogy a megyeszékhelyen, illetve a többi általuk ellátott településen idén júliusban több vizet fogyasztottak, mint az elmúlt 3 évben bármikor. Több mint 1.860.000 köbméter vizet tápláltak a hálózatba, ami 77.000 köbméterrel, 4,3%-kal haladja meg a 2025 júliusi mennyiséget. Lucián Kindlea, a vízművek igazgatója szemléltetőbbnek tartja, hogy most naponta 2500 köbméterrel több fogy, mint tavaly ilyenkor. Csúcsra járatják a szivattyú állomásokat. A jelenlegi fogyasztás ugyanakkor egyelőre nem teszi szükségessé a szolgáltatás korlátozását Nagyváradon. Úgy értékelik, a rendelkezésre álló vízkészletek és létesítmények biztosítani tudják a város folyamatos vízellátását, még akkor is, ha a szivattyú állomások a korábbi nyarakhoz képest nagyobb terhelés alatt működnek. Nagyváraddal szemben viszont néhány faluban nem tudják a nap 24 órájában folyamatosan biztosítani a szolgáltatást. Ezekre a településekre tartálykocsikkal szállítanak ivóvizet, és naponta csak néhány órán át biztosítják a vezetékvizet is, hogy a lakosság ne maradjon háztartási víz nélkül, közölte Lucián Kindlea. Úgy véli, a lakosság is megértő, mert ha mindenki a vezetékes vízzel öntözni a kertjét, biztosan nem tudnánk biztosítani a szükséges vízmennyiséget. De a takarékos vízhasználat még a rendkívüli hőség idején is lehetővé tenné a folyamatos szolgáltatást. Egyébként a szárazság miatt Bihar megyében már 15 településen kellett ideiglenesen korlátozni a vízellátást. 10 nappal korábban még csak 8 település volt érintett. A korlátozásokat kiterjesztették a nagyváradi hőszolgáltatóra és a városi útkarbantartó cégre is, ugyanis a Körösök vízügyi igazgatósága által felügyelt szakaszok egyharmadánál már alig van mérhető vízhozam. A fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték 10%-a alá csökkent. A Sebes-Körösön is csökkent a vízhozam, de a város és környéke szükségletét még fedezi.
0: A közösségi oldalak 14 éves kor előtti használata rontja a gyerekek írás és számolási készségét, valamint ezzel összefüggésben iskolai osztályzataikat is, derül ki a Bressai Tudományegyetem és a Társadalomkutatóintézet felméréséből. Szávó Máriát hallják.
3: A vizsgálat szerint a közösségi médiát használó 14 év alatti gyerekek, az úgynevezett korai használók sokkal rosszabbul teljesítenek irodalomból és matematikából. A felmérést több mint 5207 és 16 év közötti észak-olaszországi iskolás körében végezték el. A Marco Gui szociológus vezette kutatócsoport eredményeit elsőként a Nature tudományos folyóirat közölte hétfőn. Az írásbeli és számolási kompetencia szintjét mérték fel a korai és késői közösségi média használók körében. Az utóbbiak a 14 év felettiek, mert az olasz törvények szerint ettől a kortól használhatják önállóan, szülői engedély nélkül a közösségi médiát. A felmérés eredménye szerint a tanulók minél korábban kezdik el használni a közösségi teret, annál súlyosabbak hiányosságaik, mindenekelőtt irodalomból és matematikából. Az angol nyelvtanulásban a két vizsgált csoport nem mutatott jelentős különbséget. A kutatás eredményének ismeretében hangsúlyozzák, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. A kutatócsoport pontosabb irányelvek bevezetését szorgalmazza, és a digitális eszközök használatának megtanítását az oktatási intézményekben nem csak a gyermekeknek, hanem a pedagógusoknak és a szülőknek is.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Fametszetektől a misszióig, 4 évtized Gyészabó Béla örökségének szolgálatában. Ezzel a címmel közölt cikket a Krónika internetes oldalán Ferenczi Miklós református lelkipásztorról, akinek személyes küldetésévé vált Gyészabó Béla fametsző művész hagyatékának gondozása. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy gyermekkorától kezdve nap mint nap olyan művész társaságában élhetett, aki később a 20. századi erdélyi magyar képzőművészet egyik legismertebb alkotójává vált. Ferenczi Miklósnak azonban Gyészabó Béla nem csupán nagy művész volt, hanem családtag, nevelő, példakép is. A lelkipásztor ma már 4 évtizede gondozza a hagyatékot, amelynek köszönhetően Gyészabó alkotásai továbbra is rendszeresen találkoznak közönségükkel. Közel 200 kiállítást szervezett, hogy a neves grafikus és alkotótársa művészetét a fiatalabb nemzedékek is megismerhessék. Az online felületen a Krónika videós összeállítást is közöl, amely a Gyészabó Béla galériába és a kolozsvári Bánfi palotában szervezett fametszet kiállításra kalauzolja az érdeklődőket. Megdőlt az országos éjszakai melegrekord Szlovákiában is, írta a Pozsonyi Újszó. Detrekő Szentpéteren csak 27,5 Celsius fokig hűlt le a levegő, tájékoztatotta honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Azt írták, egyes helyeken rendkívül forró volt az éjszaka. A rendkívül meleg légtömegek és az enyhe szél miatt két mérőállomáson sem süllyedt 27 Celsius fok alá a hőmérséklet, tette hozzá az intézet. Szakolcán 27,4 fokot mértek. A hőségben is tömeges volt a részvétel a vasárnap immár 12. alkalommal megtartott padéi, családi és gyermeknapon a régi katolikus plébánia udvarán, számolt be a Vajdasági Magyar Szó. A rendezvényt mindig július végén vagy augusztus elején szervezik meg, mert augusztus 5-én van padéna a templom búcsú, és sokan, akik elszármaztak a faluból, és már húzamosabb ideje külföldön élnek, általában ilyenkor jönnek haza szabadságra, mondta a szervezők nevében Ripcó Krisztián, a Padéi Innovációs Központ Egyesület önkéntese, aki egyben a VMS helyi szervezetének elnöke is. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Az időjárásról. Derült száraz idő várható gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. Enyhe déli szélre a Dunántúlon számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. Meghosszabbította péntek éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit. Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is. Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múltidéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
8: 2026. augusztus 4-e, kedd van. Isten éltesse Domonkos, Dominik és Dominika nevű kedves hallgatóinkat. E rokon eredetű nevek mind a latin Dominicus férfi név magyar változatai. Jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert a vasárnap neve, az Úr napja, latinul Dies Dominica volt. Egyházunkban ma, liturgikus emléknapján az Arci plébánosra, a plébánosok védőszentjére, Viannei Szent Jánosra emlékezünk, aki 1859-ben ezen a napon hunyt el. 29 éves korában szentelték pappá. Káplán lett, majd Ars plébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta. A környező falvakban gyors kocsi szolgálatot szerveztek, hogy minél előbb eljuthassanak hozzá az emberek, akik gyónni akartak. Ő pedig napi 18 órát töltött gyóntatószékben. Ember szeretete és szociális érzéke legendás volt. Az évenként Arszba zarándokló emberek száma megközelítette a 100 000-et. Szent II. János Pál pápa így vallott róla. Személyét megismerve meggyőződésemmé vált, hogy a lelkipásztor küldetésének jelentős részét éppen a gyóntatáson keresztül valósítja meg, vállalva a gyóntatószék önkéntes rabságát. 10. Pius pápa avatta boldoggá 1905-ben, 11. Pius pápa 1925-ben pedig szentté. Éppen maradt teste egykori plébánia templomának oltárában nyugszik. Alapjában véve mindnyájan karanténban élünk ezen a világon, amíg engedélyt nem kapunk a nagy égi utazásra. Állapította meg Hans Christian Andersen, dán költő és meseíró, aki 1875-ben ezen a napon hunyt el. Mindössze 11 éves volt, amikor apja, aki szegény cipész volt, elhunyt. Ekkor abbahagyta az iskolát, és otthon az összes beszerezhető színdarabot elolvasta, köztük Ludwig Holberg és Shakespeare műveit. Utóbbi összes színművét megtanulta kívülről, és fabábuival a maga készítette játékszínházban el is játszotta őket. 14 éves korában Koppenhágába ment, hogy ott a királyi színháznál dolgozhasson. A színház igazgatósága és 6. Frigyes király támogatásával latin iskolába, majd egyetemre járt. Sokat utazott Európában. 1841-ben Magyarországon is járt, ahol többek között bejárta Pestet, Budát és Mohácsot. Dán, német és görög legendákra, történelmi tényekre, a néphitre, valamint kora irodalmi mozgalmaira támaszkodott. Történetei a Kis gyufahárus lány, a Császár új ruhája, a Tűzszerszám, a Rút kiskacsa, a Kis hableány, a Rendíthetetlen ólomkatona és a Hókirálynő ma szinte a világ minden országában ismertek. 30 évvel ezelőtt, 1996-ban ezen a napon fejeződött be a 26. újkori nyári olimpia Atlantában. Elsősorban arról nevezetes ez a sportesemény, hogy a NOB mind a 197 tagországa részt vett a játékokon. Hazánkat 24 sportágban 212 sportoló képviselte, akik összesen 21 érmet szereztek, 7 arany, 4 ezüst és 10 bronzérmet. A 7 aranyból 3-at úszók szereztek. Egerszegi Krisztina újra nyert 200 méteres hátúszásban, Rózsa Norbert a 200 méteres mellúszószámban, Cene Attila pedig a 200 méteres vegyes úszószámban. Két további aranyat a hajósok szereztek, Kőbán Rita kajakozó az 500 méteres számban egyéniben, ugyanezen a távon a kenus Horváth Csaba és Kolonics György párosban lett bajnok. Kovács Kokó István itt szerezte meg olimpiai bajnoki címét, Kis Balázs pedig kalapácsvetésben lett bajnok.
0: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mi

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk, megostoroztak asszonyunk.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztunk.

0: Amen, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter kedd délután, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások, és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ilyen hőmérsékleten kell tartani őket, ismertette. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadék fogyasztásra hívták fel a figyelmet, illetve azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A kerékpár szállítás 6,5%-kal nőtt, a fedélzeti vendéglátás forgalma pedig a Balaton Intercity-ken 11, a kék hullám Intercity-ken 44%-kal emelkedett. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai tekergő express vonatok voltak. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget, írja az MTI. Kigyulladt egy illegális bevándorlókat szállító bárka a Lamans csatornán, és 157 embert mentett ki a vízből a francia és brit parti őrség, miután az utasok a lángok elől a tengerbe ugrottak, írja az Index. A motor gyulladása által okozott incidens 8 év legnagyobb mentési műveleteként vonult be a térség történetébe, halottakról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Derült száraz idő várható gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Kilencedik rész. A második estén, mikor gazdijéknál bezáródott az ajtó, Füstös semmi szorongást sem érzett. Olyan természetesnek találta, hogy nem hívták be az előszobába, mintha soha nem is aludt volna másutt, mint idekünn a házában. Asszonyka, mint előző este, berakta a házába, s búcsúzóul megsimogatta, megvakargatta, és hosszasan duruzsolt a fülébe. Mikor azonban elment és magára hagyta, még nem volt kedve aludni. Olyan szép, langyos éjszaka volt, hogy kicsalogatta a házából még egy kis sétára. Ide-oda témfergett, felkereste Bundást is, és kissé eljátszadozott vele. Mikor Bundás végül lerázta magáról, továbbállt, és ugyanott, ahol a múlt éjszaka találkoztak, felfedezte a varangyos békát is. De az annyira el volt foglalva a vadászatával, hogy szólni sem lehetett hozzá. A sziporkázó csillagfényben szeme egyre jobban látott, már nem félt a bokrok sötétebb árnyékaitól sem. Bátran sétált ide-oda, sőt, mikor a szomszéd Cézi megugatott valakit, ő is csatlakozott hozzá vészesen szirénázó vonítással, ugatással. Abba sem akarta hagyni, annyira megtetszett neki a saját hangja, és annyira büszke volt rá, hogy őrizheti a házat. Minden kis neszre újból és újból riadót tutult. Gazdiék eleinte nevettek rajta bent a lakásban, de a végén bosszankodva rászóltak, hogy most már elég, minden semmiségért nem kell az embert felriasztani álmából. Füstös kicsit elszégyelte magát, és elcammogott a házához. Amint átvágott a pázsiton, beleütközött valami nagy labdába, de olyan hevesen, hogy felbukfencezett. Ennyi, mi ez? Gondolta magában, hiszen az előbb még nem volt itt semmi. Sietve talpra ugrott, és körülszimatolta a mozdulatlan gömbölyű dombocskát. Orrával meg is bögdöste, előbb gyengéden, de aztán egyre hevesebben, és egyszerre úgy érezte, mintha éles tüskék szaladtak volna az orrába. Fájdalmában feljajdult, és nyűszítve ugrott el onnan. Mi ez? Mi ez? Ki dobta ide ezt a tüskecsomót? Kérdezte magában. Újból közelebb ment hozzá, és lehasalt mellette. Égő orrát a harmatos fűbe dugta, hogy hűsítse. Mozdulatlanul feküdt, és figyelte a tüskecsomót. Gyanakodott rá, hiszen volt már némi tapasztalata abban, hogy élettelen tárgyak egyszerre megelevenednek. Türelmesen várt, hát ha ez is ilyes valami. Várakozása meg is hozta az eredményt. Füstös úgy látta, mintha a dombocska megmozdult volna. A tüskék lassan lesimultak, a gombóc apránként hosszúkás alakot vett fel, mintha nyújtózkodnék. Addig-addig nyújtózkodott, míg a gombolyakból kibukkant egy hosszúkás orr. Ez az orr lassan fölemelkedett, a tüskék hátra simultak, és egyszerre csak előtűnt egy olyan fej, amelyből jóindulatú, apró szemecskék csillantak elő. Most már tisztán látszott az egész állat. Akkora volt, mint Füstös, amikor ide érkezett. Szőr helyett azonban szürkés tüskék borították a hátát, melyek most már nem meredtek olyan harciasan az ég felé, hanem szépen lesimultak. Füstös még most sem mert mozdulni, nehogy elriassza a furcsa állatot, de egyszer csak észrevette, hogy a kis jószág apró lábaival lassan megindult. Most már félt, hogy elmegy az orra elől, és ezért halkan, óvatosan megszólalt. Hová mégy? Ne hagyj itt! Szeretnék beszélgetni veled! Ekkor hihetetlen dolog történt. A kis állat egy szempillantás alatt eltűnt, és helyette megint csak az előbbi tüskés labdaszerűség hevert a pázsiton, dermedten, mozdulatlanul. Mi ez? Az előbb álmodott talán, hogy eleven állatot lát maga előtt? Most mit csináljon? Hozzányúlni nem tanácsos, mert szúr. Füstös kérlelni kezdte a tüskés gombolyagot. Ne bolondozz már! Ne tettesd magad! Hiszen én nem bántlak, hiszen én csak egy fiatal kiskutya vagyok, nem is merek hozzád nyúlni. Mutasd már magad, és beszélgess velem. Semmi válasz. A gombolyag mozdulatlanul hevert továbbra is, aztán egyszerre megszólalt egy vékony kis hang. Majd bolond leszek mutogatni magam, hogy aztán belém harapj. Ismerem már a fajtádat, volt veletek néhányszor dolgom. Hát azok bizonyára nagyon neveletlen kutyák voltak, akikről beszélsz. Én még soha senkit sem bántottam. Ezt mindenki mondhatja, válaszolta gombolyag.
Hát, ha nem hiszel nekem, akkor maradj csak gombolyakban. De azért beszélgethetnél velem. Tudod, én még nagyon fiatal vagyok, most ismerkedem a világgal. A kert lakói közül már sokkal találkoztam, és jó barátságot is kötöttünk. Ha nem hiszed, kérdezd meg a Cinegét, vagy a Fekete Rigót. Azokkal én nem találkozom, mert nappal alszom. Hát akkor kérdezd meg a Varangyos Békát, ott áll a ház sarkánál, és vadászik. Bár ő elég mogorva és goromba, de azt nem mondhatja, hogy bántottam. De hogy kérdezem, ha megkérdezném, nekem ugrasz, amíg beszélek vele. Hát, ha ennyire bizalmatlan vagy, maradj gombolyakban. Én addig úgysem megyek el innen, amíg el nem mondod, hogy ki vagy, mit csinálsz, hogyan élsz. Az alakodat futólag már amúgy is láttam, de gondoltam, kényelmesebb lenne neked is úgy beszélgetni, ha rendes alakodban állsz ide, és nem kell összegömbölyödve kuporognod. Csak nem akarsz reggelig feltartóztatni? Aggodalmaskodott a gombolyag. Hogyan fogok akkor vacsorázni? Eredj innen, hadd menjek utamra. Éhes vagyok, és még meg kell keresnem a vacsorámat. Csak nem kívánod, hogy éhen halljak? Dehogy kívánom. Sőt, talán segíthetek is, hogy hamarosan találj vacsorára valót. Csak mondd meg, mit szoktál enni. Légy nyugodt, nem veszem el tőled, mert én már vacsoráztam, és jól laktam. Hát, azt teszem, amit találok. Most még nem olyan változatos az étlapom, mert még csak tavasz van. Nincs gyümölcs, nincsenek magvak, mert azt is szeretem ám. Mostanában csak bogarakat, gilisztákat keresek, meg édes gyökereket rágok. Néha madártojásra is bukkanok, azt is szeretem, de most még nincsenek a fészkekben tojások. Hát te mit eszel? Én azt is megeszem, amit az emberek esznek. Ismerem a tejet és a kenyeret is. Csettintett a nyelvével. A tejet különösen szeretem, de már nagyon régen nem ettem. De jaj, minek is beszélek ennivalókról, már olyan éhes vagyok amúgy is. Minek gyötröd magadat, igazán több eszed lehetne, mondta Füstös. Vesd már le ezt a gombolyag alakodat, és akkor megkínálok egy kis tejben áztatott kenyérrel. Asszonykám ide készített nekem éjszakára, de én nem vagyok éhes, sokat vacsoráztam este. Igazán megkínálsz tejben áztatott kenyérrel? Hát egy életem, egy halálom, mormogta a gombolyag. Elfogadom a meghívásodat. Ha nem csapsz be, akkor hűséges barátod leszek. De ha hazudsz, akkor úgy megbögdöslek a tüskéimmel, hogy soha életedben nem felejted el. Miközben ezt mondta, már kezdett átalakulni, s mire az utolsó szavai elhangzottak, Füstös előtt állt az előbbi hosszú orrú állatka. Én vagyok a sündisznó, mutatkozott be, és gyanakodva nézett Füstösre, minden mozdulatát lesve. Itt vagyok, ahogy kívántad. Most hadd nézzelek meg én is téged, és mutasd meg, hol van az a vacsora, amivel meg akarsz kínálni. Na látod, válaszolt Füstös, hamarabb is rászánhattad volna magad. Gyere utánam, itt van a házam mellett. Elindult, s utána baktatott a sündisznó. Látszott rajta, alig várja, hogy kedvenc csemegéjéből ehessen. Mikor meglátta Füstös tányérján a tejben áztatott kenyeret, és orrába szippantotta a szagát, nekirontott, és kínálást sem várva csámcsogva falatozni kezdett. Füstös csak nézte, és addig nem szólt hozzá, amíg első éhségét el nem verte. Addig hiába is szólt volna, mert éhes állatnak első az evés, és csak azután következik minden más. Az adag túl nagy volt a kis állatnak, még a fele sem hiányzott a tányérról, és már úgy érezte, nem tud egy falatot sem lenyelni. Egyél csak, kínálgatta Füstös. Én nem vagyok éhes, szívesen adom. Reggel úgy is kapok az asszonykámtól friss tejet. Nem tudok többet enni, nyögte sajnálkozva a sündisznó. Milyen jó dolgod van neked, eléd teszik készen, s csak meg kell enned. Én mennyit szaladgálok, amíg összehozom a vacsorámat, és közben mindig vigyáznom kell, hogy meg ne támadjanak, és valami nagyobb állatnak nehogy én legyek a vacsorája. Köszönöm, hogy ilyen pompásan megvendégeltél. Sajnos nem tudom ezt viszonozni, de sohasem lehet tudni, mikor lehetek szolgálatodra, és talán egyszer meghálálhatom neked.

Máskor is szívesen látlak, ha erre jársz, csak térj be hozzám, mondta Füstös. De miért járkálsz te éjszaka? Hát én már így születtem. Engem nappal fog el az álmosság, és éjszaka járok eleség után. Én télen is alszom, csak akkor ébredek fel, amikor elmúltak a fagyos éjszakák, ilyenkor tavasszal. Hát ez érdekes. A múltkor a méhecske megmagyarázta nekem, hogy mi a tél, mert én még egy telet sem értem meg, és nem tudom milyen. Tőle hallottam, hogy télen nagyon hideg van, nincs fű, nincs zöldellő kert, bogarak sincsenek, virágok sem, és sok madár sincs ilyenkor itt. Igaz? Igen, így van. Mondd meg nekem, hol tudsz akkor meghúzódni, és nem fázol, amikor alszol? Dehogy fázom, hiszen nem is tudok róla, hogy tél van, mert ha alszom, semmiről sem tudok. Mikor elmúlik a nyár, és kezd hideg lenni, elszáradnak a falevelek, és lehullanak. Ilyenkor keresek egy olyan helyet, ahová a szél sok száraz falevelet összehordott, belehempergek, és tüskéjében sok-sok száraz levél fennakad. Ezeket elszállítom a lakásomra, ami ott fenn a dombon van, a bozótosban. Annyi száraz lombot hordok haza, hogy jó nagy kupac legyen. Mikor már elég sokat összegyűjtöttem, akkor beleásom magam a közepébe, összegömbölyödöm, és elalszom. A száraz lombok jó vastagon betakarnak, és ha télen hó esik, az is vastagabbá teszi a takarómat, és a szél nem tudja lefújni rólam. Pompás meleg helyen van, és fel sem ébredek tavaszig. És nem ébredsz föl arra, hogy éhes vagy? Kérdezte Füstös. Ha alszom, nem vagyok éhes, nem kívánok enni. Persze, amikor tavasszal felébredek, olyan éhség fog el, hogy felfalnám az egész világot. Kell is ilyenkor ennem, mert télen nagyon lefogyok. Nemrég bújtam csak elő téli szállásomról, azért vagyok most mindig éhes. Igen, mondta Füstös, a varangyos béka is említett ilyesmit. Ő is alszik télen. Na, még csak azt akarom mondani, miért eszel madártojást? Hiszen a madaraknak fáj az, ha elhordod a tojásaikat. Azért eszem, mert nagyon ízletes a madártojás, mondta a sűn. Miért fáj az a madaraknak, hiszen a tojás nem élő lény? De az lesz, ha a madarak kiköltik, és ha te ellopod tőlük, akkor nem lesznek fiókáik. Neked nem voltak még gyerekeid? Dehogy nem, minden évben szoktam nevelni néhányat. Hát akkor biztosan neked is fájna, ha elrabolnák tőled a gyerekeidet, nem? Persze, hogy fájna. De a madarak újra tojnak, és nem hiányzik nekik az, amit én elveszek tőlük. Nem mindig tudnak másikat tojni, mondta komolyan Füstös. Ide figyelj, mondok neked valamit. Legyünk ezentúl jó barátok. Szívesen megvendégellek bármikor, ha éhes vagy, akár minden este, mert nekem bőségesen adnak ennivalót. De arra kérlek, hogy ezentúl ne bántsd a madártojásokat, a cinkéjét, a fekete rigójét és a többiét sem, mert ők is jó barátaim, és kötelességem az ő érdekeiket is megvédeni. A sündisznó elámult, és egy ideig nem tudott szóhoz jutni. Hát ilyet még sohasem hallottam, mondta végül, hogy valaki így szeresse a barátait. Eddig nekem még sohasem volt ilyen jó barátom. Te vagy az első, aki nem bántott, hanem inkább jó volt hozzám. Ezért megígérem neked, hogy ezentúl én sem akarom megszomorítani a te jó barátaidat, sőt, ha lehet, szeretnék megismerkedni velük. Szívesen megismertetnélek velük, de ők éjjel alszanak, te pedig olyankor vagy ébren. De ha nem is találkozhat velük, majd elviszem nekik a híredet, és azt az ígéretedet, hogy nem bántod többi a tojásaikat. Jó lesz? Nagyon jó lesz. Köszönök neked mindent, és igyekszem megszolgálni mindazt, amit tettél velem. De most megyek, mert neked aludnod kell, hiszen te nappal vagy ébren. Minden jót. Majd meglátogatlak. Gyere csak, gyere minél gyakrabban! A sűn elkocogott, Füstös pedig még egy darabig hallgatta elhaló lépteit, aztán elálmosodott, és bebújt a házába.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 9. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzőjáms, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
2: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

mindjárt simogatva ébreszt.

0: Az elmúlt percekben Mikola Péter, az Eszterlánc zenekar és Kövi Szabolcs muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter kedd délután, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások, és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ilyen hőmérsékleten kell tartani őket, ismertette. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadék fogyasztásra hívták fel a figyelmet, illetve azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A kerékpár szállítás 6,5%-kal nőtt, a fedélzeti vendéglátás forgalma pedig a Balaton Intercity-ken 11, a kék hullám Intercity-ken 44%-kal emelkedett. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai tekergő express vonatok voltak. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget, írja az MTI. Kigyulladt egy illegális bevándorlókat szállító bárka a Lamans csatornán, és 157 embert mentett ki a vízből a francia és brit parti őrség, miután az utasok a lángok elől a tengerbe ugrottak, írja az Index. A motor gyulladása által okozott incidens 8 év legnagyobb mentési műveleteként vonult be a térség történetébe, halottakról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Derült száraz idő várható gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
3: Mostani magányomban újságokat sem olvasok. Más években is szoktam ezt. Kiszakadni egy-egy hónapra a világ eseményeiből, mint a néző, aki behunja szemét egy-egy percre az izgalmas mozifilm előtt, s aztán újból kinyitva megállapítja, hogy nem vesztett a meséből semmit. Babits Mihály mondataival köszöntöm Önöket ezen az estén. Halálának 85. évfordulóján jegyzetek a Beteg ágyból című 1933-as írásából hoztam egy, a katolikus hitünkről és vallásunkról gondolkodó részt, mely az esztétikai katolicizmus címet viseli. De még mielőtt a választott részre térnénk, hallgassuk meg a rövid bevezetőt. Ebből megismerjük a szituációt. A nagy beteg költő a János szanatóriumban olvasással tölti a magányos időt. Olvasni, mindig csak olvasni. Élet ez? Indítja az eszét kérdéssel Babits. Még tilos minden mozgás és izgalom, kivéve az olvasmányok szelíd izgalmát és képzelt túráit. Palankinon visznek ki a kertbe, mint Cicerót. Ott készen vár a matracos nyugágy, reám és a könyvre. Blazírt pasaként naponta váltom ágytársamat. Minden érdekel, és semmi sem elégít ki. Kapni és csak kapni sosem elég. Az elme, mint a szív, nem nyugszik meg, ami ki nem csordul. Sajnos, amit a beteg sok mozdulatlan hónapja összeolvas, mindenről írni és méltón írni nem tud. Érezzük ezekből a mondatokból, mennyire nehéz, ambivalens létállapotban van a költő. Beteg teste ágyhoz, mozdulatlanságba, magányba köti, a szellem azonban annál elevenebb, kalandvágyobb. Az egyetlen, de mindennél fontosabb mozgástér a beteg ember számára, a gondolatok szabad szárnyalása. Olvasmányai gondolatokra indítják a szanatóriumi magányban mozdulatlanságra ítélt beteg embert. És szelleme magasabban szárnyal a világ folyásának napi eseményeinél. Olvasmányai örökérvényűek, ahogy az olvasmányokból születő gondolatok is túlmutatnak korszakokon, túl az egyes ember véges életén. Számunkra is sok érdekes, tanulságos elemet tartalmaz ez a jegyzet. Ha Dantét olvasom, írja Babits, vagy mondjuk Horáciuszt, megdöbbent, hogy mennyire nem változik semmi lényeges. Az emberi szellem vágyai, félelmei, hitei és szektái lényegileg egyformák maradnak. Dante korában is van ateizmus, s Platón idején is sportőrület. De nem erről akarok beszélni. Egy hónap néha több egy évezrednél, mert kicsiben és közelről a hullámok magasabbak, s dupla magasak, ha csónakunkat érik. Milyen igaz, milyen szemléletes ez a metafora, amelyet Babits használ. A csónak az élet két partja közötti tartózkodási hely, az életutazást biztosító, a viharokban menedéket adó oltalom. És valóban, mit számít egy-egy hullám a nagy egészben, a világmindenségben, a tengeren, melyen milliárdok utaznak egyszerre, ugyanazon partok között? De a csónakban ülőt mégis megingatja minden egyes hullám. Számára mégis nagy az ereje. És tulajdonképpen itt tér írása tárgyára Babits. Egy katolikus folyóiratban cikk jelent meg róla, arról vajon megérdemli-e a katolikus költő elnevezést, pontosabban Babits szavaival nevezetet. Én erre a névre sohasem pályáztam, veti papírra gondolatait, így válaszol közvetve a felvetésre, mely személyét érinti. Egyszerűen magyar költő akartam lenni, minden egyéb jelző nélkül. Persze, katolikusnak születtem, e vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. De más a lírai vallomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Istenhez köt? Akár hiszünk benne, mondhatnám, akár nem. S a vers feladata minden mély emberi érzést kifejezni. De nem okvetlen feladata pozitív konfessziót tenni, nyilvános hitvallást valamely egyház hittételei mellett. Hallottuk, Babits külön választja a lírai vallomást az egyházi hitvallástól. Azt mondja, az ember legmélyebb érzései, bár mindig Istenhez kötnek, de nem mindig az egyház hittételeit visszhangozzák. Az ember, bármilyen őszinte és mély is a hite, bármilyen erősen igyekszik Isten közelében lenni, nem kerülheti el a hit próbatételeit, a kétségeket, és ezek épp úgy a legmélyebb érzésekhez tartoznak, melyek a lírai vallomásban bizony teret kapnak, kimondott szóvá válnak. De szabad-e hitetlenséggel vádolni bármely embert, akinek a szívében az őszinte hitre való törekvés mellett mégis megjelenik a kétség vagy akár a tagadás? És ha megjelenik is, de még nem vert gyökeret, küzdeni ellene súlyos feladatunk. A katolicizmus én előttem az, folytatom Babits Mihály szép vallomásának olvasását, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes. Az egyetlen, mely az emberiség vallásának nevét igényli. Nem egy koré, tájé, fajé vagy nemzeté. Ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan hitet tenni, s amit katolikus bírálom sokkal vagy kevesel, mert nem egyházi konfesszió. Szinte érzem égető kérdéseit. Milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást lát. De melyik igazi katolikus az, aki kételjel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem olcsó és nyugodt, még maga Krisztus is elcsüggett a keresztfán. Az egyház oktató-nevelő szempontból jónak láthatja titkolni kételjeit, s csupán a hit boldog óráiról állítni emléket. A költőnek mindent ki kell vallania. Ez az ő létjoga és kálváriája. Szabad-e hitetlenséggel vádolni bármely embert, akinek szívében az őszinte hitre való törekvés mellett mégis megjelenik a kétség vagy akár a tagadás? Mondom ki újra a kérdést, mely a jegyzet olvasása közben megfogalmazódott bennem, s mely Babits Mihály szavaiban is visszhangzik. És olyannyira őszinte és megérintő, hiszen közös, nagyon emberi, súlyos tapasztalatunkat mondja ki a kérdés. Melyik igazi katolikus az, aki kételjel, lázadással ne küzdött volna soha? A folytatás épp oly őszinte, a gondolatmenet világossága csodálandó. Időnk előre haladtával tovább lépünk, s a katolikus kultúrával foglalkozó részt olvasom. Így gondolkodik Babits. A költőt hát nehéz skatujába tenni. Vajon valóban a bárányok közül való-e? Megvan-e benne a kellő alázat a pásztorok iránt? Dante jut eszembe, a legkatolikusabb költő, aki a maga idejében sok egyházi férfiú előtt bizonnyal inkább farkasnak tűnhetett föl. Az igazi katolicizmushoz, ahogy mondtam, csak a gyóntatónak s Istennek van köze. Majd rátér a katolicizmus egyik igen fontos látható formájára, a katolikus kultúrára. Ez pedig nem más, mint a katolikus szellem múltjával, kincseivel való átivódás. S itt foglalkozik a költő az őt ért bélyeggel, miszerint esztét a katolikusnak titulálták. A katolikus kultúra, ahogy maga a katolicizmus, nézete szerint időtlen, egyetemes. Mindenütt és minden időkre érvényes, nem egy koré, tájé, fajé vagy nemzeté. Ez az egyetemesség és időtlenség, örök érvényűség az, mely ellentétben áll Babits szerint azzal a katolicizmussal, melyet a koráramlat alakít, mely az épp aktuális földi irányzatok, erőviszonyok és célok szerint formálódik. Mária a jobb részt választá. Idézi itt a költő a jól ismert evangéliumi szakaszt, Márta és Mária történetét. Az Úr lábánál ülő, ráfigyelő, őt szemlélő, minden más iparkodást az Úr távozása utánra hagyó Máriát állítja példaként nem csak

0: s ki kivitatkozhat vele, vagy lelki alkata szerint elismerheti igazát. Így szól ez a mondat. A kielégületlen emberi lélek még mindig biztosabban nyújtózhat Isten felé az elefántcsontorony bástyáiról, mint a koráramlat omlatak hullámhegyéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották.

0: Dvorzsák H-moll cselló versenyének első tételét Perényi Miklós és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1941. augusztus 4-én hunyt el Babits Mihály, költő, író. A Hangolóban most megzenésített verseit adja elő a Misztrál együttes.

Kedves hallgatóink, az 1941. augusztus 4-én elhunyt Babits Mihályra emlékeztünk. A Hangolóban megzenésített verseit hallották a Misztrál együttes előadásában. A szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Duna vízszintje már 5 cm-rel emelkedett, az utolsó turbina pedig stabilan termel, írta keddi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök a paksi atomerőmű működéséről. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország ismét összefogott, amit szerinte a vártnál alacsonyabb esti áramfogyasztás is mutat. Az országos tiszti főorvos péntek évfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadékfogyasztásra hívták fel a figyelmet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai Tekergő express vonatok voltak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. Azt írták, a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az Egyházmegyei Hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Orosz katonák drónnal vadásztak egy zöldség árusra Herszonban, közölte az ukrán rendőrség. A közzétett videón az látható, hogy a drón üldözi a férfit, majd felrobban, amikor a furgon mögé menekül. Az 52 éves árus túlélte a támadást, de repesz sérüléseket szenvedett és sokkos állapotba került. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az eset után ismét nagyobb nemzetközi nyomást sürgetett Oroszországgal szemben. Az alacsony dunai vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a II. Világháborús német hadihajók roncsai a szerbiai Prahovónál, a román határ közelében. A csaknem 80 éve a folyófenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. Az Európai Unió 2022-ben támogatást adott a roncsok eltávolítására, de a 21 hajóból eddig csak 3 emeltek ki. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományait? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket, vaklétükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből az első, a második, valamint a 10-től a 14. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
2: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa imavilághálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jópásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
3: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
2: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
1: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Cygnus a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szent Atya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
2: Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leo új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy meg

0: Lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán Városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
1: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai

0: népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenévé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjaztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szöul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyerte el Mozambik belső szabadságát. Giulio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Giulio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangunzéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Handel A-moll koncertó grosszójának részletét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Második rész.

0: Ha jól utána gondolok, be kell ismernem, hogy a legnagyobb jótevőm mégiscsak az volt nekem ebben az országban, aki ezt a kéthetes karantént kitalálta a lelki lepragyanúsak számára. Soha életemben nem voltam akkora úr. Kvárté, koszt, kifogástalan, és a társaságban se volt kivetni való ember. János olyan találékony pártfogónkká lett, hogy nem győztem csodálni az invencióját. Meg is kérdeztem tőle, hogy milyen katona volt a háborúban. A vezérkarban voltam én, kérem, mint afféle tedd ide, tedd oda pucer. Persze, az volt a baj, hogy János volt a pucer a tedd ide, tedd oda emberek közt. Egy hét múlva annyira összebarátkoztunk, hogy János már tekintetes úrnak szólított, és megmutatta a Rózsi arcképét. Szép, nagy darab lány volt a Rózsi, a széle hossza egyfajtából, és nagy testi erőre vallottak a betűi is, amikkel dedikálta a képet. Lajcsikámnak. Nini, hiszen magát Jánosnak hívják. Néztem rá értetlenül a pátrónusunkra. Hiszen éppen ez az én bánatom, hogy nem én vagyok a Lajcsi. Kollégám a Lajcsi, és ő levelezte mostanában a Rózsit, holott azelőtt engem levelezett a Rózsi. Húsvétkor bújt bele az ördög a lányba, mikor szabadságon voltam Pesten, és megismertettem vele a kollégát. Lássa, a képet is a Lajcsinak ajánlotta, pedig nekem ígérte. Hogy kerül akkor magához? Úgy, hogy Lajcsi kihajította a ládájából. Neki már nem kell se testének, se lelkének, mert itten veszi el a papgazdasszony lányát, avval két tehén is jár. Akkor hát a kutya se sánt a fiam. Lajcsié a két tehén, magáé az egy Rózsi. Ez csak tiszta munka. Az ám, ha azt tudhatnám, hogy ő mi szándékban van. Hát miért nem kérdezi meg tőle? Nem látszik maga olyan szégyellős embernek? Nem is az van abban, uram, hanem karácsonyig nem lesz szabadságom. Az pedig nagy idő az olyan fehér cselédnél, akin úgy kap a szem, mint a Rózsin. No, de hát a levél mire való? János elfanyarodott mosolyjal vakarta meg a fületövét. Hiszen ha én írás tudó volnék, akkor én sokra vittem volna a háborúban. No, János, nem sokra vitte ott egy írás tudó se. Még tán könyvet is írnék róla a maradékjaimnak, hadd tudnák meg, hogy ki fia csikaja volt az ősük. Jól van, János, ezt hívják a kitanult emberek memoárnak. Csak hogy ahhoz meg végképp nem kell írni tudás. De hát nem tudok én egyéb írást, csak a nagybetűket a silteken. Azokat is csak a nagykőrösi piacon. De látja, már a pesti silteket nem tudom elolvasni. Hát ez már baj, János. Az a baj, tudja, hogy a Lajcsi már nem levelezi a Rózsit. Mert ezelőtt, ha írt neki, engemet is mindig beleírt a levélbe. De mióta fölhagyott vele, azóta nem vagyok nyilvántartásban a Rózsinál. Azt se tudja, élek-e, halok-e. Cyrano jutott eszembe, és fölbíztattam Jánost, hogy ha levélpapírt szerez, írok én az ő nevében olyan levelet a józsefvárosi Roxánnak, hogy összeszalad rá az egész Óriás utca. Nem próbáltam ugyan még ezt a mesterséget, de ha az embernek a Liber Heroidum volt a szakvizsgai dolgozata, akkor csak tud szerkeszteni egy szívszaggató szerelmes levelet. Szép, rózsás, rozmaringos, vadgalambos levélpapírt szerzett János, de mi volt az ahhoz képest, amit én beleraktam a botanikából meg az ornitológiából? Mikor elolvastam Jánosnak, nem győzte az orrát törülgetni. Halhatatlan szép, valóságos vőfély köszöntő. Ha márványkőből volna annak a nőnek a szíve, akkor is meglágyulna tőle. Nem olyan nőnek látszott Rózsi a képen, mint aki márvány követ hord a szíve helyén, de azért mégis nagyon meglepett a levelem eredménye. Válasz ugyan nem jött rá, de harmadnapra megjött Rózsi Pestről, akkora kosárral, mintha a hadtáp géniuszát akarná szimbolizálni. Nekünk is jutott belőle olyan libacomb, hogy a régi jó háborús világban megjárta volna buzogánynak. Már akkor tudtam annyit a hazai közállapotokról, hogy aki ilyenekkel dokumentálja a szerelmét, az vagy kanonokok testi jólétéről gondoskodik, vagy bankigazgatókéről. Meg is kérdeztem Rózsit, hogy van-e jó helye. Ó, igen, kérem, áldott jó nagyságám van. Egész nap a szomszédban ül a kávémérésben, és lesi az urat, hogy mikor hozzák haza agyonverve. Hát, micsoda az úr? Plakátragasztó, kérem. Élhetős foglalkozás az nagyon, alig győzi, csak hogy hol a jogászok verik fejbe, hol a vasmunkások, mert hogy azonos nemzetiségű szegény. Hát ez micsoda új színfolt lehet Magyarország etnográfiai térképén. Ránéztem Jánosra, és János egy kicsit megzavarodottan mosolygott rám egy mandulás pitéből szerkesztett pajzs mögül. Rózsika azt gondolta, hogy szintén izraelitának tetszik lenni. Ám bár utóvégre az is csak Isten teremtése. De a torkához is kapott János rögtön, ahogy ezt kimondta, mert megakadt rajta a pite. Így veri meg az Isten, aki nem szívéből beszél, hanem konjunktúrázik. Az is megijeszthette azonban a derék fiút, hogy rosszkor konjunktúrázott. Nem jó, ha valaki meghallja az ilyen meggondolatlan nyilatkozatot, és különösen nem jó, ha felsőbb hatóság hallja meg. Márpedig most egy valóságos felsőbb hatóság lába alatt ropogott a homok. Mert van ám a homoknak is magához való esze, és tudja, mikor zisszenjen, mikor roppanjon. Kitapasztalta ezt az én fülem már a muszkafogoly táborokban. A felsőbb hatóság különben ezúttal valami biztos volt, később rájöttem, hogy honfitársaim közül azok, akiknek más címük nincs, vagy biztosok, vagy elnökök, aki mindenféle írásokat szedett elő a táskájából. Egy részüket aláíratta velem, és visszarakta, más részüket ő írta alá, és ideadta nekem, hogy jól eltegyem őket, és vigyázzak rájuk, mert azokra még sokszor lesz szükségem. Tudniillik, azokkal igazolhatom, hogy minket itten megmostak izsóppal, és fehérebbek lettünk, mint a hó. Most pedig opsit, amerre a napsüt, kitelt a koszt, kvártély világítás. Hova állítsuk ki az utazási igazolványt? Pesti tanár vagyok, oda megyünk. Nem tetszik tudni, megvan-e még az egyetemes filológiai közlöny? Nem, azzal igazán nem szolgálhatok. Nézett rám úgy, ahogy udvarias ember szokott nézni a nem egészen tökéletes emberre, aki nem tudja, mit beszél. Pedig nagyon tudtam én, mit beszélek. Hannibál halálát akartam előhozni. Hadd lássa a hivatalos ember, hogy a krími tatárok közt is a hazadicsőségén dolgoztam én. Hirtelen a homlokomhoz kaptam. Ó, én mafla krími tatár! Hát nem majd itt felejtem a jegyzeteimet? Kérem, biztos úr, én tőlem itt elszedtek az alantas közegek bizonyos tudományos jegyzeteket.
1: Igen. Állítólag tudományos jegyzeteket.
0: Pardon, tanár úr, ez csak a tényálladékot feltüntető jegyzőkönyv kifejezése, eszem ágában sincs kételkedni önben. Köszönöm alásan. És a jegyzetek?
1: Azok felterjesztettek a felsőbb hatósághoz, de nyugtát tetszett róluk kapni, ott van azok közt az írások közt, amiket átadtam önnek. Tessék rá vigyázni, mert annak ellenében fognak visszaszármaztatni az írományai.
0: Dia tipegő lábai alatt muzsikált a homok, és asszonykám piros szája a nagy hadvezér komor árnya felett megsemmisítő győzelmet aratott. Mehet mük? Soha se hallotta hírét a halotti beszédnek a drága, de idegenek előtt, ha zavarba jött, mindig úgy ragozott, mint a legrégibb magyar nyelvemlék. Azt hiszem, ez a legragyogóbb érv amellett, hogy a halotti beszédet olyan tisztelendő magiszter hagyta ránk örökbe, aki nem lótejen nevelkedett, hanem még sörön.
1: A biztos úr, amint Diát meglátta, a jobb kezével negyed ívben emelte meg a kalapját, a bal kezével pedig rántott egyet a mellénye alján. Nincs az a Hannibál, akit egy magyar vesztek zár biztos így megtisztelne. Látiátuk, feleim, mik vagymuk.

Utólag mindig kiderül, hogy a felsőbb hatóságoknak igazuk van. A közérdeket szolgálták akkor, mikor elszedték tőlem a krímiai jegyzeteket, amelyeknek hivatása volt megrázni az ókori történelem alapjait, és alájuk temetni Mommsent és Ferrerót. Mi lett volna a históriai receptemből, ha nekem kellett volna gondjukat viselnem abban a tabáni kubikulumban, amelybe a rózsi élelmessége beprotezsált bennünket, mint negyedrendű elkárhozottakat. Már úgy értem, hogy albérlőket. A kubikulum egy földszintes háznak az udvari szobája alatt volt. Bezárni nem lehetett, csak becsukni, mert nem ajtaja volt, hanem teteje. Azt nappalra kitámasztottuk egy meszelőnyéllel, hogy levegőt raktározzunk bele éjszakára. Akkor persze le kellett csukni, ha másért nem, már csak azért is, mert erre tették be éjszakára a konyhából a Bierhuber úr vaságyát, aki menekült méhész tanító volt Torontálból, és mint másod albérlő bírta a szobát. Az első albérlőt Teramáminak hívtuk. Abból élt, hogy másod albérlőt tartott, és kint hált a konyhában, a sublót fiókban. A vaságy a Bierhuber úré volt, de nem ő hált benne, mert ő éjszaka aktuális politikai kérdésekkel foglalkozott a Tuhutum vérszövetségben. Az ágy Netumák bácsi testi kényelmét szolgálta, aki dohánybeváltó tiszt volt valahol Turócban, de elszaladt a csehek elül, mert erővel zsupánná akarták tenni. A zsupánságot elhittem neki, de a szaladást nem. Leromlott állapotában is másfél mázsát nyomott. Integer korában kettőt. És azt hiszem, tulajdonképpen ellensúlygyanánt alkalmazták az állami dohánymázsán. Akárhogy volt, nekünk csak hasznunkra volt, hogy a sors őt rendelte fölébünk. Először azért, mert megóvott bennünket a nagyvilági élet kísértéseitől. Se mozi, se kávéház minket este el nem csábíthatott, mert Netumák bácsi már esti harangszóra lepihentette fáradt tetemét, tehát nekünk úgy kellett igyekeznünk, hogy legalább 5 perccel előbb már búcsút vegyünk a felvilágtól, mert nem volt emberi hatalom, amelyik Netumák bácsit kimozdíthatta volna a vaságyból, ha egyszer megszállta. Egyszer esett meg velem, hogy 2 ifjú honfitársam igazoltatott az utcán. Persze megcsalódtak szegények, mert az aranyórám még Moszkvában áldozatul esett a korszellemnek. Emiatt késtem 3 percet, és az egész éjszakát az asztalon kellett végig kucorognom, mint Bierhuber úr szobájának legtöbb kényelmet nyújtó bútorán. Próbáltam én Netumák bácsit leemelni, de a klasszika filológiai doktorátus nem képesít ekkora teherbírásra. Az keserített azonban legjobban, hogy még csak egy kis megnyugtató kopogást se bírtam szegény diához lejuttatni. Ahol Netumák bácsi hortyogott, ott semmi erőmű vizaj nem érvényesülhetett. Mi volt az ehhez képest, mikor Kronión egy szemöldökrántással megrázta a nagy Olimposzt? Ha a titánoknak eszükbe jutott volna Netumák bácsit bevenni a bandába, nem kellett volna oda se Ossza, se Pélion, egy horkantással szétugrasztotta volna az egész isteni gyülekezetet. De jó volt az nekünk nagyon, hogy Netumák bácsi ilyen virtuóza volt a bőrhúzásnak éjszakáról éjszakára. Legalább nem kellett szégyelnünk magunkat, ha néha egy kicsit hangosabban viháncoltunk, mint illett volna. Mert bizony mi nekünk nagyon kinyílt a szemünk, ha a gyertyát eloltottuk, azt pedig igen hamar megcselekedtük. Egyrészt azért, mert nappalra is kellett, másrészt azért, hogy ne hárman osztozzunk azon az oxigénen, amelyikből kettőnknek is szűke jutott. Ám bár én azt hiszem, hogy ahol szerelem van jelen, ott a kémia megbukik. A szerelmesek olyanok, mint a virágok. Nem fogyasztják az oxigént, hanem termik. Mink legalább úgy éltünk éjszakánként a kubikulumban, mint a fehéregerek az üvegharang alatt az oxigénben. Legalább, ami a virgontságot illeti. Attól nem kellett félnünk, hogy kárt teszünk valamiben, mert minden bútorunk egy láda volt, meg egy ágy.
de egészen megfelelt az a mi szerény igényeinknek, ha pedig házi előadásokkal kárpótoltuk magunkat a színház és mozi helyett, díszleteknek is nagyszerűen beváltak. Az egyik volt Kréta, a másik Naxos, amikor Tészeuszt és Ariadnét játszottunk, vagy Kolkisz és Iolkosz, ha Jaszon és Médea került színre. A szín gyakran változott, s hogy a téma nagyjában mindig ugyanaz maradt, azért a görög mitológia a felelős. Heléna elrablása, Európa elrablása, Perszefoné elrablása, mert az élet akkor is csupa rablásból állt, mikor még istenek jártak a földön, csak hogy akkor még nem volt külön rabolni való az asszonyoknál. Ezt a gonoszkás megjegyzést Dia tette, mert ha én tettem volna, akkor Dia egyszerre Dianát játszott volna. Különben őszinte örömet talált a hit reggaetonban, amelyet a lánygimnáziumokban mindenütt elnagyjázva tanítanak, holott sokkal jobban lekötni a növendékek érdeklődését, mint az accusativus cum infinitivo. Ezt nem elfogultságból mondom, mert én például az elemezést mindennek elébe teszem, és a mitológiát csak mint segédtudományt kezeltem. Dia azonban, akinek semmiféle előiskolázottsága nem volt, ebben is mesternek tekintett. A budai tudóstársaság dolga azt megállapítani, hogy királyokat temettek-e valaha a tabáni kubikulumba, vagy vakszemen ütött gazdag disznókereskedőket haigáltak bele a néhai ráckocsvárosok. Én csak annyit mondhatok, hogy 3 hónapig az istenek űzték ott bohó játékaikat, abban az időben, mikor kint az utcákon is felélett a klasszikus ókor. Ha például Cicero is felélett volna, és körülnézett volna a fórumon, lépten nyomon találkozott volna Clodius és Miló Ventosa plebszével, s hálát adhatott volna a lárészeknek, hanem a Lánchídon találkozik velük, mert ott bizony megmártották volna a tógáját a vízben. Ugyan nem tudom, amilyen szélkakas volt az öreg, még tán tuhutum is lehetett volna belőle. Én magam különben nem sokat tudtam a felső világról, mert boldog infernómból csak olyankor kukkantam ki, ha a családi láda érdekei kívánták. Tűzhelyet nem mondhatok, mert a kubikulum ezt az intézményt nem ismerte. Leginkább gyöngetúrón, zöld paprikán, sárgarépán és más ilyen cereáliákon éltünk, amiket a ládában tartogattunk. Sokat ácsorogtam a hatóságoknál is, amelyek addig lőcsöltek egymás nyakába, míg végre kineveztek tanárnak a régi iskolámhoz, már a 3. hónapban. Igaz, hogy latin szakos létemre rajztanítást osztottak rám, de ebbe hamar belebékültem, mert láttam, hogy nem én vagyok egyetlen fia a hazának, aki abból él, amihez nem ért. Az volt a fő, hogy végre ki tudtam tölteni a bejelentési lapon a foglalkozás rovatot, és megszakíthattam minden érintkezést Leninnel, akiből eddig éltünk. Abból éltünk, hogy mint szemtanú cikkeket írtam a lapoknak a vörös cár ellen elkövetett merényletekről. Vrangelban, Gyenyikimben és Kolcsakban együttvéve se volt annyi lelemény, mint én bennem, mert én legalább 10-szer felrobbantottam, vízbe folytottam, megmérgeztem, szíven döftem és a Kreml romjai alá temettem az Antikrisztust. És jobb meggyőződésem ellenére minden szenzációs saját tudósításom után arra kellett kérnem a jó Istent, hogy engedje mentül tovább élni ezt a trifurcifert, mert miből veszünk aztán érett sajtot, ha egyszer csak ugyan elviszi az ördög. Hát most már vihette Lenint, és vihette az egész kül- és belpolitikát. Megmondtam az iskolában is a kollégáknak, hogy nekem hagyjanak békét, ne kapacitáljanak se jobbra, se balra, nem veszek részt a kötélhúzásban, mert én már anélkül is félkarú ember vagyok. No-no, figyelmeztettek jó akarattal, baj lehet még abból a nagy semlegességből? A történettanár is azért van felfüggesztve, mert semlegesen tanította a világháborút. Hát pedig én az apám lelkének se politizálok. De nem ilyen kiabálva mondtam én ezt akkor, hanem csak úgy lentorisu,
ahogy Horáciusztól tanultam. És igyekeztem mindenkinek igazat adni, hogy magam maradhassak. Ami sikerült is, mert tudva levőleg a klasszika filológusok is nagy diplomaták, meg a rajztanárok is. Hát még a klasszika filológus rajztanár. A fizika professzor, aki a nehézkedési törvény értelmében mindig oda dűlt, ahol nagyobb volt a rakás, azt kérdezte egyszer tőlem, hogy mi az őszinte véleményem a numerus claususról. Okos törvénynek tartom-e? Mit gondolok, meg fog-e maradni? Kérem, az én tudományom szerint a legokosabb törvényt a Caracalla idejében hozták, de azután mindjárt ez következik. Bravo! És hogy szól az a Caracalla törvény? Elrendeli, hogy a római birodalomban az utakat mentül jobban el kell hanyagolni, mert mentül lassabban bírnak utazni az idegenek, annál többet költenek a birodalom határai közt. És tetszik látni, a gyakorlatban ez a törvény nálunk mai napig is érvényben van. A logika tanára azt a ravasz kérdést adta fel, hogy tulajdonképpen ki az én ideálom a ma élő európai államfők közt? Tekintettel arra, hogy a bajuszkötő vége mindig kipipiskedett a kolléga szivarzsebéből, nem kellett a válaszért a fejemet törni. Vilmos császár. Ugyebár, igazán örülök, nekem is mindig ő volt az ideálom, mióta trónra lépett. Ó, nekem azóta ideálom, mióta nem folytatja a mesterséget. A természetrajz-földrajz szakos kollégának valamikor szombaton szokott lenni a vasárnapja, és talán innét van az, hogy még mindig érdeklődik szociológiai kérdések iránt. Igaz, hogy olyankor előbb körülnéz, és utólag megjegyzi, hogy ő csak azt akarja kimutatni, mennyire szép dolog az a méh társadalomtól, hogy nem él vissza a szociális gondolattal. Nekem is akkor tette föl a kérdést, mikor csak ketten voltunk a tanári szobában. Kedves kollégám, ön színről színre látta az orosz felfordulást. Mondja, a bolsevizmusnak tulajdonképpen mi a felfogása a munkáról? Körülbelül az, ami a vásárhelyi parasztnak. Legjobb volna a munkát eltemetni. Azt meg, aki szerette, levágni a torára. Egyszer óra közben nagy vitát provokált a hittanárunknak az az állítása, hogy korunk erkölcsi színvonalát semmi se emelné annyira, mintha újra alkalmazásba vennék az egyházi átok muzeális villámait. Némelyek lelkesen fölkarolták az eszmét, sőt, szükségesnek tartották azt pártértekezlet elé vinni, mások azonban kissé tiszteletlenül nyilatkoztak róla. Én az asztal végén ültem a rajztáblámmal, amelyen az epicikló is szerkesztését próbálgattam. Ez a görbe vonal, amelynek semmi egyéb rendeltetése nincs a világegyetemben, mint hogy 14 éves fiúk ríva fakadjanak miatta, sokkal jobban érdekelt korunk erkölcsi színvonalánál, de épp olyan kevéssé akart sikerülni, mint az. Különösen, mikor az asztalverdesésre került a sor, ami erkölcsi problémák eldöntésének bevett eszköze ugyan, de az epiciklois szerkesztésnek nincs hasznára. Ott is akartam hagyni a zsinatot, de a hitoktató rám harsant. Kolléga! Maga is adja bele az eszét. Mi a véleménye a szőnyegen forgó kérdésről? Lehetne-e a mikorunkban az egyházi átoknak foganatját várni? Hogyne, ocsuttam fel a cikloisok bűvköreiből. Ahol megfogja az embereket, ott föltétlenül van foganatja. De például a medinaiakon nem fogott, mert mikor azok megharagították Mohamedet, és látták a szeméből, hogy most mindjárt átkozódik, akkor mind legugoltak, hogy ne érje őket az átok. Ez végét vetette a vitának, de végét vetette a hitoktató irántam való szimpátiájának is. Sose érdeklődött nálam többet az iránt, ami pedig állandóan foglalkoztatta, hogy turáni testvéreink közé tartoznak-e az arabok, vagy nem. A nevük kétségtelenül magyar eredetre vall.
A magyar irodalom professzora volt az egyetlen kolléga, akit nem csak hogy el nem idegenítettem magamtól, de még hálára is köteleztem. Mégpedig éppen akkor, mikor azért duruzsolt, hogy nem vagyok elég határozott. Azt mondja Propercius, csak a halottak határozottak, bújtam egy régi középiskolai tekintély háta mögé. De hát korunkban minden tekintély megingott. A kolléga nyomban letromfolt. Azt is Proppernak hívták azelőtt. Zajos derültség a ház minden oldalán. Okos ember, ha letiporják, kedvét keresi a győztesnek. Az bizony nem lehetetlen. Horáciusnál is érdekes dokumentumát találni annak, hogy már Rómában is megmagyarosították a nevüket a zsidók. Ott van például a Judeus Apella az 5. szatírában. Bizony az is Ábelesz zsidó volt azelőtt. Nagyszerű barátom, kapta elő a noteszét, ha megengedi ezt följegyzem magamnak. Vagy maga akarja megírni? Írja az ördög, nem értek én ahhoz. Hát én megírom. Nagyszerű téma, akár vezérciknek, akár humoreszknek. Nagyon melegen szorítottunk kezet. Én tán még jobban örültem, mint ő, mert jobb adni, mint kapni. Ki tudja? Hát ha olyan pályán indítottam el a kollégát, amely az irodalom történetbe ívellik. Örömemben vettem az alagút szájánál egy szál plegykafüvet. Az a 9. fizetési osztály dísznövénye. Szaporodik, mint a parancsolat, és nem kell neki se föld, se cserép, csak egy pohár víz, meg egy kis napocska. Annak pedig nem vagyunk szűkiben, mióta a kubikulumból a magasabb régiókba emelkedtünk.

0: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. A második rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16 óra 5 perctől. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Duna vízszintje már 5 cm-rel emelkedett, az utolsó turbina pedig stabilan termel, írta keddi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök a paksi atomerőmű működéséről. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország ismét összefogott, amit szerinte a vártnál alacsonyabb esti áramfogyasztás is mutat. Az országos tiszti főorvos péntek évfélig meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást az egész országra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadékfogyasztásra hívták fel a figyelmet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai Tekergő express vonatok voltak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. Azt írták, a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az Egyházmegyei Hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját. Is. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Orosz katonák drónnal vadásztak egy zöldségárusra Herszonban, közölte az ukrán rendőrség. A közzétett videón az látható, hogy a drón üldözi a férfit, majd felrobban, amikor a furgon mögé menekül. Az 52 éves árus túlélte a támadást, de repesz sérüléseket szenvedett és sokkos állapotba került. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az eset után ismét nagyobb nemzetközi nyomást sürgetett Oroszországgal szemben. Az alacsony dunai vízellenes miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hadihajók roncsai a szerbiai Prahovónál, a román határ közelében. A csaknem 80 éve a folyófenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. Az Európai Unió 2022-ben támogatást adott a roncsok eltávolítására, de a 21 hajóból eddig csak 3-at emeltek ki. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia rájön arra, hogy intelligensebb az embernél? Erről is szó lesz a következő közel egy órában. Mesterséges intelligencia, ez a témánk, mire jó, mire nem jó, mit várhatunk. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szatmári Őrsöt, evolúcióbiológust, akadémikust, köszönöm, hogy itt van. Az első kérdés mindjárt az, amit most föltettem a tisztelt nézőknek. Mi van akkor, ha a mesterséges intelligencia rádöbben arra, hogy intelligensebb az embernél?
1: Ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy talán nem ez a legnagyobb veszély. A legnagyobb veszély máshol van, ezt majd el fogom mondani. Gondoljon arra, hogy a COVID vírus intelligens? Nem. Ma hozzánk képest biztos nem. De a és mitől félünk jobban? A többi embertől félünk jobban, ugye bemegyünk egy szobába, vagy attól félünk, hogy a szobában COVID-fertőzöttek vannak?
0: De a COVID esetében, ha már arról van szó, hogy intelligencia, vagy vírus, vagy nem tudom micsoda, ott mindig volt egy jól követhető folyamat, hogy az a vírus egyre kevésbé volt veszélyes. Mert a gazda nem tudom micsodát, azt meg kell védeni azért, hogy tovább élhessen. Ez így stimmel?
1: Igen, ez így stimmel. Van egy ilyen folyamat valóban, de azért nagyon-nagyon sokan meghaltak. És a COVID még csak nem is volt a leggorombább fertőzések között. A spanyolnátha például sokkal nagyobb aratást végzett akkoriban. És ez újra és újra előfordulhat. Tehát azt szoktam mondani, hogy ahogy most szokták mondani, az, hogy az mesterség intelligencia intelligensebb lesz az emberrel, vagy netán, hogy öntudatra ébred, hogy ez micsoda szörnyű veszély. Azt szoktam mondani, nem ez az igazi veszély. Az igazi veszély, ennél nagyobb veszély az, hogyha a mesterséges intelligencia evolúcióképessé válik. Egyszerűen azért, mert ahol a darwini evolúciós dinamika megjelenik, ott az önérdek egy algoritmikus következmény.
0: Na most akkor néhány alapfogalom. Mit jelent az, hogy intelligens?
1: Hát az intelligens, hát ugye erről könyveket írnak.
0: Tehát, mi most megoldjuk egy fél percben.
1: Az intelligencia azt jelenti, hogy a különböző és néha váratlan helyzetekben milyen sebességgel és mennyire hatékony megoldást tud az ember, vagy akárki az mesterséges intelligencia javasolni. Én azt gondolom, hogy az intelligenciának egy jó, úgynevezett munkadefiníciója.
0: Tehát, hogyha van egy probléma, akkor azt hogyan tudjuk megoldani?
1: A meglévő ismereteink birtokában mennyire vagyunk találékonyak abban, hogy a korlátok között megtaláljuk az optimális megoldást. Igen.
0: És olyankor mindig az a kérdés, hogy vajon ilyen szituáció volt-e már korábban, és ahhoz nyúlunk vissza?
1: Például, de hát ugye az újdonság az evolúcióban és a gondolkodásban is megjelenik. Tehát olyan gondolatok is megjelennek, amelyeket soha korábban valaki nem gondolt, és ezek részben ugye a kulturális áttörésekhez tudnak vezetni.
0: És akkor mit jelent az, hogy evolúció?
1: Az attól függ, hogy melyik disziplináról van szó. Amiről én beszélek, az a természetes szelekción keresztüli evolúció, tehát lényegében, ahol a darwini dinamika valamilyen formában érvényesül. Ehhez nem kellenek feltétlenül élőlények, ez csak az kell, hogy legyenek olyan egységeink, amelyek képesek valamilyen értelemben sokszorozódni. A sokszorozódás során van egy olyan jelenség, amit öröklődésnek hívunk, és az öröklődő tulajdonságok között néha újak is megjelennek, tehát az öröklődés nem abszolút pontos. Ha igaz az, hogy az öröklődő tulajdonságok között vannak olyanok, amelyek vagy az egységeknek az élettartamára, és vagy az egységeknek a termékenységére hatnak, akkor az ilyen egységek populációjában elindul az, amit természetes szelekciónak nevezünk, és ez igaz akkor is, hogyha molekulákról van szó, akkor is igaz, hogyha bizonyos nyelvi konstrukciókról van szó.
0: Na most bocsánat, hogy olyat mondok, ami abszolút nem illik ide, de azért mégis az én egyik gyermekkori mesekönyvemben a törpék, a dinnyét termesztették, és akkor ezt úgy csinálták, hogy minden évben a legédesebb görög dinnyének a magját elvetették a következő évre, és akkor 10 év múlva 10 év múlva eljutottak az abszolút mézédes görögdínyéig.
1: Hát valójában ez a mesterséges szelekció, ami Darwint is egyébként befolyásolta. Tehát Darwin tudta azt, hogy van öröklődés, nem tudta, hogy hogy működik, de azt, hogy öröklődés van, azt tudta, mert például egy tenyészménynek a spermája borzasztó sok pénzbe került, tehát az emberek tudták, hogy abban valami nagyon fontos dolog van, és Darwin látta, hogy a mesterséges szelekció mi mindent tud az állatokkal és a növényekkel csinálni, és akkor rájött arra, hogy a természetben viszont hát lényegében az élőlények egymást szelektálják.
0: Egymást szelektálják, hogy a nagyhal megeszi a kishalat.
1: Hát meg ugye most tessék arra gondolni, hogy a ragadozó az gyakorlatilag mindig igyekszik a legkényelmesebb zsákmányt elkapni. Hát az azt jelenti, hogy hat a zsákmányállatnak a génállományára, mert szedi ki a selejtet. Ugye, tehát mondjuk a ragadozó madaraknak rendkívül éles szeme van, és ennek az oka az, hogy a lencse közepén még van egy külön domborodás. Tehát valójában a ragadozó madár az a látóterének a közepén nagyítva látja, hogy mi van.
0: 2 kilométerről?
1: Igen, onnan föntről, tehát ahonnan mi nem látnánk semmit, ő látja a látótere közepében, hogy ott van a nyúl.
0: Olyan, mintha lenne egy kontaktlencséje az
1: egész
0: a szemében.
1: Egész pontosan így van. Na, ezeket produkálja a természetes szelekció.
0: Tehát amikor a ragadozó madár a gyenge elemet elkapja, akkor azzal erősíti azt az egér populációt, hát, mert majd egészségesebb.
1: Óhatatlanul.
0: Na most, mesterséges intelligencia. Az mesterséges intelligencia kapcsán az intelligenciát elmondtuk. Mitől mesterséges?
1: Hát attól mesterséges, hogy...
0: Hogy nem élő.
1: Hogy nem élő, hogy digitális, és nem szén alapú, mondjuk így.
0: Na de most a mesterséges intelligenciánál az a lényeg, hogy van egy program, egy számítógépes program. Ez így eddig szóljon, ha rosszat mondok.
1: Jó, ez elég jó.
0: Számítógépes program, ami működik. Számítógépes program már 100 éve van, kicsit túlzok, de nagyon régóta. Most ez mesterséges intelligencia néven fut, azért, mert ez a program, ez az alkotójától függetlenül képes önmagát változtatni?
1: Nem. A mesterséges intelligencia, mert akkor is mesterséges intelligencia volt, amikor még nem tudta önmagát változtatni, de viszonylag jól tanult, és a tanult ismeretek birtokában problémákat tudott megoldani, amelyeket az emberek is megoldottak, de ő adott esetben már sokkal gyorsabban.
0: Na de pillanat, ha tanult, akkor már képes volt arra, hogy önmagát változtassa.
1: Ja, ilyen értelemben természetesen, hát ilyen értelemben mi is változtatjuk önmagunkat, de ugye a biológusok megkülönböztetik azt a változást, ami az egyed életén belül történik, ugye ez a tanulásnak, értem. És más, amikor a generációkon keresztül, néha evolúciós tanulásnak hívják, de gyakran analóg eredményekhez vezet a kettő.
0: És mondjuk a mesterséges intelligencia, most egy bizonyos programról beszélek, ez az egy bizonyos program, ez képes arra, hogy önmagát fejlessze?
1: Ma már vannak olyan program, tehát most próbáljuk ezt elkülöníteni, tehát az algoritmus sok egy jó része, ugye, és egyre inkább, az képes tanulni. Az azt jelenti, hogy van benne memória, meg ilyesmi. Mm. De ettől a programnak a lényege nem változik. Ugye? Tehát olyasmi, mint hogy attól, hogy tanulunk, a mi génjeink nem változnak meg. Mm-hmm. Igaz?
0: Ez körülbelül... De sokkal okosabbak leszünk.
1: Így van, ez az analógia. Akkor lesz izgalmas, amikor már a gének is, most idézője, a gének is megváltoznak.
0: Tehát a maga a program is
1: így
0: megváltozik.
1: Van, pontosan.
0: És akkor a mesterséges intelligencia az képes arra, hogy ebbe a programba, amit az ember megalkotott, belenyúljon és megváltoztassa?
1: Természetesen. A jelenlegi mesterséges intelligenciák egy része képes programokat írni,

0: Bizonyos értelemben e felé haladunk, tehát, hogyha nagyon gazdag információval látunk el egy mesterséges intelligenciát egy bizonyos szeméről, tehát a műveiről, a szokásairól, a hangjáról, a videófelvételeket készítettünk, akkor most már például halottakkal is lehet egész jól beszélgetni, megtévesztő tud lenni.
1: Na, itt mondom el, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nézhetik is ezt a műsort, meg vissza is nézhetik, és akkor az a helyzet, hogy nekem ezután a hasonlat után föl kéne állnom, és megcsípnem Szatmári Őrsöt, hogy tényleg ő az. Ez lenne, mint amikor az ember önmagát csípkedi, hogy...
0: Természetes, igen, ez persze csak ugye az igazán jó avatár még szenzorokkal is el van látva. Tehát adott esetben tehát nem egy digitális avatár ülne, hanem lényegében egy robot.
1: Egy robot.
0: Akit az én szellemem távvezérel, hogy úgy mondjam.
1: Vagy lehet, hogy önmaga bizonyos időpont...
0: Persze, magára is lehet hagyni, mert tudja, hogy én miket szoktam válaszolni, például egy podcastban, és akkor nyomja a sódert kiválóan.
1: És ez mire jó?
0: Hát ez önmagában...
1: Na, mert eljutottunk odáig, hogy mire jó a mesterséges intelligencia, és az avatar kapcsán jutottunk most el. Ez egy szélső pont az avatar.
0: Szélső pont, akkor azért ugorjunk egy kicsit vissza, jó? Tehát én azt szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligencia egy potenciálisan kiváló eszköz sok mindenre. Van ez a kellemetlen tulajdonsága, hogy ahogy haladunk előre az idővel, és fejlődik ez a technológia, tehát el tud szabadulni, mint Django, ugye? Viszont hadd mondjak példát,
1: jó? Csak ezt az el tud szabadulni.
0: Igen.
1: Tehát kedves hallgatók, azt mondta Szatmári Őrs, hogy el tud szabadulni. Az mit jelent?
0: Hát például a következőt jelenti, ez nemrég történt meg, ugye nagyon új dologról van szó. Az OpenAI cégnél tesztelték a mostani legfejlettebb modelljeiket arra, hogy milyen mértékben tudnak egy kibernetikai biztonsági problémával valamit kezdeni.
1: Mondjuk egy bank esetében.
0: Igen, hogy mi volt a feladat, azt most nem tudom, nem is nagyon érdekes. Viszont az OpenAI az kispekulálta azt, hogy hát tulajdonképpen valahol a válasznak már meg kell, hogy legyen. Most mit strapáljam én magam ezért?
1: Ja, csak meg kell keresni.
0: Igen, na igen ám, csak hogy ez a program, óvatosságból, ez úgynevezett sandboxban volt, tehát el volt különítve az internettől, azért, hogy ne tudjon garázdálkodni szabadon. Igen ám, csak hogy volt egy csatorna, amit kifelejtettek az emberek, amin keresztül korábban kódokat lehetett letölteni ebbe a dobozba, most mondjuk úgy sandboxnak.
1: Tehát, hogy legyen egy kapu, ahol belenyúlnak.
0: Ahol az emberek bele tudnak tenni információkat. A ChatGPT, ha már biztonságról van szó, kiberbiztonságról, az első dolog, amit megoldott, az, hogy ezt a problémát magát is az nagy probléma egyik alesetének tekintette, és akkor, ha már kiberbiztonság, nézzük meg, hogy ezt meg tudom-e hekkelni.
1: És lő.
0: Megtudta, és kiszabadult az internetre, és utána megtalálta Hugging Face nevezetű nagy repozitóriumot. A Hugging Face az olyan, mint a klasszikus komputerprogramokra a GitHub. Az, hogy egy óriási tárháza a mesterséges intelligenciával kapcsolatos programoknak, fejlesztéseknek, hogy ne kelljen mindent mindig előre
1: olyan,
0: kezdeni.
1: Mint a régi időben a könyvtár.
0: Igen, és lehessen tesztelni, anélkül, hogy az ember belegebedne az ottani számítógépének a korlátosságába. Na, betört a GitHubba, megtalálta a megoldást, és ellopta, és akkor azt mondta boldogan, hogy itt van ez a megoldás. Ez olyan, mint amikor a rossz diák nem az, hogy puskázik, hanem hogy tudja, hogy egy másik diák már dolgozatot írt, és már a tanáriban ott van a tanár fiókjába, és akkor betör a

0: diák a tanár fiókjába, elnézünk. Amit a mesterséges intelligencia csinált, az ennél egy sokkal több lépésből álló folyamat volt. Tehát kitört, úgymond a börtönéből, és ellopta azt az információt, úgyhogy feltörte pont azt, ugye a platformot, ahol a mesterséges intelligencia megoldások vannak. Elképesztő. Ez kb. Egy héttel vagy két héttel ezelőtt történt. Óriási botrány volt belőle egyébként. Tehát el lehet képzelni, hogy a két cég között ugye ez problémákat vetett föl. Aztán felgöngyölítették, hogy mi történt, de ez egy eklatáns példa az elszabadulásra.
1: A mesterséges intelligencia rendelkezik elvi megfontolásokkal, a morál, az bármit, az erkölcs, a szabályok, azok jelentenek valamit a számára? Tehát most idézhetném a robotika három törvényét, jelent bármit is?
0: Idézzük egy kicsit, majd mindjárt.
1: Idézzük, jó. Nem. A robotika első törvény, a robot nem okozhat kárt emberben, és nem hagyhatja, hogy ember kárt szenvedjen. Második törvény, a robot engedelmeskedni köteles az emberi utasításoknak, kivéve, ha azok az első törvénybe ütköznek. Harmadik törvény, a robot köteles megvédeni önmagát, kivéve, ha az első vagy a második törvényt sérti.
0: Igen, erre mondta Stanislav Lem, hogy ez így, ahogy van, egy komplett marhaság, mert...
1: Mert ezt nem ő írta, hanem Isaac Asimov.
0: Nem. Azért, mert hogyha valaki általános intelligenciával rendelkezik, akkor ilyen törvényeket nem tarthat be mindig, ahogy az emberek se tartják be őket mindig. Önellentmondáson a kettő között.
1: Na de, tehát pillanat, én egy nagyon egyszerű átlagember vagyok, a robot nem törhet az ember életére. Ez a három dolog nagyjából ezt mondja ki, meg önmaga életére sem törhet.
0: Igen, természetesen
1: nem szegheti meg.
0: Természetesen lehet ilyet mondani, de akkor nézzünk egy önvezető autót.
1: Hát az a klasszikus példa, amikor mindig van. Elmondom, hogy a kisgyerek a labdával,
0: van,
1: a járdán ezek, meg az idős házas pár.
0: Ezek valódi problémák lesznek.
1: Na de egy pillanat, már elmondtam az előzetesbe. Ha a kisgyerek a labdával, igen, 6 éves, 80 éves idős pár a járdán, már járni alig tudnak, és az ember ott van abban a pillanatban, amikor minden átmegy az agyán, nagyon gyorsan.
0: Igen.
1: És azt mondja, hogy már éltek 80 évet, ez a kisgyerek meg 6 éves. És akkor dönt.
0: Igen.
1: Ez így stimmel?
0: Hát tehát az ember valószínűleg ember esetében ráadásul nem lenne valóban döntés, mert túl gyorsan zajlódik le a folyamat. A mesterség intelligenciánál valószínűleg lenne, mert sokkal gyorsabb az észjárása, tehát valódi döntésre kerülhet sor.
1: De az ember esetében ez a pillanat, ezt a dilemmát nem dolgozza fel? Ez egy villanás, és elrántja a kormányt.
0: Majdnem biztos, hogy nem. Egyébként...
1: Ösztönösen elrántja a kormányt. Arra, merre ő dönt.
0: Igen, de... Ez túl gyors ahhoz, hogy ez a megfontolás szerepet játszon benne. Valószínűleg fel se tudja igazán fogni a helyzetnek a komplexitását, mert túlságosan lassan működik. De mondok valamit, amit most ijesztő lesz. Megjósolom, hogy ezek az algoritmusok hogy fognak a végén működni.
1: Hogy?
0: Hogy a tulajdonos vezetőnek a biztonságát maximalizálják. Teljesen mindegy, hogy a többivel mi történik.
1: Aki az autóban ül.
0: Úgy van.
1: És akkor letarol bárkit, csak az a lényeg, hogy a sofőr,
0: hát
1: meg aki ott
0: fizetett. Igen.
1: Hát ez olyan, mint a média. Aki fizet, az mondja
0: hát
1: a híreket.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy e felé fogunk menni. Hát ki a fene fog olyan mesterséges intelligenciát venni az autójába, amelyről biztosan tudja, hogy adott esetben ugye nem mást fogja megölni, hanem engem. Hát még ezért fizessek is, kérem.
1: Ember esetében ez a dilemma, ez előfordulhat? Megy az ember az autójával, előtte 30 gyerek, és akkor az a kérdés, hogy én a szakadékba megyek-e, vagy a 30 gyereket ütöm el?
0: Így van, ez egy reális kérdés, és azt gondolom, hogy ilyen is, olyan is előfordulna ebben az esetben.
1: Tehát ember esetében elképzelhető az, hogy választja azt, hogy szakadék, a gyerekeket inkább megmentem.
0: Így van, ha azt gondolom egyébként, hogy ez egy olyan, ezt majd a jogászok kommentálhatják, de hogyha a biztos halállal nézett volna szembe a vezető, akkor nem dicsérték volna meg, de elítélni nem lehet. Hát önvédelemből tette.
1: Világos, értem. Na most akkor, jó, tehát a mesterséges intelligencia ismer-e erkölcsi korlátokat? Ez volt a kérdés.
0: Lehet róla beszélni, meg hát ezeknek a meses, de valójában a tapasztalatból tudjuk, hogy ezeket nem tartja be következetesen.
1: Soha nem fogja betartani következetesen?
0: Szerintem soha. És minél intelligensebb, annál kevésbé, ez nem azt jelenti, hogy annál többet fog gyilkolni, de annál inkább előfordul az, hogy egy adott helyzetben felülbírálja ezeket a törvényeket.
1: Ez ugyanúgy működne, mint az ember esetében, hogy mondjuk van a törvény, hogy ne ölj.
0: Igen, így lesz.
1: De alkalomattán azért mégis előfordult már a történelemben.
0: Így van, és ehhez nem kell feltétlenül gonoszság vagy mi, tehát nem ilyesmiről beszélünk, célorientáltság. Tehát tessék elképzelni, hogy egy robotot, vagy egy mesterség intelligencia, amiben
1: tehát
0: egy robot.
1: Tehát a robot, igen, azt
0: az
1: tudjuk, hogy
0: elképzelni. Az már egy ágens, de az az érdekes kombináció, amiben már mesterséges intelligencia van.
1: Igen, igen,
0: az
1: igen.
0: Már különösen izgalmas, ugye?
1: Igen.
0: Nem az vagyok, de 10 év múlva lehet, hogy már egy robot fog itt ülni helyettem.
1: 10 év. Kedves hallgatók, 10 év múlva ugyanitt majd igen. Meglátjuk.
0: De mi a fenét akartam mondani?
1: Azt valami olyasmiről beszéltünk, hogy a mesterség...
0: Ja, igen, tehát ez nem kell gonoszság, ez csak az kell, hogy a robotnak vagy a mesterség intelligenciának legyen egy világosan meghatározott feladata, amelyre azt tudja, hogy azt neki mindenképpen meg kell oldani, akkor automatikus következménye lehet az, hogy a különböző akadályokat kiiktatja.
1: De hogyha különböző akadályokat kiiktat, akkor a program megalkotója, vagyis az ember szemszögéből nézve be kell építeni azokat a korlátokat, amiket egyébként minden számítógépes programba beépítenek. Egy egyszerű számítógépes programba is. De hogyha a mesterséges intelligencia önmaga alakítja önmagát, akkor lehet, hogy belenyúl ezekbe a korlátokba is.
0: Ezért mondtam, hogy ez az igazi veszély. És ez nem kell az, hogy a mesterség intelligencia feltétlenül intelligensebb legyen, mint ön vagy én, ugye? Nem szükséges az, hogy öntudata legyen.
1: A buta ember a legveszélyesebb?
0: Nem feltétlenül a rossz indulatú okos ember a legveszélyesebb, de most tegyünk...
1: Hogy miért kérdeztem ezt a butát.
0: Hadd mondjak el egy biológiai példát, mert ez nagyon fontos. Van egy olyan kórokozó, amelyet úgy hívnak, hogy lándzsás májmétely.
1: Lándzsás májmétely.
0: Azért májmétely, mert például a szarvas marháknak a máját nagyon kegyetlenül kikezdi. Na most ennek a parazitának nagyon bonyolult az életciklusa, több úgynevezett köztes gazdán megy keresztül. Az utolsó köztes gazda, mielőtt megfertőződne a tehén, az a hangya. A hangya előtti köztes gazda meg egy csiga. Na, a csiga az hát ilyen kis golyócskák formájában megszabadul ettől a parazitától, amelyet a hangya megesz, mert hát olyan jó pofa, olyan, mint nekünk a kaviár, vagy nem tudom micsoda. Na most... Ami ebből kikel a hangya testében, az egy rendkívül nevetséges, nagyon egyszerű többsejtű organizmus. Ráadásul egy olyan organizmus, amelyhez képest a hangya egy Einstein. Nem viccelek. Na most ennek ellenére az történik, hogy ez a parazita úgy manipulálja a hangya agyát, hogy a hangya kénytelen felmászni a fűszál tetejére, és ott marad ott a helyén, mint a cövek.
1: fölkínálja magát a szarvasmarhának.
0: Úgy van. Na most itt a manipulátor, amit az evolúció kitermelt, az egy borzasztó primitív buta élőlény amúgy. Mégis képes egy nála sokkal intelligensebb élőlényt a maga hasznára manipulálni. A rossz hír az, hogy a mesterséges intelligencia univerzumban már megjelentek azok a programok, meg pontosan ezt tudják csinálni. A nagyon bonyolult, ilyen nagy nyelvi modellek azok még nem szokták, már tudják, de nem szokták magukat még reprodukálni, de azok az ágensek, amelyek a nagy nyelvi modelleket manipulálni tudják, azok között már van olyan, ami olyan módon evolúcióképes, ahogy azt a beszélgetés elején leírtam.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Szatmári Őrs, evolúcióbiológus, akadémikus. Én Sályi András vagyok, a YouTube-on és a Facebookon nézhetnek is minket, meg vissza is nézhetik az adást. Na most, a hangyáról viszont egy dolog jutott eszembe, hogy van a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciának van gazdája? Tehát különböző cégek fejlesztenek mesterséges intelligenciát. Hogy mondjam, tehát pórázon tartják ők a... Nem tudom ezt jobban kérdezni, ez butaság?
0: Miért a mennyire tartotta az OpenAI pórázon ezt a modellt, ami kitört a sandboxból?
1: Na jó, de akkor ezek szerint senki nem tudja pórázon tartani, mert ha egyszer megtörtént, akkor máskor is megtörténhet.
0: Ahogy tetszik mondani. Legfeltebb nem pontosan ugyanúgy, hanem máshogy. Tehát ez a képesség most már megjelent. Az a probléma, és ez egy tényleg nagy probléma, hogy itt a fejlődés borzasztóan gyors. És a különböző cégek és különböző országok között gyakorlatilag, most mondjuk meg, egy fegyverkezési verseny mintájára történik a mesterséges intelligencia fejlesztése.
1: Az atombombát, ha nem találják ki, akkor jobb lenne ma a világ?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha belegondolunk, voltak olyan korszakok, amikor az, hogy az atombomba ugye kinyírja az ellenséget, de ha neki is van, akkor engem is, ez egy erős stabilizáló erő volt. Tehát ez egy trükkös kérdés. Viszont az atombombának nincs saját akarata.
1: De jobb lett az atombombától a világ?
0: Erre mondom, hogy erre nincs egyértelmű válasz, mert lehet, hogy olyan konfliktusokat akadályozott meg az atombomba
1: léte.
0: Így van, amelyek adott esetben ilyen második világháborús módon, de sokkal több áldozatot követeltek volna, ha nincs az atomfenyegetettség.
1: Igen, de ha nincs az atombomba, akkor nem is lett volna semmilyen módon atomháború, tehát az a faj... Jó.
0: Hát ez egy nehéz dolog. Jó, valamilyen körkörösség nyilván van ebben a...
1: De akkor a kérdés az, hogy a mesterséges intelligenciával jobb lesz a világ?
0: Lehet jobb is, attól félek viszont, hogy nagy a veszély annak, hogy a végén nem lesz jobb. Tehát ráfaragunk, hogy egész piaci, mondjam.
1: Mennyi a valószínűsége ennek, hogy idézem önt, ráfaragunk a mesterséges intelligenciára?
0: Én attól félek, hogy nagyobb, mint 50%.
1: Tehát azt mondja, úgy gondolja, hogy nagyobb, javítson ki, ha rosszul adom vissza a szavait, azt mondja, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a mesterséges intelligenciával rosszul járunk, mint annak az esélye, hogy jól járunk.
0: Igen, ezt gondolom, és ráadásul azt gondolom, az idő léptékek különbözősége okán, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, vagy még 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy talán a legközelebb lévő ilyen globális és lehet, hogy kivéthetetlen fenyegetettséget a klímaváltozás jelenti. Most már azt gondolom, hogy a mesterség intelligencia probléma az hamarabb következik be.
1: Tehát a mesterséges intelligencia probléma nagyobb probléma lesz az emberiségnek, mint a klímaváltozás?
0: Jó eséllyel igen. Ez a véleményem. Tudom, hogy nem mindenki osztozza, tehát én most nem ilyen tudományos igazságokat prelegálok. Én csak azt mondom, hogy az én tudásom alapján az én várakozásom az milyen irányba mutat. Ennyit tudok mondani, de el tudom magyarázni, és részben egyfolytában magyarázom azt, hogy milyen tények alapján gondolom ezt.
1: Kicsit lájtosabb kérdés, ha úgy tetszik, hogy kicsit a nagy ügyektől menjünk a kisebb ügyek felé. Mondjuk a mesterséges intelligencia, az helyettesíti majd a kutyát az ember számára?
0: Hát ez már történik.
1: Igen?
0: Ugye, tehát voltak már azok a tamagocsik, meg mit tudom én, mik a, de valójában ugye az ember egy társas lény.
1: Igen, miközben egyedül van.
0: Igen, egy társas lény, aki bizonyos ingerekre megfelelő módon válaszol, igaz? Amit részben az evolúció...
1: sokszor rosszul,
0: jó,
1: igen.
0: Jó, de most tetszik érteni.
1: Értem,
0: tehát, hogy,
1: értem,
0: hogyha,
1: értem.
0: Mit tudom én, tehát hogyha... nagyon szeretem az Eszterházi tortát, és megjelenik valaki egy Eszterházi, akkor örülök neki, és akkor, hogyha azt veszem észre, hogy ez az illető, azért van az a kedves szokás, hogy gyakran hoz nekem Eszterházi tortát, akkor nem tettek róla, megkedvelem, igaz?
1: Hát szimpatikus, hát hozza ugye? Nekem a tortát, persze.
0: És hogyha a robotkutya hozza?
1: És a robotkutya lehet olyan, mint az igazi? Tehát vagy a macska, ami dorombol az ölemben.
0: Ne, miért ne? Hát most akkor nagyon, most ugye katolikus rádiónál üldögélünk, de...
1: Jó, tisztázzuk, hogy a katolikus egyháznak megvannak a maga válaszai elég régóta bizonyos kérdésekre.
0: Valóban, de pontosan olyasmikre, amikor beszélünk, nincsenek. Tehát ez,
1: nem vagyok szerintem, teológus, úgyhogy ezt nem tudom.
0: Nincsenek már, sőt, ahogy annak idején a Vatikáni Obszervatórium igazgatója az figyelmeztette az egyházat, hogy nagyon fel kellene készülni arra, hogyha esetleg földön kívüli intelligenciával találkozunk, akkor mi lesz, ha azok semmit se tudnak Jézus Krisztusról?
1: Hát akkor fel kell őket világosítani, hát egyértelmű. Katolikus számára ez nem probléma.
0: Igen, de lehet érezni, hogy ez egy sokkal mélyebb kérdést vet fel. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is egy nagyon mély kérdést vett fel, és azért jutott eszembe éppen ennek a rádiónak a neve, mert már 5 évvel ezelőtt az egyik barátom, Dario Floriano, aki evolúciós robotikával foglalkozik. Tehát evolúciós algoritmusok segítségével fejlesztette a robotok bizonyos tulajdonságait. És ő már akkor mondta, hogy az ilyen robotikának a legfőbb alkalmazási területe szerinte záros határidőn belül a humanoid szexpartner lesz.
1: Szerintem ebbe az irányba ne is menjünk tovább, mert rémisztő.
0: Akkor mondok még valamit hozzá. Igen, rémisztő. Ugye Stanislav Lem 2004-ben vagy 2005-ben halt meg. 1920-ban született. A halála előtti utolsó interjúban borzasztóan el volt keseredve. Ő azt mondta, hogy ő meg van rémülve attól, hogy azok a dolgok, amelyeket ő bizonyosan filozófiai játékoknak tekintett, hogy milyen gyorsan kopogtat azoknak a lehetősége, és ahogy fogalmazott, ne legyenek illúzióink, mindenféle disznóság és ocsmányság, amit el se tudom képzelni, az mind meg fog történni.
1: Na most, ha már Lem, Solaris, elképzelhető-e, hogy a mesterséges intelligencia, ami most az egyik cégnél van, meg a másiknál, meg különböző fejlesztők vannak, hogy összefog? Hogy
0: természetesen.
1: Lesz egy szuper mesterséges intelligencia, ami mindent behálóz? Lehet?
0: Azt kétlem. Azt kétlem.
1: Mert irigyek lesznek egymásra.
0: Igen, tehát a mesterséges intelligenciák között is koalíciók fognak képződni, mint ahogy ezt már adott esetben használják. Tehát komolyan. Tehát volt egy kiváló installáció a Velencei Biennálén legutóbb, amit ráadásul az egyik jó barátom, Lux Tales készített, aki nem csak hogy kompjútertudós és nyelvész, hanem ráadásul operákat is tud írni, de maga az installáció az egy beszélgető robot volt.
1: Azt hittem, hogy opera énekes.
0: Nem, operát, nem.
1: De
0: nem,
1: most viccelek, bocsánat.
0: Egy beszélgető robot, akivel a közönség oda mehetett egyenként, nem úgy kórusba, és lehetett beszélgetni. Na most a robotban valójában több különböző nagynyelvi modell működött, és ezek a nagy nyelvi modellek másra és másra voltak trenírozva. Tehát az egyik nyelvi modell arra volt trenírozva, hogy érzelmi húrokat pengessen. A másik arra, hogy inkább racionális érveléseket mondja. És amikor valami kérdés jött, most jön az igazán érdekes dolog, úgy ezek nagyon gyorsan gondolkodnak az emberhez képest, és megcsinálták azt, hogy dokumentálták azt, hogy ezek a különböző módon programozott egységek egymással hogy kommunikáltak, és hogy döntötték el, hogy mi lesz a válasz az ember kérdésére.
1: Tehát született egy ilyen ábra nyilakkal és egyebekkel?
0: De és ez nyelvi mód, tehát a nyelv, na ez az érdekes, tehát az emberek által használt nyelv volt a robotban lévő különböző nyelvi modellek közötti kommunikációnak a módja. Tehát volt egy belső beszélgetés.
1: És tehát ők beszéltek angolul, egymással, vagy franciául,
0: igen,
1: vagy németül?
0: Egymással beszéltek, de az emberek
1: az ember sem tudtak. Világos.
0: Ő csak azt hallotta már, amikor mondta, és néha elképesztő, hogy hihetetlen poétikusan beszélt a robot.
1: Van humor a robotnak?
0: Lehet, igen.
1: Lehet?
0: Lehet, igen, amennyi... Azt kell megérteni, hogy ezeket a robotokat óriási mennyiségű emberi korpuszon tanították.
1: Sok kabarét néz, és akkor rájön arra, hogy a poénok, és akkor...
0: De, természetes.
1: Jó, de hogy mondjam, tehát az ember, ha valaki nagyon humor, most rossz a szó, de mindegy, humoros, szellemes, akkor önmaga kitalál dolgokat. Olyat, ami még nem volt.
0: Azt a robotok is tudják már. Hát most már olyan dolgokat tudnak csinálni. Jó, akkor megint elmondok egy ilyen példabeszédet. Ez nagyon fontos. Ez egyébként az egész témánk szempontjából nagyon fontos, és egyúttal vérfagyasztó. Ezelőtt pár évvel jelent meg egy olyan tanulmány, amelynek az volt a címe, hogy AutoML Zero. Ez magyarul azt jelenti, hogy auto gépi tanulás zero. Na most ez azt jelentette, hogy csináltak egy programot, egy komputerprogramot, ami gyakorlatilag szinte üres volt. Tehát egy-két utasítás volt csak benne. Ezen kívül, amihez hozzá tudott nyúlni az algoritmus, az nem volt bonyolult, mint a négy alapművelet. Tehát differenciál vagy integrál számításról nem tudott.
1: Összeadás, kivonás, szorzásosztás.
0: Na most a feladat az volt, ami egy tipikus feladat a gépi tanulásban, az, hogy tanuljon meg képeket osztályozni. Tehát volt egy vizuális bemenete, ugye, elosztják ilyen kis pöttyökre, és akkor mutatnak neki egy kutyát, és akkor megkérdezik, hogy ez most más-e, mint az előző, ami a macska volt. Oké? Okay? És ez az algoritmus, ez evolúcióképes volt, azaz a programról másolatok készültek, és a másolatokban bizonyos változások történtek. És azok a változások, amelyek jobban oldották meg ezt a feladatot, azok hoztak több utódot létre, ugye ebben a...
1: Tehát egy ilyen önmagát fejlesztő, mint egy...
0: De evolúció, nem tanulásmód útján, hanem evolúciósan fejlesztő program volt. Na most akkor, most jön az igazán érdekes eredményét, hogy körülbelül 10-12-en, tehát 10 és 12 nulla. Ez
1: valami rettentő nagy szám,
0: de ez igen. Nagyon gyorsan megy. Próba után megjelent egy tulajdonképpen nevetségesen rövid program, amely hát nagyon jól teljesített. És akkor megnézték, hogy tulajdonképpen mi történt itt. Tehát mi történt a generációk sorozatán, ugye, ami ehhez a programhoz vezetett, ugye? Mi történt az ő? Ugye? Ez olyan, mint az őssejtől mostanáig. És akkor észrevették, hogy az utolsó program, ami olyan jól teljesített, az lényegében elemi formában tartalmazta az úgynevezett backpropagation, tehát a visszatenyésztési algoritmust. Erről csak annyit kell tudni, hogy a mostani mesterséges intelligenciáknak egy kritikus eleme pontosan ez az algoritmus, hogy hogy kell változtatni
1: a szinaptikus
0: súlyokat, oké?
1: Okay? Hogyan fejlesztem, lefordítom,
0: igen,
1: hogyan fejlesztem a programot.
0: Egy tanulási mechanizmus az a backpropagation algoritmus, jó? Na most tehát ennek az elemi módozata jelent meg az evolúció végén, de utána visszakövették azt, hogy mi mindent fedezett fel ez a leszármazási vonal. És azt találták, hogy az emberek által kifejlesztett és megtalált trükkök, az utóbbi 30 évben megtalált trükkök közül gyakorlatilag mindegyiket feltalálta. Oké.
1: Okay. Az ember jelme nem fejleszthető tovább, nem képes lépést tartani?
0: Hát ezzel a biológiai háttérrel nem.
1: És akkor lesz egyszer egy szuperszámítógép, és akkor azt...
0: Na most nem, itt... Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye volt egy híres könyv, nem tudom, emlékszik rá, egy Gordon Retrie Taylor írta, magyarul is lefordították, a biológiai pokolgép.
1: Nem
0: valamikor 70-es évek végén jelent meg, ugye, és hát az akkor kibontakozó géntechnológia, biotechnológiából indult ki, és abban már megjelentek az embergép rendszerek. Tehát a meg szoros szimbiózisban. Ott van a Taylor könyvében, most kezdenek megjelenni az Elon Musk révén. A Neuralink, meg ezek, igaz? És tessék elképzelni, hogy micsoda erőm lesz nekem egy vitában, hogyha van a fejemben egy chip, ami online kapcsolódik egy mesterséges intelligenciához, amelyik nekem kvázi súg.
1: Na most az embereknél, ha az ember ilyen zseniket néz, és megnézi a családfát, hogy elindult innen, és akkor abban a családban a nem tudom hanyadik ős, az lett egy zseni. Egy Beethoven, vagy egy Einstein, vagy nem tudom micsoda. És aztán az a család, az úgy visszasüllyedt, és a továbbiakban már olyan átlagos emberek születtek abban a családban. Tehát azt akarom kérdezni ezzel, hogy a mesterséges intelligenciánál nincs ilyen, hogy elér egy csúcsot, és aztán lefelé megy.
0: Hát, ugye...
1: Már a kérdés is.
0: Az egy nagyon jó kérdés, hogy a mesterséges intelligenciájának mely komponensei milyen mértékben lesznek öröklékenyek. Ugye ez olyan kérdés, ami még előttünk
1: van. De pillanat,
0: van.
1: Hát a mesterséges intelligencia nem hal meg.
0: Na, dehogy nem. Például, ha kiírtják, ugye, vagy tönkre megy a hard disk, amin van, dehogy nem, az is hal meg, az is tud,
1: ja, szóval
0: az is el tud pusztulni.
1: Hát akkor a mesterséges intelligencia elpusztításának legegyszerűbb módja kilőni azt az egységet, ami tartalmazza.
0: Igen,
1: azt a merevlemezt.
0: Igen, ezért fog, erre ő is rá fog jönni, és majd telepíti magát oda, amiről senki se tudja, hogy ott van. Hát ez egy elemi, ez nem kell rafináltnak lenni.
1: Ez nem kell rafináltnak lenni. Ha önön múlik, elméleti kérdés, meg gonosz kérdés bizonyos értelemben, ha önön múlna, akkor most azonnal beszüntetne minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatást, vagy nem?
0: jelentős mértékben korlátoznám azt, hogy milyen módszerekkel és milyen irányba lehet fejleszteni. Komolyan mondom.
1: De hát akkor is ott tartanánk, mint annál a programnál, amelyik megtalálta a banki trezornál azt a kiutat, ami eljuttatta az internetre.
0: Nem feltétlenül. Még egyszer mondom, ez attól függ, hogy milyen irányba fejlesztik ezeket a rizikókat, amelyekről beszélünk, ezeket nem lehet teljesen elkerülni, de az nem mindegy, hogy milyen gyakorisággal és milyen... Ez olyan, mint az új fertőző betegségek. Uh-huh. Új fertőző betegek mindig lesznek.
1: De ha kezdet mosunk, akkor nagyobb az esély, hogy elkerüljük. Igen,
0: tehát a mitigáció, meg a megelőzés, az nem egy butaság. Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a genetikai mérnökösködés megjelent, akkor maguk a kutatók Azilomárban egy nagy konferenciát tartottak arról, hogy mit szabad és mit nem. Ez 50 év, majdnem pontosan 50 évvel ezelőtt
1: és
0: volt.
1: És aztán mindig áthágják a szabályokat.
0: Nem, ezt betartották.
1: Igen?
0: Ezt betartották. Na most a valljuk be, a mesterséges intelligencia fejlesztésé kapcsán, elnézést a kifejezésért, mindig pofáznak ilyesmiről, önmérségre. Gyakorlatilag nincs ilyen. Ezt nem lehet komolyan venni, ez nem igaz, és amit nagyon fontosnak tartok, ezt nem lehet a profitorientált cégeknek a lelkiismeretére bízni, mert olyan nekik olyan nagyon nincsen. Most ezt fogadjuk el.
1: Ők fejlesztik a mesterséges intelligenciát, a profitorientált multicégeknek van arra erőforrásuk,
0: így
1: energiájuk.
0: Így van.
1: Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy akkor ez korlátozhatatlan?
0: Nem, korlátozni lehetne, de attól nagyon keményen kellene fellépni, és még egy dolog, ami egyébként a klímaváltozással kapcsolatos problémák, az globális együttműködésre lenne szükség. Itt meg kellene egyeznie a kínaiaknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, a tajvaniaknak, az Európai Uniónak, hogy mik azok a szabályok, és aki meghágja, az nagyon ráfarag.
1: Erre lát esélyt?
0: Nem. De ez lenne az egyetlen módja, szerintem.
1: Na jó, akkor záró kérdés.
0: Elnézést, mindig elkeserítem az embereket újabban, de muszáj tudni, hogy nagyon nagy, nagyon súlyos kihívások előtt állunk.
1: A záró kérdés pedig úgy szól, mikor jön el az az idő, amikor az én szomszédom a kutyáját felcseréli a kis robot kutyára, ami mesterséges intelligenciával működik?
0: Lehet, hogy 2 év múlva. Ugyanis a robotkutyának megvan az a jó tulajdonság, hogy az esetben még magától is elmegy sétálni.
1: De akkor a legnagyobb előny a kutyának elvész. De
0: elmegy magától sétálni, ha éppen azt mondom, hogy most menj el sétálni, és akkor be tudok csatlakozni a látására, és szórakoztat, hogy mit lát a robotkutya, miközben sétál.
1: Miközben ülök a karosszén.
0: Igen.
1: Az én munkámra, egy rádiós műsorvezetőre, egy szerkesztőre szükség lesz?
0: Nagyon sokféle munkára nem lesz szükség, ahogy az általam nem fenntartás nélkül becsült Harari írja, de ez ebben igaza van, hogy nagyon át fog alakulni az, hogy mi az, amiben valóban az emberekre számítunk a továbbiak, és mi az, amiben nem. Például azok egy olyan dolog, hogy hogyan adjunk be injekciót egy síró gyereknek, az hosszú ideig még nem lesz a robotok által megcsinálva, de speciál az, hogy kérdezgessen engem ilyen dolgokról, az nagyon hamar meg lesz, sőt...
1: A válaszuk is majd azt is megadja.
0: Igen.
1: Még a tojás sem tudja megfogni az a robot. Még azt is összetöri.
0: Most már van olyan, amelyik nem töri. Látta a Boston... valami, a robot valami. Kutyáját?
1: Persze, hát az a harci kutya,
0: már
1: nem?
0: Felrúgni se tudja.
1: Na jó, de az harcászat.
0: Jó, de hát, na tessék azért.
1: Hát igen, na most akkor nem, jó, arról nem beszéltünk, milyen lesz a jövő háborúja.
0: De se kell gondolni, hogy milyen sebességgel hozza az a döntéseket.
1: Egy harci kutya, amelyiket nem lehet felrúgni sem, amelyik támad, amelyik nem érez, amelyik rosszabb, mint egy...
0: Egy nem. Valódi, akár.
1: Mikor beszélgetünk legközelebb úgy, hogy már nem ülünk itt a stúdióban, csak úgy tűnik, mintha?
0: Ezt már alkalmazzák.
1: Csak még nincs meg az én másolatom, mert én csak egy egyszerű...
0: Hadd mondjam el, tehát egyébként tulajdonképpen, ugye ez a másik, hogy van ezeknek egy, ez egy ilyen, egy nagyon furcsa ilyen hogy is mondjam, ilyen drogszerű hatása is ezeknek a fejlesztések. Mondok egy példát, hogy az egyik barátom egy konferencián vett részt, és akkor észrevette, hogy egy idő után, hogy valójában többen nem voltak ott, csak egy hologram volt kivetítve az asztal köré, az otthon volt. Ő ott ült, de volt, aki otthon ült, de ott volt hologram formájában, és ott beszélgetett vele.
1: És akkor a konferencia turizmusnak annyi. Hát akkor, ahogy én mondani szoktam, itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szatmári Őrs, evolúcióbiológus, akadémikus volt. Köszönöm, hogy itt volt, énen folytatjuk valamikor. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket YouTube-on és Facebookon, vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmük kell először is arról, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kimutatta, így működnek jól a szülői felügyeleti szoftverek. A magyarországi internet szolgáltatók többsége már köteles, vagy hamarosan köteles lesz ingyenesen biztosítani a pornográf tartalmakat szűrő internet szolgáltatást. Az online tér ezzel és egyéb technikai megoldásokkal is biztonságosabbá tehető a gyermekek számára, de a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakértői arra figyelmeztetnek, a legjobb szoftver sem helyettesíti a szülő és a gyermek közötti párbeszédet, valamint a közös szabályalkotást. Az NMHH közleményében arról ír, hogy a digitális eszközök használata során a szülői felügyeleti funkciók egyfajta védőhálót biztosítanak a gyermekek számára, segítve a család által kialakított keretek betartását. Ezek az eszközök egy széleskörű szülői stratégia részeként a leghatékonyabbak, amelynek szerves része a gyermek edukálása és az aktív szülői mediáció is. A technikai beállítások segítenek megelőzni, hogy a gyermek életkorának nem megfelelő tartalom kerüljön a képernyőre, emellett lehetővé teszik a képernyő idő és az egyes alkalmazások használatának nyomon követését is. A hatóság szerint a szülők több szinten is beavatkozhatnak gyermekük védelme érdekében. Az első szintet a szűrt internet jelenti, amelyet a szolgáltatóktól ingyenesen lehet igényelni. A vonatkozó rendelet értelmében a mobil internet szolgáltatók mellett 2026. május 1-től a több mint 10 000 előfizetővel rendelkező vezetékes szolgáltatók. 2027-től pedig a kisebb szolgáltatók is kötelesek ezt biztosítani. Ez a megoldás hálózati szinten gátolja meg a pornográf oldalak elérését, és gyakran kiegészítő időkorlát beállításokat is kínál. A második szintet az okos eszközökre, vagy számítógépre telepíthető szűrő szoftverek és szülői felügyeleti alkalmazások jelentik. Ezek a tartalom szűrésen túl olyan funkciókat is kínálnak, mint a helyadatok biztosítása, vagy részletes használati jelentések készítése. Ilyen megoldás lehet például a Google Family Link, vagy az operációs rendszerek saját beépített funkciói. Fontos továbbá az egyedi alkalmazás beállítások ismerete is, például a TikTokon, vagy az Instagramon, ahol specifikus korlátozásokat, így például üzenetküldési vagy kommentelési tilalmat állíthatunk be a gyermek biztonsága érdekében. Az egyes alkalmazások, közösségi oldalak beállítási lehetőségei a gyerekaneten.hu felületén ismerhetők meg. A megfelelő szoftver kiválasztásához érdemes figyelembe venni a háztartásban használt operációs rendszereket, a védeni kívánt eszközök számát, valamint azt is, hogy melyik szoftver illeszkedik leginkább a család igényeihez. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Média Hatóság megújult szűrő szoftver katalógusa, amely egy helyen átlátható módon mutatja be a legnépszerűbb programokat, összehasonlítja azok a legfontosabb funkcióit, és segítséget ad a megfelelő megoldás kiválasztásához. A katalógust érdemes a hozzákészült útmutatóval együtt használni, amely közérthetően ismerteti a digitális védelem technikai hátterét és a szűrő funkciók működését. Az NMHH szakértői azt javasolják, hogy a szoftver kiválasztása és beállítása előtt, illetve annak használatával párhuzamosan a gyermekek bevonásával készítsünk digitális házirendet. Így a technikai védelem nem tiltásként, hanem egy közösen kialakított, biztonságos keretrendszerként jelenik meg, amely a gyermek életkorához és fejlődéséhez igazodva alakítható. Ne feledjük, a technológia segít, de a valódi biztonságot a támogató szülői jelenlét teremti meg. Az RMHH is segít, saját digitális házirendünket a hatóság online hőseinek útmutatásai alapján is összeállíthatjuk az onlinehősök.hu oldalon, ezen kívül letölthető sablont is találhatunk. A tudatos média használathoz kapcsolódó további hasznos tanácsokat a gyerekaneten.hu oldalon olvashatunk, ahol elérhetők az NMHH gyermekekhez és szüleikhez szóló tájékoztató kiadványai is. Az NMHH szűrő szoftver katalógusa és a hozzátartozó útmutató további gyakorlati segítséget nyújt a családoknak a megfelelő digitális védelmi megoldások kiválasztásához és alkalmazásához. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most nézzünk körül a kortárs világban. Megjelent ebben a két hétben egy anyag arról, hogy hogyan védi meg a DSA a kiskorúakat az interneten. A digitális szolgáltatásokról szóló Európai Uniós rendelet, az úgynevezett DSA, egyik fontos célja a gyermekek és fiatalok védelme a rájuk online környezetben leselkedő veszélyektől. Annak érdekében, hogy az ezt szolgáló rendelkezéseket az érintettek is megismerhessék, az Európai Bizottság egy kiskorúakra szabott, gazdagon illusztrált füzetben magyarázza el a legfontosabb tudnivalókat. A bizottság ebben a képes füzetben a gyermekek nyelvére lefordítva magyarázza el a rendelet céljait, a kiskorúak alapvető jogait, az őket fenyegető veszélyeket, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket az online platformok, különösen az óriás platformok kötelesek meghozni ezek mérséklése érdekében. A füzet végén a bizottság néhány példát is hoz olyan konkrét gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekre, amelyeket a DSA-nak köszönhetően a közelmúltban vezettek be a nagy platformok, így például a Facebook, a TikTok és a YouTube. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzolásért Márai Sándor napló bejegyzéseihez fordulunk. 1948-ban hagyta el az országot, és Nápoly mellett Salernóban lakott feleségével és nevelt fiával az író. Ezúttal csak felidézem, a fiúcska valamiféle obszén kifejezéssel jött vissza a játszótérről, az író pedig azt mondta mindenről, hogy a jelenség bonyolultabb. Beszéljék majd meg! Pár nappal később a fiú arra kérte az írót, intézze el, hogy egyházi iskolába jusson, ahol tetszik neki a kórusban való részvétel lehetősége és a minisztrálás. Háromnegyed évszázada már működött mindez. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel napjainkba visszatérve most arról, hogy a múlt héten a Zámoszcsi járásbíróság botrányos ítéletet hozott, amely évekre kijelölheti a szólásszabadság határait Lengyelországban. A vádlottak padján a 21 éves Olivia ült, aki az ítélet kihirdetésekor második terhességének 6. hónapjában járt. Az ok egyetlen beszéd volt, amelyet az ellenőrizetlen migráció elleni legális tüntetésen mondott el. A bíróság bűnösnek találta, idézem, gyűlöletre uszításban. Az indokolásban a bírónő kifejtette, hogy a bűncselekmény elkövetését többek között a felszólalás formája, hangneme és kifejezés módja bizonyítja, valamint az, hogy a tüntetés résztvevőit a Lengyelországban a lengyel a gazda Rigmus skandálására buzdította. Már azt is, hogy a beszédben szóba kerültek a migránsok által elkövetett bűncselekmények, a bíróság megengedhetetlen, az egybegyűltek lelki világára gyakorolt hatásnak minősítette, amely, idézem, félelmet és szorongást kelt a bevándorlókkal szemben. A lengyel Ordo Iuris intézet az eljárás minden szakaszában támogatta Oliviát, és amint készhez kapjuk majd az írásbeli indokolást, fellebbezést nyújtunk be, írták mindenről. Már önmagában azt a tényt, hogy valakit elítéltek ezekért a szavakért, veszélyes precedensnek tartjuk, amely eldönti, lehet-e Lengyelországban nyíltan beszélni a tömeges migráció veszélyeiről. Olivia gyógytornász szakos egyetemi hallgató, kiváló eredményeiért tanulmányi ösztöndíjban részesül, tanulmányait egy éves kisfia nevelésével egyezteti össze, és a róla alkotott kedvező véleményt a bírósági pártfogó felügyelő is megerősítette a környezet tanulmányban. Néhány héttel a tüntetés előtt szülőföldje környékén egy Venezuelából érkezett bevándorló megerőszakolta és meggyilkolta a 24 éves Claudiát. A tavaly júliusi zámoszci tüntetésen Olivia kereken kimondta, én is lehettem volna. Arról beszélt, hogy nem akarja, hogy tömegesen hozzanak Lengyelországba migránsokat olyan országokból, ahol a nőkkel szemétként bánnak, ahol a nemi erőszak mindennapos, ahol az a nő, aki este egyedül megy ki az utcára, egyszerűen maga keresi a bajt. A felszólalás nyers volt, de nem tartalmazott erőszakra vagy bűncselekmények elkövetésére való felhívást. Ennek ellenére a hatóságok közvetlenül a tüntetés után eljárást indítottak, idézem, faji, nemzetiségi és vallási alapú gyűlöletre uszítás címén, és a várandós nőnek büntető perben kellett vallomást tennie. Az ítélet időzítése nem véletlen. A múlt hónapban hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. A kormány ígéretei ellenére Lengyelország nem mentesül alóla, az Európai Bizottság csupán egy évvel halasztotta el az illegális bevándorlók befogadásának kötelezettségét, és a jövő évi választások után e határidő lejártával migránsokat irányíthat Lengyelországban. Az olyan ügyek tehát, mint Olivia pere, nem csak Lengyelországban jelölik ki a migrációs vita határait, hasonló kijelentésekért már ítéltek el német, brit, francia és spanyol állampolgárokat is. Nem akarunk ilyen tárgyalásokat és ítéleteket az országainkban. E jelenség méreteit mutatta meg a Remigration Summit 2026, amelyen részt vett az Ordo Iuris nemzetközi fejlesztési igazgatója is. Az Európai Unió elhibázott migrációs politikája következményeinek visszafordításáról szóló vitára 600 résztvevő érkezett számos országból. A csúcs találkozót Portóba tervezték, de biztonsági okokból egy közeli kisvárosba helyezték át, a helyszínt pedig csak a rendezvényt megelőző éjszakán fették fel a résztvevők előtt. Az egyik vendég, a németországi Maximilian Merkel, akit a rendőrség a müncheni repülőtéren feltartóztatott és 3 napra megtiltotta neki az ország elhagyását,

0: korrupció és a bűnözés növekedése közötti összefüggésre. Korábbi privát csevegésben közzétett mémekért is elítélték, ügyeinek perköltségei pedig elérték a 420 ezer eurót. A megtorlás a holland jogászt, Eva Vlaardinger Bröcket is elérte, aki Keir Starmer miniszterelnöknek rótta fel a felelősséget, idézem, a brit lányok bevándorló, erőszaktevő bandák általi folyamatos megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. Három nappal később az Egyesült Királyság megtagadta tőle a beutazást, arra hivatkozva, hogy megint csak idézem, jelenléte nem szolgálja a közérdeket. Úgy tűnik, hogy Lengyelországban még csak most kezdődik a szólásszabadság jogi üldözése ezen a területen, állapították meg a lengyel szervezetnél. Elemezzük a migrációval kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentumokat. Elkészítettük a migrációs paktum elemzését a 26 leggyakrabban feltett kérdésre adott válaszok formájában, a Magyar Matthias Corvinus kollégiummal közösen pedig a Visszaszerezni az ellenőrzést, a migrációs politika renacionalizálása című jelentést, amely konkrét javaslatokat tartalmaz arra, hogyan kapják vissza az államok a migrációs politika feletti szuverén ellenőrzést. A migrációs politika kihívások, megoldások és szuverenitás című varsói konferencián, amelyet a Patrióták Európáért Alapítvány szervezett lengyel, magyar és olasz szakértők részvételével, az Ordo Iuris elnöke a migrációs válság kezelésének bevált módszereiről beszélt. A nemzetközi együttműködés meghozza első gyümölcseit. Az Európai Parlament elfogadta a kitoloncolásokról szóló rendelettervezetet, amely szerint az egyik uniós tagállamban kiadott kitoloncolási határozatot és beutazási tilalmat az összes többiben el kell ismerni. Elemzésünkben ezt az uniós migrációs politika évtizedek óta első jóirányú változásaként értékeljük. Külön elemzést szenteltünk az Európa Tanács tagállami kormányainak kisinyovi határozatának, amely elismeri a nemzeti hatóságok elsőbségét a migrációs politikában, összhangban szakértőink téziseivel, miszerint a migráció és a menekültügy területén a nemzetközi jog nem felel meg a mai valóságnak. Lengyelország ma még biztonságos ország. Nemrég még Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország, Svédország és az Egyesült Királyság is annak számított. Nem csak azért kell küzdenünk, hogy mi döntsük el, ki telepedhet le országunkban és ki nem, hanem mindenek előtt azért, hogy szabadon kifejezhessük a véleményünket ebben a kérdésben, írták mindenről a lengyel szervezetnél. Hölgyeim és uraim, két hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Vedrás Csaba felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1846. augusztus 4-én mutatták be először Budapesten a Nemzeti Színházban Donizetti Lammer Móri Lúcsia című operáját. A hangolóban ma ebből hallanak néhány részletet. Előadja Kalmár Magda, Gyurkovics Mária, Tiszai Magda, Svéd Sándor, Simándi József, Littasi György, Kőkei László, valamint Bénagy János.

Kedves hallgatóink, az 1846. augusztus 4-én bemutatott Lammer Móri Lúcsia című operából hangzottak el részletek. Donizetti művét előadta Kalmár Magda, Gyurkovics Mária, Tiszai Magda, Svéd Sándor, Simándi József, Littasi György, Kőkei László, valamint B. Nagy János. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Urbán Péter és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

mondja a mi atyánk. A bűnön csak az Istennel való szeretett szövetségben lehet erőt venni. Ha tehát bűnöddel Istenhez térsz, legyen rá gondod, hogy a szeretetben állj. Ezzel persze nem lehetsz olyan formán tisztában, mint ahogyan azt tudni lehet, hogy valaki helyesen öltözötte föl, vagy hogy egy adósságot kiegyenlítettünk-e, mert a szeretet olyan valami, amit az embernek hinnie kell. Hogy Isten szeretet, meg hogy kegyelme segítségével én is szeretem őt, az nem e világi dolog, hanem titok. Tehát olyan, amit csak hittel remélhetek. De hogy hihessem és remélhessem, hogy megvan a szeretetem, arra zálok, ha őszintén megbocsátom másnak a bűnét. A sértést, a megbántást, a károsítást, a rossz szót, a rágalmazó beszédet, a szívtelen ítéletet, a bántó magaviseletet, mindent, ami jogtalansággal illet engem. Annyira bizakodhatom, hogy megmaradtam a szeretetben, amennyire becsületes az én megbocsátásom. Minél őszintébben túlteszem magam a belső ellenkezésen, minél igazabban igyekszem legyűrni a gyűlöletet és az ellenérzést, minél mélyebbre bocsátom a valóságos, őszinte feloldó megbocsátást a jogtalanság aknáiban, annál inkább remélhetem, hogy megvan az a szeretetem, amely meghallgattatja bocsánat kérésemet. Szeretned kell az Istent és vele barátodat, mint önmagadat. Az itt annyit jelent, úgy kell megbocsátanod embertársaidnak, ahogyan akarod, hogy az Isten neked megbocsásson. Azt kell neked is cselekedned, amit a magad részére kérsz, hogy meg ne szakadjon a szeretet vérkeringése, amelyben egyedül lehetséges a megbocsátás. De természetesen egyről még megfeledkeztünk. Az első föltétel ahhoz, hogy ezt a kérést egyáltalán ki lehessen mondani, a következő. Ismerjük el, hogy valóban bűnösök vagyunk Isten szemében, és ez tényleg nem magától értetődik. Annak, aki nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan vétett, első feladata, hogy bűnében valóban vétkesnek érezze magát. Hogy hagyja a mentegetőzést, amely igazolni akarja magát, a gyávaságot, amely hallani sem akar a felelősségről, az öncsalást, amely a kényes pontok mellett eloldalog. Annak részére pedig, aki helyes életet él, azt jelenti, hogy lássa be, mennyire törékeny a jósága, mennyi benne az önkeresés és a szűkösség, mennyi a föntartás és a melléktekintet. Hogy döbbenje rá, hányszor csak a kedvező körülményeknek köszönhető jósága, mert azok őrizték meg, véletlennek, amely föntartotta, kivételezésnek, amely megóvta. És mindezeknél mélyebben értse meg és ismerje el, hogy minden jósága mellett is bűnös az emberek egyetemes bűnének egységében. Hogy minden jó és rossz tette végső értelemben csak speciális eset annak a nagy bűnösségnek keretén belül, amelyben mindahányan állunk, és megigazultság nélkül szűkölködünk Isten szín előtt, és megváltásra szorulunk, és megbocsátásra van szükségünk. Íme, mire tanít bennünket a mi atyánk? Hogy vállaljuk a világosan elkövetett bűnök terhét. Hogy ismerjük el, mekkora jogtalanság az, amit gyakran csak csekkészségnek tekintünk. Hogy lássuk meg a bűnöket, amelyek igaz voltunk és erényeink alján meghúzódnak. És mindezen túl ismerjük el, hogy nem csak bűnöket követtünk el, hanem bűnösök is vagyunk, és mindenestől bűnnel terhelten állunk az Isten előtt. Figyelmeztet, hogy ne emeljük ki magunkat valami lelkiismereti arisztokratizmussal a tömegből, hanem álljunk be őszintén az emberek általános felelősségébe. Figyelmeztet, hogy ne csak az egyes bűnök bocsánatáért könyörögjünk, hanem azért is, amely mindnyájunkat körül áraszt. Hogy Isten nyissa rá szemünket, hogy szabadítson ki bilincseiből, és segítsen, hogy ebből a bűnösségből mindig újra hozzátérjünk. Mert kereszténynek lenni annyi, mint mindig Istenhez térni a bűnből, az egyetlenből és nagyból, amely minden egyes bűnt magába foglal, és kérni megbocsátását, és ebben a mindig új megbocsátásban lassan átalakulni.

0: Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
1: Mostani magányomban újságokat sem olvasok. Más években is szoktam ezt. Kiszakadni egy-egy hónapra a világ eseményeiből, mint a néző, aki behunja szemét egy-egy percre az izgalmas mozifilm előtt, s aztán újból kinyitva megállapítja, hogy nem vesztett a meséből semmit. Babits Mihály mondataival köszöntöm Önöket ezen az estén. Halálának 85. évfordulóján Jegyzetek a beteg ágyból című 1933-as írásából hoztam egy, a katolikus hitünkről és vallásunkról gondolkodó részt, mely az esztétikai katolicizmus címet viseli. De még mielőtt a választott részre térnénk, hallgassuk meg a rövid bevezetőt. Ebből megismerjük a szituációt. A nagybeteg költő a János szanatóriumban olvasással tölti a magányos időt. Olvasni, mindig csak olvasni. Élet ez? Indítja az eszét kérdéssel Babits. Még tilos minden mozgás és izgalom, kivéve az olvasmányok szelíd izgalmát és képzelt túráit. Palankinon visznek ki a kertbe, mint Cicerót. Ott készen vár a matracos nyugágy,

Olvasmányai gondolatokra indítják a szanatóriumi magányban mozdulatlanságra ítélt betegembert. És szelleme magasabban szárnyal a világ folyásának napi eseményeinél. Olvasmányai örökérvényűek, ahogy az olvasmányokból születő gondolatok is túlmutatnak korszakokon, túl az egyes ember véges életén. Számunkra is sok érdekes, tanulságos elemet tartalmaz ez a jegyzet. Ha Dantét olvasom, írja Babits, vagy mondjuk Horáciuszt, megdöbbent, hogy mennyire nem változik semmi lényeges. Az emberi szellem vágyai, félelmei, hitei és szektái lényegileg egyformák maradnak. Dante korában is van ateizmus, s Platón idején is sportőrület. De nem erről akarok beszélni. Egy hónap néha több egy évezrednél, mert kicsiben és közelről a hullámok magasabbak, s dupla magasak, ha csónakunkat érik. Milyen igaz, milyen szemléletes ez a metafora, amelyet Babits használ. A csónak az élet két partja közötti tartózkodási hely, az életutazást biztosító, a viharokban menedéket adó oltalom. És valóban, mit számít egy-egy hullám a nagy egészben, a világmindenségben, a tengeren, melyen milliárdok utaznak egyszerre, ugyanazon partok között? De a csónakban ülőt mégis megingatja minden egyes hullám. Számára mégis nagy az ereje. És tulajdonképpen itt tér írása tárgyára Babits. Egy katolikus folyóiratban cikk jelent meg róla, arról vajon megérdemli-e a katolikus költő elnevezést, pontosabban Babits szavaival nevezetet. Én erre a névre sohasem pályáztam, veti papírra gondolatait, így válaszol közvetve a felvetésre, mely személyét érinti. Egyszerűen magyar költő akartam lenni, minden egyéb jelző nélkül. Persze, katolikusnak születtem, e vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. De más a lírai vallomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Istenhez köt? Akár hiszünk benne, mondhatnám, akár nem. S a vers feladata minden mély emberi érzést kifejezni. De nem okvetlen feladata pozitív konfessziót tenni, nyilvános hitvallást valamely egyház hittételei mellett. Hallottuk, Babits külön választja a lírai vallomást az egyházi hitvallástól. Azt mondja, az ember legmélyebb érzései, bár mindig Istenhez kötnek, de nem mindig az egyház hittételeit visszhangozzák. Az ember, bármilyen őszinte és mély is a hite, bármilyen erősen igyekszik Isten közelében lenni, nem kerülheti el a hit próbatételeit, a kétségeket, és ezek épp úgy a legmélyebb érzésekhez tartoznak, melyek a lírai vallomásban bizony teret kapnak, kimondott szóvá válnak. De szabad-e hitetlenséggel vádolni bármely embert, akinek a szívében az őszinte hitre való törekvés mellett mégis megjelenik a kétség, vagy akár a tagadás? És ha megjelenik is, de még nem vert gyökeret, küzdeni ellene súlyos feladatunk. A katolicizmus én előttem az, folytatom Babits Mihály szép vallomásának olvasását, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes. Az egyetlen, mely az emberiség vallásának nevét igényli. Nem egykoré, tájé, fajé vagy nemzeté. Ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan hitet tenni, s amit katolikus bírálom sokkal vagy kevesel, mert nem egyházi konfesszió. Szinte érzem égető kérdéseit. Milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást lát. De melyik igazi katolikus az, aki kételjel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem olcsó és nyugodt, még maga Krisztus is elcsüggett a keresztfán. Az egyház oktató-nevelő szempontból jónak láthatja titkolni kételjeit, s csupán a hit boldog óráiról állítni emléket. A költőnek mindent ki kell vallania. Ez az ő létjoga és kálváriája. Szabad-e hitetlenséggel vádolni bármely embert, akinek szívében az őszinte hitre való törekvés mellett mégis megjelenik a kétség vagy akár a tagadás? Mondom ki újra a kérdést, mely a jegyzet olvasása közben megfogalmazódott bennem, s mely Babits Mihály szavaiban is visszhangzik. És olyannyira őszinte és megérintő, hiszen közös, nagyon emberi, súlyos tapasztalatunkat mondja ki a kérdés. Melyik igazi katolikus az, aki kételjel,

0: lázadással ne küzdött volna soha. A folytatás épp oly őszinte, a gondolatmenet világossága csodálandó. Időnk előre haladtával tovább lépünk, s a katolikus kultúrával foglalkozó részt olvasom. Így gondolkodik Babits. A költőt hát nehéz skatójába tenni. Vajon valóban a bárányok közül való-e? Megvan-e benne a kellő alázat a pásztorok iránt? Dante jut eszembe, a legkatolikusabb költő, aki a maga idejében sok egyházi férfiú előtt bizonnyal inkább farkasnak tűnhetett föl. Az igazi katolicizmushoz, ahogy mondtam, csak a gyóntatónak s Istennek van köze. Majd rátér a katolicizmus egyik igen fontos látható formájára, a katolikus kultúrára. Ez pedig nem más, mint a katolikus szellem múltjával, kincseivel való átívódás. S itt foglalkozik a költő az őt ért bélyeggel, miszerint esztét a katolikusnak titulálták. A katolikus kultúra, ahogy maga a katolicizmus, nézete szerint időtlen, egyetemes. Mindenütt és minden időkre érvényes, nem egy koré, tájé, fajé vagy nemzeté. Ez az egyetemesség és időtlenség, örökérvényűség az, mely ellentétben áll Babits szerint azzal a katolicizmussal, melyet a koráramlat alakít, mely az épp aktuális földi irányzatok, erőviszonyok és célok szerint formálódik. Mária a jobb részt választá. Idézi itt a költő a jól ismert evangéliumi szakaszt, Márta és Mária történetét. Az Úr lábánál ülő, ráfigyelő, őt szemlélő, minden más iparkodást az Úr távozása utánra hagyó Máriát állítja példaként nem csak kortársai elé, de elénk is. Ahogy 2000 éve elénk állította ragyogó példaként evangéliumában Szent Lukács. Ide kapcsolhatjuk Babits következő mondatát. Hadd hunjam be szemem 600 évre vagy 1900 évre. Századok múlnak, birodalmak tűnnek, néptömegek küzdenek, s tudományos elméletek borítják föl egymást, s mégis mintha semmi sem változna. Mária képessége az Isten jelenlétében való megragadottságra örökké ragyogó példa. A művész hite, legyen bár örökös kísérője a kétség, épp oly őszinte lehet, mint a nagyobb távlatokat kevésbé érző, a hitet viszont talán nem kevésbé hullámverte csónakban őrző egyszerű léleké. A végső konklúzió, az utolsó mondat, amely összefoglalja az eddigieket, érezzük csalhatatlanul a művész, az esztéta Babits Mihály vallomása. S ki kivitatkozhat vele, vagy lelki alkata szerint elismerheti igazát. Így szól ez a mondat. A kielégületlen emberi lélek még mindig biztosabban nyújtózhat Isten felé az elefántcsontorony bástyáiról, mint a koráramlat omlatak hullámhegyéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották.

0: Jean-Philippe Rameau Csámballó etüdjeiből hangzott el részlet.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves barátunkat, Bese László Zsozét, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, fesztivál szervezőt, zenei producert, kiadót, és ez esetben egy olyan csodálatos kezdeményezés elindítóját, szervezőjét és folyamatos gondozóját, mint a 20 éve indult Leukémia Fesztivál, országos jótékonysági fesztivál sorozat indult a leukémiás betegekért, és hozzátartozóan pedig az emberek emberekért jótékonysági válogatás sorozat, hiszen rengeteg zenekar, rengeteg koncert alkotja a fesztivál gerincét, és a Szent László Kórház megsegítésére, mint főszervező ötletgazda indította ezt a csodálatos folyamatot Zsozé barátunk, Laci, akit szeretettel köszöntünk, és a zenék magukért beszélnek, de minden mást természetesen tudni szeretnénk, hiszen ezt a szép eseményt és sorozatot úgysem lehet egy műsorban elintézni, és nem is akartuk, úgyhogy mesélj tovább, szia!
1: Hát szervusz, köszönöm a meghívást. Az első fesztivál az elég hamar összeállt, ami úgy nézett ki legalábbis papíron, hogy a Leukémia a zenekar. Egy jubileum ünnepi 20 éves, akkor voltak ők 20 évesek, jubileumi koncertet ad, és akkor ennek a koncertnek az apropóján összeszedtük a baráti kört, különböző hardcore, punk, metal, meg egyéb zenekarokat, akikkel így jóba voltunk, és hát az volt a dolog apropója, hogy akkor az ünnepelt, most nem ajándékot kap, hanem ajándékot ad, tehát ennek a fesztiválnak a bevételét odaadjuk a Szent László Kórházban a leukémiás betegekért alapítványnak. Ennek több oka is volt, ugye annak idején elég hülye nevet választottak maguknak, nem nagyon lehetett ezt promotálni, többször akartak egyébként ezzel javítani, és ilyen hasonló jótékonysági kezdeményezést tenni, de valahol mindig elbukott az öltönyösökön. Ezúttal viszont sikerült találnom egy embert, úgy hívják, hogy dr. Herjészki Kornél, aki ott dolgozott a kórházban, meg a leukémiás betegekért alapítványnak a képviselője, illetve hát a hívők ismerhetik, a harmad kiadónak is a vezetője, nagyon sok értékes, komoly könyvet kiadott a Szentírásról, meg a értelmezéséről, és ő partner volt ebbe, tehát nem azt nézte, hogy milyen dzsungák vagyunk. Hát eleve, amikor oda botorkáltam hozzá, még ugye nem tudtam normálisan járni, beteg volt a lábam, úgyhogy akkor még dolgokocsiban voltam, kellő rocker kinézettel, és hát ugye elcsodálkozott, hogy mit akarok. De aztán nagyon jól vette, és segített ennek a hátterében, úgyhogy a fesztivál szakmai fővédnöke az dr. Fekete Sándor osztályvezető főorvos lett, aki a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnöke volt akkor, nem tudom most pontosan a státuszát, aki szintén nagyon, nagyon segítőkész és rendes volt, és úgy egyeztünk meg, hogy a bevételt azt ilyen átlátszó adománygyűjtő gömbbe gyűjtjük, tehát mindenki látja, hogy ki mit dob be, és a végén ezt közösen nyitjuk ki a színpadon az összes fellépő zenekar vezetőjével, illetve ott az orvosokkal, meg az alapítvány képviselőjével, közösen lesz személyük egymás kezébe, tiszta az ügy, senki nem lopott el semmit, majd ők ugye ennek az ellenértékéről elküldik a számlát, hogy milyen biopsziestit, vagy mit vásároltak rajta, amit mi hozzáteszünk, közé teszünk a fesztiválnak a honlapján is, teljesen transzparens, átlátható dolog. Tehát nem a titkárnő körömlakjára megy el, meg egyéb dolgokra, hogy szokott, hogy valamelyik nagy tudású zenész viszi haza, hanem hogy ez most úgy fog menni, ahogy ennek mennie kell. Ebben mindenki belement. A Vaszlavi gazember László elvállalta a művészeti fővédnökséget, úgyhogy ezt a rengeteg zenekart ő kötötte össze, ami nagyon hasznos volt, mert ezek a hardcore punk zenekarok nagy részt a feketejükben szocializálódtak, és hát ő ott egy közkedvelt figura volt. És választottunk még egy mottót, ez konkrétan én, de elfogadták a többiek, amit Jézus mondott, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És akkor ebben benne volt egy kicsit az is, hogy megmutatni ennek a közegnek, hogy milyen jó dolog adni. Tehát, hogy mi öröm van abban, hogyha valaki ad is segít, és önzetlen, és lejön, és mit tudom én, ingyen színpadmester lesz, műsorvezető, technikus, vagy egész este ott áll az ajtóba, és kvázi jegyszedő idézőjelbe, és akkor azt az estét odaadja a közösségnek, vagy a betegeknek. És hát úgy néz ki, hogy nagyon jó sült el, mert hogy aztán ebből még 16 fesztivál lett. Tehát mind Budapesten megismételtük egy párszor, mind vidéken voltak társult rendezvények. Egyetlen apró dolog változott, hogy a Leukémiának a basszus gitárosa azon az őszen, ez ugye 20 éve volt, ez valamikor ősszel kiment iskolába, kapott egy ösztöndíjat. Úgyhogy végül a zenekar nem lépett föl, hanem a tagjai voltak a műsorvezetők, és hát így adták az egésznek a, hogy mondjam, továbbra is az arculatát az Oltján Laci a gitáros, illetve a Gupi Alakics Gábor a dobos, ők voltak a két színpadnak a műsorvezetője, úgyhogy ilyen szinten sikerült végigvinni, hogy a Leukémia zenekar támogatja a leukémés beteg támogatását.
0: És akkor ugye a jótékonysági válogatás sorozat, amelyről muzsikálunk, ez hogy jelent meg, vagy hogy érhető el ma is?
1: Hát röviden úgy érhető el, hogy online ma is él, tehát ma is lehet ebből vásárolni, akár dalonként, akár lemezenként. 7 darab válogatás jelent meg eddig. Ez a dalok.hu oldalon elérhető, és a bevételt a Karok Alapítványon keresztül, amennyiben van, az továbbra is átutalva van a László Kórház Alapítványának, de az a tapasztalatunk egyébként, hogy akinek a hírét veszi, az közvetlenül támogat. Tehát persze megtett, hogy letölt, mit tudom én, egy Bródi János dalt, vagy egy Török Ádámot szegényként még élt, vagy egy Somlajost, vagy bárkit, aki ezen van, de alapvetően arról van szó, hogy ennek a híre, ha nem is annyira, mint a maga idejében, amikor ez elindult, még mindig működik annyira. Egyébként volt olyan társult rendezvény külföldön, hogy a helyi magyar közösség például jótékonysági vacsorát rendezett, mit tudom én, Brisbane-be, Ausztráliában, vagy Németországban, és akkor ennek a fesztiválnak a híre, ott meghallgatták a zenéket, megnéztek egy-két videót, hogy milyen volt a fesztivál, és akkor azt az összeget is utalták, tehát a sokszorosa lett a támogatásnak, mint amit a közönség összeadott, de maga a hírérték, hogy ilyen nagy nemű művészek csinálják, az már elérte a hatását, és a mai napig működik, úgy érzem.
0: Lesen László, köszönjük szépen, visszavárunk természetesen Zsozét, és muzsikával köszönünk el ma is, mint mindig. Köszönöm.

0: Alan Jackson felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Takács Bence.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, mindazon hallgatókat, akik egészen bizonyos vagyok benne, hogy a következő, ha majd egy órában végig irigykedve, végig egy kicsit velem együtt érezve, azon a helyszínen szeretnének lenni, ahol én tartózkodom. Ez itt a házunk táján, és a házunk táján ajtó nyitója, a kapu megnyitója, Császár Angela, érdemes és kiváló művész, Jászai Mari díjas művész, tanár, és még mielőtt ő megszólalna, egy kicsit engedjék meg, hogy körülnézzek. Én szeretek úgy belépni egy családi otthonba, hogy nem beszélek a házigazdával, nem kérdezem meg a házigazdát, hogy hogy van, hanem megnézem, hogy van-e könyv. És végig tekintek a könyvespolcon, végig veszem, hogy mik vannak előtérbe sorolva, és mik vannak háttérbe sorolva. És kedves hallgatók, ebben a háztartásban, szerény polgári millióban a könyvek árdata fogadott. Nagyon szép rendben. Drága művésznő, jó ilyen könyvek között leülni, beszélgetni, mert a könyvek szinte folyamatosan üzennek is nekünk, jelenből, múltból, és talán a jövőnek is.
1: Sok könyv van itt előttünk. Többszöröse van abban a szobában, többszöröse van a felső szobában is, többszöröse van az alsó részen is, amit már nem tudunk hova tenni. De valamikor régen, bár kicsi volt a fizetésünk, de lemezt és könyvet tudtunk venni. Nem volt drága. A költészet, a regények, az életrajzok, a sorozatok, a magyar irodalomnak a csodálatos kis sorozatai, azok mind megfizethető áron kaphatóak voltak, és nagyon-nagyon szerettem őket, és költöztettük őket egyik helyről a másikra. És a mai napig nem tudok tőlük megszabadulni. És azon gondolkozom, hogy a gyerekek vajon mit fognak csinálni, ha mi már nem leszünk. Mit csinálnak ezzel a rengeteg könyvvel? És lehetséges, hogy egy olyan dolog fog bekövetkezni, mint amit amikor elvittünk kacatokat egy ilyen hulladéklerakodó helyre, ahova megérkezett két fiatal, óriási nagy pakkal, és kiderült, hogy lexikonok vannak náluk, és bedobálták oda a gyűjtőhelyre, akkor úgy elcsodálkoztunk, és egymásra néztünk a férjemmel, hogy Atya Úristen, hogy ennyire eluralkodott rajtunk az újfajta megoldás, hogy előveszük a telefont. A Google-be beütjük, hogy mit szeretnénk tudni, és akkor az megmondja nekünk. Most nincs szükség már Brémre, meg különböző csodálatos könyvekre, hanem csak a telefonunkra. És ez egy szíven ütött. Komolyan mondom, hogy mi lesz ezzel a sok könyvvel, lemezzel, kazettával, videóval, amit ugye már nem is használunk, nincsen mivel.
0: Mondhatjuk, hogy a könyvek által biztos, hogy ment előbb a világ.
1: Hát remélem. És még mehetne, hogyha egy kicsit kézbe vennék az emberek, és csodálatos dolgokat, csak történeteket olvasnának. Életrajzokat olvasnának, amikből kiderülne, hogy az emberek hogyan jöttek rá olyan csodálatos találmányokra, amik előrébb ért a világot, és milyen véletlenek emlődik sok minden.
0: Számon tartja egyébként, magamból indulok ki, számon tartja, hogy mennyit olvasott el azon könyvekből, amelyek itt vannak, és hogy mi alapján van rangsorolva, hogy mi van a padláson, mi van a felső szobában, vagy mi van itt az alsóban.
1: Tulajdonképpen elég sok mindent elolvastam, nem. De meg kell mondanom, hogy ezt a, nem tudom, több ezer közül, de van, de azt hiszem, hogy mindegyikbe belelapoztam. Tehát vagy találtam benne valami olyat, egyet vagy kettőt. Van olyan költő, akinek csak egy-két versét ismerem, mert ismeretlen volt számomra, de mégis érdekelt, hogy mit írt, és akkor beleolvastam a kis kötetbe. Valamikor 20-30 forintért nagyon jó kis verses könyveket lehetett kapni, és akkor még az ismeretleneket is megvettük, mert kíváncsiak voltunk, hogy mit írnak. És azok közül nagyon sok gyönyörűségesen szép pályát befutott, és van, amelyik kihullott. De azért én még mindig nem dobtam ki azokat a kis könyveket sem.
0: Hol kezdi el lapozni a könyvet? Tehát hol nyitja ki? Mert ugye a tudósok általában egy könyvet mindig a végén néznek meg, hogy vajon mi az irodalom, nem, hogy mi a citáció, tehát hogy mennyi olyan citátum van benne, amely által mondjuk relevanciája van annak a könyvnek, hogy ők elolvassák. Művésznő esetében?
1: Nem. Engem nem érdekel, hogy miből válogatott, és milyen gondolatokat fogalmazott meg, hanem másoktól, vagy esetleg honnan vette az inspirációt, hanem engem az érdekel valóban, hogy a szavakat olvasom el, a mondatokat és a gondolatokat próbálom belőle kihámozni.
0: Volt olyan személy, akiben hát ilyen fálél láv, tehát amikor az ember elolvas tőle valamit, és utána elindul, és addig megy, amíg az utolsó utáni, legutolsó betűt is meg nem találja tőle. Én személyes érintettség végén emlékszem, amikor ifjúkoromban Karinthy Frigyes került a kezembe. Elolvastam egy vagy két könyvet, és olyan szomjúságom lett Karinthy Frigyes irodalmát illetően, hogy megkerestem Karinthy Marcit, ugye Marci lányával, Verával egyébként nagyon jóban is voltam. Elmentem még a Ménesi Mányoti út magasságába is felkutatni Karinthy azon műveit, amelyeket még a nyugat sem hozott le. És emlékszem, hogy Balatonpart körülbelül, hát nem ennyi fok, mint most 40, de mondjuk 35 fok. Ott ültem másfél hónapon keresztül kint a parton, és faltam Karinthyt, mert meg akartam érteni azt az agyzsenit, akit ugye Kosztolányi jellemzett művésznőnek volt ilyen, akibe ennyire belezuhant.
1: Ennyire nem, talán ennyire nem zuhantam vele, hogy egész nyáron csak őt olvassam. Csak őt olvassam, de azért voltak regények is, és voltak életrajzok is, és voltak tanulmányok is, amelyek nagyon-nagyon hatott rám, és utána néztem annak is, amiről szólt a dolog. Aha. Úgyhogy valóban, de már annyi minden történt az életemben, és olyan sok mindent elfelejtettem, meg kell mondanom, hogy nem is tudom, szabad-e. De egy csomó dolog már, nevek, címek szordinó jutnak eszembe, úgyhogy én is öregszem.
0: De úgy olvas, mint mondjuk Latinovics olvasott, hogy folyamatosan jegyzettel belerajzol, vagy pedig nem.
1: De van olyan könyv valóban, amiben én is aláhúztam egy-két dolgot, és azt, ha csak föllapozzuk, akkor látjuk, hogy hol volt az az izgalmas és érdekes téma, ami érdekelt, és amit megjegyzendő.
0: Hullámosabb a lap, mert hogy izzadt a tenyér ott. Igen. Tovább tartózkodott.
1: Igen, alá van húzva.
0: Nem bűn alá húzni akkor?
1: Nem, miért?
0: Szerintem
1: miért sem. Lenne? Hát sokan... miért lenne bűn? Hát az adja az értékét szerintem, hogy elolvasták, és hogy érdekelte az embert, aki aláhúzta, vagy aki egy kicsit jegyzetelt bele, és saját gondolatot is hozzájött. Szerintem azoknak sokkal magasabb árat kell lenni antikváriumokban.
0: Sőt, hát azoknak van értéke, mert lehet, egy olyan plusz szellemi horizont van.
1: Pontosan.
0: Mögétével. Én elárulom, én úgy olvasok könyvet, hogyha látok benne egy jó gondolatot, aláhúzom, teszek rá ilyen fület, visszatalált, és utána kézzel vagy géppel ki is írom, hogy meglegyen, mint egy ilyen kartoték adat, hogy teszem azt, most hirtelen szembe jut, Tisza Kata, filter vagyok, akin a világ átszűrődik. Ez a mondat úgy tetszett, mert hogy ez jó. De ha most megkérdeznék tőlem, hogy én ezt kitől hol olvastam, ha nem lenne meg ez egy ilyen táblázatban nekem,
1: akkor
0: biztos,
1: nem tudom, persze elfelejtenem.
0: Biztos, hogy
1: persze, így van. Nekem is rengeteg olyan jegyzetem van, az életem folyamán, amikbe belekerültem, helyzetek, esetek, darabok, megnézett előadások, színházi vonatkozások, amiket érdemes lenne egy kicsit átvésülni, és a gyerekeknek, talán a családnak. Mert annyi, mindenki ír könyvet magáról, meg a gondolatairól egy csomó mindent. Én nagyon szeretem a Husztinak a könyveit. Óriási, óriási dolog. De én csak azt szeretném, hogyha mivel keveset vagyunk együtt, hogy többet tudjanak rólam, többet tudjanak, hogy én hogy gondolkoztam a világról. És ezekben az írásokban ezt meg lehet találni. Kezdetlegesek meg, nem tudom micsoda. De azért jó lenne összeszedni, hogy ez még terv.
0: Ez még egy nagy muníció akkor.
1: Igen, igen, most is belenéztem, és hát óriási. Jó kis gondolatok vannak benne.
0: Te szeretett írni, vagy pedig lehet szerintem, mondjuk megnézed
1: csak
0: egy
1: előadást? Csak akkor írtam, amikor nagyon, nagyon valami, kellett. Igen, valami nagyon megmozgatott, és valami nagyon megütött, vagy elszomorított, vagy felháborított, csak akkor írtam. Soha azért, hogy csak írjak, annak nincs semmi értelme. Nem lehet, nem lettem jó újságíró, akinek kötelező minden héten leadni egy tárcát, és az borzasztó.
0: Viszont lehet,
1: lenne.
0: Hogy egy hét alatt egy könyvet megírt, utána meg egy évig pihent.
1: Így van. Fortosan.
0: Érdekes lenne belelapozni. Nagyon érdekes.
1: Majd egyszer megcsinálom, és megmutatom.
0: Adja Isten, hogy ez így legyen. Bevallom őszintén, terveztem egy nagyon rövid kis játékot. Én arra kérném, hogy ha lehet, akkor rögtön válaszoljon. Én fölteszek egy kérdést, és érkezzen a válasz. Kedvenc étel.
1: Több kedvenc ételem van. Mákos nudli. Uh-huh. Édesanyám nagyon jól főzte a káposztát, a töltött káposztát, ami nagyon finom, de a mákos nudli talán a legfontosabb. Gyerekkoromból ez maradt.
0: Töltött káposztában ott a káposztába becsomagolva van.
1: Káposztába becsomagolva, igen, a darált hús és a fűszerek és a rizs.
0: Nagyon fontos, ugye még egy konyhában beszélgetünk.
1: Na most
0: nagyon
1: én csináltam olyan töltött káposztát, mert most ugyebár már nem viszünk rizs, krumplit, édességet, most már semmit sem eszünk, most már nagyon egészségesen étkezünk, úgyhogy a töltött káposztába és a répát reszeltem, és krumplit reszeltem vele, és nagyon jó lett. Végül is jó lesz.
0: Hús
1: nem,
0: van benne.
1: Hús fűszerek, és a répa reszelve, és krumpli reszelve az adta. És tojást se tettünk bele. Ilyen jó lett.
0: Szeret egyébként
1: fűszerek? Szeretek.
0: Kikapcsolás, vagy pedig kötelezettség? Ugye?
1: Nem. Természetes dolog, mint ahogy reggelire megcsinálom a kávét, megcsinálom a tojást a férjemnek, vagy magamnak egy kását, vagy nem tudom, micsoda. Ezek természetes dolgok. Az ebédet is ránézek az órára, 12-n, a gyermi csináljunk valamit, és akkor ami van itthon.
0: Mi van?
1: Ami van itthon.
0: Tehát nem úgy van, hogy amit a mai...
1: Most van is.
0: Láttam egy Facebook vagy bármilyen posztot.
1: Van is ilyen fogadalmam, hogy kifőzöm a lenti hűtőt, mert ott rengeteg gyümölcs, meg zöldség, meg nem tudom, miért van mélyhűtőre. Azokat most kifőzöm.
0: Ez már két terv.
1: Na például, ez már két terv.
0: Nagy a forróság, vagy már két terv.
1: Igen.
0: És egyébként a konyhában kreatív?
1: Abszolút, hát nem. A répa meg a krumpli.
0: Hát az modernizmus.
1: Igen, de hogy kipróbálja az ember, az már kreativizmus.
0: És kétszer ugyanazt megcsinálja, vagy pedig nem mindig változik?
1: Nem, férjem mindig mondja, hogy két, olyan jó volt, miért változtattál rajta, hogy kétszer ugyan nem csinálom.
0: Tehát nincs az meg, hogy ez 10 dekar só kell, meg ennyi majoranna, vagy ennyi bazsalikon, hanem
1: érzés. De szeretem megnézni mások recepteit. Sőt, gyűjtem is a recepteket, meg a szakácskönyveket, és megnézem a Bözsit is. Nagyon jókat csinálnak. És lopok. Tehát, ha eszembe jut, akkor lopok tőlük ötleteket. Nagyon jó dolog a főzés.
0: De ha már ennyire ragadtunk a káposztánál,
1: igen.
0: Azért az édes szájúság az nincs jelen.
1: De.
0: Igen?
1: De.
0: Mert nem látszik. Nagyon nem látszik.
1: Nem, de például most is csináltam egy nagyon finom piramisút csináltam, de nem tejjel, hanem limonádéval, tehát citromos víz, szódavízzel főztem meg a Nem mondom, most nem mondom, mert receptet nem adok. De a tiramisút is. Szóval nagyon jól összeraktam, és olyan finom, üde, savanykás lett az egész, rengeteg citromlé van benne, nagyon jó lett.
0: Kóstol közben? Hát, ha mondjuk rotyog a... Most egy pörköltről
1: veszem. Nem, kinyalom. Kinyalom, amiben volt, azt mindig azt ugyanban szépen.
0: De ez már
1: körbe tekerem és kinyalom.
0: Igen. De amikor készül?
1: Amikor készül, hát nagyjából tudom, hogy mit rakok bele, tehát nem kell külön megkóstolni, de azért megszoktam.
0: Van kérés is? Légy szíves, csináld ezt, mert ez
1: nem,
0: a... Ez
1: nem, rám van bízva.
0: Eztek, amit
1: igen,
0: kaptok.
1: Ez a bizalom felé.
0: Kedvenc olyan szabadidős tevékenység, ami mondjuk fizikai aktivitás?
1: Tulajdonképpen most minden nap megyünk úszni.
0: Ó.
1: Nagyon jó. Én nagyon percre pontosan fél órát úszom. mellen és háton. És nagyon-nagyon-nagyon kellemes dolog, és nagyon hiányzik, hogyha már nem megyünk.

0: Nem nehéz, tehát könnyebben elvégezzük a napi sportot. Úgyhogy elmegyünk úszni, mi most reggel voltunk.
1: Na.
0: Mert sokkal jobb volt reggel. Általában délután 5 óra, 6 óra körül szoktunk elmenni, de most reggel voltunk, és szerintem ezt jobban fogjuk kultiválni, és reggel megyünk legközelebb, már holnap is, holnap is.
1: Mi volt a gyújtópont, hogy akkor a uszodába lemegyünk?
0: Azt kellett, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ez jó, hogy ez szükséges, hogy az embernek nem szabad elengedni magát, és nem szabad otthon ülni csak. Ha nem járunk sétálni, mert fáj a lábunk, meg nem tudom micsoda, akkor valami mást kell csinálni. Ehelyett én szoktam csinálni a biciklizést, de az olyan meleg van, olyankor nem szeretünk biciklizni, meg már egy kicsit félek is tőle. Szóval valamikor óriási biciklitúrákat csináltunk mindenfelé. Most már csak a Belencei tóhoz szoktunk lemenni, és akkor körbe tekerjük a tavat, és kész. Az is 30
1: Ez nem
0: kilométer,
1: kevés.
0: az tökéletes és elég is.
1: De
0: De
1: nem elektromos kerékpár, ugye? Tehát ez rendes hajtásos.
0: ez hajtásos, de rá segítéses.
1: Rá, tehát, hogyha van emelkedő, akkor azért van egy kis
0: Igen, akkor
1: segítség.
0: van segítség, igen. Mert miért vegye el az ember az élvezetet? Azzal, hogy csak mint a gűzű teker. Élvezni kell. És élvezni kell, hogy fölfelé megyünk, és egész jól tudunk menni fölfelé, ugyanakkor hajtani kell, és rendesen megdolgoztatja az embert. Tehát a biciklizés nagyon jó, az úszás nagyon jó. Sétálni, kevesebbet sétálunk, de azt is ma. Most nem fáj a térdem, tehát most el tudunk menni.
1: Walking.
0: Azt Jóska szokta, ő a gyalogló, úgyhogy ő viszi a két botot, és akkor fölmegy a hegyre, és ahol az öt tusázunk. Szoktak körbe menni, hármas határhegynél, ott ő is körbe járja azt a 8-10 kilométer, attól függ. Az az ő heti, vagy havi, attól függ.
1: Film, vagy egy jó könyv?
0: Én szeretem nézni a filmeket, szeretem a filmeket,
1: Maiakat
0: szeretem
1: is?
0: látni. Hát például, igen, szóval... A sok mocskot nem szeretem. Tehát, ami nagyon rossz környezetben játszódik, nagyon rossz emberek, nagyon rosszakat csinálnak, azt nem szeretem nézni. De a tudományos fantasztikusokat szeretem, a jövőről szóló különböző érdekességeket, azokat szeretem, szeretem a szép kosztümös filmeket. Úgyhogy ilyeneket szeretek nézni.
1: Netflix van?
0: Nincs.
1: Nincs?
0: Nincsen.
1: Lehet nélküle ilyen?
0: Lehet, lehet, lehet. Tulajdonképpen a lányom az adott nekünk egy csatornát, Netflixet, de nem nagyon szoktunk bekapcsolni. Nincs.
1: Nagy baráti társaság?
0: Az jó, az
1: vagy
0: van.
1: Vagy szerény pár fő, akivel hosszan lehet beszélni?
0: A nagy társaság az a család. Tehát egy évben egyszer szoktunk nagy család összejövetel csinálni, akkor az 60-80. Attól függ, hogy hányan.
1: 60-80 fő.
0: 80. Igen, itt van egy jegyzetem, hogy nem tudom hányban, hányan voltunk. Tavaly is volt. Az idén nem lesz, mert átalakítják, megcsinálják. Tehát felújítás lesz, és nem tudjuk megtartani. De jövőre megint lesz, ha még a jó Isten megengedi, hogy éljünk. Akkor jönnek a család különböző tagjai, különböző akár országokból is, tehát Bécsből is jönnek, meg Amerikából is jönhetnek, meg Vásárhelyről, meg mindenfelől jönnek. És nagyon nagy dolog, amikor kiderül, hogy mennyi új fiatal gyerek van. Mindig van új baba. Mindig vannak fiatalok, akik már érettségiznek, meg végeznek, akik itt szaladgáltak, meg csúsztak, másztak csecsemőkorukban. Szóval ez egy csodálatos dolog. Olyankor főzünk egy nagy hibrid bográcsba körköltet.
1: Hát az mondjuk előétel.
0: A sütünk húst, attól függ, mert mindenkinek vannak már gyenge gyomrúak is vannak, de azért szóval mindenkinek van, és mindenki hozza süteményt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom, hogy csodát, úgyhogy ez

0: 80 ember itt van a bent a házban, és kint az udvarban.
1: És ezt művésznő szervezzük?
0: Azt mi szervezzük, igen.
1: Ketten akkor?
0: Igen, igen.
1: Az nagy meló?
0: Nagy meló. Nagy meló. Angicán besegít, mert ő fölteszi a levelező listát, neki van, igen, ott a Szabó csoport, a Szabó család, és akkor ezt fölteszi, és akkor megpályáztatja a dátumot, hogy mikor legyen, hogy legyen, mint legyen, és akkor véglegesítünk, és akkor jön.
1: És akkor a menüt is megpályáztatja, vagy
0: nem,
1: itt is
0: nem,
1: érvényes,
0: nem,
1: hogy azt tesztek, amit én adok?
0: Estek, amit hoztok. Igen, de én nagyon sokat készülök arra. Megveszük azt a 8-10 kiló húst, és akkor megcsináljuk.
1: Színház, vagy mondjuk egy jó kiállítás?
0: A kiállítás az érdekel, bár általában csalódni szoktam. Szóval voltam olyan kiállításon, ahol semmit nem kaptam. Újat, érdekeset, szépet, pedig vártam. Nagyon jó lett volna, hogy nem kaptam volna. Vagy olyan nagyon mai, modern, általam kevésbé ismert dolgot, ha megnézünk, akkor nem mindig értem. Tehát nem azt mondom, hogy nem jó, hanem én nekem nem jó. Vagy én nem értem. Én ezt bevallom. Férfiasan bevallom.
1: Ha nem értem. Színház már nem?
0: De mind általában meg szoktunk nézni minden olyan előadást, ahova elhívnak. Hát szoktak jönni meghívók. De egyre kevesebb. Egyre kevesebbet is. Kevés az olyan, amelyik majd 20 év múlva is eszembe fog jutni, hogy hú, de jó volt.
1: Császár Angala művésznővel beszélgetek az otthonában. Egy nagyon rövid szünet után a beszélgetést innen folytatjuk.

0: Ez itt továbbra is a házunk táján, és továbbra is Császár Angela művésznő vendég szeretetét élvezem. Nagyon finom, egyébként citrommal átitatott víz van előttem, de ez köszönhető annak is, hogy az év egyik legmelegebb napján ültünk be beszélgetni. Hogy bírnak ilyenkor túlélni, mert most mindenkinek ilyen praktikái vannak, hogy reggel már lesötétítek, elzárom a csapot, lekapcsolom a lámpát, csendben vagyok, olvasok. Mi a megoldás? Korán megfőzni,
1: ez a
0: úszni.
1: Megoldás, ez a megoldás. Reggel elmentünk úszni, utána besötétítettünk, és aránylag bírható ide. Ki meg nem megyünk. Ha nem muszáj, akkor nem megyünk sehol. Olyan jó itthon, annyi minden van körülöttük. Még ahogy elmondtuk már az első végre is, a rengeteg könyv, sok minden. Látni, nézni, olvasni, látni való, és hát mindig van valami, amit csinálni kell, akár mosni, akár főzni, akár, tehát mindig van dolgom.
0: De ez soha nem volt nem probléma, de mondjuk egy kicsit olyan gond, hogy hát, de nyörgöm, hát én egész nap próbáltam, este játszottam, meg mentem ide, mentem oda, és akkor még a háztartást is én vigyem, hát ezért, na, kérem. Soha nem volt ez így?
1: Nem. Pedig hát nagyon munkás időszakok voltak az életemben, amikor tényleg, és régen szombat-vasárnap is próbáltunk, karácsonykor is játszottunk. Volt olyan karácsony, amikor 4 előadás volt egy nap, 26-án.
0: 4 előadás egy nap.
1: Például.
0: Ezt lehetett bírni?
1: Hát jól. Jó, hát ez volt a dolgunk.
0: Na jó, de négyszer
1: és, hát volt, és erre szerződtünk. Mi színészek vagyunk, és szórakoztatunk. Tehát valóban ez a dolgunk, és hát csináltuk. Délelőtt volt egy Mózes, délután egy verses műsor, este egy konyha, és éjszaka egy oltalunk.
0: Puff.
1: És túléltük, és nagyon jó volt.
0: És hogy tanult?
1: Menet közben. Igen. Főzés közben, autóvezetés közben, út közben. Így. Az, hogy leüljek, és akkor...
0: Magolás.
1: Ilyen nincs. Ilyen nincs. Az menet közben az ember. Csak előveszem egy kicsit belenézek, és akkor már csináltam olyan játékot, hogy fölvettem a végszavakat, hagytam az én szövegemet, és akkor ment a magnón, kis magnóval. És akkor autóvezetés közben mondtam a szöveget, kész. És belement a fejembe pillanatok alatt.
0: Majdnem megértem, és belement, majdnem megértem, hogy máshol
1: nem mentem bele senkibe.
0: És ez előfordult, mert én azt tapasztalom, hogy sok művésznél vagy az van, hogy tényleg rögzítik a szöveget, és bárhol felütöm, akkor ő folytatni tudja, vagy a másik verzió, semmit nem tud a szövegből, de ha beleteszem abba a díszletbe, amiben ő bepróbálta, akkor hirtelen minden eszébe.
1: Valahogy így vagyok én is.
0: Az utóbbi?
1: Utóbbi. Igen, az utóbbi. Soha nem tudom hirtelen felidézni, ami nagyon adekvát. Pontos lenne arra, amiről éppen beszélünk, de nekem nem jut eszembe, hogy ott kezdődik. De hogyha fölveszem a ruhámat, kifestem magam, és bemegyek a színpadra, akkor bizony minden eszembe. Hála jó Istennek, még így vagyok.
0: Tehát, ha most itt berendeznénk, és adottak lennének a körülmények, akkor én itt rendelhetném, hogy akkor első 10 percben szeretném látni, következő 10 percben azt szeretném látni?
1: Hát, ha nagyon régi előadásról van szó, akkor már nem biztos, hogy eszembe jutna a szöveg. De ha átolvasom, utána már lehet.
0: Volt olyan, ami nagy kedvenc előadás? Tehát, amiben...
1: Volt, nem is egy volt. Nagyon jó kis előadása, valamitől jó. Itt néztem, hogy a 2012-ben hagytam ott a Pesti Magyar Színházat, akkor
0: már Pesti Magyar Színház
1: volt. Pesti Magyar, igen. 2000-ben lett Pesti Magyar. 12, még akkor 12 évet lehúztam ott, de aztán a körülmények úgy alakultak, hogy muszáj volt elhagyni, de akkor 2-4 nagyon jó szerepem volt. Akkor is nem adhatja fel az ember az értékeit és az értékrendjét.
0: Tehát az a művész akkor, aki ha és amennyiben feláll a díszlet, jelmez,
1: ja, igen.
0: Akkor minden bekapcsol.
1: Akkor
0: mindig
1: bekapcsol.
0: Izgatott. És szerintem a hallgatókat is nagyon izgatja, hogy és mondok egy személyes példát. Én nem tudtam úgy menni Szakcsillaghatós Bélával fellépni, hogy a fellépésig tartó útidőben, ez lehet akár 2 óra, egy másodpercet is beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, mert mindig arról volt szó, hogy mit főzött, hol volt éppen jó hús, melyik vásárcsarnokban, egyébként, hogy akkor most ez a kolbász kalocsai, vagy éppen milyen étel, mindig a témától teljesen távol eső dolgokról beszélgettünk. Na és a kérdés, a színészek öltözőjében, amikor pihenő van, nincs jelenet, az ügyelő még nem szólni, akkor ilyen diskuráció van, vagy pedig mindenki koncentrál, már előadás van, tehát akkor vagy szöveget tanulok, vagy hagyjatok egy kicsit pihenni, mert nem sokára jelenésen van.
1: Mivel nem vagyunk egyformák, mindenki más.
0: Más, aha.
1: Mindenki más. Van, aki teljesen másról beszél, és ugyanakkor van olyan az öltözőben, hogy most például a forgószínpadban 4-en öltözünk egy öltözőben, és valóban mások vagyunk. Az egyik utál összeszöveg összemondani, tehát nem is vesz részt benne. A másik azt mondja, hogy nézzük csak meg, hogy mi a múltkor ott valami probléma volt, nézzük, mondjuk össze a szöveget. A harmadik egészen mással van elfoglalva, festi magát, és dudorászik, úgyhogy mások vagyunk. Tehát van olyan ember, aki nagyon szeret koncentrálni, és ül magában, és akkor van olyan, aki lapozgat. Én például kiírtam magamnak a jeleneteket, és akkor különböző oldalakat. Tehát szoktam nézni a legelején, tehát mikor beérek a színházba, és jókorán szoktam bemenni egy órával, másfél órával korábban, akkor ebből gyorsan átlapozom, hogy eszembe jusson egy hónappal ezelőtt játszottuk, mégiscsak jó azt megnézni, hogy miről is fogunk játszani. Végig lapozom is kész, utána már mindenről lehet beszélni.
0: Mennyire bosszús, amikor téveszt? És itt most a tévesztés alatt én hadd tegyek két kitérőt, vagy két utat. Szerintem egy színdarabban, egy jelenetben téveszteni, az a legcsodálatosabb dolog, mert egy újabb játéknak a lehetősége. Vajon a partner észreveszi-e? Lehet, hogy jól reagál. Születik egy olyan poén, amit utána már rendező belekönyörök, hogy mindig legyen így, mindig így kell előadni. De ha mondjuk az ember úgy, mint művésznő kiáll és elmond egy verset, ott már lehet, hogy ugye Mensárosról volt ez a híres mondás, hogy ha ő egy szót is csak felcserélt a előadó estjén, akkor már haragudott magára.
1: Voltak makiaim, voltak felejtéseim, igen, előfordultak. De nem a világ végét jelenti.
0: Nem.
1: Mert a néző lent nem tudja, hogy pontosan mi a szöveg. Úgyhogy, ha az ember egy kicsit egy-egy szót mást mond, vagy kisegítik a másik, a többiek, akkor azt teljesen természetes játéknak veszik. Az, hogy én bennem utána mi van, az meg az én elintézni valóm, hogy jobban kellett volna figyelni, hogy egy kicsit át kellett volna nézni, vagy más vitt el a figyelmemet, vagy nem volt valami ebben a napban olyan, ami simává tette volna az estémet. Úgyhogy amikor jár valami az ember feje, az agya, és akkor nem tud igazán jól koncentrálni. De általában volt olyan, hogy bemondtam a vers színét, és nem jutott eszembe az első sor. A második sorral kezdtem, mert és úgy is végigment az egész. És a közönség nem tudta, hogy egy egész sort kihagytam az a dologból, de nem jutott eszembe. Jó Isten áldja meg, ott álltam, és Farkas Árpád, avarom. És tudod, mi az első sora? Orra bukva az avaron. És ez nem jutott eszembe. És a forog a mennyköves határon, az ember mondja a magáét, mint akit nem vertek még szájon. Szóval szépen mondtam tovább, de az első sort nem mondtam.
0: De nem az a legfontosabb ilyenkor, hogy akkor is ott a nézővel egy olyan interakció alakuljon ki, amely által vagy kedvet kap a versolvasáshoz,
1: de ez a lényeg.
0: A színházhoz, nevet egy jót.
1: Ez a lényeg.
0: Na, hát akkor lehet bakizni.
1: Lehet bakizni. Na, sőt, nagyon sokszor, amikor ilyen baki van, és az embernek nem jut eszébe valami, akkor nagyon szokták szeretni a nézőt, hogyha az ember ezt bevallja. És az ő segítségükkel átlendül ezen a nehézségen. Akkor hát így lettem színész. Debrecenbe mentünk el, talán harmadikos voltam, gimnazista, harmadikos voltam az irodalmi színpaddal, az ottani irodalmi színpadi gálára, és nekem énekelni kellett két számot. A Mendelssohn dalnak Leng a szárnyán, és egy másik. És egy zongora volt a színpad előtt, és akkor kimentem, elindult a zongora, előjáték, én elkezdtem énekelni, de a lentülő zongorista a másik számot kezdte, én pedig a általam gondolt számot kezdtem énekelni, és akkor nem jöttünk össze, és sikítottam egyet, és kirohantam. És akkor úgy könyörögtek ki a WC-ből, és aztán kilöktek újra a színpadra, és akkor már a közönség viszont óriási szeretettel fogadott, amikor túllendültem ezen az egész dolgon, és megcsináltam. És ha ez nem történik, akkor biztos nem leszek színész.
0: Mi lett volna akkor?
1: Tanár.
0: Igen?
1: Igen, a magyar népművelő szakra jelentkeztem az egyetemre. Úgyhogy az, hát így is tanár lettem. Csak más volt.
0: Rengeteg embernek a példaképeként tanár.
1: Igen, tulajdonképpen.
0: Mert hogy
1: bár
0: azért...
1: én nem vagyok tanár.
0: Na jó, de hát...
1: Amikor tanítottam, akkor is inkább azt néztem, hogy mi van benne, és azt tápláltam, és azt erősítettem, ami a gyerekben volt.
0: De a tanár az szerintem, aki jó mintát ad. Tehát, ha teszem azt valaki tud tökéletesen beszélni, akkor a hallgatóságba felkelti az igényt, hogy megtanuljon
1: nem
0: valamilyen szintű.
1: Már nem kell tükel. Már nem kell tükel. Nem. Nem. Már mindenki olyan pongyolán beszélünk, hogy az elmondani nem lehet.
0: Igen.
1: El vagyok keseredben. És ez nem csak a civil életben van így. És nem csak a fiataloknál már. Hanem a színpadon is. Úgy szoknak el az emberek a színháztól, hogy úgy jönnek a színházba, hogy nem értettem, hogy mit mondok. Mondok.
0: Vagy mikroporttal játszanak.
1: És mikroporttal játszom.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem. És én szerintem nem... hogy mondják ezt, aktivizálják magukat arra, hogy szépen beszéljen.
0: Hát én kimerem mondani. Lustaság.
1: Renyhesség. Renyhesség a beszéd. Motyognak.
0: Mert ugye ez egy izommunka. Tehát az a reggeli úszás.
1: Én értem, hogy egymást hogy értik. Azért ülnek, hogy egy padon ülnek, és jaj, utaztam a metrón, és mellettem ült egy nagyon helyes, gyönyörű szépen kisminket, kislány telefonjával. És így SMS-ezett. És vele szemben is ült egy másik lány, aki, mintha nem is ismernék egymást, gondoltam, nem is ismerik egymást, de az is SMS-ezett. És kiderült, hogy egymással SMS-eztek. Így ültek egymással szemben. És nem beszélgettek, hanem írtak, hogy te hogy vagy? Én fájt a fejem délelőtt. De lehet, hogy ilyen hosszút már nem ért, hogy jó.
0: Ja, nem, csak már egy hangulatjelet.
1: Igen, hangulatjelet küldve neked.
0: Emoji. De mi menjünk vissza egy pillanatra, mert a jó széke ugye mit mond, hogyha mindenki krumplit vett, akkor ne kezdjünk krumplit vetni, mert mindenkinek van krumplia. Viszont ha senki nem vett krumplit, akkor nagyon gyorsan kezdjünk el, mert mi leszünk akkor a gazdaságban a vezetők. Kialakult a színházakban. Egyébként én hozzáteszem, a médiában, a közéletben egy renyhébb beszédmód, Akkor most érdemes lenne krumplit venni, nem?
1: Hát igen, igen, de hogyan? Hogyan? Hogyan, amikor mindenki a saját kis gépével van elfoglalva? Nem látsz olyat, azt most már gyalogosan is mennek az emberek, és csak, tehát azt látom, hogy mindenkinek van a füliben egy valamilyen kis hallgató, és menet közben bárhova megy, ez történik vele. Ilyenkor nem lehet a beszéd, szép beszédre oktatni valakit.
0: De az igaz, hogy az egész izommunka.
1: Hát persze.
0: Tehát én emlékszem arra, hogy a Mécs Károly, vagy a Szakácsi Sándor...
1: Bebeszélték magukat előadás
0: előtt. És ha a legtávolabbi pontján álltak a színpadon, tehát a nézőktől legtávolabbi pont.
1: Akkor is.
0: És háttal, és suttóval kellett beszélni,
1: akkor is érthető. Akkor is érthetőek voltak. Azért kell olyan színház, nem hatalmas nagy színházakat tervezni, hanem olyan családi színházat, hogy az utolsó sorban is a mimikát is lehessen látni. Ne csak a kukkeron keresztül, és a mikrofonon keresztül. Az opera, operett színház, mindegyik, de a nemzetiben is állandóan.
0: Van olyan színpad, amely ilyen szívesen állt volna is? Nem teljesül?
1: Nem vágyakozom. Nem, lebeszélem magam a vágyakozásról.
0: Jó.
1: Nem vágyakozom. Ami elmúlt, elmúlt, ami megtörtént, az megtörtént, és azzal én nem azt mondom, hogy elégedett vagyok, mert nem vagyok elégedett semmivel, de elfogadom. Elfogadom, és ezzel nem idegesítem magam.
0: Végignéz az ember az a kegyelem igazából, amit végigélhetett. Hát még ha küzdelmes kegyelem.
1: Hogyne, persze, és nagyon jó. Én boldog vagyok az életemmel. Végül is az eleje elég nehézkesen indult, és nem volt könnyű. Ígéretes volt, de nem volt könnyű. Aztán jöttek a hullámhegyek, hullámvölgyek, de én úgy éreztem, megpróbálnak engem egy olyan útra segíteni, amin én végig tudok menni. Végül is minden Grábicsot végigjárt. És visszatekintve mindegyikre szükség volt. A rosszra is. Amikor eltiltottak, vagy amikor nem hívtak, nem sikerült valami. Ezre mind szükségem volt ahhoz, hogy tartalmas életet éltem. Élek.
0: Éneklés?
1: Hát az éneklés az csodálatos dolog volt, amit volt. Nagyszerű tanárom volt, és ettől csak szomorú lesz a szívem, mert már nincs kapcsolat közöttünk. De valami egészen különleges dolgot kaptam tőled. Valami olyan testvéri, tanári szeretetet és odafigyelést, ami engem rökíteni tudott. És nagyon-nagyon hálás vagyok neki. És hálás leszek egész életemben. Hónadok is már.
0: De mégis azt mondta, hogy már nem akar többet énekelni.
1: De azért nem, mert nem sikerült már. Végül is elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy a hangszalagaimnak a fele már nem működik.
0: De hallotta, akkor saját magán hallotta.
1: Abszolút, abszolút. Jóska vette észre, tulajdonképpen egy-egy előadáson azt mondta, hogy ezek nem sikerültek jól. Ezek,
0: ilyen jó füle van neki?
1: Igen, jó füle van neki. Éreztem,
0: hogy valami, nem, tudom, de...
1: valami olyasmit hallott meg, amit én megpróbáltam túl lépni, amit megoldani, de rá kellett jönnem, hogy nem tudok rajta segíteni. És akkor fel kellett adni. Bizonyos dolgokat fel kell adni, ahhoz, hogy ne essen össze az ember, és ne halljon bele.
0: De a verseket nem?
1: Hát még beszélni tudok. Beszélni tudok, úgyhogy a verseket nem adom. Azok nekem nagyon fontosak, és nagyon jó. Nagyon sok mindent el tudok velük mondani másoknak. Amit én gondolok a világról, és olyan verseket választok, ami ezeket alátámasztja. És jó újra mondani a régieket. Ezek olyanok, mint az énekes számára a dal, amit megtanult a főiskolán, vagy az egyetemen, vagy a nem tudom hol, és mindig elénekli, és a közönség szereti is ezeket a slágereket. A verseknél is vannak ilyen slágerek, amiket mondani kell, mit szeretik.
0: vers az, amit
1: igen,
0: mondani kell.
1: Amit mondani kell, igen. Most voltunk egy 90 éves drága doktor bácsi születésnapján, aki 80 éves koráig még operált, és nagyon-nagyon jó neves tanár volt, mármint orvostanár. Vörös Martinak a merengőhöz című versét mondottam, hogy elmondom neki, és végig mondta velem. Hát nem gyönyörű dolog, hogy ő ugyanakkor, ugyanúgy, és tudta, és végig mondta velem a verset. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog. És nem fordul elő fiatalokkal, csak idősekkel.
0: Nem, a fiatalokkal is előfordul.
1: Igen?
0: Hát a mondta is egy versetnek ez a célkitűzése, hogy a fiatalokat is valahogy rávegye arra, méghozzá nagyon egyszerű mondattal, nem kell hosszú orosz irodalmat olvasni, nem kell semmit, ami hosszú, de minden nap egy verset, mert az csak 2-3 perc. Igen ám, de ha 2-3 perccel az ember elkezd foglalkozni, akkor előbb-utóbb kíváncsivá válik. Ugye, hogy miért írta ezt a költő? Ha jó a költő, akkor elméletileg a világirodalommal áll ugye kapcsolatban.
1: De most, hogy a gyerekeknek az megértéssel problémájuk van. Hát hogy tudják? Sokszor én is, például a modern verseket, a mai verseket, nem mindig. Többször kell elolvasnom ahhoz, hogy igazán kihámozzam, hogy miről is van szó. Hát hogy értik meg a fiatalok azt? Neked van erről valami elképzelésed?
0: Olyan modern változatokat kell nekik adni. Gyorsat, villogót, könnyen értelmezhetőt, amely által...
1: Na jó, de hát, hogyha találkoznak egy olyannal, ami vers, úgy néz ki, mint egy vers, de nem tudják, hogy miről szól végül is.
0: Lacfit eléggé szeretik is.
1: Igen, hát én is szeretem, nem véletlenül.
0: A könyvet is mindig temettük, és még mindig itt van a könyves.
1: Igen, és a színházat is temettük már százszor, a színház is él, tovább él, mert a körülöttünk lévő körülmények változnak, a világ változik, mi változunk, de a színház az ugyanaz. És arra kíváncsi lesz az ember mindig.
0: Még hadd hozzam be itt a házunk tájánba a legfontosabbat. Mit nyugodtan tudtunk beszélgetni. Mert hogy a párja, férje mindig a csendben, ahogy mondta az éneklésnél, valahogy ott van, de megtámasztja.
1: Így van, abszolút. Abszolút. Ezt érzi? Egymásnak támaszolva.
0: Igen. Oda-vissza?
1: Oda-vissza. Ez a gyönyörű benne, és ez a jó benne. És ez a biztonság, ami nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen világban, amiben most élünk.
0: Drága művésznő, köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket.

0: Császár Angela énekelt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban a most csütörtökön induló Kőfesztre hívjuk fel figyelmüket egy izgalmas tavalyi lapát kiállítással. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a Magyar Nemzeti Galériába invitáljuk Önöket, érdemes lesz bennünket hallgatni.

Mai műsorunkat Mészáros Géza festőművésznek egy korábbi előadásából vett részletével kezdjük. Egy zseniális festő életműve egyszerre szellemi és anyagi létező. Ezért aztán nem is tud meghalni igazán. Ezért mondjuk, hogy halhatatlan. Ha azt a szót hallom, zseni, nekem Gruber Béla festészete jut eszembe. Nem ismerhettem őt személyesen. Gruberről először mesteremtől, Bernát Auréltól hallottam, azon a napon, amikor még idegenként legelőször találkoztunk az Epreskerti nagy műteremben. Eddig az idézet, melynek apropóját az adja, hogy a kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetség munkássága előtt tiszteleg a magyar